0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban. Hi.

felice, custa, husta, husta, mogo du dan. Immer kröttam, hottam, hottam, diskret chico, tusta, mogo mutam.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Change the vibe.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swing a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklore zene, a francia Monarch Swing és a Sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és ötödik helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swing a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: érzed tekintetét, érzed, ahogy él.
1: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk. Ha én...

Éjjel megérkeztek Tirolba, luxus vagomba, három kicsi boci. Tíz a sintóba, a hotelbe, őket bevitte, három kicsi csacsi. Zugban eladták az aranyakat, és Tirolba töltik a nyarakat. Baldahinos ágyban pihennek ők, mert olyan előkelők. És másnap délben marha sült van ebédre,

másnap délben, marha sült van ebédre, és a tányérban nézve sír három gyerek. Kockákra vágva, a papa benne van a tálban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsol teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.
3: Hey!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon 20 együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált. Első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe. Dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot. 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagy lemeze.
1: Trend Night.
2: Carbon 20 a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Az idei Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus 9-én nagyszabású koncertet szerveznek, ami a 80 éves Bródy Jánost ünnepli. A produkcióban több mint 50 előadó és színész lép pályára. A rendezőt Novák Pétert hallják.
2: A Sziget úgy gondolta, ez a fesztiválnak egy régi hagyománya, tehát annak idején volt LGT nap, ott volt a Magyar Dal napja, tehát mindig minden nagy időszakos pillanatban a Szigetnek van egy ilyen visszaemlékező, nosztalgiázó, de egyben előremutató invenciója, amiben most ezen a koncerten azért tulajdonképpen az összes generáció képviselteti magát. Délután 5-kor kezdődik a koncert, és este 11-kor abba kell hagyni a legendás csendrendeletek okán. Viszont nagyon sokan jöttek a hívásunkra, és nagyon sokan jelentkeztek is, hogy lenne kedvük fellépni, így nem is volt más választásom, mint hogy ezeket a fúziókat összehozzuk. Na de, ha belegondolunk a Bródy életmű egyik alapvető üzenetébe, ami az együttműködésről szól, hogy mindannyian mások vagyunk, de mégis egyben másban hasonlítunk, hogy őt idézzem, hát ennél szemben nem is lehetne visszaadni valaminek az üzenetét, hogy igenis olyan előadók, akik adott esetben még az életben nem dolgoztak együtt, azok most együtt lépnek a színpadra, hogy nincsenek műfai határok és korlátok, és a színészek és a zenészek, és mindenki, aki él és mozog, ezért tesz. Ráadásul készül egy dokumentumfilm, amiben megpróbáltunk megszólaltatni olyan teljesen más területről, a sport, a természettudományok, az irodalom területéről jövő embereket, hírességeket, akiknek az életében valamikor fontos volt Bródy János, és fontos is maradt. És ebből az egészből szerintem valami olyasmi alakul ki üzenet szinten, amit túlmutat magán az előadón, hogy azért valahogy minket egy csomó minden. Sokkal több bennünk a közös, mint a különbség.
1: Mindez tehát akkor augusztus 9-én, és ugye 50 fellépő, 70 dal, de én azt...
2: 80 fok.
1: Ráadásul 80 fok várható. Szóval nem baj, hogyha az ember ezt addig szépen átböngészgeti a Sziget honlapján, hogy kik is pontosan a fellépői.
2: Igen, és mindenki szeretettel várunk.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, szervusz.
2: Én is nagyon köszönöm.
0: Kiállítás.
3: Pécs idén nyáron ismét a fények és a kortárs művészet egyik legizgalmasabb hazai központja lesz. A 10. Zsolnai Fényfesztivál egyik kiemelt programjaként nyílt meg a Pécsi Galériában, a Lehetséges Tájak című kiállítás. A tárlat Palotai Gábor, Svédországban élő magyar vizuális művész, több mint 40 évet felölelő alkotói pályájából válogat. Digitális filmek, animációk és látványos videó installációk mutatják meg, hogyan mosódhat el a határ a valóság és a virtuális világ között. Az alkotások nem egyszerűen néznivalók, inkább olyan vizuális élmények, amelyek folyamatosan játékra hívják a tekintetet. Közben felfedezhetők bennük a Bauhaus formavilágának, illetve Viktor Vasarely optikai művészetének hatásai is. Palotai Gábor pályája a konceptuális fotográfiától indult, később pedig a digitális és új média művészet egyik meghatározó alkotójává vált. Munkáiban különböző műfajok és technikák találkoznak, ettől lesz igazán sokszínű a kiállítás. A tárlat kurátora Fekete Valéria, aki egy nemzetközi szinten is különleges válogatást állított össze. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható, így bőven lesz idő beiktatni egy pécsi kirándulásba. Most a Zsolnai Fényfesztivál napjai alatt ráadásul a galéria az esti órákban is nyitva tart, és így a fényinstallációk után is folytatódhat a kulturális kalandozás. Akár a kortárs művészet áll közel, akár csak valami egészen újszerű nyári programot keres valaki, a Lehetséges Tájak kiállítás jó választás lehet.
0: Kiállítás.
1: A magyar modern és kortárs képzőművészet meghatározó alkotóinak műveit bemutató ingyenes nyári kiállítással várja a látogatókat a Virág Judit Galéria. A Falk Miksa utcai galériában bemutatott, augusztus 20-áig látható, vásárlással egybekötött kiállításon a modern klasszikusok, köztük Bach Imre, Keserű Ilona, Maurer Dóra, Rozsda Endre, Hence Tamás és El Kazovszky alkotásai mellett fiatalabb művészek, így Baranyai Levente, Csató József és Király Gábor munkái tekinthetők meg. A tárlatban kiemelt helyet kaptak Konkol Gyula nagyméretű tavirózsa képei. Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze szerint a cél egy könnyen befogadható, színes és friss nyári kiállítás létrehozása volt, ugyanakkor arra is törekedtek, hogy az alkotók életművének kiemelkedő, esetenként monumentális darabja is kiállító térbe kerüljenek. A szervezők kitértek arra is, hogy a galéria nyári programja nem ér véget a kortárs festészeti tárlattal. Augusztus 20-áig meghosszabbították a De Forma csoport modern magyar luxus kerámiáit bemutató kiállítást is, amely ritka porcelán tárgyakat mutat be. A kiállítások a galéria nyitvatartási idejében ingyenesen látogathatók.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Tengerszemtúra Sárospatak mellett, Via Ferrata és természetjárás lépésről lépésre. Többféle útvonal közül válogathatunk, legyen szó könnyű sétáról, vagy akár falmászásról. Túraútvonalak és megközelítés. Első. Körülbelül 1-2 km gyalogtúra a Ciróka pihenőparktól. A legelterjedtebb megközelítés a Ciróka pihenőparktól indul, ahol egy jól jelzett és mérsékelten emelkedő gyalogösvény vezet az erdőben a tengerszemhez. Ez az útvonal családok és könnyed kirándulást kedvelők számára is ideális. Átlagos fizikai állóképességgel könnyen teljesíthető. A terep néhol sziklásabb vagy gyökeres lehet, ezért jó túracipő ajánlott. Teljes, oda-vissza túra általában körülbelül másfél-két óra hosszúságú. Második. Hosszabb túra Sárospatak irányából. Ha szeretnénk egy kicsit hosszabb túrát tenni, Sárospatakról is elindulhatunk a piros jelzést követve, ami erdei részeken vezet fel a peremhez. Ez az útvonal több szakaszon változatos terepet kínál, miközben szép kilátást kapunk a vidékre. Via Ferrata. Kaland a víz felett. A Megyerhegyi tengerszem különlegessége, hogy a tó körül kialakítottak Via Ferrata, azaz vasat útszakaszokat, amelyek közvetlenül a víz felett és a sziklafalak mentén vezetnek. Több, különböző nehézségű szakasz közül választhatunk, amelyek hossza 25-től 200 méter közötti lehet. Így kezdők és családok számára is izgalmas kaland lehet kipróbálni valamelyiket. A pályák nevei játékosak, például amfiteátrum vagy ördögkatlan, és mindegyik más kihívást kínál, miközben a kilátás a tóra és a környező sziklafalakra felejthetetlen élményt nyújt. A természetvédelmi terület egész évben látogatható és belépődíjmentes, de a Via Ferrata túra külön szolgáltatásként díjköteles lehet. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: Now the stories reach conclusion as I lay limp with that transmission. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Társadalmi egyeztetés indult a Vármegye és Főispán elnevezések kivezetéséről. A kormány kezdeményezése szerint a vármegyék ismét megyék lennének, a főispánok megnevezése pedig kormány megbízottra változna. A módosítás alapját az alaptörvény 17. módosítása adná, a részletes szabályokat a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium törvényjavaslata tartalmazza. A kormány szerint a névváltoztatás nem érinti a területi közigazgatás feladatait és hatásköreit. A társadalmi egyeztetés július 11-ig tart, a hatásvizsgálat szerint az átnevezések 577 millió forintba kerülhetnek. Pénteken születhet meg az utolsó uniós döntés a Magyarországnak járó források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter szerint a kormány a hét második felében Brüsszelben az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának ülésén teszi meg az utolsó jogi lépést a pénzek hazahozása érdekében. Vitézi Dávid a parlamentben arról beszélt, hogy az Európai Bizottsággal lezárták a tárgyalásokat, a helyreállítási terv szövege végleges. A módosított RRF programot a bizottság már elfogadta, a végső jóváhagyás az uniós tagállamok pénzügyminisztereire vár.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os emelkedéssel 143.587 ponton új történelmi csúcson zárt tegnap. A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a vezető részvények erősödtek, kivéve az OTP-t, amely pénteki záróértékén 46.920 forinton fejezte be. A MOL 7%-kal 3.938 forintra, a Magyar Telekom 2%-kal 2.676 forintra, és a Richter 9%-kal 12.300 forintra erősödött. Európában vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai bőrzék, a londoni FTSE és a párizsi CAC-on 3%-kal, a madridi bőrze pedig 9%-kal gyengült, Frankfurtban 2/10, Milánóban 3%-os pluszban zárult a kereskedés. És emelkedésben voltak a New York-i tőzsde főbb mutatói záráskor. A Dow Jones indexe 3%-kal nőtt, az S&P 500 7%-kal lett több, a technológiai Nasdaq 1,1%-kal emelkedett. Beomlott egy lezárt aranybánya Szudánban. A szerencsétlenség egy korábbi biztonsági okokból lezárt aranybányában történt, legalább 15 ember életét vesztette, egy ember pedig megsérült. A hatóságok szerint a bányászok a tiltás ellenére mentek a tárnába. A helyszínre mentőegységeket vezényeltek, a polgári védelem pedig tovább kutat az esetleges túlélők után. Egy helyi szemtanú szerint a bányászokat korábban többször figyelmeztették, hogy ne térjenek vissza a veszélyes bányába. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamász veszélyhelyzeti bizottságának nevezett kormánya. A terrorszervezet közlése szerint a polgári igazgatást egy technokratákból álló új bizottságnak adnák át, miközben a közalkalmazottak továbbra is ellátják feladataikat. A döntés nem érinti a Hamász katonai szárnyát, amelynek lefegyverzéséről továbbra is tárgyalások zajlanak. Izrael ugyanakkor a hírek szerint egyelőre nem engedné be az új bizottság Kairóban tartózkodó tagjait a gázai övezetbe. Emiatt a lépés jelenleg inkább szimbolikus lehet, és önmagában nem hoz érdemi változást az övezet irányításában.
0: Időjárás jelentés.
1: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutára 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kollégám Somodi Evelin, szervusz, jó reggelt.
2: Szervusz, jó reggelt.
1: Hát mondjuk majd természetesen a legfrissebbeket, például arról, hogy az országgyűlés milyen törvényalkotási folyamatokat indít majd el, de természetesen szó lesz majd arról is, hogy a magyar állam tegnap deviza kötvényt bocsátott ki méghozzá 3 milliárd euró értékben, a kamatok nem is voltak annyira rosszak, és hogy miért történt ez meg? Nos, rengeteg uniós pénz áramlik majd be, és hát az Európai Bizottság csak azokat a projekteket téríti meg, amelyeket végre is hajtanak, magyarán ezeket előre meg kell finanszírozni, ez pedig rengeteg állami forrást igényel, ezért tehát a 3 milliárd euró értékű deviza kötvénykibocsátás. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit kiemeltem például egyébként az ipari kiskereskedelmi adatokkal.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Ma több fontos kérdésben is dönthet az országgyűlés, köztük a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerének felfüggesztéséről és az állambiztonsági múlt feltárását érintő törvénymódosításról.
2: A parlament ezt követően megkezdi az alaptörvény 17. módosításának általános vitáját, amely egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók felső korhatárát, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is tartalmazza. A képviselők emellett pénzügyi, közlekedési és agrárügyi törvénymódosításokat is vitatnak majd, utóbbi a károsult mezőgazdasági termelők számára a kárenyhítési előlegfizetés lehetőségét teremtené meg.
1: Az előző magyar kormány által elfogadott jegybanki törvénymódosítások nem rendezték a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival kapcsolatos jogi és átláthatósági problémákat, ez derül ki az Európai Bizottság konvergencia jelentéséből.
2: A jelentés kifogásolja, hogy a monetáris tanács tagjai és az MNB munkatársai továbbra is vezető tisztségeket tölthetnek be a jegybank alapítványaiban és gazdasági társaságaiban, miközben mentesülnek az összeférhetetlenségi és átláthatósági szabályok egy része arról, erről ír a Privát Bankár. A dokumentum emlékeztet arra is, hogy az MNB alapítványaihoz eredetileg 266 milliárd forint közpénz került, amelynek jelentős része az állami számvevőszék vizsgálatai szerint eltűnt. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt büntető eljárás indult, a hatóságok több mint 90 milliárd forintnyi vagyont zároltak.
1: Az iráni háború hatásaihoz képest felül teljesített a hazai ipar májusban.
2: Az előző év azonos időszakához mérten 4,1%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 2,3%-kal bővült az ipari termelés. A feldolgozó ipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A kiskereskedelem 4,8%-kal bővült éves szinten, főleg a többlet üzemanyag és élelmiszervásárlások miatt. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
3: Kicsit engem ez a jó adat azért vetett meg, mert ekkor még bőven zajlott a háború, magas energiaárak jellemezték a gazdaságot, bizonytalanság, tehát nem egy olyan környezetről beszélhetünk, ami nagyon kedvező az ipar számára. A járműgyártás, illetve a számítógépgyártás bővült, hogy a számítógépgyártás az hagyományosan jól teljesít az elmúlt időszakban. A járműgyártásnál lehetően segít a BMW felfutása, csökkenésre viszont a villamosberendezésgyártás ágazatban ide tartozik az akkumulátorgyártás, csökkenés van az élelmiszeriparban is, ami azért meglepő, mert ugye, ha megnézzük a kiskereskedelmi adatot, akkor itt 3,2%-os növekedést látunk, ami arra utal, hogy ez a növekedés, ami a kiskereskedelme van, ez egyre inkább importból származik.
1: A májusival megegyező 2% alatti inflációs ütemet vár júniusra a KNH.
2: Meglepetés lenne az e fölötti fogyasztói árindex, főleg azért, mert akkor még életben volt a védett üzemanyagárintézménye, és maradt a boltokban az ár és top is. Ha nincs meglepetés, folytatódhat a nyári hónapokban a Magyar Nemzeti Bank kamat csökkentése is, havi 25 bázispontos mérsékléssel. Németh Dávidot, a KNH vezető elemzőjét hallják.
4: Az ársapka az érvényben maradt az üzemanyag esetében. A forint az továbbra is erős, ez egyre inkább látszódik a különböző iparcikkek árán. Emellett a szolgáltató szektorban is inkább júliusban indulnak el áremelések, és hát a mezőgazdaságban is az látszódik, hogy az agrár termékek, élelmiszerárak csökkenése az még megmaradt. Itt elsősorban ugye a tej és hús esetében lehetett azt látni az elmúlt hónapokban, hogy csökkent, valamint az import élelmiszerek ára is mérséklődött, úgyhogy mindezek a trendek, tendenciák tartották 2% alatt 1,8-1,9% körül az inflációt júniusban.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.587 pontos új történelmi csúcson zárt.
2: A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a vezető részvények erősödtek, kivéve az OTP-t, amely pénteki záróértékén 46.920 forinton zárt. A MOL 0,7%-kal nőtt 3.938 forintra, a Magyar Telekom 0,2%-del lett több és 2.676 forintot ért, a Richter 0,9%-kal emelkedett 12.300 forintra.
1: 353 forint 90 filléren az euró, a dollár árfolyama 309 forint 40 filléren. Európában vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
2: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on 0,3%-kal, a madridi börze pedig 0,9%-kal gyengült. Frankfurtban 0,2, Milánóban 0,3%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
2: A Dow Jones 0,3%-kal nőtt, az S&P 500 0,7%-kal lett több, a technológiai Nasdaq 1,1%-kal emelkedett.
1: 1,1437 az euró-dollárral szembeni árfolyama, az ázsiai régióban Japánban a Nikkei stagnál, a hongkongi tőzsde 1,1%-os pluszból jön lefelé, most már néhány 10%-os mínuszba, a Shanghai kompozit 1%-kal gyengül, India 2%-os pluszban jár, a dél-koreai tőzsdeindex pedig egy komolyabb 7,5%-os mélyrepülésben, Szingapúr 6%-kal erősödik. 15-re emelkedett az orosz támadás halálos áldozatainak száma Kijevben, a sérülteké meghaladta az 50-et.
2: Az ukrán fővárosban a mai napot gyásznappá nyilvánították, az otthonukat elvesztőknek pedig ideiglenes szállást és pénzügyi támogatást biztosítanak. Kijev környékén további 6 halálos áldozatról és 26 sebesültről számoltak be. Visneve településről pedig csaknem 500 embert evakuáltak az újabb támadások veszélye miatt. Az ukrán légierő szerint a ballisztikus rakéták közül egyet sem sikerült lelőni, mert hiány van a Patriot rendszerek elfogó rakétáiból. Közben az ukrán vezérkar több oroszországi olajipari és katonai célpont elleni csapásról számolt be.
1: Összeomlott az országos villamos energiahálózat Kubában, amelynek következtében 10 millió ember maradt áram nélkül.
2: Az ország kétharmadában már a teljes leállás előtt sem volt áramszolgáltatás, a szigetország pedig hónapok óta súlyos, akár napokig tartó áramkimaradásokkal küzd az elöregedett infrastruktúra miatt. A kubai vezetés szerint a helyzetet az Egyesült Államok olajembargója is súlyosbítja, miközben a kormány kínai támogatással napenergia fejlesztésekkel igyekszik mérsékelni az energiaválságot.
0: Időjárás jelentés.
2: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 42 perc van, jó reggelt kívánok! A forint erősödése 3%-kal csökkenti a külföldre szállító magyar fuvarozók árbevételét, miközben a megemelt útdíjak és a kevesebb fuvar is sújtja az ágazatot. Szerdán nyújtják be első körben a fuvarozói érdekvédelmi szervezetek azokat a javaslataikat, amelyekkel segíteni lehetne a két éve veszteséges ágazaton. Nem csak egy új, kedvezményes hitel bevezetését kérik, hanem más intézkedéseket is sürgetnek. Az egyik fuvarozó érdekképviselet szerint sok külföldi cég például trükközik az útdíjakkal. Lajkó Ferencet, a NIT Hungary ügyvezető titkárát kérdeztem a fuvarozói piac jelenlegi problémáiról.
2: Elég hamar sikerült az új kormánnyal tárgyaló asztalhoz ülni. Vitézi Dávid beruházás és közlekedési miniszterrel, illetve Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, és párnapos határidőben gyakorlatilag már megállapodtak arról, hogy ezek a tárgyalások tovább folytatódnak. Hogy sikerült ilyen hamar tárgyaló asztalhoz ülni? Jelenleg ugye a kormány az inkább egyfajta törvénykezési versenyben van, és kevesebb idő jut az egyeztetésre, de most mégis sikerült.
3: Valóban nem volt könnyű munka, hiszen a kormány még formálódik, egyes pozíciók még nincsenek is betöltve, illetve amely pozíciók be vannak töltve, még ott is ugye nagyon frissek a kollégák, és még lehet, hogy a technikai dolgaikkal vannak elfoglalva, hogy milyen irodába ülnek, vagy éppen, hogy mikor kapnak a számítógépet. Ebben a környezetben sikerült eljuttatni a két miniszterhez azokat az üzeneteket, amelyek megmutatták, hogy ennek a szakmának mekkora jelentősége van. A közúti fuvarozást és ugye a hozzá kapcsolódó közúti személyszállítást azt elég sokan infrastruktúrális kérdések halmazának tekintik, tehát közlekedésnek, és egy közlekedés ugye ez egy technikai kérdés. Mi azokat az üzeneteket fogalmaztuk meg, amiben egyértelmű válhatott a két miniszternek is, hogy a közúti fuvarozás és a személyszállítás az egy gazdasági tényező Magyarországon. És ezt állítjuk azért, mert hogy talán nem sok tudják, hogy a GDP 4%-át állítja elő ez a szektor, az 3000 milliárd forint, és amellett, hogy ilyen jelentősen hozzájárul a GDP-hez, jelentős adóbefizető, mintegy 1000 milliárd forintot fizet be ez a szakma útdíj és jövedéki adó formájában, a többit nem is számolva, mert azok nehezebben számolhatóak ki, tehát egyértelműen kimutatható, hogy ez a szakma ez nem csak kér, hanem betesz a közösbe, és úgy gondolom, hogy a 4%-os GDP arány pedig ugye azért magáért beszélő, mert önmagában 4% az nem tűnik soknak, de ez a teljes magyar mezőgazdaság GDP hozzájárulásával azonos. A másik, ami szerintem fontos lehet, és az új kormány számára is, hát mondjuk úgy, hogy olyan terület, ami felkelti a figyelmét, hogy ebbe a szakmába az a 12.900 vállalkozás, aki áru- és személyszállítással foglalkozik, ezeknek a 90%-a magyar tulajdonú és KKV. És ugye ez a kormány, ez már a választások során is hitettett amellett, hogy segíteni akarja a magyar KKV-knek a boldogulását. Én úgy gondolom, hogy ez a gazdasági súly, és hogy alapvetően KKV-k képzik ugye ezt a szakmát, ezek olyan jelzések voltak, amelyre sikerült felhívni magunkra a figyelmet. Mind a mellett persze, hogy nagy gondban van, nagy nehézségben van ez a szakma, sok minden sújtja, de jelen pillanatban is, és az elmúlt két évben is veszteségben fuldoklott a teljes ágazat, ez főleg az áru fuvarozói részre igaz. Ugye volt itt minden útdíjemeléstől kezdve gazdasági visszaesés, most a útdíjemelést a 2024-esre gondolom, akkor ugye most azért a nemzetközi fuvarozókat, ez az euróárfolyam is rendesen megtépázza a profitjukat, szóval számtalan nehéz helyzet eredménye az, hogy most olyan helyzetben van ez a közúti fuvarozói szakma, hogy 4 év alatt 12%-kal csökkent a vállalkozások száma, több mint 1500 magyar KKV vállalkozás ment tönkre a mi szakmánkba.
2: Miket javasolnak, vagy milyen területeken próbálnak meg együtt dolgozni, miben maradtak a kormányzattal?
3: Azok a célok és javaslatok, amiket itt zsigerből gondolnánk, azok egy részét azért át kellett dolgozni. Tehát most azt azért látja egy érdekképviselet, aki komolyan veszi a szakmáját, meg azt, hogy hogyan tárgyaljon eredményesen a kormány, nem lehet oda menni és azt kérni, hogy elnézést, nekünk nem jó az a 355-ös forint, mi azt szeretnénk, hogy 380-as legyen. Tehát most ennek például semmi értelme.
2: Vagy esetleg jövedéki adócsökkentést az üzemanyagon, mint amire korábban volt példa.
3: Igen, tehát hogy ilyeneket, tehát ezeket jól át kellett gondolnunk, hogy akkor hogy olyat kérjünk, ami reális. Tehát amire azt tudja mondani a kormány, hogy kérem szépen, értem a problémát, így nem tudok segíteni, de mondjuk, hogyha egy másik irányt megnéznénk, tehát ilyen módon kellett jól kitalálni azt, hogy abban a rendelkezésünkre álló másfél órában akkor milyen javaslatokat teszünk, mert tényleg csak kérni és hőbörögni, az nem vezet sokra. Én azt gondolom, hogy sikerült ezeket megfogalmazni, mint hogy azt se kérhettük most még egy példa, hogy jaj, csökkenjen le az UDI, és akkor nekünk milyen jó lesz. Tehát ez egy olyan fontos költségvetési bevétel, amit nem lenne racionális kérni, hogy csökkentsék le, és egyébként ezt vissza is igazolta mindkét miniszter, hogy nagyra értékelték, hogy nem ilyen kérésekkel jöttünk, ami csak ugye költségvetési nehézséget okoz, hanem olyan javaslatokat tettünk, ami win-win lehet, tehát a kormány számára is és a szakma számára is. Ugye az egész, amiről szól, az a versenyképesség. A Neat Hungary is ugye amellett tette a hitét, most már 36 éve azért küzdünk, hogy a magyar forrazók versenyképességét növeljük. Ez nagyon fontos, nem csak adókedvezményeket, ezek lehetnek ilyen formák is, de a versenyképesség a lényeg. Van egy hazai versenyképességi lencskép, meg van egy nemzetközi, amiben a hazai forrazók érdekeltek, és Magyarország nagyon jó volt ebbe a versenyképességbe. 2004-ben az EU csatlakozáskor a teljes európai fuvarpiaci tortából 2% volt a részesedés. Ez 2018-ra, ez 5%-ra növekedett meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy fantasztikus sikerágazat volt, ráadásul ugye itt mi szolgáltatást exportálunk, legalábbis a nemzetközi kollégák, de ez a tavalyi évre 3,9%-ra csökkent. Tehát látszik az a számok alapján, hogy nemzetközi összehasonlításban csökkent a versenyképességünk. Most ennek sok összetevője van, de ami ennél szerintem sokkal drámaibb, hogy a belföldi, tehát a saját hazai piacunkon is romlott a versenyképességünk, és ez nem csak azért van, mert ugye Románia is Schengen belépett be ugye 2 éve, ez segítette őket, hanem egyszerűen valamit jobban csinálnak, de sajnos úgy tűnik, hogy nem csak, hogy jobban csinálnak, hanem lehet, hogy csibészebbül is csinálnak, és különböző tisztességtelen verseny magatartásokra gondolok. És mi azt gondoljuk, hogy például, amikor azt javasoltuk, hogy fokozottabb ellenőrzéseket szeretnénk kérni, akkor azt szeretnénk kiszűrni, hogy azok a cégek, akik például UDI-t csalnak, tehát nem fizetik be az UDI-at, azok ne rontsák a hazai piacot, vagy legyenek keményen megbüntetve, vagy szoruljanak ki a magyar piacra, mert nem jogkövetőek. Tavaly évben mintegy 15 milliárd forint UDI büntetést róttak ki Magyarországon, vagy szabtak ki. Ennek a 75%-a az külföldi forrazókat érintett. Tehát látszik, hogy a külföldi forrazók azok nagyon bátrak ezen a téren, és ami még rosszabb hír, mert nyilván, hogyha elkapják őket és megbüntetik őket, akkor kétszer is meggondolnák, de még rosszabb hír, hogy ennek a 75%-nak, ami mintegy 11 milliárd forint, csak a 30%-a folyt be a költségvetésbe. Tehát nincsenek még meg azok a módszerek, azok a eszközök mondjuk a rendőrségnek, vagy lehet, hogy a jogi háttér hiányzik még, hogy ezeket a büntetéseket, ezeket kikényszerítsék. Most azért gondoljuk végig, hogyha én UDI csalok, megbüntetnek, de azt nem kell befizetnem, akkor holnap is UDI csalni fogok, mert nincs következménye, hiszen nem történik semmi. Tehát ebben például ez egy olyan terület, amit hogyha nem csak, hogyha behajtanák, akkor egyrészt 8 milliárdak gazdagodna a költségvetés per év, másrészt ugye visszaszorítaná azt a tisztességtelen versenyt, akik elviszik a magyar fuvarozók elől tisztességtelenül a Magyarországon keletkező fuvarokat, kvázi ez a kereslet-kínálat arány ez helyre billenhetne, vagy javulhatna az aránya, és a hazai fuvarozók azok jobban át tudnák hárítani a költségeiket. Úgyhogy ez volt az egyik javaslatunk, ez a hazai piacon, ugye ez az ellenőrzéseknek az erősítése. A Neat Hungary kizárólag jogkövető cégeket képvisel, tehát mi a magyar fuvarozók esetében is azt gondoljuk, ha valaki csal, akkor az annak a következményeit vállalni kell, tehát nem a külföldiekre van ez kihegyezve, a statisztikát csak azért mondtam, hogy ez nagyon sok külföldit érinthet a jövőben. A másik ilyen kérdés az az, hogy hogyan lehetne most a hazai KKV-knak a pénzügyi helyzetén segíteni. Ugye van ez az euró probléma, ez elég komolyan sújtja a nemzetköziseket, és ez ugye rájött már egy olyan helyzetre, amikor egyébként is nehezen vagy nem tudták áthárítani ezeket a költségemelkedéseket, ugye a kereslet-kínálat felborulása okán, amelyek korábban keletkeztek, akár még a 2024-es, ugye 60%-os hazai UDI-lemésről is beszélek. Tehát nagyon megromlott a likviditása a hazai fuvarozó cégeknek, ugye KKV-król beszélünk, akik eleve nem duskálnak a pénzben, a likviditásban, és jelentős számú cég ezért kell, hogy befejezze, hogy egyszerűen nem tudja átvészelni ezt a nehéz időszakot, amikor veszteséget kell termelni, nincs ekkora tartalékuk, és ugye nagyon rosszkor jött egy ilyen pénzügyek gyenge állapotba érkezett az, hogy ekkorát erősödött a forint hirtelen, tehát viszonylag rövid idő alatt több mint 30 forinttal erősödött, ez ugye azt jelenti, 10 forintonként 1%-nyi profit változást generál, tehát most 30 forint, az azt jelenti, hogy 3%-nyi profit hiányzik az egyébként is mínuszos cégeknek a zsebéből, tehát mélyült a veszteség, és ugye teljesen akaratlanul, de ugye erre érkezett az, hogy akkor ez a bizonyos KKV-szektor segítő 3%-os szabad felhasználású kavosz hitel is megszűnik. Tehát, hogy még az sincs most már, hogy ezt mondjuk kedvezményes hitelből lehetne finanszírozni. Mi ezt elmondtuk a kormánynak, akik bizonyára ennek nem voltak ismeretébe, tudásába, hogy ez mennyire fontos ennek a szakmának. Elmondtuk a problémát, elmondtuk, hogy értjük azt, hogy miért szűn meg a kavosz, hiszen lekommunikálták megfelelően, hogy sokan nem arra használ hanem arbitrázs üzletekre, ami nyilván nem támogatható, de mi kértük, hogy ehelyett valami hasonlót ezeknek a magyar KKV-knak indítsunk, vagy tegyünk elérhetővé, különben tömeges csődökre lehet számítani az idei évben is. Tehát ez a fajta, hogyan lehet a vállalkozások kritikus pénzügyi helyzetén valami azonnali, valami olyan, ami tényleg segítség, ez volt még egy kiemelt pontunk. Volt szó a munkaerőhiányról, ez azért egy strukturális, egy középtávú probléma, bármilyen középtávon lehet megoldást rá találni, ez nem egy ilyen egyszerű kérdés, hogy akkor nem tudom, most kapunk 5 milliárd forintot sofőrképzésre, vagy ilyen egyszerűen, ennél sokkal bonyolultabb, de ezt is felvetettük, hiszen a szakma jövőjével kapcsolatosan ez egy kritikus kérdés.
2: 5 munkacsoportban állapodtak meg, hogy munkacsoportokban folytatják a munkát, és hogy július 8-áig, vagyis szerdáig tesznek le javaslatot, nem csak önök, hanem más szakmai szervezetek is. Ez abban az értelemben egy megugorható határidő, hogy mindenkinek azért a fejében már nagyjából ott voltak azok a javaslatok, amikkel pontról pontra tényszerűen előáll, és akkor akár július végéig ezeket intézkedésekké lehet összehozni a kormány segítségével, vagy ennyire nem gyors azért a munkatempó?
3: Szerintem lehet ilyen gyors és megugorható. Nagyon profin zajlott ennek az egész találkozónak az előkészítése. Azt hozzá kell tennem, hogy a Nyit Hungary volt az, aki el tudta juttatni ezeket a komoly gazdasági érveket és ezt a segélykiáltást, hogy aztán abból a kormány előre vegyen minket a többi szakmához képest, és előbb tárgyaljon velünk, mint másokkal. De azt is hozzá kell tenni, hogy nem egyedül a Nyit Hungary szeretett volna tárgyalni. 4 szervezettel együtt összesen 5-en tárgyaltunk múlt csütörtökön, tehát más fuvarozói szervezetek, illetve egy logisztikai szervezet is részt vett ezeken a tárgyalásokon, tehát nem csak a fuvarozás lesz a fókusz, de főként ennek a közötti fuvarozás a fókuszon, hanem belekerült már a logisztika és annak egyes kérdései is, tehát én most azt gondolom, hogy megmerem kockáztatni, hogy az 5 munkacsoportból legalább egy, az nem feltétlen közötti fuvarozási, hanem általánosabb logisztikai fókusszal fog rendelkezni. De hogy visszatérjek, hogy a nagyon profi volt az előkészítés, mert mind az 5 szervezettől bekérték előre, hogy mi az a 2-3 kiemelt pont, amiről mindenképpen szeretne a személyes egyeztetésen beszélni, és ezt a minisztériumi kollégák összegyúrták 5 olyan tárgyalási ponttá, amiből végül is kialakult a munkamenete a múlt hét csütörtöki megbeszélésnek. A tárgyalás során az 5 témakört a következőképpen alakították ki, és tárgyaltuk, ugye a pénzügyi finanszírozás és annak a kérdése, amiről az előbb beszéltem, a külön pont volt a munkaerő kérdése, akkor a magyar közúti fuvarozói ágazat versenyképességi helyzete és annak fejlesztési lehetőségei, az útdíjrendszer ellenőrzések és annak az egyszerűsítése, és az 5. pont volt pedig a logisztikai infrastruktúra és a vasúti árufuvarozás, ami ilyen bővebb logisztikai szkópot jelent. Akár ez az 5 pont lehet az alapja a formálódó munkacsoportoknak, hiszen a munkacsoportoknak az is fontos kérdése, hogy ugye milyen résztvevők vannak benne, és hogy ezek a résztvevők hogy tudnak haladni. Tehát ez már ilyen projektszemléleten, ilyen feladatközpontúan kell végig gondolni, nem csak szakma specifikusan. Én most ebben a pillanatban, bár szerdáig még azért mi is átgondoljuk, bárhol aláírnám, ha azt mondanánk, hogy ez az 5 munkacsoport indul, és akkor delegáljunk bele tagokat, mert végül is most ez az 5 legfontosabb terület. Habár mi is letettünk egy olyan írott anyagot, amiben ugye minden más pontot megjelöltünk, és a minisztériumok tudtára adtunk, hiszen most itt, hogy 2-3 pontot tudtunk mi is megjelölni, ez nyilván nem volt elég a másfél óra arra, hogy mindent az asztalra tegyünk, de mi a javaslatainkat kötve, fűzve, nyomtatva átadtuk a miniszter uraknak, a államtitkárasszonynak, államtitkár úrnak és a jelenlévő helyettes államtitkároknak azért, hogy a kezükbe legyen az, hogy tényleg az a jéghegy csúcsa, mondjuk ez az 5 pont, vagy ez az 5 munkabizottság, sok minden más is lehet benne, és hát ha ők találnak benne olyat, hogy például itt a közepén van egy pont, amit viszonylag gyorsan meg lehetne csinálni, csak mondjuk mi nem tudtuk, hogy ez egy ilyen quick win lehetséges.
1: Lajkó Ferencet, a Nithangeri ügyvezető titkárát hallották. 6 óra 56 perc van, 4 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. A 7 órai hírösszefoglalót követően pedig már arról lesz szó, hogy hogyan teljesített az ipar, illetve a kiskereskedelem májusban.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
4: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
5: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban erősödik a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A 10-es főúton az Ürömi körforgalom előtt, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakasz továbbra is egyirányú az Andrássy út felé. Az Erzsébet királyné útja aluljáró, illetve a keleti pályaudvar felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz Zichy Jenő utca megállóját áthelyezték a Dezsőfi utca elé. A Kossuth Lajos tér felé a járatok változatlanul terelve közlekednek, nem érintik a Zichy Jenő utca és a Bátori utca a Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Magyarország 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényt. A papírokra nagyjából háromszoros túljegyzés volt, ez derült ki az Államadósság Kezelőközpont közleményéből. 5 és 10 éves papírokat bocsátott ki a magyar állam. Az euróban jegyzett kötvények közül a 2032-ben lejáróaknál 3,62%-os, a 37-es lejáratúaknál 4,282%-os hozam alakult ki. Az euró kötvényeket a másodpiaci hozamokon kibocsátási prémium nélkül sikerült árazni. A portfólió összegzése szerint a devizakötvény kibocsátás hátterében elsősorban a felszabaduló uniós források előfinanszírozása igénye állhat. Rövid távon jelentős likviditásra van szüksége a magyar államnak, mivel az uniós helyreállítási alapból lehívható 10 milliárd eurónyi támogatást az Európai Bizottság akkor téríti meg, ha a projekteket végrehajtották. A kötvénykibocsátás időzítése piaci szempontból kedvező, javult Magyarország befektetői megítélése, csökkentek a hozamai, és az Államadósság Kezelőközpont az elmúlt hetekben a forint alapú intézményi kötvényekből is jelentős mennyiséget tudott értékesíteni. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Ma több fontos kérdésben is dönthet az országgyűlés, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az állambiztonsági múlt feltárását érintő törvény módosításról.
7: A parlament ezt követően megkezdi az alaptörvény 17. módosításának általános vitáját, amely egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók felső korhatárát, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is tartalmazza. A képviselők emellett pénzügyi, közlekedési és agrárügyi törvénymódosításokat is vitatnak, utóbbi a károsult mezőgazdasági termelők számára a kárenyhítési előlegfizetés lehetőségét teremtené meg.
1: Az előző magyar kormány által elfogadott jegybanki törvénymódosítások nem rendezték a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival kapcsolatos jogi és átláthatósági problémákat. Ez derül ki az Európai Bizottság konvergencia jelentéséből.
7: A jelentés kifogásolja, hogy a monetáris tanács tagjai és az MNB munkatársai továbbra is vezető tisztségeket tölthetnek be a jegybank alapítványaiban és gazdasági társaságaiban, miközben mentesülnek az összeférhetetlenségi és átláthatósági szabályok egy része alól, erről ír a Privát Bankár. A dokumentum emlékeztet arra is, hogy az MNB alapítványaihoz eredetileg 266 milliárd forint közpénz került, amelynek jelentős része az állami számvevőszék vizsgálatai szerint eltűnt. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt büntető eljárás indult, a hatóságok több mint 90 milliárd forintnyi vagyont zároltak.
1: A kiskereskedelem 4,8%-kal bővült éves szinten, míg havi alapon 7%-os volt az erősödés.
7: Főleg a többlet üzemanyag és élelmiszervásárlások dobták meg a hazai boltok forgalmát. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kutaknak A vegyes üzletekben több mint 3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4%-os bővülést jelentett. Regős Gábor a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
8: Leginkább meglepő, hogy az üzemanyag kereskedelem még mindig 8,4%-kal bővül. Még mindig ennyit tankoljunk, ez azért eléggé meglepő. Ezt értem, hogy volt védettár, de azért ez nem annyira olcsó ez a védettár, hogy emellett nagyon sokat tankoljunk. Az élelmiszerek 3,2% volt a növekedés. Hát nyilván, hogy ez egy olyan termékcsoport, ahol azért korlátozott a bővülés lehetősége. Ahol viszont kevésbé korlátozott, ahol ugye jobban el lehet halasztani a fogyasztást, és utána bepótolni, ez a nem élelmiszer kiskereskedelem, itt 7,4% volt a bővülés mértéke.
1: A májusival megegyező 2% alatti inflációs ütemet vár júniusra a KNTH.
7: Meglepetés lenne az e fölötti fogyasztói árindex, főleg azért, mert akkor még életben volt a védett üzemanyag árintézménye, és maradt a boltokban az árréstop is. Ha nincs meglepetés, folytatódhat a nyári hónapokban a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentése is, havi 25 bázispontos mérsékléssel. Németh Dávidot a KNTH vezető elemzőjét hallják.
9: Az ársapka az érvényben maradt az üzemanyag esetében. A forint az továbbra is erős, ez egyre inkább látszódik a különböző iparcikkek árán. Emellett a szolgáltató szektorban is inkább júliusban indulnak el áremelések, és hát a mezőgazdaságban is az látszódik, hogy az agrár termékek, élelmiszerárak csökkenése az még megmaradt. Itt elsősorban ugye a tej és hús esetében lehetett azt látni az elmúlt hónapokban, hogy csökkent, valamint az import élelmiszerek ára is mérséklődött, úgyhogy mindezek a trendek, tendenciák tartották 2% alatt 1,8-1,9% körül az inflációt júniusban.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 4%-os emelkedéssel 143.587 pontos új történelmi csúcson zárt.
7: A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a vezető részvények erősödtek, kivéve az OTP-t, ami pénteki záróértékén 46.920 forinton zárt. A MOL 7%-kal 3.938 forintra nőtt, a Magyar Telekom 2%-kal 2.676 forintra, a Richter pedig 9%-kal 12.300 forintra erősödött.
1: Európában vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
7: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on 3%-kal, a madridi börze 9%-kal gyengült, Frankfurtban 2%, Milánóban 3% volt a plusz.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
7: A Dow Jones Index-e 3,1%-kal nőtt, az S&P 500 7,1%-kal lett több, a technológiai Nasdaq 1,1%-kal emelkedett.
1: 353 forint 90 fillérén az euró, a dollár 309 forint 40 fillér, a svájci frank 384 forintom, 1,1437 az euró dollárral szembeni árfolyama, az angol font amerikai dollár 1,3389. 3535-re emelkedett a venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké meghaladja a 16700-at, közölték a hatóságok.
7: A június 24-i 7,2-es és 7,5-es erősségű rengések után eddig 942 utórengést regisztráltak. A katasztrófa miatt közel 18 000 ember maradt otthon nélkül, 190 épület teljesen megsemmisült, további 860 súlyosan megrongálódott. Bár a túlélők megtalálására már csekély az esély, a mentő alakulatok továbbra is kutatnak az eltűntek után. A mentési munkák során eddig több mint 6400 embert emeltek ki a romok alól.
1: Kirabolták a franciaországi Lalik múzeumot Elzászban.
7: Állarcos elkövetők vasárnap hajnalban betörték a múzeum ajtaját, kikapcsolták a biztonsági rendszert, majd mintegy 20 műtárgyat vittek el. Az ellopott ékszerek és műtárgyak értéke több millió euró lehet. A múzeum René Lalik ékszerész és üvegművész, valamint családja alkotásait őrzi. A tárlat a következő napokban zárva tart, a rendőrség pedig a biztonsági kamerák felvételeit is vizsgálja.
1: Legalább 13-an meghaltak az indiai Maharashtra államban a heves monszunesők miatt.
7: Az elmúlt két napban a rekord mennyiségű csapadék földcsuszamlásokat és áradásokat okozott, további 10 ember megsérült. A legsúlyosabb tragédia Mumbai Manhurd város részében történt, ahol egy épület összeomlása 6 ember halálát okozta. Az esőzések a vasúti és közúti közlekedésben is jelentős fennakadásokat okoztak. Az indiai meteorológiai szolgálat újabb áradásokra, vízátfolyásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztet, a hatóságok pedig a szükségtelen utazások elkerülését kérik.
1: Ma hirdet ítéletet a Párizsi Feleviteli Bíróság Marine Le Pen ügyében.
7: A legnagyobb francia ellenzéki párt vezéralakját első fokon 2 év letöltendő és 2 év felfüggesztett börtönre, valamint 5 év közügyektől való eltiltásra ítélték európai parlamenti források szabálytalan felhasználása miatt. A feleviteli döntés tétje az, hogy Le Pen elindulhat-e a 2027-es francia elnök választáson. Az ügyészség továbbra is börtönbüntetést, pénzbírságot és 5 éves eltiltást kér ellene. A nemzeti tömörülés arra is készül, hogy eltiltás esetén Jordan Bardella lehet a párt elnök jelöltje.
1: 1 millió eurót foglaltak le pénzmosás miatt francia, olasz és koszovói együttműködésben.
7: Az Eurojust közlése szerint egy nemzetközi bűnözői hálózat a kábítószer kereskedelemből származó bevételeket aranyrudakba és aranylemezekbe fektette, majd így próbálta elrejteni és külföldre vinni a pénzt. A nyomozás szerint a csoport legalább 18 millió eurót mosott tisztára ezzel a módszerrel. Az ügyben Olaszországban egy koszovói párt vizsgálnak, akiket korábban Franciaországban állítottak elő, miután több mint 50 kg aranyat találtak egy jármű rejtett rekeszében. A hatóságok eddig több mint 30 millió euró értékben foglaltak le bűncselekményből származó vagyont.
1: Donald Trump szerint folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.
7: Az amerikai elnök a Fehérházban azt mondta, nagyon jó telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyinnal, és szerinte az orosz elnök komolyan véget akar vetni a háborúnak. Trump úgy fogalmazott, Putyin érzi a nyomást, Volodymyr Zelenszkij pedig azonnal le akarja zárni a konfliktust. Az amerikai elnök az ukrán államfővel a NATO csúcs találkozó után tárgyal majd kétoldalúan.
0: Időjárás jelentés.
7: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen pedig az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések is kísérhetik. Délutára 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
1: A labdarúgó világbajnokságon a szuperrangadón Portugália 1-0-ás vereséget szenvedett Spanyolország együttesétől. A spanyol válogatott világbajnoki rekordot is döntött, mert hogy a 6. kapott gól nélküli mérkőzése volt ez sorozatban. A találkozónak az eredménye még, hogy megerősítette lemondását Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya a kiesés miatt. És minden jel szerint ez volt legalábbis világbajnokságon Cristiano Ronaldo utolsó mérkőzése. A másik nyolcad döntőben búcsúzott a 3. társházigazda is, miután Belgium 4-1-re legyőzte az Egyesült Államok csapatát. Ma még 2 nyolcad döntőt rendeznek majd, magyar idő szerint 6 órától Argentina Egyiptommal csap majd össze Atlantában, este 10-től pedig Svájc-Kolumbia találkozó Vancouverben. Szerdán szűnnap, csütörtöktől pedig már a negyed döntők jönnek. A VB góllövő listáját 7 góllal a norvég Haaland, a francia Mbappé és az argentin Messi vezeti holtversenyben. A már tovább jutott magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re legyőzte a belgákat Székesfehérváron a világbajnoki selejtező sorozat 6. utolsó fordulójában. A csoport másik mérkőzésén Franciaország-Finnország 98-69.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: 4:08, jó reggelt kívánok! Az iráni háború hatásaihoz képest felül teljesített a hazai ipar májusban. Az előző év azonos időszakához mérten 4,1%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz viszonyítva viszont 2,3%-kal bővült az ipari termelés. A kiskereskedelem 4,8%-kal emelkedett éves szinten, főleg a többlet üzemanyag és élelmiszervásárlások miatt. Az import élelmiszervásárlások dobták meg egyébként a hazai boltok forgalmát. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztem. Kijöttek a májusi ipari termelői adatok, és hát havi szinten már bővülés látszik, de éves szintén még mindig egy enyhe visszaesés. Májusban hogy teljesített a hazai ipar, mit lehet kiemelni, mi volt mondjuk úgy, hogy húzó ágazat, és mi volt kevésbé?
2: Májusban mindenképpen a vártnál kedvezőbb adatokról tájékoztatott a KSH,

0: voltunk volna a holdponttól, hogyha megnézzük, akkor tavaly novemberben volt egy holdpont, hát ahhoz képest már ilyen 5-6%-kal feljebb van az ágazat teljesítménye, ha nem is egyenletesen, de azért így tiktakozva most már úgy tűnik, hogy megyünk fölfelé, meglátjuk, hogy ez mennyire lesz tartós, ugye egy kicsit engem ez a jó adat azért vetett meg, mert ugye egyébként az iráni háborúról beszélünk, ekkor még bőven zajlott a háború, magas energiaárak jellemezték a gazdaságot, bizonytalanság, tehát nem egy olyan környezetről beszélhetünk, ami nagyon kedvező az ipar számára. Ugye az első becslésnél a KSH még nem közli a részletes ágazati adatokat, csupán annyit mond, hogy melyek azok az ágazatok a kiemelt ágazatok közül, vagy legnagyobb súlyú ágazatok közül, amelyek jól, és melyek azok, amelyek rosszabbul teljesítettek. Ugye itt is a nyers adatot nézik egyébként, tehát a kiigazított adat, ami ugye nagyon jó, az alapján nem tudjuk ezt megnézni. A járműgyártás, illetve a számítógépgyártás bővült, ugye a számítógépgyártás az hagyományosan jól teljesít az elmúlt időszakban. A járműgyártásnál véletlenül segít a BMW felfutása. Csökkenésre viszont a villamosberendezésgyártás ágazatban ugye ide tartozik az akkumulátorgyártás. Hát itt azért az elmúlt időszakban eléggé cikkakozó teljesítményt láttunk. Csökkenés van az élelmiszeriparban is, ami azért meglepő, mert ugye ha megnézzük a kiskereskedelmi adatot, akkor itt 3,2%-os növekedést látunk, ami arra utal, hogy ez a növekedés, ami a kiskereskedelemben van, ez egyre inkább importból származik.
1: A forintnak az erősödése az, hogy azért 350 közelében, sőt az alatt is volt egy ideig az euró, talán pont egyébként, ha nem is májusra, de május végére talán már elérte ezt a szintet. Szóval ez nem fékezte valamelyest az ipari bővülést?
0: Hát nem tudom, hogyha ez lett volna a fékezés, akkor mi lett volna, hogy a munkanaphatástól megtisztított 5,4%-os növekedés esetén mi lett volna a nem fékezés. Ezzel az euró kapcsán ugye egy kicsit szkeptikus vagyok, mert nyilvánvalóan van egy negatív hatása, tehát hogy ezért a magasabb bér, ugye ez is egy magasabb bér jelent euróban, azt jelenti, hogy kevésbé versenyképes a magyar ipar. A másik oldalról meg igazából egy német Mercedes árában nem annyira az lesz meghatározó, nem annyira fogja befolyásolni a keresletet, hogy most a magyar forint egy pár százalékkal erősebb vagy gyengébb.
1: Ráadásul gondolom én, aki sok import alapanyagból dolgozik, annak a másik oldalon meg segít egy kicsit. Egyébként a forint erősödése, mert olcsóban tud behozni alapanyagokat. Említetted, hogy most már tényleg látszanak a feltámadás jelei. Ez nyáron azért a köztudottan inkább gyár leállásokkal, gyár frissítésekkel terhet időszakban némileg megtorpanhat, vagy erős nyárra számítasz?
0: Ugye mindenképpen lesz nyári leállás, ott ugye mindig egy kicsit félrevezető lehet az időzítés, hogy nem ugyanúgy alakulnak a leállások az egyes hónapok között. Nem lehet tudni, hogy ez mennyire lesz az idén erős. Cégek már valószínűleg tudják, de azért erről híreket még nem nagyon olvastunk. Hogyha belegondolunk és visszanézünk a tavalyi teljesítményre, hát nem hiszem, hogy annál erősebb lenne a leállás, ugye akkor azért egy ilyen stagnáló mélypont volt, ami az ipart jellemezte, tehát hogyha annál nagyobb leállás lenne, az baj lenne. Hát egy akkora vagy annál kisebb leállásra számíthatunk szerintem.
1: Említetted a kiskereskedelmet, a kiskereskedelmi adat is meglepetés volt?
0: A kiskereskedelmi adat is egy kicsit meglepetés volt, itt ugye 4,8%-os volt a növekedés éves alapon és 0,7%-os havi alapon. Hát ott ami leginkább meglepő, hogy az üzemanyag kereskedelem még mindig 8,4%-kal bővül. Ugye márciusban volt itt egy 20%-os növekedés, áprilisban volt egy 9,1%-os, de még mindig ennyit tankoljunk, ez azért eléggé meglepő. Persze értem, hogy volt védettel, de azért ez nem annyira olcsó ez a védettel, hogy emellett nagyon sokat tankoljunk.
1: Egyértelműen az üzemanyag vitt egyébként a kiskereskedelmet, az üzemanyag túlvásárlás?
0: Nem, abszolút nem. Említettem az élelmiszereket, ahol 3,2% volt a növekedés. Hát nyilván, hogy ez egy olyan termékcsoport, ahol azért korlátozott a bővülés lehetősége, ahol viszont kevésbé korlátozott, ahol ugye jobban el lehet halasztani a fogyasztást, és utána bepótolni, vagy jobban lehet vásárolni, akár hogyha nincs annyira szükségünk rá, akkor is. Ez a nem élelmiszer kiskereskedelem, itt 7,4% volt a bővülés mértéke.
1: Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Pillantás a forint árfolyamára, 353 forint 90 filléren az euró, a dollár 309 forint 60, a svájci frank 384 forint 10 filléren.

0: Egy igencsak fontos érdekességgel folytatjuk a nagyvilágból.
1: Reggeli Monitor.
2: Július 6-án ünnepelte 80. születésnapját Sylvester Stallone, Golden Globe-díjas amerikai filmszínész, rendező, az elmúlt évtizedek akciófilm sztárja. Michael Sylvester Gardenzio Stallone néven látta meg a napvilágot New Yorkban. A Miami Egyetem dráma szakán tanult, majd 1969-ben New Yorkba ment, hogy színész legyen, de ehelyett évekig csak alkalmi munkákból élt. 1975-ben már csak $100 volt a bankszámláján elmondása szerint, amikor 3 nap alatt megért egy forgatókönyvet egy lecsúszott boxolóról, aki megkapja élete nagy lehetőségét és a világbajnok ellen állhat ki. A forgatókönyvért $250,000 kínáltak neki, de Stallone ragaszkodott ahhoz, hogy a stúdiók által kiszemelt Robert Redford vagy Burt Reynolds helyett ő játssza el Rocky főszerepét. 28 nap alatt alig $1,000,000-os költségvetéssel forgatták le a filmet, és Rocky Balboa egy csapásra sztárrá és gazdaggá tette. A $40,000,000-os bevétel 10%-a landolt Sylvester Stallone-nél. A film 10 Oscar jelölést kapott, ebből 2-t Stallone a legjobb férfi főszereplő és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában. A Rocky végül 3 Oscar-t zsebelt be, köztük a legjobb filmét. Az elmúlt évtizedekben rengeteg, összesen 9 folytatás készült belőle. Másik óriási sikere a vietnámi háború poklát megjárt veterán hős John Rambo szerepe volt, a David Morrell kisregényéből életre kelt szuperkatona neve mára fogalommá vált. Az első részben még a túlbuzgó kisvárosi seriffel hadakozott, aztán Vietnámban, Afganisztánban és Myanmarban járt, végül 2019-ben a mexikói drogbárokkal vette fel utoljára a harcolt Rambo. A legtöbb rész forgatókönyvét részben vagy egészben Sylvester Stallone írta, némelyiket maga is rendezte. A 80-as évek és a 90-es években rengeteg műfajban kipróbálta magát az akciófilmek mellett, a legjobban fizetett sztárként tündökölt, aztán 2010-ben újra kezdte, miután már kezdett megfakulni egy kicsit a csillaga, egy halom régi akcióhős szedett össze, és elkészítette a Feláldozhatók széria első darabját, amiből végül 4 film látott napvilágot. Jelenleg a Tulsa királya című televíziós gangster sorozatban játszik főszerepet. Jelenleg is számos projekten dolgozik, többek között a készülő John Rambo című előzményfilmben, executive producerként működik közre, de sajtóhírek szerint Quentin Tarantinoval közösen dolgozik egy az 1930-as évek világával játszódó gangster sorozaton, amelyben rendezőként és íróként is szerepet vállalt. Csillaga 1984 óta látható a hollywoodi hírességek sétányán. 2023-ban mutatták be az életéről szóló dokumentumfilmet, idén szeptemberben pedig a könyvesboltokba kerül majd önéletrajzi könyve. 2025-ben Sylvester Stallone Donald Trump amerikai elnök Hollywoodért felelős különleges megbízottá nevezte ki, valamint megkapta a Kennedy Központ életműdíját.
1: Ez a Reggeli Monitor.
3: Mennyi

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. A Gyáli úton a Határúttól és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi úttól északra, a Budaörsi úton befelé a Dajka Gábor utcától, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton a Rádai Gedeon utcánál ma a kifelé vezető oldalon. Befelé pedig szerdától péntekig burkolatjavítás miatt. Mára lezárták a Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt a külső sávot. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Venezuelában a kettős földrengés halálos áldozatainak a száma 3535-re emelkedett, a sérültek már 16740-en vannak. Ezt Jorge Rodriguez, a latin-amerikai ország parlamenti elnöke jelentette be. A legfrissebb összesítés szerint teljesen megsemmisült 190 épület, 856-ban pedig jelentős károk keletkeztek. További túlélők után is kutatnak még, de erre egyre csekélyebb az esély, mármint hogy találnak túlélőket majd. Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Irán folytatta a támadásokat a Hormuzi szorosban.
4: Legalább 2 rakétát lőtt ki a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajókra tegnap este, jelentős károkat okozva 2 járműben, míg ma hajnalban az ománi öbölben, az ománi Limak közelében ért támadás egy cseppfolyósított földgáz szállító tartályhajót. Személyi sérülés vagy környezetszennyezés egyik esetben sem történt.
3: Enyhén emelkedik a kőolaj világpiaci ára, a Brent $72.62 jár, az amerikai könnyolaj pedig $69.15. 1 millió eurót foglaltak le pénzmosás miatt francia, olasz és koszovói együttműködésben.
4: Az Eurojust közlése szerint egy nemzetközi bűnözői hálózat a kábítószerkereskedelemből származó bevételeket aranyrudakba és aranylemezekbe fektette, majd így próbálta elrejteni és külföldre vinni a pénzt. A nyomozás szerint a csoport legalább 18 millió eurót mosott tisztára ezzel a módszerrel. Az ügyben Olaszországban egy koszovói párt vizsgálnak, akiket korábban Franciaországban állítottak elő, miután több mint 50 kg aranyat találtak egy jármű rejtett rekeszében. A hatóságok eddig több mint 30 millió euró értékben foglaltak le bűncselekményből származó vagyont.
3: Összeomlott az országos villamosenergia hálózat Kubában, amelynek következtében 10 millió ember maradt áram nélkül.
4: Az ország kétharmadában már a teljes leállás előtt sem volt áramszolgáltatás, a szigetország pedig hónapok óta súlyos, akár napokig tartó áramkimaradásokkal küzd az elöregedett infrastruktúra miatt. A kubai vezetés szerint a helyzetet az Egyesült Államok olajembargója is súlyosbítja, miközben a kormány kínai támogatással napenergiafejlesztésekkel igyekszik mérsékelni az energiaválságot.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
4: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on 3,1%-kal, a madridi börze pedig 9,1%-kal gyengült, emelkedett viszont Frankfurt 2,1% és Milánó 3,1%-kal.
3: Emelkedéssel zárták a New York-i tőzsde fő mutatója kereskedést.
4: A Dow Jones 3,1%-kal nőtt, az S&P 500 7,1%-del lett több, míg a technológiai Nasdaq 1,1%-kal emelkedett.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.587 pontos új történelmi csúcson zárt.
4: A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a vezető részvények erősödtek, kivéve az OTP-t, ami pénteki záróértékén 46.920 forinton fejezte be. A MOL 7,1%-kal nőtt 3.938 forintra, a Magyar Telekom 2,1%-del 2.676 forintra, míg a Richter 9,1%-kal emelkedett 12.300 forintra.
3: 354 forinton az euró, a dollár 309 forint 60, a svájci frank 384 forint 10 fillérem, 1,1432 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Nem a legforróbb megyében követeli a legtöbb áldozatot a hőség, ez derül ki az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak legfrissebb elemzéséből.
4: A 2015 és 25 közötti adatokat vizsgálva kimutatták, hogy a tartós éjszakai és nappali hőterhelés Tolna megyében okozta a legtöbb halálesetet, ami 35%-os növekedést jelent. A második Baranya, majd Jász-Nagykun-Szolnok következik. Bár a legforróbb hetet Csongrád-Csanád megyében regisztrálták, a halálozási mutatók ott alacsonyabbak maradtak, ami a jobb helyi alkalmazkodással és a légkondicionált lakások magas arányával magyarázható.
3: Július 31-ével megszüntetik a Matthias Corvinus Kollégium alapítványt. A döntést az alapítói jogokat gyakorló Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hozta meg.
4: Az MCC szerint nem váratlan a megszüntetéséről szóló alapítói határozat. Az intézmény közleményében azt írta, a döntés a kekvák felszámolásáról szóló jogszabály végrehajtásának része. A vezetés jelenleg is egyeztet a kormánnyal, hogy a Tombor család, mint államháztartáson kívüli alapító, más szervezeti formában folytathassa az intézmény működtetését. Az MCC közlése szerint a Kárpát-medence 30 helyszínén mintegy 8000 diák vesz részt a képzéseikben. Azt írták, a képzések, kutatások és ösztöndíj programok folytatására készülnek.
3: A forint erősödése 3%-kal csökkenti a külföldre szállító magyar fuvarozók árbevételét, miközben a megemelt útdíjak és a kevesebb fuvar is sújtja az ágazatot.
4: Szerdán nyújtják be első körben a fuvarozói érdekvédelmi szervezetek azokat a javaslataikat, amelyekkel segíteni lehetne a két éve veszteséges ágazaton. Az egyik fuvarozó érdekképviselet szerint sok külföldi cég trükközik az útdíjakkal is. Lajkó Ferencet, a NIT Hungary ügyvezető titkárát hallják arról, mivel lehetne növelni a hazai fuvarozók versenyképességét.
5: Nincsenek még meg azok a módszerek, azok az eszközök mondjuk a rendőrségnek, vagy lehet, hogy a jogi háttér hiányzik még, hogy ezeket a büntetéseket, ezeket kikényszerítsék. Most azért gondoljuk végig, hogyha én útdíjcsalok, megbüntetnek, de azt nem kell befizetnem, akkor holnap is útdíjcsalni fogok, mert nincs következménye, hiszen nem történik semmi. Tehát ebben például ez egy olyan terület, amit hogyha behajtanák, akkor egyrészt 8 milliárdra gazdagodna a költségvetés per év, másrészt ugye visszaszorítaná azt a tisztességtelen versenyt, akik elviszik a magyar fuvarozókat elől tisztességtelenül a Magyarországon keletkező fuvarokat, kvázi ez a kereslet-kínálat arány ez helyre billenhetne, vagy javulhatna az aránya, és a hazai fuvarozók azok jobban át tudnák hárítani a költségeiket.
3: Azonnali hatállyal mentesítették a munkavégzés alól Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét.
4: A döntést a Nemzeti Sport Kft. Ügyvezetője hozta meg, Horváth András, a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezető kérésére. A lap irányítását ideiglenesen Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa veszi át. Az MTVA közlése szerint a személyi döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről.
0: Időjárás jelentés.
4: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutára 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: U, IU, CIU, ÁCIU, Innováció. Minden kedden 3/4-8-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Lezajlott a Hungarian Startup University program úgynevezett Demo Day rendezvénye. A demo azt gondolom, hogy demonstrációt jelent, demonstration, de mit demonstráltak a szervezők, és milyen korosztályban képviseltették magukat? Kérdezem Búdis Lászlót, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatóját. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Nem is igazán a szervezők demonstrálták magukat, vagy mutatták meg magukat, hanem azok a fiatalok, középiskolások, illetve egyetemisták, akik elvégezték a Hungarian Startup University programot az elmúlt tanévben. És a legjobb középiskolás csapatok, illetve a legjobb egyetemista csapatok, akiket szakértői grémiumok választottak ki az elmúlt időszakban, itt a tanév vége felé, hát ők pitchelték, magyarul mutatkoztak be befektetők szakmai zsűri előtt, és mutatták be az eredményeiket, ameddig elvitték a különböző startup projektjeiket, és azt, hogy merre van a jövő, merre tovább, milyen finanszírozási forrásokra van szükségük ahhoz, hogy ezeket a fejlesztéseket tovább tudják vinni.
1: Milyen jellegű, mondjuk azt, hogy kísérleti vállalkozásokkal mutatkoztak be a diákok, továbbra is leginkább mesterséges intelligencia alapú megoldásokat mutattak be, lehetséges szoftver megoldásokat, vagy voltak teljesen más jellegű, akár egészen meglepő kísérleti programok?
2: Igen, nagyon vegyes volt a kép, nagyon sok területről érkeztek megoldások, akár ide sorolhatjuk a környezettechnológiákat, a fenntarthatóságot, természetesen megjelent a mesterséges intelligencia, illetve az orvostudományok is. De hogy néhány konkrétumot is említsek, néhány egyetemi projektet engedje meg, hogy kiemeljek. Például volt egy olyan igazán izgalmas fejlesztés, ahol az egyetemisták egy olyan problémára hoztak megoldást, ami egy nagyon gyakorlatias probléma, a laboratóriumokban különböző fiolák, amiben különböző biológiai mintákat tárolnak, jelenleg matricával, illetve kézírással jelölik meg, hogy mi is van benne. Egy olyan megoldást találtak ki a fiatalok, ami ezt lézeres technológiával automatizáltan lehetővé teszi, így sokkal gyorsabb és precízebb és időtállóbb lesz az egyes fiolák megjelölése. Vagy éppen volt egy olyan projekt is, ami a fogászatban hozhat egy újítást, egy olyan 3D térképező technológiát fejlesztenek a fiatalok, amely a fogorvosok számára lehet majd a gyökérkezelések során egy új megoldás és egy precízebb térképet tudnak majd ezzel képezni. De volt olyan társadalmi innováció is, ami inkább a társadalmi impact szempontjából fontos, ami például egy olyan platformot fejleszt, ami összekapcsolja a daganatos betegeknek a hozzátartozóit, tehát akik éppen ápolják vagy kezelik őket otthon, vagy éppen egészségügyi ellátásban, őket kapcsolja össze olyan szakemberekkel, akik ebben a nehéz folyamatban számukra segítséget tudnak nyújtani, hogy nagyon széles spektrumon mozgott az innovátoroknak a gondolkodása és a projektek.
1: Meg lehet úgy nagyjából határozni, hogy egyébként a diákok mekkora összeget tartottak életszerűnek, hogy tudják folytatni a projektjeiket?
2: Igen, mivel ezek nagyon korai fázisú projektek, ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni, tipikusan 10-20-30 millió forintos befektetésre, támogatásra lenne szükségük, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon jól egybevág azzal a gondolkodással, amit az elmúlt egy évben mi is meghonosítottunk, és elindítottunk egy növekedési alapot ezen HSUP-s projektek számára. Ez a HSUP Growth Fund, ahol 10 és 20 millió forint közötti összegre pályázhatnak minden évben azok a csapatok, akik létrehozzák az első startupjukat, és befektetésre van szükségük. Itt az állam ezt támogatásként biztosítja számukra, tehát a hagyományos befektetőkkel ellentétben semmilyen tulajdonrészről nem kell cserébe lemondani a startupereknek, ezzel segítjük őket az elindulásban.
1: Gondolom, itt már több éves tapasztalat gyűlt össze. A diákoknak mekkora része tudja, vagy éppen akarja továbbvinni ezeket a startup programokat?
2: Hát kezdjük onnan, hogy mennyien is vettek részt. Az elmúlt 6 évben, most már a 6. évet zárjuk, több mint 20 000 egyetemista vett részt, és az elmúlt évben a középiskolásokat is elkezdtük megmozdítani az innovációs képzések irányába. Minden évben 100-200 között van azoknak a csapatoknak a száma, akik elkezdenek projekteket kidolgozni, és azt is látjuk, hogy egyre többen viszik tovább ezeket az ötleteket, vagy éppen pivotálnak, azaz kezdenek valamilyen új fejlesztésbe, de az mindenképpen nagy öröm, hogy minden évben több mint 3 000 egyetemi hallgató veszi fel a HSUP kurzust, és kezdi meg az innováció és a startup világ megismerését, és egyre többen veszik ezt nem csak örömmel, hanem folytatják a verseny után is, illetve a képzés után is már startupperként.
1: Volt olyan projekt, ami egyébként a piaci bevezetésig is eljutott?
2: Olyan projektek már jó számmal vannak, számszerével, amelyek piaci befektetést kaptak, tehát ahol már nem is az állam támogatása jelenik meg, hanem for-profit piaci befektetők. Jó néhány ilyen projekt van. Ezek közül vannak, akik már árbevételt is realizálnak, tehát ott van a termékük a piacon, és vannak olyanok is természetesen, akik még a termékfejlesztés fázisában vannak, és remélhetőleg a következő időszakban nem csak a hazai, de a nemzetközi piacra is elérhetnek ezek az innovatív magyar fejlesztések.
1: Mik egyébként a tapasztalataik speciálisan magyar helyzetre dolgoznak ki, vagy próbálnak megoldásokat kidolgozni a diákok, vagy tényleg már sokszor külföldi környezetben is gondolkodnak?
2: Abszolút az utóbbi. A hosszú távú gondolkodásukban megjelenik, és volt szerencsém valamennyi egyetemi pitchet végighallgatni múlt pénteken. Valamennyi csapatnak a gondolkodása benne van, hogy ki szeretnének lépni a nemzetközi piacra, és ennek megfelelően globális problémákra keresnek megoldásokat. Sokaknak a gondolkodásában az is benne van, hogy Magyarországon teszteljék, megnézzék a piacot, hogy működik-e a megoldás, van erre kereslet, és ha erre a kérdésre igen a válasz, akkor tovább lépjenek a nemzetközi piacra. Nem véletlenül váltottuk át 2 évvel ezelőtt teljesen angol nyelvre ezt a programot, éppen azzal a céllal, hogy akik a nemzetközi piacon szeretnének startupként terjeszkedni, más formában pedig sok értelme startupot alapítani nincsen, csak nemzetközi szemlélettel, azok magabiztosan tudjanak angolul is, angol nyelven is befektetők előtt, partnerek előtt megjelenni és tárgyalni ők.
1: Búdis Lászlóta, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatóját hallották. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra.
2: Köszönöm a meghívást, viszonthallásra.
0: Ó, IO, CIO, ÁCIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében. Az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. A Gyáli úton a Határúttól és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Súlyos áramhiány van Kubában, gyakorlatilag teljesen összeomlott a helyi villamos energiahálózat. 10 millió ember maradt áram nélkül, és gyakorlatilag ez már hónapok óta így van, hol részlegesen, hol teljesen országosan. És hát mielőtt azt gondolná valaki, hogy ez annyi kellemetlenséget okoz, hogy például a hűtő lemerül, és ugye mondjuk nehezebb élelmiszert tárolni, vagy éppen este sötétben kell tölteni az időt. Nos, hát ugye Kubában ebben az időszakban nagyon-nagyon meleg van, és hát például az áramhiány miatt sokan dolgozni vagy aludni sem tudnak a forróságban. A kommunista vezetési országban az Egyesült Államok szankcióit okolják elsősorban a kihívások miatt, mert hogy folyamatosan olajembargó van ellenük. Ugyanakkor a kubaiak igyekeznek például kínai támogatással, napenergia fejlesztéssel valamit javítani a helyzeten, egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ha bármi újdonság van Kubával kapcsolatban, akkor természetesen mondjuk majd a hír összefoglalókban. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Kiemelkedő befektető érdeklődés mellett összesen 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország, közölte az Államadósság Kezelőközpont.
4: A Tisza kormány első devizakötvény kibocsátásán majdnem 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ami több mint háromszoros túlkereslet. A 6 éves futamidejű részlet 3,6%-os hozammal és 80 bázispontos hozamfelárral kelt el. A másik 11 éves futamidejű részlet 4,3%-os hozammal és 125 bázispontos hozam felárral talált gazdára. A befolyó összeget általános finanszírozási célokra fordítja a kormány.
3: Az iráni háború hatásaihoz képest felülteljesítette a hazai ipar májusban.
4: Az előző év azonos időszakához mérten 4,1%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 2,3%-kal bővült az ipari termelés. A feldolgozó ipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A kiskereskedelem 4,8%-kal bővült éves szinten, főleg a többlet üzemanyag és élelmiszervásárlások miatt. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
5: Kicsit engem ez a jó adat azért vetett meg, mert ekkor még bőven zajlott a háború, magas energiaárak jellemezték a gazdaságot, bizonytalanság, tehát nem egy olyan környezetről beszélhetünk, ami nagyon kedvező az ipar számára. A járműgyártás, illetve a számítógépgyártás bővült, ugye a számítógépgyártás az hagyományosan jól teljesít az elmúlt időszakban. A járműgyártásnál véletlenül segít a BMW felfutása, csökkenésnál viszont a villamos berendezésgyártás ágazatban részre tartozik az akkumulátorgyártás. Csökkenés van az élelmiszeriparban is, ami azért meglepő, mert ugye ha megnézzük a kiskereskedelmi adatot, akkor itt 3,2%-os növekedést látunk, ami arra utal, hogy ez a növekedés, ami a kiskereskedelemben van, ez egyre inkább importból származik.
3: Pillantás a forint árfolyamára. Az euró jegyzése most 353 forint 90, a dollár 309 forint 60 fillér, a svájci frank pedig 384 forinton jelen pillanatban. A májusival megegyező 2% alatti inflációs ütemet vár júniusra a KNTH.
4: Meglepetés lenne az e fölötti fogyasztói árindex, főleg azért, mert akkor még életben volt a védett üzemanyag árintézménye, és maradt a boltokban az árréstop is. Ha nincs meglepetés, folytatódhat a nyári hónapokban a Magyar Nemzeti Bank kamat csökkentése is, havi 25 bázispontos mérsékléssel. Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallják.
6: Az ársapka az érvényben maradt az üzemanyag esetében. A forint az továbbra is erős, ez egyre inkább látszódik a különböző iparcikkek árán. Emellett a szolgáltató szektorban is inkább júliusban indulnak el áremelések, és hát a mezőgazdaságban is az látszódik, hogy az agrár termékek, élelmiszerárak csökkenése az még megmaradt. Itt elsősorban ugye a tej és hús esetében lehetett azt látni az elmúlt hónapokban, hogy csökkent, valamint az import élelmiszerek ára is mérséklődött, úgyhogy mindezek a trendek, tendenciák tartották 2% alatt 1,8-1,9% körül az inflációt júniusban.
3: Ma több fontos kérdésben is dönthet az országgyűlés, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az állambiztonsági mód feltárását érintő törvénymódosításról.
4: A parlament ezt követően megkezdi az alaptörvény 17. módosításának általános vitáját, amely egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, az alkotmánybírók felső korhatárát, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is tartalmazza. A képviselők emellett pénzügyi, közlekedési és agrárügyi törvénymódosításokat is megvitatnak, utóbbi a károsult mezőgazdasági termelők számára a kár enyhítési előleg fizetés lehetőségét teremtené meg.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.587 pontos új történelmi csúcson zárt.
4: A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a vezető részvények erősödtek, kivéve az OTP-t, amely a pénteki záróértékén fejezte be, így 46.920 forintot ért. A MOL 7%-kal nőtt 3.938 forintra, a Magyar Telekom 2%-kal 2.676 forintra, míg a Richter 9%-kal erősödött 12.300 forintra.
3: Európában vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
4: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on 3%-kal, a madridi börze pedig 9%-kal gyengült, Frankfurtban 2%, Milánóban 3% volt a plusz.
3: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
4: A Dow Jones 3%, az S&P 500 7%, a technológiai Nasdaq 1,1%-kal erősödött.
3: Irán folytatta a támadásokat a Hormuzi szorosban.
4: Legalább két rakétát lőtt ki a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajókra tegnap este, jelentős károkat okozva két járműben, míg ma hajnalban az ománi öbölben, az ománi Limak közelében ért támadás egy cseppfolyósított földgáz szállító tartályhajót. Személyi sérülés vagy környezetszennyezés egyik esetben sem történt.
3: Jelenleg 353 forint 90 félérén az euró árfolyama, nézzük, hogy hogy áll a kőolaj. 1,2%-kal drágul, $72.89 a Brent ára, az amerikai könnyolaj jegyzése $69.40 jár. 3535-re emelkedett a venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké pedig meghaladja 16.700-at közötték a hatóságok.
4: A június 24-i 7,2-es, illetve 7,5-es erősségű rengések után eddig 942 utórengést regisztráltak. A katasztrófa miatt közel 18 ezer ember maradt otthon nélkül, 190 épület teljesen megsemmisült, további 860 súlyosan megrongálódott. Bár a túlélők megtalálására már csekély az esély, a mentő alakulatok továbbra is kutatnak az eltűntek után. A mentési munkák során eddig több mint 6400 embert emeltek ki a romok alól.
3: A mesterséges intelligencia sok szempontból kihívás, részben annak tervezése, annak kitalálása, hogyan segíthet majd a döntések hozatalában, de különösen fontos lesz a rendszerek energiaigényének skálázása. Ezt mondta a Hétfő egy nő című műsorunkban a TuConnect vezérigazgatója.
4: Pap Gerlei Gyöngyvér szerint mindezt tetézi, hogy komoly összegeket kell erre fordítani, így a felelősség még nagyobb.
7: Az adatközpontokban egyre inkább az látszódik, hogy nagyon nagy mennyiségű információ, borzasztó nagy áramfelvétellel, egyre több energiát és kapacitást felhasználva kell ezeket a jövőbeni beruházásainkat megvalósítani. Úgyhogy mivel ezek nagyon időigényes, és hát természetesen befektetésigényes feladatok, a mi dolgunk az az, hogy azt nézzük meg, és prognosztizáljuk, hogy mi fog történni 3-5 év múlva annak érdekében, hogy mire az a beruházás oda érkezik, az az akkori igényeket képes legyen kiszolgálni.
0: Időjárás jelentés.
4: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutára 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A labdarúgó világbajnokságon a szuperrangadón Portugália 1-0-ás vereséget szenvedett Spanyolország együttesétől. A spanyol válogatott világbajnoki rekordot is döntött, mert hogy a 6. kapott gól nélküli mérkőzése volt ez sorozatban. A találkozónak az eredménye még, hogy megerősítette lemondását Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya a kiesés miatt, és minden jel szerint ez volt legalábbis világbajnokságon Cristiano Ronaldo utolsó mérkőzése. A másik 8-ad döntőben búcsúzott a 3. társházigazda is, miután Belgium 4-1-re legyőzte az Egyesült Államok csapatát. Ma még 2 8-ad döntőt rendeznek majd, magyar idő szerint 6 órától Argentina Egyiptommal csap majd össze Atlantában, este 10-től pedig Svájc-Kolumbia találkozó Vancouverben. Szerdán szűnnap, csütörtöktől pedig már a negyed döntők jönnek. A VB góllövő listáját 7 góllal a norvég Haaland, a francia Mbappé és az argentin Messi vezeti holtversenyben. A már tovább jutott magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re legyőzte a belgákat Székesfehérváron a világbajnoki selejtező sorozat 6. utolsó fordulójában. A csoport másik mérkőzésén Franciaország-Finnország 98-69.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Július elején már van, aki nyaralt, van, aki nem, és tervezi, hogy nyaral, de mindenképpen ajánlott utasbiztosításban gondolkodnia. No, erről fogunk beszélgetni a következő percében. Várajai Molnár Tádéval, a Cipannónia Biztosító Banki Hálózati Értékesítési Igazgatójával és Dihen Zsuzsával, az MBH Bank partneri termék és folyamatmenedzsment vezetével. Remélem, nem rontottam el a titulusokat. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
4: Tökéletes!
2: Kezdjük azzal, hogy nekem van személyes élményem egyébként utazással kapcsolatban, hogy tényleg nem szabad félvárról venni a biztosítást, mert van olyan, hogy az embernek az utastársa egy felmosott padlón megcsúszik, és onnantól könyöktörés, és egyébként nem túlságosan kellemes mondjuk egyiptomi utazás, vagy Bulgáriában simán össze lehet szedni, mint utóbb kiderült, rotavírust, és akkor infúzió, illetve különböző antibiotikumok. Tehát tényleg nem lehet félváról venni az utasbiztosítást. Mi ezzel kapcsolatban a tapasztalat? Az emberek még mindig egy kicsit, főleg, hogyha az Európai Unióban nyaralnak, azt mondják, hogy át velem úgyse történik semmi, vagy azért már ezen túl haladtunk?
4: Az MBH Bank végzett egy kutatást, ami szerint egyébként pont ez derül ki, hogy körülbelül a fele az utazóknak nem köt még mindig utasbiztosítást. Viszont javuló tendencia mutatható ki, mert hogy a tavalyi évhez képest azért egy kicsit növekedett, és hogy említetted is, hogy az európai utazásoknál egyébként igen kevésbé kötnek utasbiztosítást, mert hogy azt gondolják az emberek, hogy velem úgysem történhet semmi, közel vagyok, bármikor haza tudok menni, vagy ott van az EU egészségbiztosítási kártya, ami fedezheti a betegség vagy baleset esetén az orvosi ellátást. De itt kiemelném, hogy ugye ez csak a betegség vagy balesetre vonatkozik, egyéb utasbiztosítás szolgáltatásokat nem tart.

0: a repülőtéren tölti, elveszik a podgyász, vagy csak késik. Tehát akár az is előfordulhat, hogy az ember elutazik 4 napra, és a podgyász akkor ér oda, amikor ugye már el kéne indulni visszafelé. Tehát összességében akkor a teljes ruházkodás.
1: De legalább megvan.
0: De legalább megvan, de hogy mindent meg kell oldani összességében. Nem szívesen tölti el az idejét az ember 4 napig ugyanabban a ruhában, tehát nyilván új ruhákat vásárol. Alapvetően ez egy csoportja a káreseményeknek, ami ennél mondjuk azt, hogy ritkább szerencsére, de előfordul. Ilyenkor az ember szívesen kipróbál olyan sporttevékenységeket általában, amikor elutazik, amit korábban nem. Akár egy szapozást életében először Horvátországban, akár elmegy raftingolni, ejtőernyőzni, vagy bármi ilyen jellegű dolgot kipróbál. Ezek mind-mind olyan tevékenységek, amik hirtelen okozhatnak ugye egy váratlan balesetet, és hát akkor még, amit pont az elején te is mondtál, hogy egy olyan megbetegedés, amire a szervezet nincsen felkészülve, azok mind-mind előfordulhatnak. Tehát ezek nagyjából a legáltalánosabbak, illetve lopás, rablás, hogyha az megtörténik, az szintén egy elég kellemetlen dolog, mert ez ráadásul egyéb procedúrákat is von maga után, erre majd visszatérünk.
1: Egyébként mekkora térítés jár, vagy egyáltalán milyen csomagokban gondolkodnak az emberek, utasbiztosítást kötnek, mert ilyenkor is előjön az emberből, persze, ha spórolhatnék, de van értelme spórolni, vagy pedig van értelme jól átbeszélni mondjuk a biztosítást, hogy mit tervez az ember nyaraláskor, és hogy mi térít egy csomagban, mi pedig biztos, hogy nem térít.
2: Alapvetően igen, az utasbiztosítás kötésnél célszerű figyelembe venni az utazás célját, hogy milyen tevékenységeket szeretnénk a utazás alatt tenni, vagy a célország. Ugye sok utasbiztosításnál vannak kizáró célországok, vagy esetleg eltérő árazás az EU vagy EU-n kívüli utazásnál, és fontos azt is figyelembe venni, hogy repülővel vagy autóval megyünk, mert ott is ugye a repülős utaknál, amit Tádé is említett, a járatkésések, térítés benne tud lenni a csomagban. Én azt gondolom egyébként, hogy alapvetően az emberek nagy százaléka egy normál, pihenős, kis aktivitással eltöltött nyaralás szempontjából gyakorlatilag bármelyik utasbiztosítást megköthetik. Ugye többfajta utasbiztosítás létezik, a napi díjasok, ami csak a adott időszakra kötjük meg, ez akár egy fagyi áráért is megköthető már, vagy vannak a kártyába épített utasbiztosítások, amit a bankoknál tudnak a kártyához megkötni. Ez akár egy egész évre is lefedi több utazást is, és az ára viszont egy napi díjas horvátországi nyaralással is meg tud egyezni.
1: Egyébként az, hogy az ember valóban mit tervez, tehát mondjuk, hogyha itt a Tádi által említett ernyős kipróbálás, tehát valami extrém sport jellegű dolgot próbál ki, akkor azt mondjuk biztosítás kötés előtt illik? Gondolom én, vagy nem jó szendék, jól felfogott érdeke az embernek, hogy ezt közölje, nem? Tehát, hogy ezt tervezi, mert hogyha egy alapbiztosítási csomagban van, akkor, hogyha baj történik, nem biztos, hogy ezt fedezi.
0: Tehát kizáró tényező alapvetően a biztosítóknál az extrém sport, tehát, hogy erre külön oda kell figyelni, hogyha valaki olyan jellegű tevékenységet fog végezni, ami extrém sport kategória, például mondjuk elmegy hegyek mászni, magasabbra megy, akkor összességében van a legtöbb biztosítónál sport kiegészítő, ami a legtöbb ilyen jellegű tevékenységre kiterjed. Illetve a másik, amit ugye kérdeztél még, szerintem ez is fontos, hogy nagyjából az ember meg tudja becsülni azt, hogy mekkora értéket visz magával a bőröngyébe. Tehát, hogy ez 100 000 forint, 300 000 forint, 500 000 forint, van nálam egy 1,5 millió forintos fényképezőgép, egy drága telefon, laptop. Alapvetően ezek ugye a podgyász limit szempontjából a biztosítás szolgáltatási táblázatában benne vannak. Tehát, hogy amikor az ember kiválasztja azt, hogy mit szeretne kötni magának, akkor én azt gondolom, hogy ezt érdemes mérlegelni, hogy melyik csomag az, ami egy ténylegesen nagy kár esetén fedezi az én káromat.
1: Több milliós eszközökre is van akár biztosítás?
0: Nincsen. Tehát, hogy a több milliós eszközök azok ugye speciális eszköznek minősülnek. Nyilván ugye más az, hogyha egy lopás történik, meg

0: Megint más az, hogyha elveszik valami, ugye a lopás történik, akkor ugye annak mindenképpen rendőrségi jegyzőkönyv vonzata van. Ugye nagyon fontos az, hogy az asszisztencia kell legyen az első, amit minden esetben az ügyfél felhív, hogyha bármilyen káresemény történik. Tehát ez 0-24-ben a hét minden napján hívható, és az asszisztenciát azért kell felhívni, mert akkor a kár kifizetésnek a valószínűsége sokkal nagyobb egyrésztről, hiszen a biztosító elmondja azt, hogy mik azok a feltételek, amiknek meg kell felelni ahhoz, hogy ebből aztán kár kifizetés legyen, illetve a másik oldalról meg az, hogy oké, rendben, történt mondjuk egy rablás, akkor fogunk tudni fizetni, hogyha a rendőrséget előtte fölhívta. Nyilván ebben is tud segíteni, mert például a legtöbb biztosítást tartalmaz a tolmács szolgáltatást. Tehát, hogyha te mondjuk éppen olyan országban vagy, hogy nem is tudsz beszélni az adott nyelven, meg mondjuk az angollal, meg nem él sokat, vagy esetleg nem tudsz angolul, akkor ebből a szempontból is tud segíteni a biztosító asszisztenciája.
1: Hogy mennyi minden történhet egyébként nyaraláskor, vagy akár kikapcsolódáskor, a futballvilágbajnokságon volt egy olyan közvetítés, hogy valaki túl vehemensen akart a telefonjával valamit, és lezuhant többen mellett nyit a telefon, ez pedig a közvetítésben ki lehetett venni. Reméljük nem lett senkinek sem baja, de hát például az az eszköz is egy több 100 000 forintos értékű eszközzel lehetett akár. Még így mielőtt a fél kilences híreket elmondjuk így zárásként, aztán majd folytatjuk persze a fél kilences híreket követően. Biztosítási tudatosságban a felmérések alapján a fiatalok és az idősebb korosztály között van különbség? Tehát a fiatalabbak akár kockáztatóbbak, kevésbé kötnek biztosítást, vagy ez semennyire nem korosztályfüggő, inkább neveltetés vagy minták kérdése?
0: Szerintem nagyon fontos a neveltetés kérdése, tehát alapvetően az, hogy milyen környezetben nőtt fel az illető, de azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok egyrészt csak és kizárólag online kötnek biztosításokat. Tehát, hogy a legtöbb olyan applikáció, ami ezt tartalmazza, vagy akár az MBH-nak a saját applikációja, ahol átléped a határt, és azonnal jön egy üzenet, hogy átléptem a határt, és akkor szeretnék biztosítást
1: az
0: kötni.
1: Az ország határt.
0: Az ország határt, igen.
1: Nem a kártya limitet mondjuk.
0: Igen. Tehát, hogy összességében ezek mind-mind olyan dolgok, amik a fiatalokat tudatosabbá teszik. Különböző trendek, sokkal inkább, hogy mondjam, szabadabbak Európán belül javarészt, és ennek is köszönhető az, hogy kötnek utasbiztosítást. Azt viszont tapasztaljuk, hogyha kötnek, akkor javarészt inkább az olcsóbbat, mert legyen, de nem annyira tudatosan, tehát nem nézik meg a szerződéses feltételeket, és nem olvassák át. Az idősebb korosztálynál az a tapasztalatunk, hogy megfontoltabbak, tehát hogy nem minden esetben kötnek, mert van 40, 50, 60, 70 év tapasztalatuk abban, hogy velük úgysem történt semmi, hát most nyilván akkor nem most fog. Vagy esetleg van bármilyen negatív tapasztalatuk. Korábbról pont ebből kifolyólag ők, ha kötnek, akkor tudatosabbak, akár kötnek drágábbat is, de ilyen szempontból megfontoltabbak.
1: Még csak egy záró kérdésként egyébként amellett, hogy tudatosabb vagy nem tudatosabb valaki, ha mondjuk idősebbként köt biztosítást, akkor ezt feltétlenül bankfiókban teszi, vagy simán, ha mondjuk ilyen fizetett útja van utazási irodánál, vagy tényleg mindenki már annyira rászokott az applikációra, az online-ra, hogy ez gyakorlatilag online történik?
2: Azt gondolom, hogy alapvetően az idősebb korosztály inkább eleve utazási irodával szokott közlekedni, mert ott van segítségnyújtás a adott ország nyelvében, ott lesz az idegenvezető, aki segít, és aki utazási irodával utazik, az valószínűleg ott fogja megkötni az utazási irodával a utasbiztosítást, de alapvetően a kutatásból is kiderült, hogy 90%-ban már online kötnek, inkább a fiatal korosztály, ugye, nem Tárdi is elmondta.
1: És hát akkor ezek a szokások. Igen, parancsolj, aztán tényleg el kell menjünk a hírszünetre.
0: Jó, összességében annyit még tapasztalunk, hogy a legtöbben a biztosítónak a portáján kötik meg a szerződéseit. Tehát, hogy egy biztosítónak a portáját megtanulták, mert egy ismerős mondta, hogy az adott biztosítónak milyen egyszerű a portája, jó az árazása, vagy olyan összehasonlító felületeken, amiken több biztosítónak az ajánlatait lehet. Mi szakemberként általában ez utóbbit szoktuk javasolni, mert úgy tényleg mindig az ember meg tudja nézni, illetve egy szakembernek a kikérését, hogy összességében mi az, amit javasol erre az adott utazási célra.
1: Folytatjuk majd a beszélgetést Várajai Molnár Tádéval, a Cippannonia Biztosító Banki Hálózat Értékesítési Igazgatójával és Dihen Zsuzsával, az MBH Bank partneri termék és folyamatmenedzsment vezetőivel a 8:30-es híreket követően.
3: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 94.2 Trend FM.
4: Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
4: Reklámot hallottak! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban a repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felsőcsatári út közelében egy műszaki hibás jármű vesztege el. A forgalom egy sávban váltakozva halad, mindkét irányból lelassult a haladás. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Rákóczi úton befelé a Blahalujza térnél. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, valamint a Gyáli úton a Határúttól. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gyömrői úton, a Rádai Gedeon utcánál ma a kifelé vezető oldalon, befelé pedig szerdától péntekig burkolatjavítás miatt. Mára lezárták a Rádai Gedeon utcában a Gyömrői út előtt a külső sávot. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Egyirányosították a 13. kerületben a Hajdú utcát a Robert Károly körúttól a Kartács utcáig útépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit a hírszerkesztő Somodi Evelin.
4: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Kiemelkedő befektető érdeklődés mellett összesen 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország, közölte az Államadósság Kezelő Központ.
8: A Tisza kormány első devizakötvény kibocsátásán majdnem 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ami több mint háromszoros túlkereslet volt. A 6 éves futamidejű részlet 3,6%-os hozammal és 80 bázispontos hozamfelárral kelt el. A másik 11 éves futamidejű részlet 4,3%-os hozammal és 125 bázispontos hozamfelárral talált gazdára. A befolyó összeget általános finanszírozási célokra fordítják.
1: Ki jött a legfrissebb inflációs adat? Kijöttek a legfrissebb fogyasztói árak, 1,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat idehaza az árak, tehát ez a hivatalos júniusi inflációs adat. Májushoz képest ráadásul átlagosan nem változtak az árak. Érdekesség, hogy az élelmiszerek ára 2,1%-kal dőtt, ezen belül Például a burgonyái 7,6%-kal, tehát ott még 2% fölötti bőven az áremelkedési ütem. Ugyanakkor az élelmiszereknél is érzékelődik az, hogy egyfajta dezinflációs folyamat van, attól függetlenül, hogy továbbra is egyébként ott van a hazai boltoknál az árréstop intézménye. Nézzük, hogy hogy reagál mindenre a forint. Egyelőre nincs nagy mozgás, mindössze pár filléres eltérés a tegnapi értékekhez képest, jelenleg 354 forinton az euró árfolyama. Az iráni háború hatásaihoz képest felül teljesített a hazai ipar májusban.
8: Az előző év azonos időszakához mérten 4,1%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 2,3%-kal bővült az ipari termelés. A feldolgozó ipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A kiskereskedelem 4,8%-kal bővült éves szinten, főleg a többlet üzemanyag és élelmiszervásárlások miatt. Regős Gáborta, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
5: Kicsit engem ez a jó adat azért vetett meg, mert ekkor még bőven zajlott a háború, magas energiaárak jellemezték a gazdaságot, bizonytalanság, tehát nem egy olyan környezetről beszélhetünk, ami nagyon kedvező az ipar számára. A járműgyártás, illetve a számítógépgyártás bővült, hogy a számítógépgyártás az hagyományosan jól teljesít az elmúlt időszakban. A járműgyártásnál véletlenül segít a BMW felfutása, csökkenésre viszont a villamosberendezésgyártás ágazatban, ugye ide tartozik az akkumulátorgyártás, csökkenés van az élelmiszeriparban is, ami azért meglehető, mert ugye ha megnézzük a kiskereskedelmi adatot, akkor itt 3,2%-os növekedést látunk, ami arra utal, hogy ez a növekedés, ami a kiskereskedelemben van, ez egyre inkább importból származik.
1: A német ipari termelés májusban 9,1%-kal bővült az előző hónaphoz képest, nemrég tette ezt közé a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal. Az euró árfolyama egyébként a dollárral szemben némileg erősödik, most 1,1430 az euró dollárral szembeni jegyzése.
4: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 143.587 pontos új történelmi csúcson zárt.
8: A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot, a vezető részvények erősödtek, kivéve az OTP-t, ami pénteki záróértékén 46.920 forinton fejezte be. A MOL 7,1%-kal 3.938 forintra, a Magyar Telekom 2,1%-kal 2.676 forintra, míg a Richter 9,1%-kal 12.300 forintra erősödött.
1: Európában vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
8: A londoni FTSE és a párizsi CAC-on 3,1%-kal, a madridi börze 9,1%-kal gyengült, Frankfurtban 2,1%, Milánóban 3,1%-os volt a plusz.
1: Emelkedéssel zárultak a New York-i tőzsde fő mutatói.
8: A Dow Jones 3,1%-kal nőtt, az S&P 500 7,1%-kal, a technológiai Nasdaq 1,1%-os pluszban fejezte be.
1: Némileg drágul a kőolaj, a Brent $72.83, az amerikai könnyolaj $69.35, az arany árfolyama $4,140.60 jár. Az ázsiai tőzsdei kereskedésben egy jó nagyot, több mint 7%-ot zuhant a dél-koreai tőzsde, a Kospi Index. Indiában 4,1%-kal emelkedik a kereskedésben a Sensex, Shanghaiban 1,5%-os a mínusz, Hongkongban 8,1%-kal gyengül a tőzsde, Japánban 1,9%-kal, Szingapúr viszont 9,1%-os erősödésben jár.
4: Időjárás jelentés.
8: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Utasbiztosításról beszélünk a továbbiakban is. Várajai Molnár Tádéval, a Cippanónia Biztosítók Banki Hálózat Értékesítési Igazgatójával és Dihen Zsuzsával, az MBH Bank partneri termék és folyamatmenedzsment vezetőjével. És hát Tádé ígért nekünk egy Puding próbálja az evés című sztori, tehát hogy pár nap múlva mész hegyet mászni?
3: Igen.
2: Biztosítással, vagy anélkül?
3: Megyek csütörtökön hegyet mászni Észak-Olaszországba, ilyen 4000 méter körüli hegy csúcsot néztünk ki magunknak idénre. Természetesen utasbiztosítással, de hogyha megengeded, akkor picit játszanék veled ebből a szempontból, hogy egy ilyen helyzetben, ami nyilván egy nagyon kockázatos dolog. Ebben a biztosításban 250 millió forintig fizet a biztosító, hogyha bármilyen betegség ér összességében. 10 millió forintig fizet, hogyha egy helikopternek 6000 méterről le kell engem mentenie, hogyha bármi történik, illetve természetesen halál, rokkantság, ezek mind 10 milliós tételek, illetve a hegymászó felszerelések is rettentően drágák, azok is 700.000 forintig térítve vannak, és akkor még rengeteg egyéb elrabolnak akkor összességében. 5 millió forintig fizet váltságdíjat. Nem, csak hogy ezeket csak úgy sorolom összességében, hogy miket, mennyi térítési limit van egy ilyen szerződésben. Mit gondolsz, hogy ez 4 napra mennyibe kerülhet körülbelül, ami ennyi mindent térít?
2: 100.000 forint. 4 napra.
3: 100.000 forint 4 napra. Na, akkor elmondom, hogy 3400 forint.
2: 4 napra?
3: 4 napra.
2: Tehát még csak nem is napi díja 3400.
3: Igen. 3400 forint 4 napra, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy edukáció szempontjából, ugye a statisztikák is kimutatták, hogy az ügyfelek 30%-a azt mondja, hogy biztos, hogy nem kötök utasbiztosítást, és ennek az lehet az alapvető oka, hogy egyszerűen nem ismerik, nem tudják azt, hogy ez mennyire, milyen árkategóriát képviselhet. Nyilván ugye veszélyközösséggel dolgozik a biztosító, tehát több százezer ember utazik évente,
2: és nyilván nem kell fizetni,
3: porlasztja a kockázatait. Ugye a másik, amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy ha egy utazáson nagyobb káresemény történik, akkor az általában tényleg egy nagy baj. Nekem egy közeli ismerősömmel történt most, hogy Kosztarikába utazott, nem olyan régen a családjával, és sajnos egy nagyon-nagyon súlyos autóbalesetet szenvedtek ott kint. Szerencsére mindannyian megúszták, de hogy egy egyszerű példa, egy ilyen országban például be sem engednek a műtőbe, még akkor sem, hogyha életmentő műtétről van szó, hogyha nem fizetett ki előre azt az összeget, vagy nem rendelkezett biztosítással, és a biztosító nem mutatja föl azt, hogy igen, ő fogja fedezni ennek a költséget. Itt jelenleg 12 millió forintról beszéltünk ebbe az esetbe. Az ismerősöm fölhívta az asszisztenciát Magyarországon. Éjszaka közepén történt ez a baleset, és a biztosító azonnal küldött egy olyan nyilatkozatot, hogy ő fogja téríteni ennek a kezelését. De addig a műtő ajtajánál vártak, hogy beengedjék őket. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és ezért nagyon fontos az asszisztencia, és ezért nagyon fontos az, hogy az embernek legyen biztosítása. Nyilván ez egy nagy káresemény. Mi biztosítók foglalkozunk ilyenekkel, meg nap mint nap tapasztalunk ilyenekkel, ez nagyon ritkák szerencsére, tehát ahogy az elején beszéltük, ugye azok a pici apró káresemények azok, amik előfordulhatnak, de azok viszont pont olyanok, hogy egy picit akár el tudják rontani a nyaralást, és ezért tartom fontosnak azt, hogy minden esetben kössünk biztosítást, és mint az, hogy a saját példám is mutatja, nem egy eget rengető összeg, tehát 100.000 forint kontra 3500-4000 forint azért az nem ugyanaz.
2: Elegendő akár bankkártyához kötött biztosítás is, inkább ezt választják az ügyfelek, vagy inkább biztos, ami biztos, túl biztosítják magukat?
4: Én azt gondolom, hogy amit Tádé most elmondott, hogy hova utazik és mit csinál, majd a hegymászással, azt gondolom, hogy az emberek többsége nem ilyen utazásokra megy nap, mint nap. Inkább beszéltünk egy Horvátország, Ausztria, vagy bármelyik szigeten egy pihenős nyaralás, ahol maximum egy motorcsónakkal húzott banánozás lehet a legextrémebb sport, de emellett persze nyilván a balesetek, betegségek mindig előfordulhatnak. Az MBH banknak is van a bankkártyához kapcsolható utasbiztosítása, és egyébként ez a legtöbb banknál megvan. Ezek a bankkártyához kapcsolható utasbiztosítások árazásban sokkal, de sokkal jobban megéri, hiszen ezt egy egész évre fizetjük ki, és ez gyorsabb is, kényelmesebb is, mert hogy egy évren keresztül, akárhányszor utazunk, ez mindig ott van, és fel tudjuk használni.
2: Sok mindenre elegendő ez? Tehát mondjuk akkor kell ezt tovább gondolni, hogyha valóban nem feltétlenül kell egyébként úgy hegyet mászni kötéllel, de mondjuk azt mondjuk, hogy elmegyünk túrázni Olaszországban, és nem csak a tengerpartot nézzük meg, hanem felmegyünk egy kicsit a hegyekbe, ekkor kell mondjuk esetleg egy ilyen bankkártyás mellé még további biztosítást kötni, vagy erre is elegendő a bankkártyás, egy sima túrázás veszélye?
4: A sima túrázásra igen, akár egy raftingra is elegendő tud lenni. Alapvetően csak, hogyha extrém, kifejezetten tényleg extrém sportokról beszélünk, de mondjuk egy 40 méterig búvárkodást is fedeznek ezek a biztosítások. Nyilván, hogyha ilyen extrém sportokat űzünk, akkor arra érdemes külön biztosítást kötni, aminek egy picit az árazása is másabb, de legalább akkor biztosak lehetünk, hogy mindenféle mentés benne van. Példaként felhoznám még például, hogy Ausztriában, hogyha síelünk, ott ugye a legtöbb hegyen csak helikopteres mentés van, és ez a utasbiztosítások általában ezt is szokták tartalmazni.
2: Picit esetleg mondjuk így a vége felé a beszélgetésnek, mik a legextrémebb kifizetések, amelyek idáig megtörténtek, amiről nagyjából úgy tudtok, pár millió forintos, vagy akár ez egy több 10 millióig is el mehet ez az összeg, hogyha valaki nagyon messziről jön haza, nagyon extrém körülmények között kell hazahozni, például, hogyha mondjuk ugye többszörös törése van, és ott mondjuk nem tudták megműteni, akkor nyilván nagyon óvatosan kell az illetőt hazahozni, vagy mondjuk olyan betegsége volt, ami hosszabb kórházi tartózkodást igényelt. Mik a legmagasabb összegek ilyenkor, amik előkerülhetnek?
3: Nyilván az juthat először az embernek az eszébe, hogy egy tömegszerencsétlenség esetén fizet a biztosító a legtöbbet. Ugye nagyon fontos az, hogy vannak olyan viszmajor helyzetek, például egy terrorizmus vagy egy háborúba való belesodródás, amikor a biztosító alapvetően mentesülhet a kárkifizetés alól. Viszont hogyha nem egy ilyen helyzetről beszélünk, hanem összességében arról, hogy valakivel egyénileg történik valami. Ugye nálunk az egyik legnagyobb kárkifizetés itt az elmúlt években egy távol-keletre elutazott ügyfelünk volt, aki ott megbetegedett, elkapott valamilyen helyi vírust, és egyrészt meg kellett várjuk azt, hogy ő ebből szállítható módon felépüljön. Nyilván az ottani szállásoltatása, kezelése mind-mind fedezve volt, de a legdrágább költségünk az volt, hogy haza kellett őt szállítani Magyarországra. Na most ezt nem úgy kell elképzelni ebben az esetben, hogy felszállt egy nemzetközi járatra, és akkor azzal hazautazott, hanem kellett neki külön bérelnünk gyakorlatilag egy mentő repülőgépet.
2: Mert hogy fertőző beteg volt azért?
3: Nem azért, mert fertőző beteg volt, hanem azért, mert a szállítása az speciális kellett, hogy legyen. Tehát, hogy olyan eszközök kellettek legyenek mellette, amivel stabil állapotban tudtuk őt tartani, és haza tudtuk így hozni. Tehát összességében ennek a repülőnek nyilván nincs akkora hatótávja, mint egy nagy gépnek, tehát ennek többször le kellett szállnia, újra tankolnia, hazajönnie, és ezt a gépet bérelni, tankolni, mindent. Tehát ez jelenleg esetünkben ez több mint 80 millió forintos kárkifizetés volt. Ezért is nagyon fontos az. Általában a legtöbb biztosítás esetében ez így van, de azért érdemes megnézni, hogy a hazaszállítás az általában egy korlátlan limit nélküli dolog a biztosítóknál. De tudok másikat is mondani. Tavaly nyáron Majorkára utazott ügyfelünk, comnyaktörést szenvedett, ez is egy 10 millió forintos kárkifizetés volt, mert az egy dolog, hogy neki ott ezt végig kellett csinálni a rehabilitációt, megműtötték, helyreozták, de hát nyilván vannak hozzátartozói, akik vele utaztak, újabb szállást kellett fizetni, esetleg valakinek itthon a gyereknek kezdődik az iskola, haza kell külön szállítani, tehát ezek mind-mind olyan dolgok. Úgyhogy én azt mondanám, hogy csak az ne kössön biztosítást, akinek annyira sok pénze van, hogy előre tudja ezt, hogy ezeket ki fogja tudni zsebből fizetni, de alapvetően mindenki másnak javasolom. És hogyha picit visszatérünk az európai trendekhez, utazni már úgy utazunk, mint az európaiak abszolút, tehát hogy rutinosak vagyunk ebbe, akár adhok jelleggel ezt csináljuk, viszont tudatosak még nem vagyunk annyira biztosítás oldalról, mint az európaiak, úgyhogy ebben javaslom azt, hogy edukáljuk saját magunkat, és járjunk utána, mert tényleg egy olcsó összeg az, amiért mi ezt meg tudjuk csinálni.
2: Így zárásként azért volt február végétől hát egy ilyen április-májusig egy közel-keleti háború, ami nagyon sok kérdést felvetett, például a repülést, azt, hogyha mondjuk ott reked valaki egy előre nem háborúsújtott országként preferált államban, például Dubajban, vagy valamelyik emírségekben, hogy akkor ilyenkor biztosítás szempontjából milyen helyzet. Mennyire változott ez meg most, amikor nincs még kihirdetetten deklaráltan közel-keleti béke, elméletileg lehet repülni, de hát a helyzet az bármikor akár újra súlyossá válhat. Biztosítási szempontból erre fel lehet készülni? Úgy értem, a biztosítók ezt ilyenkor kalkulálják, hogy mivel a külügyminisztérium engedi oda az utazást, ezért biztosítottnak tekinthető, például Dubaj.
4: Alapvetően ugye mindig figyelnünk kell, hogy a nagykövetség és a konzuli szolgálatok mit mondanak egy adott országról, hogy az most utazható, nem ajánlott ország, vagy kifejezetten nem ajánlott ország. Amennyiben nem ajánlott ország, akkor a biztosító a térítéstől elállhat, úgymond, hogy nem kell kifizetni az ottani károkat. Viszont ha ez később következik be, mint az utazás, és utána lett már nem ajánlott ország, akkor a biztosítónak ugyanúgy állnia kell a felelősséget.
3: Igen, ugye van olyan, amikor nem a biztosítónak kell összességében ilyenkor kártérítést fizetni, hanem magának a repülőtársaságnak, mert ő törölte a járatot, és nyilván nekem családom belül a saját öcsém járt úgy, hogy 3 nappal az iráni háború előtt utazott ki Indiába. Ugye India nem volt ilyen szempontból sújtott, de mivel keresztül repül a közel-keleti térségen visszafele a repülő, nem tudott hazajutni. Tehát, hogy ő 6 nappal tovább tartózkodott kint Indiába. Simán az ő, nevezzük azt, hazamentése, az egy külön expedíció volt. De ott ebben az esetben például az indiai repülőtársaság az, aki ki kell fizesse összességében azt, hogy neki át kellett foglalnia a repülőgépét, és törölték azt az eredeti járatát. Természetesen a biztosító meg ki kell fizesse azt, hogy neki 6 nappal továbbként tartózkodnia kellett, költőpénzt kellett fizetni, stb.
2: Tipikusan Wismayer helyzetnek tűnik ez is, de természeti katasztrófa, földrengés, cunami esetén sincs biztosítás, tehát az is olyan Wismayernak minősül, amikor nem érvényes az adott szerződés?
3: Igen, természetesen itt ezek mind olyan szituációk, hogyha valami óriási katasztrófa történik, akkor ugye abban nem egy biztosító lesz, aki részt vesz, hanem sok biztosító. És ilyenkor ebben mindig egy közös konzultáció indul el, hogy hogyan lehet ettől függetlenül az ügyfeleket kártéríteni, ebbe hogyan tud beleszállni akár az állam, vagy egyéb szervek, tehát összességében. Ha ilyen jellegű Wismayer helyzet van, akkor próbálják a lehető legtöbbet segíteni, úgymond a károsultaknak, de azt el kell fogadni, hogy igen, vannak olyan Wismayer helyzetek, amikor a biztosító mentesülhet egy szolgáltatás alól.
2: Hát itt a nyár, azért mindenki vigyázzon magára, mindenki lehetőleg egyébként biztosítsa be magát jó előre, és hát erről beszélgettük az elmúlt 2-10 percben Várajai Molnár Tádival, a Cipononi biztosító banki hálózatértékesítési igazgatójával és Dihán Zsuzsával, az MBH Bank partneri termék és folyamatmenedzsment vezetőivel. Köszönjük, hogy bent voltatok, és biztonságos nyaralást!
3: Köszönjük szépen!
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban a repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton a Felsőcsatári út közelében egy műszaki hibás jármű vesztek el. A forgalom egy sávban váltakozva halad, mindkét irányból lelassult a haladás. A villamospályak karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Nem működnek a jelzőlámpák a Tétényi út Etele út csomópontban várhatóan 12 óráig áramszünet miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni. A Városmajor utca felé a buszából tudnak tovább haladni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. július 7-e reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Közzétette a köztársasági elnök a Velencei Bizottságnak küldött beadványát. A Sándor Palota honlapján olvasható 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sólyog Tamás azt kéri a testülettől, hogy mondja ki, összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal az a tervezett alkotmánymódosítás, amely idő előtt megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, és jogszerű-e egy olyan alkotmánymódosítás, amely kifejezetten az ő megbízatásának megszüntetésére irányul. A Sándor Palota közleményében felidézi, hogy Sólyog Tamás még május 29-én fordult a Velencei Bizottsághoz az áprilisi választásokat követően kialakult közjogi helyzet miatt. Az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületének delegációja egyébként Budapestre látogatott, ugyanakkor még nem fogalmaztak meg véleményüket, amelyet egyébként a mindenkori kormányzat nem köteles figyelembe venni, de azért meg szokták hallgatni a Velencei Bizottság állásfoglalását. Ha ez meg lesz, akkor természetesen mondjuk majd egyébként Sólyog Tamás levelében emlékeztet arra, hogy 1990 óta a magyar köztársasági elnökök nem viselnek politikai felelősséget, csak korlátozott jogi felelősséget, és akkor lehetne őt úgymond elmozdítani, ha bűncselekményt követne el, vagy szándékosan megsérteni az alaptörvényt. Álláspontja szerint ideig egyik sem történt meg. Egyébként 90 óta lemondás volt kétszer a köztársasági elnököknél, egyszer Schmidt Pál, egyszer pedig Novák Katalin esetében úgynevezett megfosztási eljárással, pláne alkotmánymódosítással még nem ért véget köztársasági elnök mandátuma. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több mint 1800%-kal ugrott meg a Samsung Electronics üzemi eredménye a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A jelentős erősödés a mesterséges intelligencia infrastruktúra iránti robusztus globális kereslet miatt történt.
3: A memória csipek szárnyaló eladásai miatt a dél-koreai technológiai óriás negyedéves üzemi profitja elérte az 58 milliárd dollárt, ami több mint kétszerese a vállalat teljes tavalyi éves nyereségének. A cég előzetes kalkulációi szerint a negyedéves árbevétel 129%-kal nőtt. A részletes, végleges pénzügyi adatokat a hónap végén teszik közzé.
2: A vártnál lényegesen nagyobb mértékben 9%-kal nőtt a német ipari termelés májusban az előző hónaphoz képest, közölte a Szövetségi Statisztikai Hivatal.
3: Éves összevetésben a német ipar teljesítménye stagnált, a májusi fellendülést elsősorban az autógyártás, valamint az építőipar növekedése hajtotta. Az energia és építőipar nélküli tiszta ipari kibocsátás 8,1%-kal bővült áprilishoz képest.
2: A júniusi hazai infláció 1,7% volt, havi alapon májushoz képest pedig idehaza nem változtak az árak. Kiemelkedő befektető érdeklődés mellett összesen 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország, ez között az államadósságkezelő központ.
3: A Tisza kormány első devizakötvény kibocsátásán majdnem 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ami több mint háromszoros túlkereslet. A 6 éves futamidejű részlet 3,6%-os hozammal és 80 bázispontos hozamfelárral kelt el. A másik 11 éves futamidejű részlet 4,3%-os hozammal és 125 bázispontos hozamfelárral talált gazdára. A befolyó összeget általános finanszírozási célokra fordítják.
2: 383 forint 80 filléren a svájci frank, az euró 353,60, a dollár árfolyama pedig 309 forint 40 filléren jár. A kiskereskedelem 4,8%-kal bővült éves szinten, míg a havi alapon 7%-os volt az erősödés.
3: Főleg a többlet üzemanyag és élelmiszervásárlások dobták meg a hazai boltok forgalmát. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben több mint 3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4%-os volt a bővülés. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
4: Ez leginkább meglepő, hogy az üzemanyag kereskedelem még mindig 8,4%-kal bővül, hogy még mindig ennyit tankoljunk, ez azért eléggé meglepő. Ezt értem, hogy volt védettel, de azért ez nem annyira olcsó ez a védettel, hogy emellett nagyon sokat tankoljunk. Az élelmiszerek 3,2% volt a növekedés, hát nyilván ugye ez egy olyan termékcsoport, ahol azért korlátozott a bővülés lehetősége, ahol viszont kevésbé korlátozott, ahol ugye jobban el lehet halasztani a fogyasztást, és utána bepótolni, ez a nem élelmiszer kiskereskedelem, itt 7,4% volt a bővülés mértéke.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: 4 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés, idehaza 6%-kal gyengül a BUX, 142.674 ponttal jár, a forgalom 468 millió forint idáig, a MOL 2%-kal gyengül 3.928 forinton, az OTP 1,2%-kal csökken 46.360 forint, a Richter 1%-os mínuszban jár 12.290, a Magyar Telekom 2.676 forinton stagnál. Másfél százalékkal drágul a 4iG 1938 forinton, 2,6%-os pluszban a Waberers 5060 forint, 8,1%-kal drágul az MBH Bank 2650 forint, de emelkedik az Opus is 3/10-del 372 forinttal jár. Egy komolyabb 7,5%-os mínuszban az A1 biztonsági nyomda 7150 forinton. A devizapiacon az euróért 353 forint 60 fillért kell adni, a kőolaj drágul nagyjából 1,5%-kal, az amerikai könnyolaj 69 dollár 42 centtel jár, a Brentet 72 dollár 96 centtel jegyzik. Idehaza az előző kormány által elfogadott jegybanki törvény módosítások nem rendezték a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival kapcsolatos jogi és átláthatósági problémákat, ez derül ki az Európai Bizottság konvergencia jelentéséből.
3: A jelentés kifogásolja, hogy a monetáris tanács tagjai és a Magyar Nemzeti Bank munkatársai továbbra is vezető tisztségeket tölthetnek be a jegybank alapítványaiban és gazdasági társaságaiban, miközben mentesülnek az összeférhetetlenségi és átláthatósági szabályok egy része alól. Erről ír a Privát Bankár. A dokumentum emlékeztet arra is, hogy az MNB alapítványaihoz eredetileg 266 milliárd forint közpénz került, amelynek jelentős része az állami számvevőszék vizsgálatai szerint eltűnt. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt büntető eljárás indult, a hatóságok több mint 90 milliárd forintnyi vagyont zároltak.
2: Ma több fontos kérdésben is dönthet az országgyűlés, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az állambiztonsági múlt feltárását érintő törvénymódosításról.
3: A parlament ezt követően megkezdi az alaptörvény 17. módosításának általános vitáját, amely egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók felső korhatárát, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is tartalmazza. A képviselők emellett pénzügyi, közlekedési és agrárügyi törvénymódosításokat is megvitatnak, utóbbi a károsult mezőgazdasági termelők számára a kár enyhítési előlegfizetés lehetőségét teremtené meg.
2: A forint erősödése 3%-kal csökkenti a külföldre szállító magyar fuvarozók árbevételét, miközben a megemelt útdíjak és a kevesebb fuvar is sújtja az ágazatot.
3: Szerdán nyújtják be első körben a fuvarozói érdekvédelmi szervezetek azokat a javaslataikat, amelyekkel segíteni lehetne a két éve veszteséges ágazaton. Az egyik fuvarozó érdekképviselet szerint sok külföldi cég trükközik az útdíjakkal is. Lajkó Ferencet, a NIT Hungary ügyvezető főtitkárát hallják arról, hogy mivel lehetne növelni a hazai fuvarozók versenyképességét.
5: Nincsenek még meg azok a módszerek, azok a eszközök mondjuk a rendőrségnek, vagy lehet, hogy a jogi háttér hiányzik még, hogy ezeket a büntetéseket, ezeket kikényszerítsék. Most azért gondoljuk végig, hogyha én útdíj csalok, megbüntetnek, de azt nem kell befizetnem, akkor holnap is útdíj csalni fogok. Mert nincs következménye, hiszen nem történik semmi. Tehát ebben például ez egy olyan terület, amit hogyha behajtanák, akkor egyrészt 8 milliárdal gazdagodna a költségvetés per év, másrészt ugye visszaszorítaná azt a tisztességtelen versenyt, akik elviszik a magyar fuvarozók elől tisztességtelenül a Magyarországon keletkező fuvarokat, kvázi ez a kereslet-kínálat arány ez helyre bin lehetne, vagy javulhatna az aránya, és a hazai fuvarozók azok jobban át tudnák hárítani a költségeiket.
2: Legkevesebb 15-en vesztették életüket, 275-en megsérültek, 9-en pedig eltűntek a Kína középső és déli régióiban tomboló ítéletidőben, jelentette a kínai állami média.
3: Egyes térségekben tornádok pusztítottak, árvízéadót rendeltek el, miután a heves esőzések miatt megrepedtek a védőgátak, emberek tízezreit kellett evakuálni. A katasztrófa az északnyugati hegyvidéki részt is elérte, ahol egyelőre tisztázatlan okokból hatalmas földcsuszamlást temetett maga alá 33 embert.
2: Irán folytatta a támadásokat a Hormuzi szorosban.
3: Legalább két rakétát lőtt ki a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajókra tegnap este, jelentős károkat okozva két járműben. Ma hajnalban pedig az ománi öbölben, az ománi Limah közelében ért támadás egy cseppfolyósított földgáz szállító tartályhajót. Személyi sérülés vagy környezetszennyezés egyik esetben sem történt.
2: Összeomlott az országos villamos energiahálózat Kubában, amelynek következtében 10 millió ember maradt áram nélkül.
3: Az ország kétharmadában már a teljes leállás előtt sem volt áramszolgáltatás, a szigetország pedig hónapok óta súlyos, akár napokig tartó áramkimaradásokkal küzd az előregedett infrastruktúra miatt. A kubai vezetés szerint a helyzetet az Egyesült Államok olajembargója is súlyosbítja, miközben a kormány kínai támogatással napenergia fejlesztésekkel igyekszik mérsékelni az energiaválságot.
2: A mesterséges intelligencia sok szempontból kihívás, részben annak tervezése, annak kitalálása, hogyan segíthet a döntések hozatalában, de különösen fontos lesz a rendszerek energiaigényének skálázása, ezt mondta a Hétfő egy nő című műsorunkban a Two Connect vezérigazgatója.
3: Pap Gerlei Gyöngyvér szerint mindez tetézi, hogy komoly összegeket kell erre fordítani, így a felelősség még nagyobb lesz.
6: Az adatközpontokban egyre inkább az látszódik, hogy nagyon nagy mennyiségű információ, borzasztó nagy áramfelvétellel, egyre több energiát és kapacitást felhasználva kell ezeket a jövőbeni beruházásainkat megvalósítani. Úgyhogy mivel ezek nagyon időigényes, és hát természetesen befektetésigényes feladatok, a mi dolgunk az az, hogy azt nézzük meg, és prognosztizáljuk, hogy mi fog történni 3-5 év múlva annak érdekében, hogy mire az a beruházás odaérkezik, az az akkori igényeket képes legyen kiszolgálni.
0: Időjárás jelentés.
3: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutára 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A labdarúgó világbajnokságon a szuperrangadón Portugália 1-0-ás vereséget szenvedett Spanyolország együttesétől. A spanyol válogatott világbajnoki rekordot is döntött, mert hogy a 6. kapott gól nélküli mérkőzése volt ez sorozatban. A találkozónak az eredménye még, hogy megerősítette lemondását Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya a kiesés miatt. És minden jel szerint ez volt legalábbis világbajnokságon Cristiano Ronaldo utolsó mérkőzése. A másik 8-ad döntőben búcsúzott a 3. társházigazda is, miután Belgium 4-1-re legyőzte az Egyesült Államok csapatát. Ma még 2 8-ad döntőt rendeznek majd, magyar idő szerint 6 órától Argentina Egyiptommal csap majd össze Atlantában, este 10-től pedig Svájc-Kolumbia találkozó Vancouverben. Szerdán szűnnap, csütörtöktől pedig már a negyed döntők jönnek. A VB góllövő listáját 7 góllal a norvég Haaland, a francia Mbappé és az argentin Messi vezeti holtversenyben. A már tovább jutott magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re legyőzte a belgákat Székesfehérváron a világbajnoki selejtező sorozat 6. utolsó fordulójában. A csoport másik mérkőzésén Franciaország-Finnország 98-69.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 16 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés. Milyen a nyitó hangulat? Kérdezem Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőjét. Szervusz!
2: Üdvözlök, én köszönöm a tisztelt hallgatókat, és hát kismértékű csökkenéssel nyitott a Budapest értéktől, de a Bux Index az 0,6%-ot csökken. Elsősorban az OTP húzza le az árfolyamot, a bankpapír 1,1%-ot csökken, jelenleg 46.309 forinton el, és hát már tegnap is napközben látszódott némi elbizonytalanodás az OTP-nél, aztán zárásra sikerült visszahúzni, hát ilyen egészen minimális pluszba az árfolyamot, de hát úgy tűnik, hogy ma ismét az eladók kerültek többségbe. Ugye egyébként ez egyfajta természetes profitrealizálásnak tekinthető, hiszen még mondjuk június közepén is, vagy június első felében 40.000 forinton állt az OTP árfolyama, ehhez képest jelenleg ugye 46.390 forint, tehát egy elég nagymértékű gyors emelkedésen vagyunk túl az elmúlt néhány hét alatt.

0: csökken a Richter, 12.270 forinton áll jelenleg.
1: Hogy áll a forint, főleg úgy, hogy kijött a legfrissebb júniusi inflációs adat, amely nem is tudom, hogy most már mondjuk-e, hogy meglepetésre, de továbbra is 2% alatt 1,7%. Szóval erre hogyan reagál a forint?
0: A forint piac az abszolút stabil, lényegében 354-en áll az euróforint jegyzése, nem mozgatta meg a mai inflációs adat. A várakozás az volt, hogy 1,8%-on fog stagnálni az infláció, ehhez képest az 1,7% az egy nagyon pici pozitív meglepetés, hó per hó alapon egyébként a várakozásoknak megfelelően 0,0% volt az infláció, tehát ebből is látszik, hogy tényleg a év per év inflációban inkább csak ilyen kerekítési hiba határon belüli eltérést tapasztalunk a várakozástól, úgyhogy ez sem, és egyébként a tegnapi eurókötvény kibocsátásunk sem hatott a forint árfolyamára.
1: Ha már ezt említetted, ez mennyire jó hír a magyar piacnak, 3 milliárd euró, persze sose jó dolog államadósságot jegyeztetni, de hát az uniós források lehívása miatt is erre szükség van. Mennyire sikerült jól ez a devizakötvény kibocsátás?
0: Szerintem abszolút pozitívan sikerült ez a kötvény kibocsátás. Eleve az egyik tényező, amivel lehet mérni a sikerét, az, hogy mekkora érdeklődés volt. 9,4 milliárd euró értékben érkeztek be összesítetten ajánlatok. Ugye kettő sorozat került kibocsátásra, egy 2032-es és egy 2037-es lejáratú eurós magyar állampapír. Mindegyikből úgynevezett benchmark méretet hirdettek meg. Állampapírok esetében ez 1 milliárd euró, tehát hogy a eredetileg tervezett összesen 2 milliárd euróra bejött 9,4 milliárd értékű kereslet, az mindenképpen pozitív hír, hiszen jelentős túljegyzést jelent. Pont ezért meg is tudták emelni a kibocsátási mennyiséget, végül mindkét sorozatból 1,5 milliárd euró került kibocsátásra, ez szintén pozitív hír, és hát talán az is elmondható, szintén pozitívunként, hogy a másodpiaci hozamokhoz képest nem kellett prémiumot fizetni itt a tegnapi kibocsátás során. Ugye ezeknél a kibocsátásoknál azért az a jellemző, hogy a másodpiaci hozamokhoz képest egy nagyon picivel, de prémiummal történik meg a kibocsátás. Ugye a befektetői oldalnak kell adni némi motivációt, hogy ne a másodpiacon, hanem az elsődleges kibocsátásban vegyen részt. Erre tegnap azonban nem volt szükség. Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy annyira akarták a befektetők a magyar állampapírokat, ezt az eurósorozatot, hogy nem is vártak el prémiumot, anélkül is úgymond örültek, hogy részt vehetnek Magyarország finanszírozásában. Tehát ugye én azt kell, hogy mondjam, hogy kimondottan jól sikerült ez a tegnapi kötvénykibocsátás. Olyan szempontból egyébként ez nem volt meglepő, hogy például korábban az OTP-nek volt egy vállalati kötvénykibocsátása, ott is óriási érdeklődés volt tapasztalható, az is egy eurós kibocsátás volt, és hát a forintos kötvényaukciókon pedig a választások óta folyamatosan nagyon erős kereslet tapasztalható a magyar állampapírok iránt.
1: Nagy mértékben esik a dél-koreai tőzs, de ami azért is meglepő számunkra, mert közben a Samsung gyors jelentését beolvastuk a hírekben, és hát eléggé jók lettek a számai. Mi áll a háttérben? Valamit másképp látnak a befektetők?
0: Hát inkább a túlzott elvárások játszanak itt szerintem szerepet. Ugye a Samsung árfolyama 10%-ot esik, és ez az egyik fő tényező, ami lehúzza a koreai tőzsdét. Emellett azért látszik, hogy más memóriacsipgyártók, más félvezetőgyártóknál is csökken az árfolyam. Tehát a Samsung eredményében egyébként nehéz lenne belekötni. Duplázott az árfolyam, duplázott az árbevétel, 19-szeresére emelkedett az üzemi eredmény. Egyébként még a várakozásokat is sikerült egy picit felülmúlni. Nagyon erősek a marzsok, tehát hogy tényleg egy nagyon-nagyon jó eredményről számolt be a Samsung. Inkább itt arról van szó, hogy nagyon-nagyon túlzóak voltak a várakozások, illetve az elvárások. Ugye, ha megnézzük akár a koreai tőzsdét, akár a Samsungot, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt nagyjából egy évben iszonyatos nagymértékű emelkedésen van túl. Például a Samsung árfolyama csak az idei évben 150%-ot emelkedett, tehát 2,5-szeresére ment. egy év alatt négyszeresére.

0: ugrott az árfolyam, tehát hogy akkora emelkedésen van túl, és annyira túlzó elvárások fogalmazódtak már meg, vagy tükröződnek a mostani árfolyamokban, hogy egyszerűen ennyire komoly elvárásoknál már a jó hír sem elégséges ahhoz, hogy pozitívan tudjon reagálni az árfolyam.
1: Nagy András, te az Erste részvény elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot és jó munkát neked, szia!
0: További szép napot kívánok!

0: Reggeli Monitor.
1: Jelenleg 508.999 bejegyzett lőfegyvert tartanak nyilván Szerbiában, ami több mint 250 millióval kevesebb a 3 évvel ezelőtti adatoknál, ez között a szerb belügyminiszter. Tájékoztatása szerint 274.890 magánszemély és 1826 jogi személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, emellett 1448 bejegyzett fegyvergyűjtőt is nyilván tartanak Szerbiában. Ivica Dačić emlékeztetett arra, hogy a 2023 májusában történt iskolai lövöldözés és álmokfutás idején még 766 ezer regisztrált lőfegyver volt az országban. A fegyverleadási amnestiának köszönhetően azóta ezek száma jelentősen csökkent, részben az önkéntes fegyverbeszolgáltatási akcióknak, részben a rendőrségi intézkedéseknek köszönhetően. A jövőben a hatóságok kiemelt feladata az illegálisan tartott fegyverek felkutatása és kivonása, és az ilyen esetekben szigorú büntetéseket fognak alkalmazni. A 90-es évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál. A fegyverleadási amnestiát megelőző hivatalos statisztikák szerint Szerbiában 100 lakosra átlagosan 40 lőfegyver jutott.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A vártnál jobb lett az inflációs adat, mindjárt mondjuk majd a számokat. Előtte egy érdekesség, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség közölte, hogy továbbra is azon az állásponton vannak az alacsony infláció miatt, hogy ki lehet vezetni az árra és stoppot a piacról, és hát ugye ezt a véleményét korábban már Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is megfogalmazta. Még egy érdekesség, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára lemondott a pozíciójáról, ennek pedig oka, hogy az új kormányban helyettes államtitkár lesz majd Kozák Tamás. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Júniusban a vártnál is tovább 1,7%-ra lassult az éves infláció a májusi 1,8 és az áprilisi 2,1%-ról, miközben az előző hónaphoz viszonyítva átlagosan nem is változtak az árak, jelentette a KSH.
3: A mutatót elsősorban a háztartási energia 2,3%-os és egyes alapvető élelmiszerek árcsökkenése magyarázza. Ezzel szemben a szolgáltatások átlagosan 4%-kal drágultak. Az éves maginfláció változatlanul 2% maradt, míg a nyugdíjasok fogyasztói kosárára számított áremelkedés 1,4%-ra mérséklődött.
1: Kiemelkedő befektető érdeklődés mellett összesen 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország, közölte az Államadósság Kezelő Központ.
3: A Tisza kormány első devizakötvény kibocsátásán majdnem 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ami több mint 3-szoros túlkereslet. A 6 éves futamidejű részlet 3,6%-os hozammal és 80 bázispontos hozamfelárral kelt el. A másik 11 éves futamidejű részlet 4,3%-os hozammal és 125 bázispontos hozamfelárral talált gazdára. A befolyó összeget általános finanszírozási célokra fordítják.
1: Az iráni háború hatásaihoz képest felül teljesítette a hazai ipar májusban.
3: Az előző év azonos időszakához mérten 4,1%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 2,3%-kal bővült az ipari termelés. A feldolgozó ipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A kiskereskedelem 4,8%-kal bővült éves szinten, főleg a többletüzemanyag és élelmiszervásárlások miatt. Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
2: Kicsit engem ez a jó adat azért vetett meg, mert ekkor még bőven zajlott a háború, magas energiaárak jellemezték a gazdaságot, bizonytalanság, tehát nem egy olyan környezetről beszélhetünk, ami nagyon kedvező az ipar számára. A járműgyártás, illetve a számítógépgyártás bővült, ugye a számítógépgyártás az hagyományosan jól teljesít az elmúlt időszakban. A járműgyártásnál lehetően segít a BMW felfutása. Csökkenésre viszont a villamosberendezésgyártás ágazatban ide tartozik az akkumulátorgyártás. Csökkenés van az élelmiszeriparban is, ami azért meglepő, mert ugye ha megnézzük a kiskereskedelmi adatot, akkor itt 3,2%-os növekedést látunk, ami arra utal, hogy ez a növekedés, ami a kiskereskedelemben van, ez egyre inkább importból származik.
1: A vártnál lényegesen nagyobb mértékben 9,1%-kal nőtt a német ipari termelés májusban az előző hónaphoz képest, közölte a Szövetségi Statisztikai Hivatal.
3: Éves összevetésben a német ipar teljesítménye stagnált. A májusi fellendülést elsősorban az autógyártás, valamint az építőipar növekedése hajtotta. Az energia és építőipar nélküli tiszta ipari kibocsátás 8,1%-kal bővült áprilishoz képest.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde nyitás óta a mínuszban, 0,5%-kal gyengül a BUX, 142.872 ponton jár, a forgalom 1.250.000.000 forint, 0,2%-kal csökkennek a MOL részvények, 3.928 forinton jegyzik őket, az OTP 0,9%-kal gyengül, 46.510, a Richter 0,2%-os mínuszban, 12.280 forinton, a Magyar Telekom szintén 0,2%-kal megy lefelé, 2.670 forint, a Forage 0,3%-kal gyengül, 1.905 forinton, némileg gyengül a forint, 354 forint 20 félére az euró. Európában a főbb indexek vegyesen teljesítenek, a londoni tőzsde a FTSE 3,1%-os pluszban, a német DAX 2,1%-kal gyengül, a francia CAC 6,1%-kal erősödik, az olasz tőzsde 2,1%, a spanyol 4,1%-os emelkedésben jár, 1,1430 az euró dollárral szembeni árfolyama. 3535-re emelkedett a venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké pedig meghaladja a 16700-at, közölték a hatóságok.
3: A június 24-i 7,2-es és 7,5-es erősségű rengések után eddig 942 utórengést regisztráltak. A katasztrófa miatt közel 18 ezer ember maradt otthon nélkül, 190 épület teljesen megsemmisült, és további 860 súlyosan megrongálódott. Bár a túlélők megtalálására már csekély az esély, a mentőalakulatok továbbra is kutatnak az eltűntek után. A mentési munkák során eddig több mint 6400 embert emeltek ki a romok alól.
1: Nem a legforróbb egyikben követeli a legtöbb áldozatot a hőség, ez derül ki az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak legfrissebb elemzéséből.
3: A 2015 és 25 közötti adatokat vizsgálva kimutatták, hogy a tartós éjszakai és nappali hőterhelés Tolna megyében okozta a legtöbb halálesetet, ami 35%-os növekedést jelent, a második Baranya, majd Jász-Nagykunszolnok. Bár a legtöbb forró hetet Csongrád-Csanád megyében regisztrálták, a halálozási mutatók ott alacsonyabbak maradtak, ami a jobb helyi alkalmazkodással és a légkondicionált lakások magas arányával magyarázható.
0: Időjárás jelentés.
3: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutára 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Lesz-e béke, vagy legalább tűzszünet Ukrajnában, vagy tovább dúl a 4 éve tartó orosz-ukrán háború? A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Ma újra nemzeti gyásznapot rendeltek el Ukrajnában, mert tegnap a tömeges légitámadás legalább 15 halálos áldozatot okozott Kijevben, és úgy tűnik, hogy egyre kevésbé tudnak védekezni, legalábbis polgári épületeket védeni az ukrán légvédelem részéről, de ez már azt jelenti, hogy fogynak ki a légvédelmi rakétába, vagy esetleg taktikát változtattak az oroszok. Kérdezem Demko Attilát, a John Lukács Intézet programvezetőjét. Jó reggelt!
2: Jó napot kívánok! Mindenképpen van egy komoly probléma a légvédelmi rakétákkal, elsősorban a Patriotokkal, hiszen nagyon sok ilyen rakétát használtak el az Irán elleni háború során, mind Izraelben, mind az öböl országokban. És a gyártás az nem olyan nagy, az éves gyártás. Tehát jelentősen csökkent az ukrán elhárítási képesség. A ballisztikus rakéták nagy része betalál. Tehát 75%-ot mondanak nyugati elemzők, az oroszok még ennél is többet, de 75% a minimum, ami betalál. Általában ipari célpontokat támadnak Kijevben is, de vannak tévedések, vannak szörnyű esetek. Ugye a hétvégén 30-an haltak meg, így már 45-re emelkedett egy héten belül a kijevi áldozatok száma.
1: Ezek a tévedések egyébként sokszor azért vannak, mert ezek az ipari területek lakókörnyezetben vannak, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy bármennyire precíziós egy fegyver nem tud halálosan pontos lenni mindig?
2: Így van, nagyon sok üzem, raktár lakóövezetben van, illetve senki nem tévedhetetlen, hogy az amerikaiaknak is volt egy szörnyű esete Iránban, ahol 160 diáklány halt meg. Nem azért nem lakóövezetet támadnak az oroszok, mert jó indulatúak, hanem azért, mert ezek értékes rakéták, és a céljuk az, hogy az ukrán ipart, hadipart, illetve a raktárakat számolják fel, tehát nem jó indulatból, ez nem elsősorban a lakosságról szól, hanem ezért, mert ez éri meg Oroszországnak, és voltak jelentős találatok ki ebben, ha az elmúlt pár napot nézzük, azért látható, hogy többször betaláltak oroszok egyszer egy nagy lőszerraktárba, hiszen számos másodlagos robbanást láttunk. Egyébként ezek is okozhatnak károkat, a másodlagos robbanások, amikor felrobban mondjuk egy lőszerraktár, az nagyon nagy hatású tud lenni, akár kilométerekre is.
1: Az ukránok ugyanakkor nagyon jól propagálják azt, hogy a drón támadásaik most már sokkal hosszabb távúak, úgy értem, akár több ezer kilométerre is el tudnak vezetni bizonyos eszközöket, és hát nagyon látványos volt pár héttel ezelőtt a Moszkva környéki támadások olajfinomítók ellen, ahol hát azért már nehéz lett volna letagadni azt, hogy mondjuk autópályaforgalom kellős közepén kézi légvédelmi rakétákkal próbálnak orosz katonák ukrán drónokat lelőni, tehát egészen látványos dolgokat is lehetett látni a közösségi médiákban, meg a különböző videófelvételeken. Tényleg nagyot ugrottak támadó képességben a drónok terén az ukránok, vagy idézőjelben a csakot csak jól adják elő, már mint média szinten ezt?
2: Jól is adják elő, tehát az ukrán PR az rendkívül jó, nagyon okosan csinálják, időzítve sokszor, ugye most a NATO csúcs van, események elé a látványos akciókat, de nagyot is fejlődött. Az ukrán képesség, azért azt hozzá kell tenni, hogy ebben jelentős nyugati segítség van. Tehát ez nem kizárólag ukrán képesség, különösen a középható távolságú drónoknál vannak ukrán fejlesztések, de még ott is ugye az nyugati anyagi háttér az benne van, hiszen a majdnem 70 milliárd dolláros ukrán katonai költségvetésnek a túlnyomó része az nyugatról jön. De igen, jelentős az ukrán ugrás. Az más kérdés, hogy ez háború döntő tényezőe. Én azt gondolom, hogy ez nem háború döntő tényező, hiszen Oroszország is tud reagálni, ellenlépéseket tenni, akár külföldről megvenni a finomított olajtermékeket, akár mondjuk kevésbé alacsonyabb szinten finomított benzint adni el. Tehát az oroszoknak vannak ellenlépései, de mindenképpen nagyon látványos és rendkívül kínos Vlagyimir Putyinnak, ami történt az elmúlt hetekben.
1: Azért a civil lakosságnál, főleg a Krímnél érezni az üzemanyag hiányt, és ha már említette azt, hogy Oroszország adott esetben behozatalra kényszerül bizonyos üzemanyagtípusokból. Ez a helyzet vajon meddig tartható? Tudom, hogy rengetegszer feltették már önnek is ezt a kérdést, de hogy van annyira komplikált és nagyon sokba kerülő már a helyzet Oroszország számára, hogy inkább elkezdjen tárgyalni, vagy messze nem tartunk még ott, és mondjuk úgy, hogy ez ilyen háborús dinamika változás, amire előbb-utóbb lehet, hogy jön egy újabb orosz fejlesztés és egy orosz válasz.
2: Igen, tehát folyik egy technológiai harc a két fél között. Most nagyon úgy tűnik, hogy közép és hosszú távon az ukránok ugrottak egyet. Az oroszok mélységi csapásai már 4 éve folynak. Tehát ezért ugye ez az aszimetria, ami megvolt, ez már nincs annyira meg. Így is nagyobb csapásokat tudnak mérni az oroszok, de nincs annyira meg. Középhatótávon pedig egyáltalán nincs aszimetria, sőt az ukránok állnak jobban, de ez fordulhat. Tehát a technológiai háború az azt is jelenti, hogy 3-4 hónapon belül akár lehet egy fordulat, ha kifejlesztenek a felek olyan elfogó drónokat, amik elfogják a bejövő drónokat, ugye ezek nem ballisztikus rakéták. Ezeket jóval könnyebb elfogni, mint az orosz ballisztikus rakétákat. Én nem gondolom azt, hogy ez önmagában a tárgyalóasztalhoz ültetné Vlagyimir Putyint. Egyértelmű, hogy Oroszország az, ami kitart, tehát Ukrajna már leülne a jelen frontvonalak mentén, már régen leülne a jelen frontvonalak mentén, egy tűzszünetet létre lehetne hozni. Nem látom azt, hogy ez rákényszeríti Vlagyimir Putyin, de hogy az orosz belső folyamatokra nehéz rálátni.
1: Közeledik a választás, ami persze kicsit mást jelent Oroszországban, de nyilván az, hogy a helyi vezetői pozíciókat hogy osztják le, vagy egyáltalán milyen összetételű lesz a parlament, az ott helyi szinten a helyi kormánypárt számára fontos. Ha megvan a választás, adott esetben jöhetnek népszerűtlenebb intézkedések, és hogy a háborút fenntartsák az oroszok, tehát akár gazdasági téren, akár egy újabb részleges mozgósítás formájában, mert a hírek szerint havi szinten már a katonák létszámában sem állnak annyira fényesen az oroszok.
2: Hát ez az utóbbi, ez a nyugati meg az ukrán hírek. Nem tudjuk ezt, nekem erős kételyeim vannak azzal kapcsolatban, hogy itt 30 ezer lenne havi átlagban az a veszteség, aki már nem tud visszatérni a frontra. Tehát azért nem ebből kell kiindulni, az oroszok nagyjából 2,5-3-szoros erőfölénybe vannak a fronton. A drónok miatt nem tudnak előre haladni, de ha megnézzük, és ugye a hírekben ez kevésbé kerül bele, a Donbass 4 maradék városából az egyik az ezekben a napokban, hetekben esik el. Nyilván vita lesz arról, hogy pontosan mikor a két fél között, de hát azért az oroszok nagyjából fél év alatt bevették Konstantinyivkát, egy kicsit több, mint fél év alatt. De nagyon jó a kérdés. Nyilván a Duma választásokig nem várható mozgósítás, nem várhatóak nagyon népszerűtlen lépések Oroszországba, de utána ez a nyomás lekerülhet Vlagyimir Putyinról. Persze azt hozzá kell tenni, hogy nem tiszták az orosz választások, tehát ez nem egy demokrácia, manipuláltak, de teljes mértékben nem veheti figyelmen kívül a nép akaratát, még Vlagyimir Putyin sem. Viszont ha a választások megtörténtek, akár sor kerülhet részleges mozgósításra, vagy keményebb intézkedésekre. Vannak olyan elemzők, rossz elemzők is, akik azt mondják, hogy a télre készül Vlagyimir Putyin, hogy télen döntse el a háborút, hogy Ukrajna ezen elemzők szerint nem fogja bírni a következő telet. Na most sokan mondták, hogy nem fogja bírni az elmúlt telet se, meg az előtti telet se, tehát Ukrajna ezt bírta, de lehet, hogy van egy ilyen orosz kalkulus.
1: Mert hogy annyira romokban az energiarendszere Ukrajnának?
2: Így van, tehát azért az oroszok ebben a tavalyi télen nagy eredményeket, sajnos nagy eredményeket értek el, tehát nagyon nagy a kár, és ezt nem tudta Ukrajna teljesen helyreállítani, és megint rombolható. Ugye azok az alkatrészek, pótalkatrészek, amiket egyébként nagyon sokszor a kelet-európai országok adtak össze a saját erőműveikből, a szovjet típusú erőművek, azok már nincsenek meg. Azokat felhasználták, tehát nem lehet már több, hogy ilyen erőművet leszerelni. Vagy legalábbis a legtöbb olyan ország, ami erre kész volt, az már adott mindent, tehát ezen a télen ez vélhetően már nem lesz meg. Tehát nem tudjuk, tehát nagyon nehéz előre megmondani. Az biztos, hogy Ukrajna jóval kitartóbb volt ezen a téren is, mint azt bárki gondolta volna.
1: Vannak egyébként az elmúlt hetekben olyan, nem is tudom, pletykánk, sejtetések, hogy újra lehet egy északi frontja ennek a háborúnak. Korábban egy Csernyihív volt az a régió, ahol még a háború legelején próbáltak betörni az oroszok, és Kijev felé menni. Aztán az első hullám a támadásnak finoman fogalmazva sem sikerült. Lehet-e újabb front északon, van-e ennek értelme, vagy igazából ez is egyfajta kommunikációs háború, küzdelem a két ország között, és hol jön egy információ, hol annak az ellenkezője, és ezt inkább így kell értékelni.
2: Ezt inkább az ukránok vetették fel, hogy lehet egy ilyen hadművelet. Értelme lenne, ha az oroszoknak van megfelelő ereje erre. Amit elrontottak 2022-ben, hogy szétaprózták magukat, így igazából egyik fronton se, bár a déli front az egy kicsit más, nem értek el átütő eredményt. Tehát a Krimből való kitörésük volt az egyetlen egy átütő eredmény. Tehát ha ezt megteszik, akkor szétaprózzák az erejüket, de ha van elég erő, akkor lehet értelme, hiszen elhúznák a frontot. A Donbasszból ukrán egységeket vonhatnának el, megkönnyíthetnék a Donbasszi előretörést. Ez is olyan, hogy nehéz megmondani. Én nem tartom ezt valószínűnek, legalábbis akkora mértékben, hiszen itt sok tízezer katonát kéne bevetni, akkora mértékben, ami döntő tudna lenni. De meglátjuk.
1: Fehér Oroszországnak a bevonása a háborúban benne értelme orosz szemszögből, katona stratégiailag?
2: Ez inkább nehezítene Oroszország helyzetén, hiszen beszéltünk a benzinválságról. Az egyik ország, amely enyhíteni tudja ezt a válságot, a nagy olajfinomító kapacitásokkal rendelkező Belarus. A Belarusnak ez az egyik fő exportterméke, vagy ez volt. Az olcsó orosz olajat Nyugat-Európában, Közép-Európában eladták, finomított termékként. Most ez az óriási kapacitás, ez megvan, de ha Belarus belépne a háborúba, ezt a kapacitást az ukránok könnyedén megsemmisíthetnék. A legközelebbi nagy olajfinomító, a legnagyobb olajfinomító, az talán 100 km vagy 110 km-re van az ukrán határtól Mozirban, Belarusban, tehát az nem egy távolság. Én azt gondolom, hogy nem lenne értelme Oroszországnak Belarus bevonása. A Belarus hadsereg az nem nagy, nem képzett, ami ezt a háborút illeti, hiszen ez egy új háború. Ez nem az a háború, amire évtizedeken át készültek a katonák, se nyugaton, se keleten. Tehát a Belarus hadsereg ebben az értelemben teljesen tapasztalatlanul menne be a háborúba. 20-25 ezer katona van jelenleg, amely jól képzett, ugyan 500 ezer főre is növelhető akár elméletben a Belarus hadsereg, de a valóság nem ez. Tehát itt pusztán pár tízezer katonával Belarus támadó hadműveletet nem tudna folytatni, sőt a saját határainak védelme is problémát okozna. Tehát ez a szövetséges, ez inkább hátrány lenne Oroszországnak. Ukrajnának lehetne előny akár, hiszen mondom, az olajfinomítók azok sokat jelentenek, és Belarusban most nem támadhatók az olajfinomítók. Ukrajna nem támadhatja ezeket az olajfinomítókat.
1: Most zajlik egy NATO tanácskozás kétnapos Törökországban. Várható-e bármiféle bejelentés a NATO részéről, akár Ukrajnával kapcsolatban, akár Oroszországot illetően, ami mondjuk az elmúlt évekhez képest nagy változás lenne?
2: Hát olyan, ami nagy változás lenne, nem. Lesznek támogatásról szóló bejelentések, hogy mit kap Ukrajna. Itt jelentős összegekről van szó, 70 milliárd euró per évről. Lesznek nagyon szép fotók, ez mindig van, de Ukrajna NATO csatlakozása lekerült a napirendről. Tehát ez lenne az igazi nagy áttörés Zelenszkij és Ukrajna szempontjából, de ugye az amerikaiak ezt levették a napirendről, és nem is valószínű, hogy a köve belátható időben ez visszakerül a napirendre. Tehát vegyes lesz a kép Ukrajna szemszögéből, jóval barátságosabb lesz most Donald Trump Zelenszkijvel, mint korábban volt, ez várható. De áttörés nem lesz. Esetleg az amerikaiak ismét megindítanak bizonyos támogatásokat, de ez se biztos.
1: Még így záró kérdésként, mert ez is felvetődött az elmúlt időszakban többször, bár megmondom őszintén, hogy első ránézésre nem sok értelmét találná az ember, főleg egy folyóháborúban, de hogy elkezdhet-e hibrid hadműveleteket Oroszország kisebb NATO tagállamok ellen?
2: nem hogy elkezdett, hanem gyakorlatilag évek vagy akár évtizedes szinten folytat ilyen hadműveleteket. Az Észtország elleni kibertámadás az talán 2007 vagy 2008. Tehát az lassan 20 éve lesz. Tehát ez mindig folyt. Az a kérdés, hogy ez mennyire növekszik, mennyire élesedik ki, illetve az a kérdés, hogy mondjuk drónok is célzottan becsapnak-e NATO területre. Ugye erre volt példa Lengyelországban, hogy orosz drónok behatoltak NATO területre. Aztán vannak persze balesetek, amikor véletlenül téved át egy-két drón. Nem hiszem, hogy Oroszországnak érdeke lenne a nagy eszkaláció, hiszen az orosz hadsereg az le van kötve Ukrajnában. Az orosz hadsereg 90%-a az ott van, vagy arra készül, hogy ott legyen. Hát ugye pihentetni is kell, meg újra feltölteni egységeket. Én azt gondolom, sőt nem, ez tényszerűen igaz, hogy ennyire kevés orosz katona a NATO határai mentén 2022 óta nem volt, mint most. Tehát a hibrid az bejöhet, a hibrid műveletek erősödése, de a hagyományos nem.
1: Demko Attilát hallották, a John Lukács Intézet programvezetőjét. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Lehel utcánál az Árpád híd felé. Torlódásra kell készülni. Az egyes villamos helyett a Göncz-Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Károly körúton az Asztória felé és a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatornát építés miatt. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót. A Kálvin téren a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebb információkat, például a hazai inflációról szólókat a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Júniusban a vártnál is tovább 1,7%-ra lassult az éves infláció a májusi 1,8% és az áprilisi 2,1% után. Az előző hónaphoz viszonyítva ráadásul nem is változtak az árak, között a KSH.
4: A mutatót elsősorban a háztartási energia 2,3%-os és egyes alapvető élelmiszerek árcsökkenése magyarázza. Ezzel szemben a szolgáltatások átlagosan 4%-kal drágultak. Az éves maginfláció változatlanul 2% maradt, míg a nyugdíjasok fogyasztói kosarára számított áremelkedés 1,4%-ra mérséklődött.
3: Kiemelkedő befektető érdeklődés mellett összesen 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország, között az államadósságkezelő központ.
4: A Tisza kormány első devizakötvény kibocsátásán majdnem 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ami több mint háromszoros túlkereslet. A 6 éves futamidejű részlet 3,6%-os hozammal és 80 bázispontos hozamfelárral kelt el. A másik 11 éves futamidejű részlet 4,3%-os hozammal és 125 bázispontos hozamfelárral talált gazdára. A befolyó összeget általános finanszírozási célokra fordítják.
3: Az euró most 354 forint 60 fillér, az angol font 415 forint 20 fillér, a dollár 310 forint 40 fillére jár. A kiskereskedelem 4,8%-kal bővült éves szinten, még havi alapon 7%-os volt az erősödés.
4: Főleg a többlet üzemanyag és élelmiszervásárlások dobták meg a hazai boltok forgalmát. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben több mint 3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4%-os volt a bővülés. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
5: Ez leginkább meglepő, hogy az üzemanyag kereskedelem még mindig 8,4%-kal bővül. Még mindig ennyit tankoljunk, ez azért eléggé meglepő. Ezt értem, hogy volt védettel, de azért ez nem annyira olcsó ez a védettel, hogy emellett nagyon sokat tankoljunk. Az élelmiszerek 3,2% volt a növekedés. Hát nyilván, hogy ez egy olyan termékcsoport, ahol azért korlátozott a bővülés lehetősége, ahol viszont kevésbé korlátozott, ahol ugye jobban el lehet halasztani a fogyasztást, és utána bepótolni. Ez a nem élelmiszer kiskereskedelem, itt 7,4% volt a bővülés mértéke.
3: A legfrissebb elfogadta az országgyűlés 135 igen és 11 nem szavazattal 53 tartózkodás mellett a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. Ma egyébként az előző kormány által elfogadott jegybanki törvénymódosításokról is lehet majd szó. Nem rendezték ugyanis a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival kapcsolatos jogi és átláthatósági problémákat, ez derült ki az Európai Bizottság konvergencia jelentéséből.
4: A jelentés kifogásolta, hogy a monetáris tanács tagjai és az MNB munkatársai továbbra is vezető tisztségeket tölthetnek be a jegybank alapítványaiban és gazdasági társaságaiban, miközben mentesülnek az összeférhetetlenségi és átláthatósági szabályok egy része alól, erről ír a Privát Bankár. A dokumentum emlékeztet arra is, hogy az MNB alapítványaihoz eredetileg 266 milliárd forint közpénz került, amelynek jelentős része az állami számvevőszék vizsgálatai szerint eltűnt. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt büntető eljárás indult, a hatóságok több mint 90 milliárd forintnyi vagyont zároltak.
3: A forint erősödése 3%-kal csökkenti a külföldre szállító magyar fuvarozók árbevételét, miközben a megemelt útdíjak és a kevesebb fuvar is sújtja az ágazatot.
4: Szerdán nyújtják be első körben a fuvarozói érdekvédelmi szervezetek azokat a javaslataikat, amelyekkel segíteni lehetne a két éve veszteséges ágazaton. Az egyik fuvarozó érdekképviselet szerint sok külföldi cég trükközik az útdíjakkal is. Lajkó Ferencet, a Nithangeri ügyvezetői titkárát hallják arról, hogy mivel lehetne növelni a hazai fuvarozók versenyképességét.
6: Nincsenek még meg azok a módszerek, azok a eszközök mondjuk a rendőrségnek, vagy lehet, hogy a jogi háttér hiányzik még, hogy ezeket a büntetéseket, ezeket kikényszerítsék. Most azért gondoljuk végig, hogyha én útdíj csalok, megbüntetnek, de azt nem kell befizetnem, akkor holnap is útdíj csalni fogok, mert nincs következménye, hiszen nem történik semmi. Tehát ebben például ez egy olyan terület, amit hogyha behajtanák, akkor egyrészt 8 milliárdal gazdagodna a költségvetés per év, másrészt ugye visszaszorítaná azt a tisztességtelen versenyt, akik elviszik a magyar fuvarozók elől tisztességtelenül a Magyarországon keletkező fuvarokat, kvázi ez a kereslet-kínálat arány ez helyre billenhetne, vagy javulhatna az aránya, és a hazai fuvarozók azok jobban át tudnák hárítani a költségeiket.
3: Több mint 1800%-kal ugrott meg a Samsung Electronics üzemi eredménye a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A jelentős erősödés a mesterséges intelligencia infrastruktúra iránti robusztus globális kereslet miatt történt.
4: A memóriacsipek szárnyaló eladásai miatt a dél-koreai technológiai óriás negyedéves üzemi profitja elérte az 58 milliárd dollárt, ami több mint kétszerese a vállalat teljes tavalyi éves nyereségének. A cég előzetes kalkulációi szerint a negyedéves árbevétel 129%-kal nőtt. A részletes, végleges pénzügyi adatokat a hónap végén teszi közzé a Samsung.
0: Tőzsdehírek.
3: A hazai értéktőzsde továbbra is mínuszban, ez egy 0,5%-os csökkenést jelent 142.919 pontos értékkel. Közelíti a 2,5 milliárdot a tőzsde forgalma. A MOL 0,5%-kal gyengül, 3.920 forinton jár. Az OTP 1%-os mínuszban 46.450 forinton. Pluszba verekedte magát a Richter és a Telekom, a Richter 0,2%-kal erősödik 12.320 forint, a Magyar Telekom pedig 2.682 forinton, szintén 0,2%-os az erősödése. Újra emelkednek a 4iG részvények 0,4%-kal, 1.917 forinton jegyzik őket. Érdemi még a forgalma a Waberersnek, amely 2,6%-kal emelkedik 5060 forinton jár. Esik viszont az A1 biztonsági nyomda 7,1%-kal 7180 forint, és csökken az Alteo is 3,3%-kal 3520 forinton jár. Legkevesebb 15-en vesztették életüket, 275-en megsérültek, 9-en pedig eltűntek a Kína középső és déli régióiban tomboló ítéletidőben, jelentette a kínai állami média.
4: Egyes térségekben tornádók pusztítottak, árvízriadót rendeltek el, miután a heves esőzések miatt megrepedtek a védőgátak. Emberek tízezreit kellett evakuálni, a katasztrófa az északnyugati hegyvidéki részt is elérte, ahol egyelőre tisztázatlan okokból hatalmas földcsuszamlás temetett maga alá 33 embert.
3: Összeomlott az országos villamos energiahálózat Kubában, amelynek következtében 10 millió ember maradt áram nélkül.
4: Az ország kétharmadában már a teljes leállás előtt sem volt áramszolgáltatása, a szigetország pedig hónapok óta súlyos, akár napokig tartó áramkimaradásokkal küzd az előregedett infrastruktúra miatt. A kubai vezetés szerint a helyzetet az Egyesült Államok olajembargója is súlyosbítja, miközben a kormány kínai támogatással napenergia fejlesztésekkel igyekszik mérsékelni az energiaválságot.
3: 3535-re emelkedett a venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak a száma, a sérülteké pedig meghaladja a 16700-at, közölték a hatóságok.
4: A június 24-i 7,2-es és 7,5-es erősségű rengések után eddig 942 utórengést regisztráltak. A katasztrófa miatt közel 18 ezer ember maradt otthon nélkül, 190 épület teljesen megsemmisült, és további 860 súlyosan megrongálódott. Bár a túlélők megtalálására már csekély az esély, a mentő alakulatok továbbra is kutatnak az eltűntek után. A mentési munkák során eddig több mint 6400 embert emeltek ki a romok alól.
3: Nem a legforróbb megyében követeli a legtöbb áldozatot a hőség, derül ki az ELTE meteorológiai tanszék kutatóinak legfrissebb elemzéséből.
4: A 2015 és 25 közötti adatokat vizsgálva kimutatták, hogy a tartós éjszakai és nappali hőterhelés Tolna megyében okozta a legtöbb halálesetet, ami 35%-os növekedést jelent, a második Baranya, majd Jász-Nagykun-Szolnok. Bár a legtöbb forró hetet Csongrád-Csanád megyében regisztrálták, a halálozási mutatók ott alacsonyabbak maradtak, ami a jobb helyi alkalmazkodással és a légkondicionált lakások magas arányával magyarázható.
0: Időjárás jelentés.
4: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Nagy kihívása a mesterséges intelligencia tervezése, és különösen annak technológiai kihívása, valamint annak kitalálása, hogyan segíthet majd a döntések meghozatalában. Ezt mondta a Hétfő egy nő című műsoromban a Two Connect vezérigazgatója. Pap Gerlei Gyöngyvér szerint mindezen túl fontos szempont a biztonság, ami nem csak a technológia oldaláról kérdés, hanem az ügyfelek szenzitív adatainak védelme miatt is, mert a jövőben az AI-nak szüksége lesz rájuk, mármint az adataikra. Kutasi Judit interjúja.
2: Ma már szinte mindenhol, minden technológiai konferencián akár a mesterséges intelligenciáról beszélünk, illetve azokról a változásokról, amik már itt vannak körülöttünk. Te mit látsz alapjaiban, mi fog most megváltozni, vagy a közeljövőben?
3: Hát ugye szét kell választani, az ember magánemberként gondol a mesterséges intelligenciára, vagy mint egy technológiai cégnek a vezetője. Kezdem az utóbbival. Nekünk ahhoz, hogy ezen a, már említettem, hogy egy konszolidálódó, formálódó vállalat az, amit vezetek. Ebben különösen felértékelődnek azok a fajta megoldások, amik segítséget nyújtanak ahhoz, hogy akár átmenetileg bizonyos rendszereket ki tudjunk váltani, addig, ameddig majd a jövőbeni vágyott megoldás meg nem érkezik, hogy tudjunk olyan mesterséges intelligencia alapú megoldásokat használni, amelyek abba segítenek minket, hogy prediktív módon, automatizáltan tudjunk hibákat detektálni és azokat megelőzni. Úgyhogy ez az egyik része, ami a technológiai rész. A másik része már kicsit magánember, de még mindig mint vezető, hogy hogyan tudok olyan AI megoldásokat behozni a mindennapokba, amelyek segítik egyrészt a döntéshozatalt, amelyek segítenek abban, hogy olyan minőségben tudjunk anyagokat rendkívül rövid idő alatt átnézni, véleményezni, és aztán döntésre vinni, amiben egy ilyenfajta technológiai segítség az nagyon, nagyon sokat jelent nekünk.
2: Egyébként nyitottak a kollégák ezekre a megoldásokra?
3: A kollégák nyitottak, ugye megint a probléma az ugye ott van, és ez nem a mi sajátosságunk, hanem általában a technológiai cégeknél, hogy hogyan tudunk olyan biztonságos környezetet teremteni, ami azt segíti elő, hogy a mi munkánkat támogatja az AI, ugyanakkor
2: de nem veszi el a munkánkat.
3: Egyrészt nem veszi el a munkánkat, de másrésztről meg sokkal inkább az, hogy az a fajta esetleges külső támadási lehetőség vagy sérülékenység, ami ebből fakadóan megjelenik, hiszen nagyon sok információt adunk oda az AI-nak annak érdekében, hogy segítse a munkánkat. Na az, hogy ezt a környezetet hogy tudjuk kialakítani, ez nagyon nehéz mai technológiai cégnek, úgyhogy tulajdonképpen mi is ott tartunk ebben a gondolkodásban, hogy felmértük azt, hogy ebben a folyamatban hol tartunk, mik azok az esetek, lehetőségek, amelyekben tudjuk a mesterséges intelligenciát használni, és hogy ezt hogyan tudjuk kialakítani, mi tartunk ebben a folyamatban. Ugyanakkor, mint szolgáltató, ez is egy izgalmas kérdés, hogy az adatközpontokban egyre inkább az látszódik, hogy nagyon nagy mennyiségű információ, borzasztó nagy áramfelvétellel, egyre több energiát és kapacitást felhasználva kell ezeket a jövőbeni beruházásainkat megvalósítani. Úgyhogy mivel ezek nagyon időigényes, és hát természetesen befektetésigényes feladatok, a mi dolgunk az, hogy azt nézzük meg, és prognosztizáljuk, hogy mi fog történni 3-5 év múlva annak érdekében, hogy mire az a beruházás odaérkezik, az akkori igényeket képes legyen kiszolgálni.
2: Mennyire lehet egyébként előre látni, vagy mennyire tudtok előre gondolkodni?
3: Nekünk muszáj előre gondolkodni, akár a hálózatok tekintetében, akár az előbb említett adatközpontok tekintetében, mert minden egyes ilyen technológiai újítás, mire a tervező asztalról, vagy tulajdonképpen a döntéstől, hogy valamit megcsinálunk, eljut a tervező asztalra, aztán kiépítjük, és aztán a végén abból lesz egy kész hálózat, vagy egy modern adatközpont, ez több éves folyamat. Ezért nekünk az a feladatunk, hogy ténylegesen azt képesek legyünk prognosztizálni, hogy amire 3-4-5 év múlva

0: számolom, mert
1: nem,
0: igazából...
1: Nem tudod megmondani, mondjuk egy munkanapot hány órás?
0: Nem tudom megmondani, mert szerintem ez a privát élet és a munka közötti átmenet az egy ilyen szürke zóna. Tehát, de valószínűleg az én működésem is ilyen. Én például nem szeretem, azt rettenetesen frusztrál, hogyha elmegyek mondjuk szabadságra, és teljesen kikapcsolnék mindent, visszajönnék, és akkor rám ömlene az elmúlt, nem tudom én, egy másfél hét.
1: 250.
0: Az olvasatlan levelek, az, hogy mi történt, akkor fölvenni a fonalat, és gyakorlatilag akkor egy hét az azzal telne el, hogy akkor próbálnám felvenni a szálakat. Úgyhogy nekem nagyon bevált az a fajta működés. Én tudom, hogy ezt nagyon sokan nem szeretik, nagyon irigylem azt, aki egyébként ki tud kapcsolni, én nem vagyok ilyen. Nekem sokkal inkább az válik be, hogy még ha elmegyek szabadságra is, akkor nem tudom, naponta fél órát, néha többet, de hogy azért fél órát azzal töltök, hogy akkor megnézem, hogy mi van. A kollégáim tudják, hogy csak akkor szólnak, hívnak, hogyha valami olyan probléma van, amivel kell foglalkozni.
1: Ütőerén ott tartod a kezedet.
0: Igen, igen, de nem azért, mert nem bízom a kollégáimban, mert ez egy nagyon fontos dolog. Meg nem azért, mert mikromanedzselni akarom a vállalatnak a működését, egész egyszerűen ez az én belső igényem, ami nekem teszi komfortossá így a mindennapokat.
2: Pap Gerlei Gyöngyvért hallották, a To Connect vezérigazgatóját a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. 10 óra 20 perc van, zenével megyünk tovább, aztán egy érdekességgel folytatjuk, fél 11-kor pedig a legfrissebb hírekkel zárjuk a reggeli monitort.

0: Reggeli Monitor.
1: Noha Üzbegisztán labdarúgó válogatottja három vereséggel nem jutott tovább a világbajnokság csoportköréből, két gólszerzőjét a korai kiesés ellenére autóval jutalmazták hazájába. Eldor Samurodov és Abosbek Fajzulajev egyformán közel 1 milliárd szom, átszámítva csaknem 26 millió font értékű kínai elektromos kocsit kapott ajándékba. A jutalmat a játékosok egyéni teljesítmények elismeréseként adták át egy üzbég magáncég felajánlása nyomán. Fajzulajev szerezte az üzbég válogatott első gólját a világbajnokságon Kolumbia ellen az első csoportmérkőzésen, Samurodov pedig a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni meccsen talált be egy nagyszerű átemeléssel. Az üzbégek Kolumbiától és a Kongói Demokratikus Köztársaságtól egyaránt 3-1-re, Portugáliától pedig 5-0-ra kaptak ki.
0: Ez a Reggeli Monitor!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén. A híreket Somodi Evelin állította össze, és akkor a részletek. Súlyos biztonsági kockázatokat tárt fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legfrissebb ellenőrzése. Az USB töltők 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon. Az idei 200 terméket érintő razzián 92 eszközt teszteltek, amelyek közül 74 nem felelt meg a szabványoknak. A laboratóriumi mérések szerint a kisboltokból, plázákból és webáruházakból származó minták többségénél az elégtelen szigetelés és a belső alkatrészek rossz elrendezése miatt közvetlen áramütés veszély áll fenn, de sok esetben a csatlakozó dugók mérete és az úti átalakítók szerkezete sem volt megfelelő. A hatóság folyamatosan vonja ki a piacról a veszélyes cikkeket, a fogyasztóknak pedig azt tanácsolja, kerüljék a gyanúsan olcsóbb, ismeretlen márkájú darabokat, és túlmelegedés esetén azonnal áramtalanítsák a töltőt. Júniusban a vártnál és tovább 1,7%-ra lassult az éves infláció, az előző hónaphoz képest ráadásul nem változtak az árak, jelentette a KSH. A mutatót elsősorban a háztartási energia 2,3%-os és egyes alapvető élelmiszerek árcsökkenése magyarázza. Ezzel szemben a szolgáltatások átlagosan 4%-kal drágultak. Az éves maginfláció változatlanul 2% maradt, míg a nyugdíjasok fogyasztói kosarára számított áremelkedés 1,4%-ra mérséklődött. Kiemelkedő befektetői érdeklődés mellett összesen 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország, közölte az államadósság kezelő központ. A Tisza kormány első devizakötvény kibocsátásán majdnem 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ami több mint háromszoros túlkereslet. A 6 éves futamidejű részlet 3,62%-os hozammal és 80 bázispontos hozam felárral kelt el, a másik 11 éves futamidejű részlet 4,282%-os hozammal 125 bázispontos hozam felárral talált gazdára, a befolyó összeget általános finanszírozási célra fordítják. A forint némileg gyengül a mai kereskedésben, az eurót 354 forinttal jegyzik.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde 0,5%-kal gyengül, 142.850 ponttal a BUX, a forgalom 2.862 millió forint, 0,2%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3.930 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,1%-os mínuszban járt, 46.390 forint, a Richter 0,2%-os pluszban 12.320, a Magyar Telekom 0,1%-os erősödésben 2.680 forinton. Az európai tőzsde mutatók közül a londoni börze 0,3%-kal erősödik, a német DAX 0,2%-kal gyengül, a francia CAC 6%, az olasz tőzsde 0,2%, a spanyol 0,4%-os emelkedésben 1,1430 az euró dollárral szembeni árfolyama. Több mint 1800%-kal ugrott meg a Samsung Electronics üzemi eredménye a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A jelentős erősödés a mesterséges intelligencia infrastruktúra iránti robusztus globális kereslet miatt történt. A memória csipek szárnyaló eladásai miatt a dél-koreai technológiai óriás negyedéves üzemi profitja elérte az 58 milliárd dollárt, ami több mint kétszeresebb a vállalat teljes tavalyi éves nyereségének. A cég előzetes kalkulációi szerint a negyedéves árbevétel 129%-kal nőtt. A részletes, végleges pénzügyi adatokat a hónap végén teszi közzé a Samsung. Legkevesebb 15-en vesztették életüket, 275-en megsérültek, 9-en pedig eltűntek a Kína középső és déli régióiban tomboló ítéletidőben, jelentette a kínai állami média. Egyes térségekben tornádók pusztítottak, árvíziradót rendeltek el, miután a heves esőzések miatt megrepettek a védőgátak, emberek tízezreit kellett evakuálni. A katasztrófa az Északnyugat-hegyvidéki részt is elérte, ahol egyelőre tisztázatlan okokból hatalmas földcsuszamlást temetett maga alá 33 embert.
0: Időjárás jelentés.
2: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. A nyugati szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fokra melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Ez volt a Reggeli Monitor, az adást M. Szűcs Péter szerkesztette, a hírek összeállításában Somodi Evelin volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukowski József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, további jó rádiózást!
0: A Reggeli Monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az országgyűlés nagy többséggel elfogadta a titkos szolgálati múlt feltárásáról szóló törvény módosítását, amely létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslat célja, hogy a nyilvánosságot és a tudományos kutatókat is bevonja a folyamatba, segítve a korábbi titkosítások felülvizsgálatát. A 13 tagú testület egy elnökből, a nemzetbiztonsági szolgálatok 4 szakemberéből, valamint 8 díjazásban részesülő ellenzéki civil szakértőből áll majd. A döntés értelmében a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. Súlyos biztonsági kockázatokat tárt fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legfrissebb célellenőrzése. Az USB töltők 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon. Az idei 200 terméket érintő razzián eddig 92 eszközt teszteltek, amelyek közül 74 nem felelt meg a szabványoknak. A laboratóriumi mérések szerint a kisboltokból, plázákból és webáruházakból származó minták többségénél az elégtelen szigetelés és a belső alkatrészek rossz elrendezése miatt közvetlen áramütés veszély áll fenn, de sok esetben a csatlakozó dugók mérete és az úti átalakítók szerkezete sem volt megfelelő. A hatóság folyamatosan vonja ki a piacról a veszélyes cikkeket, a fogyasztóknak pedig azt tanácsolja, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen márkájú darabokat, és túlmelegedés esetén azonnal áramtalanítsák a töltőt. Több mint 1800%-kal ugrott meg a Samsung Electronics üzemi eredménye a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A jelentős erősödés a mesterséges intelligencia infrasztruktúra iránti robosztus globális kereslet miatt történt. A memóriacsipek szárnyaló eladásai miatt a dél-koreai technológiai óriás negyedéves üzemi profitja elérte az 58 milliárd dollárt, ami több mint kétszerese a vállalat teljes tavalyi éves nyereségének. A cég előzetes kalkulációi szerint a negyedéves árbevétel 129%-kal nőtt. A részletes végleges pénzügyi adatokat a hónap végén teszi közzé a Samsung. Irán folytatta a támadásokat a Hormuzi szoroson, legalább 2 rakétát lőtt ki a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajókra tegnap este, jelentős károkat okozva 2 járműben, míg ma hajnalban az ománi öbölben, az ománi Limah közelében ért támadás egy cseppfolyósított földgázszállító tartályhajót. Személyi sérülés vagy környezetszennyezés egyik esetben sem történt.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexek 9%-os mínuszban 142.323 ponton, a részvénypiac forgalma 4,6 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 8%-ot esik 3.908 forintra, az OTP 1,6%-del kerül lejjebb 46.170 forintra. Stagnál a Richter 12.300 forinton, és 2%-ot emelkedik a Magyar Telekom 2.680 forintra. Európában pozitív az összkép, a londoni FTSE 3%-os emelkedésben, a francia Kekeron 7%-del megy feljebb, 2% a plusz az olasz mutatóban, 4% a spanyol bőrzén, és a német DAX index 2%-kal megy lejjebb. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 354 forint 60 fillér, az amerikai dollárért 310 forintot és 34 fillért kell fizetni.
0: időjárás jelentés.
1: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutára 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Friss hírekkel legközelebb 11:30-kor várom Önöket, a hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Képzeljük el a helyet, ahol szinte minden másodpercre jut egy előre megírt szabály, ahol az érzelmeknek nincs helye, csak a hidegvérű profizmusnak, és ahol a legkisebb hiba akár végzetes is lehet. Ez a pilóta fülke steril valósága. De mi történik akkor, ha ez a tökéletesen kiszámítható világ egyszer csak szertefoszlik, és a fellegek helyett egy világjárvány miatt hirtelen a magyar rögvalóságban, a kisvállalkozói lét bürokratikus és kaotikus mocsarában kell helytállni. Ebben az adásban arról a belső hajtóerőről beszélgetünk, amely képes a pilóták extrém kríziskezelését és jéghideg fegyelmét átültetni az üzleti túlélésbe is. Megnézzük, mit kezd egy tökéletes rendhez szokott elme a kiszámíthatatlansággal, miért a legrosszabbra való folyamatos felkészülés adja a legnagyobb szabadságot, hogyan válik egy egzisztenciális kényszer egy új út kezdetévé. Vendégem Szénási Márton, kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos.
3: Szia!
4: Szia Igor, és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nem tudom megállni ezt a klasszikus, amúgy rendkívül bugyuta kérdést, hogy bizonyára gyerekkorodtól fogva szerettél volna pilóta lenni. Elnézést kérek ezért a kérdésért. A fiú gyerekek szerintem 90%-a tűzoltó, rendőr, katona, illetve igen, pilóta szeretne lenni.
4: Igen, jó kérdés.
3: De lehet neked, nem is volt ez a fejedbe, csak így menet közben jött ez a... Tehát Hogy kezdtél szimpatizálni, hogy hát nekem kell a repülés?
4: Ezt mindenki megkérdezi, és erre muszáj válaszolni hát ezért, valamit.
3: Ezért
4: és akkor van egy konkrét esemény, emlékszem, kicsi gyerek voltam még, nem tudom, talán 6 éves, és akkor a Maléval repültünk ki egy esküvőre Hamburgba szüleimmel, meg nagymamámmal, testvéremmel, és hát az még bőven szeptember 11 előtt volt, és... Hát akkor még ugye be lehetett menni a pilóta fülkébe. A gyerekeket külön be is terelték, hogy menjetek, nézzétek meg, hogy a pilóta bácsik mit csinálnak, és ez az egyetlen, amit így konkrétan meg tudok fogni, hogy tényleg ez az igazi gics. Naplemente volt, ült ott a két pocakos bácsi jó humorral, és akkor mutogatták, hogy világít minden a fejük fölött, meg kapcsolgatták. Ez az, amit így meg tudok határozni, hogy ez volt talán az, ami az első inputot adta. És hát utána anyukámék szüleim mondja, hogy hát előtte ugye tűzoltó akart lenni, rendőr és katona, persze, és pilóta és minden, és akkor utána minden más kiesett, és maradt ez.
3: Hát ez eléggé maradt, mert ha jól tudom, akkor a teljes képzést te magad finanszíroztad, ami azért a hallgatók kedvéért mondom, nem hiszem, hogy tudják, hogy mennyibe kerül, de ez szerintem körülbelül 40 millió forint.
4: Hát euróba tudom azt megmondani, hogy én mennyit költöttem rá, mondjuk én nagyságrendileg, mert annó a képzés volt 65 ezer euró, plusz azért ez egy 2,5 év abban a városban, ahol az adott repülőiskola van. Ott ugye albérlet, kajapia, önellátás. Nekem ez Litvániában volt, Vilniusban, illetve a repülős része, a gyakorlati képzés az lent Spanyolországban. Tehát gyakorlatilag egy 2-2,5 év tandíj plusz ugye az az élet, amíg az ember ott tanul, megengedheti magának ezt a luxust, hogy mondjuk a 20 éves évei közepén, vége felé, én egyébként 30 éves voltam, amikor ezt elkezdtem, hogy tud úgy szánni magára 2 évet, 2,5 évet, hogy csak erre fókuszál. Nekem az egész repülés vitorlázó repüléssel kezdődött, még kint Farkashegyen a MÁV repülőklubba gimnázium alatt bőven 16-17 évesen, nagyon jó alapot adott, nem bonyolódtam bele jobban a vitorlázó repülésbe, nagyon sok időmet elvitte, viszi a repülés.
3: És miért nem egyébként?
4: Nem akarok én ezzel senkit megbántani, mert azért nagyon sok minden változott azóta, de én belekerültem ott egy picit a kisgépes repülésbe, az itthoni kisgépes repülésbe, és nekem az egyértelmű volt, hogy én akkor magyar viszonyok között nem szeretnék ebbe pénzt tölni, mert ez nagyon kaotikus világ volt. Nem láttam azt biztosítottnak, hogy én, hogyha itt Magyarországon beleölök ennyi pénzt, akkor olyan minőségű tréninget kapok.
3: Ma most a motoros gépekről
4: meg utána később. Igen. Szóval ez talán egy tudatos döntés volt részemről. Akkoriban nem voltak ilyen programok, hogy a légitársaság fölvesz, és nem az, hogy megfinanszírozza a képzésedet, hanem egyáltalán azt mondja, hogy ha végzel az iskolával, akkor van helyed. Szóval én ezt jegeltem egy időre. És akkor megismerkedtünk, mert ugye akkor jött a teljesen más vonal, a rádiózás, meg a 20 éves életem. Próbáltam összetenni azt a tőkét, amiből ezt meg tudom valósítani és finanszírozni. Fontos hozzátenni, nekem iszonyatos nagy szerencsém volt, mert én nagyon komoly családi segítséget kaptam ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Én kaptam, örököltem egy lakást, amit most már utólag azt mondom, kár volt eladni, simán csak hitelt kellett volna rá fölvenni, és most nálam lenne a lakás, de nem. Tehát az a lakás az pénzé lett, az a lakás az tanfolyammá avanzsált. Meg tudom mutatni egyébként, hogy egy ilyen, hát ez 11. kerületben volt, egy 75 négyzetméteres lakás.
3: Szép nagy lakás.
4: Igen. Megmutattam, hogy mi lett a lakásból. Tehát, hogy képzeld el azt, ugye, hogy mennyi pénzt elkölt az ember, és egy ilyen zöld papírfecni lett belőle. Átalakult.
3: Marci most mutat egy olyan papírt, ami úgy néz ki egyébként, mint a forgalmi engedély.
4: Igen. Egy A4-es papírnak a fele egyébként.
3: Ami valójában egy pilóta engedély.
4: Így van.
3: Kereskedelmi pilóta engedély.
4: És akkor ebbe bele vannak pecsételve azok a képzések, azok a típus képzések, azok az oktatói minősítések, amik vannak, és ez lett egy
3: lakásból. Ja, hogy egyébként nem lakásból. Csak pilóta vagy, hanem oktató is.
4: Még nagyon az elején, de próbálom bontogatni a szárnyaimat.
3: Szóval azért nekem ez nagyon tetszik, ez az elszántság. Hát nem véletlenül hívtalak beszélgetni, mert hogyha nem is lenne vállalkozásod, ami van, de már önmagában szerintem ez is egy erőteljes vállalkozás, hogy nem csak az ember nem hagyja, hanem pénzt is, konkrétan pénztől abba, amit szeretne, azaz kockáztat. És milyen volt a képzés? Mit tanul egy kereskedelmi pilótának készülő hallgató?
4: Hát, ami érdemes ugye külön választani a dolgot, mert akkor, ha már bejut az ember egy ilyen képzésre, akkor már azért elég komoly szűrőkön átment előtte.
3: Na, ha jó, hogy említed a szűrőt, engem, amikor meséltél erről, akkor a legmegdöbbentőbb az, hogy nekem volt a fejemben, hogy mit keresnek a pilóta. Okos, nyelvet beszél, gyorsan reagál, mindenféle. És akkor te azt mondtad, hogy de azt is nagyon vizsgálták, hogy milyen az együttműködési készsége, hogy tud csapatban, közösségben dolgozni, sőt, ez egy kiemelt válogatási szempont így volt. Van. Hát ezen hátrahőköltem, hiszen aztán eszembe jutott, hogy persze, hát egy repülőgépen nem egyedül repülsz.
4: Igen. Sokan tényleg azt hiszik, hogy az ember fejben megold egy integrálást, és másodfokú egyenlet megoldó képletével kell, meg fekszik, azért ez nem így van. Tényleg a mai világban, a kereskedelmi repülésben, és ezáltal akár mondjuk egy képzett pilótaként is egy felvételi eljárás, sokkal inkább most már az úgynevezett non-technical skill irányába megy el, tehát nem azt nézik, hogy most én milyen szépen repülök egy műszeres megközelítés. Nyilván azt is megnézik, mert azt is meg kell mutatni.
3: Ez gondolom alap, nem?
4: De az már alap, igen. Tehát, hogyha az ember jelentkezik egy munkára 2-3-4 ezer repült órával, akkor már feltételezik, hogy egy párszor meghosszabbította az engedélyét, tehát ezt képes megcsinálni. Sokkal inkább az a fontos, hogy milyen típusú ember. Érdekes.
3: Ez ugye, mit jelent?
4: Személyiség. Tehát nagyon komoly személyiség tesztek vannak, unalmasak, mint a fene.
3: Például agresszív ember nem lehet pilóta?
4: Egy bizonyos szintig el tudsz jutni. Tehát vitorlázó repülő papírt meg tudod szerezni, a magánpilóta jogosítást meg tudod szerezni, a két motoros repülőre, a műszerrepülésre, mindent meg tudsz szerezni, de amint olyan céghez kerülsz, ahol olyan repülőgépeket üzemeltetnek, ami már két pilótás üzemet igényel, kell hozzá egy tréning, MCC tréning, ez a neve Multi-Crew Cooperation, ez egy nagyon komoly tanfolyam arra, hogy hogyan tanul meg az ember egy pilóta fülkében már a leosztott feladatok szerint együttműködni.
3: Tehát ez olyan képesség, ugye, hogy úgy kell csapatba együttműködni, mint hogyha egyek lennétek, hiszen a gép egy.
4: Igen, de, ugye ott megint ott van a de, mert minden mögött ott van a de, hogy azért, ha megnézed például a hierarchiát, ugye, hogy mondták a katonasságban, a parancslánc,
3: igen.
4: Mégiscsak van egy kapitány, mégiscsak van egy gépparancsnok,
3: övé a felelősség.
4: Aki a felelősség. És van mellette egy első tiszt, egy másodpilóta, nevezzük, ahogy nevezzük.
3: Hát magyarul, aki a jobb ülésbe
4: ül. Aki a jobb ülésbe ül, többnyire, igen. A feladatunk kettőnknek az, hogy ezt a repülőgépet A-ból B-be elvigyük. Szerencsésen, balesetmentesen, lehetőleg gazdaságosabban. Tehát egy csapatként dolgozunk, de a döntés mégis a kapitány. Na most itt jön a kérdés, hogy mi van, ha a kapitány csinál valami olyat, ami nekem mondjuk, mint első tisztnek nem tetszik, akkor ezt én hogyan kommunikálom, hogyan
3: van
4: állok
3: fel. Mold,
4: hogyne? És ezt nagyon komolyan veszik. Nagyon komolyan veszik Európában, meg a világ nyugati felében. Nagyon sok olyan kollégám van, akik repültek nem kevés órát a malévcsőd után Vietnámban, Kínában és a Távol-Keleten, és ugye a Távol-Kelet kultúrájából adódóan is ugye ez nagyon hierarchikus. Az, hogy te egy feljebb valódnak nemet mondjál, vagy te egy feljebb valódat felkérdezzél esetleg arról, hogy amit csinál, azt miért úgy csinálja, ez ugye ott nem annyira ildomos. Talán ugye a távoli kultúrák szakértői ezt jobban el tudják magyarázni, de ugye ez az arcvesztés jellege, hogy most akkor miért mondotta meg nekem, hogy én mit csináljak, holott pedig rongyolunk lefele föntről, és nem kéne
3: ilyen,
4: és meg kéne állni, igen, meg mondjuk épp az ivatar felé tartunk, és ugye el kéne fordulni. Tehát hogyan challenge-eli az ember a kollégáját, függetlenül attól, hogy én 100 órával alig ülök még a gépen, mellettem meg 10 000 órával a kapitány
3: főpilóta. De van ilyen a pilóta főkében, és lejátszunk, kollega? Tehát, hogy te azt mondod első tisztként, hogy hát figyelj, kapitány, ott az ivatar felhő nem jó. Nyilván nem ilyen nyilvánvaló dolgok.
4: Mindig megvan ennek a lehetősége, hogy az ember tényleg az utolsó lépcsőfok, ugye nálunk minden angolul megy, hogy akkor oké, AF control, és akkor én átveszem az irányítást, és innentől kezdve akkor én üzemelem a dolgot. Nyilván ez az, amit tanítanak, hogy ezt ugye meg kell érteni, tehát nem kezdünk el vitatkozni a pilóta fülkében, hogy nem AF control, nem most akkor én meg itt. Tehát, és utána ezt erről, ha olyan a helyzet, akkor írni kell egy riportot. Nagyon komoly riportálási rendszerek vannak már a légiközlekedésben, és ez gyakorlatilag egy ilyen helyzet, az egy biztonságot befolyásoló, negatívan befolyásoló tényező. Én erről akkor írni fogok egy riportot, hogy 10 000 láb magasan mentünk bele az ivatarba, szóltam a kapitánynak, hogy el kéne fordulni, semmi, nem jó lesz ez így, és én nem éreztem ezt biztonságosnak. És ez erről utána ír az ember egy riportot.
3: Ez kötelező neked?
4: Szerintem ezt légitársasága válogatja, hogy milyen olyan szituációk vannak, ahol mondjuk ilyen együttműködésben. Ezt egyébként szaknyelvben CRM-nek hívják, Crew Resource Management, lehet egyébként, hogy a multivilágban is ez egy ismert kifejezés.
3: Igen, a CRM az mást is jelent a marketingben, de ez...
4: Igen, a repülésben a CRM, ez a Crew Resource Management, hogyha a CRM problémák vannak, nem feltétlenül biztos, hogy kell róla riportot írni, mindenről lehet riportot írni, a nyugati világban a repülésben támogatják, hogy mindent riportáljál, ha szeretnéd no-name report, de minden ilyen menjen.
3: Ez nem rontja meg a kapcsolatot a személyzet tagjaik, magyarul a kapitánnyal, tehát van egy

0: sportba ezt megírom, oké.
1: De az olyan fejlentésnek tűnik.
0: Igen, és ez pont ezt a szemléletet próbálják kipucolni, mert ugye két opció van. Hogyha ha mondjuk a kollégám egy végtelenül aranyos ember, és amúgy csak nagyon rossz napja volt, és amúgy mi jól kijövünk, de úgy érzem, hogy ez mondjuk a repülés biztonságát negatívan befolyásolta, akkor hát érkezik hozzá egy e-mail a HR-től, figyelj, riportáltak ezzel meg ezzel a kifogással kapcsolatban. Az eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogyha ilyen helyzetben az ember ír egy riportot, nem ő az első. Tehát a cég nagyon is tisztában van azzal, hogy egy adott ember milyen személyiséggel rendelkezik. Sőt, olyat is hallottunk már a szakmában, hogy egyszerűen rájöttek mondjuk egy bázison belül, hogy egy kapitány, egy első tiszt páros, az nem működik. Őket már össze se rakták a beosztásoknál, mert tudták, hogy az konfliktust okoz. Próbálják kerülni. Nem egyszerű, lehetetlen kiszűrni a 100%-ot, és ugye emberi tényező. Most jó napom van, rossz napom van, egy kicsit ingerlékenyebb vagyok, nem aludtam, mert ugat a kutya, sír a gyerkőc otthon, nagyon-nagyon sok apróságom múlik, és ez az, amit próbálnak tanítani, hogy nekem is lehet rossz napom, akkor hogyan tudok mégis úgy a személyzet tagja lenni, hogy próbálom maximálisan.
1: És hogyan egyébként ilyenkor milyen módszerrel?
0: Félre kell tenni mindent. Tehát azért vagyunk ott, hogy A-ból B-be elmenjünk.
1: Nincsenek érzelmek, semmi, mindent
0: egyébként. Nincsenek.
1: Tehát nincs olyan, hogy később se, hogy ugye általában pasik a pilóták, van pilóta, és akkor tudod, na gyere, játsszuk le. Tehát, hogy most nem arra gondolok, hogy bunyóznak, hanem...
0: Dehogy is. Bár ilyet is lehet hallani.
1: Hanem, hogy akkor a kapitány úgy érzi, hogy akkor neki most ezt le kell játszani, akár utólag, akár ott a kabinban.
0: Figyelj, visszatérve a gazdasági műsor részéhez, ez a papír ezért ez iszonyat sok pénz. Az állásod...
1: Most a pilóta
0: igen, tehát eljut ugye az ember egy olyan szintre, hogy megéri, hogy én most azért, mert itt kekeckedek, és van már 4 fekete pontom, és most, hogyha a kollégám felnyom, az lesz az 5., és azt mondják, hogy holnap, hogy akkor legyek kedves itt aláírni, itt a dobozom, és lehet menni.
1: Miért egyébként ez járhat ezzel? Tehát ugye konfliktózus személyiségeket eltávolítanak?
0: Jaj, simán. Jó példa erre a COVID és a fapados légitársaságokon belül, akinek volt valami vaj a füle mögött, valami...
1: Ezt nem tudjuk, tehát valami, egy kicsit.
0: Nem, tehát, hogy azért megy a... Biztos, hogy cégen belül is megy a monitorozás. Szerintem ez normális. A HR-en minden cégen belül tudják, hogy ki a nehéz személyiség, ki a kevésbé nehéz személyiség. Ezeket vizsgálják. Ugye mi pilóták 6 havonta a szimulátorba vizsgázunk. Arról is van feedback a különböző részlegeknek.
1: Mindegy, hogy kapitány vagy első tiszt?
0: Általában ez úgy van, hogy nekem éppen lejár a licenszem, a cégem szervez nekem egy szimulátorvizsgát, és összetesznek egy olyan kollégával, kapitánnyal vagy első tiszttel, akinek szintén lejár a licensze. Dolgoztam egy elég nagy fapados légitársaságnál, és az esetek többségében én mondjuk voltam budapesti bázisról, és a kollégám megjött, nem tudom, római bázisról, és soha életünkben nem láttuk egymást, nem találkoztunk, nem tudtuk, hogy ki kicsoda, de arra a 2 napra minket, mint egy személyzet összeraknak, és így kell megoldani.
1: És ez működik egyébként?
0: Működik.
1: Tehát az, hogy azt se tudod, kivel repülsz. Tehát mi a jobb, amikor egy bázison ugyanúgy vagytok, tehát egy kvázi összeszokott évek óta összeszokott személyzet, vagy az jön, akit beosztanak?
0: Hát ugye ennek is 2 oldala van, mint igen, mindennek, hogyha összeszokott a személyzet, ugye azért ott jóval megengedőbbek lehetnek egymással.
1: Tehát akkor nincs jelentés, mondjuk.
0: Nincs jelentés, vagy akkor jó, figyelj, no, ismerjük a repülőteret, nem beszélünk át mindent, de azt úgy csináljuk, mint tegnap. Úgy csináljuk,
1: de
0: mint
1: most,
0: tegnap.
1: Tehát minden szavatokat rögzíti a fedélzeti hangrögzítő, ezeket egyébként, ha akarják, vissza is hallgatják, nem csak amikor baleset van, vagy esemény van, hanem...
0: Szerintem igen, de az is biztos, hogy nincs erre kapacitás, hogy minden egyes
1: világos
0: járatot...
1: Mert tulajdonképpen nem úgy egyébként teljes kontrollat éltek, de...
0: Hát ez... Nyilván ott van a füled, vagy a kis tudatalattidban, hogyha most azt mondom neked, hogy figyelj, Igor, szokásos 13-as balpálya megközelítés Pesten, aha, bármi kérdés, nem nincs, hát végig kéne beszélni, hogy elhatározási magas igazság, hol startolunk át, hogyha ez van, hogyha az van, még akkor is, hogyha mind a ketten ismerjük a repülőteret, valamit azért kéne róla beszélni, de ha ismerik egymást a személyzet,

0: Jaj, akkor az előfordul az, hogy akkor home base briefing? Igen, kérdés nincs, köszönöm. Most, hogyha ott valami gáz van, nyilván megint pénzügyekről beszélgettünk, és mondjuk nehogy Isten a biztosító képbe kerül, ugye a biztosítókról ezúton is üdvözlöm őket, tudjuk, hogy nem szeretnek fizetni, tehát ők az utolsó csomót is megkeresik a kákán, hogy ne kelljen fizetni, és hogy lehet, hogy akkor az lesz, hogy hát igen, csak ugye a céges briefing szerint ezt a pontot és azt a pontot is meg kell említeni, na hát a srácok nem említették meg, úgyhogy viszontlátásra. Míg, hogyha, szimulátorról van szó mondjuk adott esetben, összeraknak egy olyan kollégával, akit én nem ismerek, sohasem repültünk, a tréningünk során minket belefaragnak egy cégnek egy dobozába, és vannak különböző eljárások, angolul SOP-nak hívják, Standard Operational Procedures, és mindenki tudja, hogy mi a feladata az adott pillanatban a repülésnél.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Színási Mártonnal, kereskedelmi pilótával és cégtulajdonossal.
2: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 4,6%-ra gyorsult az éves infláció májusban az OECD országokban, az áprilisi 4,4% után, közölte a párizsi székhelyű szervezet. Elsősorban az energiaárak drasztikus megugrása okozta az emelkedést. A G7 országokban 3,5%-os átlagos áremelkedést mértek. A 38 OECD tagállam közül 16-ban tovább erősödött az inflációs nyomás. Magyarország nincs ezek között, ugyanis júniusban a vártnál is tovább 1,7%-ra lassult az éves infláció, a májusi 1,8% és az áprilisi 2,1% után, miközben az előző hónaphoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a KSH. A mutatót elsősorban a háztartási energia 2,3%-os és egyes alapvető élelmiszerek árcsökkenése magyarázza, ezzel szemben a szolgáltatások 4%-kal drágultak. Az éves maginfláció változatlanul 2% maradt, míg a nyugdíjasok fogyasztói kosarára számított áremelkedés 1,4%-ra mérséklődött. Az előző kormány által elfogadott jegybanki törvénymódosítások nem rendezték a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival kapcsolatos jogi és átláthatósági problémákat, derül ki az Európai Bizottság konvergencia jelentéséből. A papír kifogásolja, hogy a monetáris tanács tagjai és az MNB munkatársai továbbra is vezető tisztségeket tölthetnek be a jegybank alapítványaiban és gazdasági társaságaiban, miközben mentesülnek az összeférhetetlenségi és átláthatósági szabályok egy része alól, erről ír a Privát Bankár. A dokumentum emlékeztet arra is, hogy az MNB alapítványaihoz eredetileg 266 milliárd forint közpénz került, amelynek jelentős része az állami számvevőszék vizsgálatai szerint eltűnt. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt büntető eljárás indult, a hatóságok több mint 90 milliárd forintnyi vagyont zároltak.
0: Tőzsde hírek.
2: 8%-kal esik a budapesti értéktőzsde részvényindexe 142.462 ponton a BUX, a részvénypiac forgalma 5,3 milliárd forint. A vezető papírok jobbára csökkennek, most már a Richter is lefordult 0,2%-kal 12.280 forintra, az OTP 1,4%-ot esik 46.280 forint, a MOL 9% mínusz után 3904 forint, a Magyar Telekom 2%-ot emelkedik 2680 forintra. Európát enyhe emelkedés jellemzi, csak a német DAX kivétel, ami 0,2%-ot gyengül, a londoni FTSE 0,3-del, az olasz mutató 0,2-del, a spanyol börze 0,4%-kal emelkedik, a párizsi CAC-on 0,7%-kal megy felfelé. A bankközi devizapiacon az euróért 354 forintot és 70 fillért kell fizetni, az amerikai dollár értéke 310 forint 41 fillér.
0: Időjárás jelentés.
2: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutára 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégem Szénási Márton, kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos. Az első rész végén ott hagytuk abba, hogy a pilóták hogyan képesek tökéletesen és biztonságosan együttműködni egy gépen akkor is, ha életükben először találkoztak, hála a szigorú, kötött szabályrendszernek. A folytatásban megnézzük, hogyan válnak ezek az eljárások olyan betanult drillé, amitől a pilóták a legdurvább vészhelyzetben is érzelemmentesen, robotként kommunikálnak. Aztán pedig átevezünk a földi világba, hogy kiderüljön, hogyan szülte meg a COVID egy új vállalkozás megindítását.
1: Ebből fakad az, hogyha mondjuk van valamilyen repülőesemény, és ugye halljuk, van felvétel a pilóta fülkéből, vagy bárhonnan, akkor nem hallatszik a pilótáknak a vészhelyzetben az érzelmi feldúltsága. Itt tök nyugodtan beszélek, ennyi, kiengedtem a fékszárnyat, felhúzom. Tehát ilyen nagyon szakmainak tűnő, érzelemmentes beszélgetés. Ez innen van, hogy ennyire drilleznek benneteket?
4: Igen, ez egy jó szó, ez egyébként használatos szó is, a drill, ugye, hogy magyarul hogy fordíthatjuk le, tehát, hogy ez a feladat ebben a helyzetben, ezt kell csinálnom.
1: Ez egy kötött eljárás.
4: Egy kötött eljárás, és ez tényleg a szimulátoros tréningjeim során is bejön, hogy amint valami nem úgy van, mint ahogy kellene, hogy legyen,
1: szándékosan ezt csináljátok,
4: azonnal az agyad átkapcsol szimulátor üzemmódba, de azonnal. És én meglepődtem, amikor életem első megszakított felszállását hajtottuk végre, viszonylag nagy sebességnél volt már. Tehát,
1: ez mennyi körülbelül?
4: Hát akkor Airbus 321-essel repültünk, és szerintem ez ilyen 80 csomó és 100 csomó közötti az sebesség volt.
1: Hát,
4: szorozd meg kettővel, és egy picit csaljál le belőle. Na most egy elhatározási sebesség, ami után már nem szakítjuk
1: meg.
4: Akkor
1: nem sokan a repülőtér végén.
4: Igen, az mondjuk egy 130 csomó. Tehát volt még benne margin, de az Airbus esetében 100 csomó fölött az már egy nagy sebességű, nagy energiájú megszakított felszállás, ugye ha ott kell megállni, az iszonyatos terhelés a fékeknek, meg a futóműnek, meg a gumiabroncsnak, meg egyébként mindenkinek mentálisan is. Tehát én mondom, ilyen 80 és 100 csomó között voltunk, tehát az már úgy pont úgy a határon mozog, és egyszer csak...
1: Már izgi volt,
4: igen.
1: Ugye?
4: És átment a szélvédő előtt egy madárraj, és én hallottam, most is azt mondom, hallottam valami puffanást. És azonnal ugye jön a call out, hogy stop. És akkor a kapitány is stop, húzza le a gázt, húzza rá a...
1: Ezt mondják vészféknek, ugye?
4: Ő csak annyit mondta, hogy stop. Ez a parancs. És nekem az agyam azonnal átkattan szimulátor módba, nem tudom, hogy miért, mert most csinálom életemben először, és a szimulátorban számít rá egy picit az ember. Az életben azt tanítják, hogy azért mindig készülj erre mentálisan, mielőtt beszúrod a gázt, hogy azért mi van, ha meg kell állni. De ugye ezért ez rutin, tehát nap mint nap daráljuk ugyanazt, azért ez nem mindig jut az ember eszébe. És én őszintén meglepődtem azon, hogy ez így azonnal átállt az agyam, mintha szimulátorban lennénk. És egyébként tényleg még így a kockázatvállalás kapcsán is, tehát az ember ezt megtanulja kezelni, az ember megtanul ezzel együtt élni. Sokszor egyébként párkapcsolatban ez nehéz olyan szempontból, hogy én is otthon mindig megkapom, hogy miért mindig a legrosszabbra készülök, meg hogy miért mindenben csak...
1: De ez átmegy a magánéletedbe?
4: Átmegy. Miért mindig a legrosszabbat feltételezem? És akkor ezt úgy nehéz megmondani, hogy figyelj, azért, mert hogyha a legrosszabbra készülök, és nem történik semmi, vagy csak fele olyan rossz történik, még mindig boldog vagyok.
1: Sokat beszélgettünk a pilótaságodról, de te vállalkozó is vagy, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez hogy jutott eszedbe, hiszen hát a laikus szemében, hogy a pilótaság az leköd. Neked olyan szakmádban teljesen leköd, de aztán így hogy jött? Mitől lettél vállalkozó?
4: Hát ezt egy szóval tudom összefoglalni.
1: Hallgatlak.
4: COVID.
1: Ah.
4: Mert a COVID az ugye olyan szinten megakasztotta a repülést, meg azt a szakmát, amivel én foglalkoztam, hogy tényleg egy olyan helyzetet idézett elő, amire előtte senki nem gondolt.
1: Se pénz, se posztó, semmi. Ott ültetek, és malmozás.
4: Igen.
1: Az kemény.
4: És majd szólunk, ha köszönjük. Tehát a COVID egyébként nagyon megtanított arra, hogy kell egy B-terv. Most nyilván, hogyha a hallgatók visszatekernek fejbe gyorsan, hogy mi ugye ismerjük egymást korábbról, mi ugye rádióztunk együtt. Igen. Nagyon sokat. Nekem a rádiózás lett volna mondjuk egy B-terv a repülés, meg minden más mellett. De aztán a rádió, ahol együtt dolgoztunk, ha jól emlékszem, 3 évet pereskedett a frekvenciáért, 3 évig nem szólt semmi.
1: Igen.
4: Tehát akkor a média a B-terv? Nem, az se egy stabil B-terv. Tehát kell valami, ami mindentől olyan szinten független, hogy ha kell, akkor ugye abból a család meg tudjon élni, vagy hogy abból legyen valami bevétel.
1: Onnan tudtad, hogy mit kell csinálni, hogy konkrétan.
4: Ezek ilyen, mindig ilyen szerencsés együttállások. Volt egy családi cégünk, amiben többen voltunk tulajdonosok, én is, és a tulajdonos társak úgy döntöttek, hogy ők nem szeretnének ezzel foglalkozni. Egyébként ez egy ingatlan kiadással foglalkozó cég, semmi extra, de úgy voltak vele, hogy nekik most ez nem kell, púpa hátukra, úgyhogy én megkaptam ezt a céget, és volt benne egy kis pénz a számlán. Nem sok, tehát ilyen 2 millió forint. Tehát arra, hogy te megváltsd a világot, arra ez nem biztos, hogy elég. Hát akkor mit tudsz vele csinálni? Bemész a bankba és kiveszed a pénzt, az a legrosszabb esemény, mert ugye akkor fizeted utána az adót, a bank is lehúz, tehát az, hogy kivedd és otthon legyen, annak sok értelme nincsen. Új ingatlant abból venni nem tudsz, mert ahhoz még önerőhöz is kevés, tehát hogy akkor mi legyen. És akkor jött az ötlet, hogy próbáljak valami más irányba elmozdulni, és végül is az lett a végeredmény, hogy köszönhetően így a covidos időtöltéseknek, én nagyon sokat néztem a YouTube-ot, különböző youtubereket, influencereket, és hogy nem, így megragadt nekem fejembe ezeket a snack és italautomatáknak az üzemeltetését, meg lehetne próbálni, vagy hogy mi kell hozzá, hogy kell. Nagyságrendileg ugye ez a pénzösszeg, mondjuk ez egy 2 millió forintos összeg, ez arra jó, hogy az ember megvegye az első automatáját, ha olyat talál, hogy kicsit leharcolt, lehasznált, akkor lehet, hogy 2 is tudsz venni. És
1: hát egyébként csak egy zárójelben mondom, hát ha 12 évig ülnék egy szobába, akkor se jutna eszembe, hogyha vállalkozom, akkor italautomaták meg ilyen.
4: Tehát jó, ez csak egy, neked meg más, neked más ötleteid, igen, lennének, Igor, ami nekem meg eszembe nem jutna. Aha. Na mindegy, szót követett. Egyébként ez jól el is indult. A Covid alatt már gondolkoztam, ilyen Covid alatt például nagyon mentek ezek a különböző videók, tudod, hogy az emberek mit csinálnak, nem utazhat sehova, hogy veszel egy dobozos teherautót, és átalakítod lakóautóvá. Ez is egyébként egy olyan projekt.
1: Mászkálsz a világba.
4: Ez is egy olyan projekt, ami nekem olyan szinten elindult, hogy én szerintem ilyen 100 dollárnyi pénzt már elköltöttem erre az interneten, hogy különböző ilyen layoutokat megvásároltam PDF formátumban, hogy ha vennék egy teherautót, azt hogy tudom átalakítani. Szerencsére ez a projekt csírájából elsüllyedt, mert a világ összes pénzét valószínűleg erre rá lehetne költeni. Na, szóval van egy céged.
1: Van pont annyi, egy kis pénzed, ami elkölteni sok, befektetni kevés.
4: Igen, kezdjél vele valamit. És akkor hát olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy jártam oktatni az egyik szimulátoros céghez, és hát általában én reggeli szimulátorokat vállaltam, és nyilván olyan korán kezdtünk, hogy még a különböző ABC nem volt nyitva, nem tudtál venni a pékségbe egy kakaós csigát, mert még a pékség se volt nyitva. Ha kezdünk reggel 6-kor, akkor azért én nem szeretnék annyival előtte fölkelni, hogy én most otthon megreggelizek, próbálok minél tovább aludni. De volt becsületkasszás, croissant, meg víz, meg kóla bent. És akkor erre úgy számított az ember, és aztán így elkezdett elmaradozni. És akkor egyszer csak fölhívtam a főnököt, hogy figyelj már, hogy voltak régen ücsik, meg minden, hogy mi van vele. Hát, hogy az van, hogy ugye becsületkasszába nem nagyon dobálják be a pénzt az emberek, tök logikus az indok, mert hogy nagyon sok diák jön szimulátorozni, külföldiek. Nincs nála forint, euró van nála. 100 eurós, 50 eurós, 20 eurós. Aha. Apró nem nagyon van nála, és akkor kiveszi, mert szomjas, szerencsétlen, de amúgy meg ő kártyával fizetne. És akkor, várj, pillanat, mi lenne? És akkor állt össze, aha, a kép. Mi lenne, ha az én cégem hozna ide egy snack és italautomatát, és én vállalom a töltést, meg én vállalom az üzemeltetést, én csak a helyszínt kérem. Marci, csináld.
1: Csináld, és mindenki boldog lett.
4: Csináld, csak működjön. Ez az egy kérés volt, hogy csináld, de akkor csináld, és működjön. és működik. És akkor elkezdtem itthon ennek utána járni. Na most ugye nem tudom, mennyit tudok erről beszélni, még mennyi időnk van, mert azért az itthoni állapotok elég.
1: De ezt akartam kezdeni, azért ez így nagyon egyszerűen hangzik, de szerintem ez nem ilyen,
4: hát ez nem
1: ilyen
4: egyszerű. Ez nem, hát azért mégiscsak Magyarországról beszélünk. Szóval ez...
1: Mi volt a legnagyobb akadálya ebbe az egészbe, vagy a legnagyobb szívás, mondjuk így?
4: Fú,
1: az induláskor.
4: Hát az induláskor a legnagyobb szívás, az fizikailag a legnagyobb, az a gép volt, mert... Mert hogy képzeld el, hogy én megvettem, Marketplace-en találtam egy gépet. Fönn volt, elég ramaty állapotban volt. Valahol Szentendrén, a világ végén. Én meg kint voltam Bécsben. Még az utolsó munkanapom, úgy, hogy a blokkomból az utolsó nap föltették, fotón jól nézett ki. Meg kéne venni, el kéne kezdeni. Na mindegy, a lényeg az, hogy én beültem az autóba, én hazajöttem aznap este, kimentem Szentendrére, megvettem egy automatát, ami utólag kiderült, hogy hulladék állapotban volt, használhatatlan volt, és minden. Nem az a gép került be végül.
1: Hát akkor láttál először nyilván. Igen. Így saját.
4: Én úgy kezdtem ezt a bizniszt, hogy buktam 500 000 forintot. Így indult. És akkor ott voltam, hogy ülnek a nyakamon, hogy na Marci, mikor jön a gép, mert már mindenki éhes. Vettem egy automatát, amit nem tudok használni, mert olyan régi, hogy borzalom. Nem tudok rá kártyaterminált tenni, mert nem kezeli az alaplapja, meg nem kezeli ezt a protokollt a gép.
1: Jó gépet
4: vettem. Jó gépet vettem, hogy akkor most mi legyen.
1: Na, és hogy oldottad meg?
4: És akkor hát utána jártam még jobban az interneten, és találtam olyan céget Magyarországon, aki automatákkal, felújított automatákkal, új automatákkal foglalkozik, és dupla árért gyakorlatilag, mint az a használt levedlet automata, de vásároltam egy másik használt automatát.
1: Igen, vett egy másikat, ezt meghagytad.
4: Ez meg ott maradt a garázs előtt, aztán később hát még telepen végezte szegényke, de a lényeg az, Igor, hogy buktam rajta mondjuk 500 000 forintot az első hónapban. Viszont, ha én aznap délután nem ülök be az autóba Bécsbe, és én nem jövök haza, és nem veszem meg, és nem kényszerítem magamat ebbe a helyzetbe, akkor valószínűleg mind a mai napig nem lenne még automata kihelyezve.
1: Szerinted ahhoz, hogy valaki csináljon, induljon egy vállalkozáshoz, kell valami kis, mondjuk így prés?
4: Biztos, hogy kell, mert különben kényelmes vagy. Tehát, hogy én is olyan szempontból kényelmes voltam, hogy volt egy főállásom, megjött a havi fizetésem, mi kényszerítene arra, hogy én most még több terhet tegyek a vállamra. És pusztán csak annyi, hogy megmutassam a világnak, hogy ez az én ötletem volt, ezt én találtam ki, és ezt én végigvittem mindenféle nehezítés árán, hogy az a gép végül fölkerült a harmadik emeletre, ahol nincs lift, teszem hozzá. És működik.
1: És működik a terminál.
4: És működik, minden. És csak kártyaterminállal, és teljesen legálisan üzemeltetve, ami itthon Magyarországon azért nem egy egyszerű sztori.
1: De melyik jobb érzés neked, amikor jó felszállsz, vagy egy ilyen jó repülés, vagy ez, mert az, hogy ez így megvan, ezt így oda tetted.
4: Figyelj, idő után a felszállás az rutinná válik, tehát nem érzed minden felszállásnál azt, főleg mondjuk 7 év után, hogy fú, hát én megcsináltam elérteni.
1: Vagy valami jó repülési dolog, vagy ez a siker? Vagy...
4: Nem, szerintem az lehet a motiváló, hogy kell tudnod magadnak célokat kitűzni, akár szakmában, akár teljesen máshol, és azokat meg kell tudnod valósítani. És ami nagyon nehéz szerintem, és nekem sok barátom, vagy sok ismerősöm talán itt bukik el, hogy teljesen irreális célokat tűznek ki maguk elé.
1: Na és mi a titka? Az, hogy ez reális legyen a cél, mert belevágtál, de tényleg vakon, ahogy elmondtad, és vette egy roncsot.
4: Amiről nem tudtam, hogy roncs.
1: Hát tehát, nem úgy hogy... nézett ki, hát ez öbben használt autó, hogy jó néz ki, és kiderül, hogy roncs.
4: Igen. Tényleg talán az a motiváció, hogy igenis megmutatom a világnak, hogy én ezt meg tudom csinálni. És mondjuk nekem édesapám üzletember, és ő vállalkozó volt világéletében, tehát én láttam...
1: Tanultál tőle?
4: Tanultam tőle, de nem így konkrétan,
1: hát
4: hogy üljél le fiam, és hanem a mentalitást. Nagyon sokat tanultam tőle a kitartásról, hogy nem adjuk föl. Nagyon sokat tanultam általa az időmenedzsmentről. Teljesen máshogy látjuk az időmenedzsmentet. Ő olyan, hogy ő végigcsinálja a feladatot, én meg eljutottam már arra a pontra, hogy ha azt látom, hogy nekem még 4 órát kell valamibe beleölni, egyszerűen nem éri meg, és abba hagyom félúton. Tehát lehet, hogy ez egy generációs különbség, hogyha egyszerűen logikusan végig gondolva már nem ér meg több energiabefektetést, akkor nem érdekel, hogy mennyi van benne. Még mindig az a döntésem, hogy akkor járok a legjobban, hogyha ezt veszni hagyom.
1: Igen, ez valóban nagy generáció.
4: Például ez a gép. Lehet, hogy találhattam volna egy szervizt, vagy valakit, aki ezt ő meg tudja nekem csinálni. De akkor nem volt rá idő, tehát meg kellett hozni azt a döntést, hogy ez a gép, ez kuka, és nem akarok vele többet foglalkozni.
1: És ki is tudtad kapcsolni, tehát most a veszteségkezelésre gondolok, hogy igen, akkor nem kezdtél gondolni, jaj, miért, meg 500 ezer forint,
4: azon majd foglalkozunk később, igen, igen. Aha. Tehát ezért mondom, hogy ki kell tűzni egy célt, egy reális célt. Most az, hogy vegyek egy snack automatát, úgyhogy van már ugye a snack automatás bizniszben mindenki azt, hogy akkor vegye a gépet, ha van helyszíned. Tehát aha, a checklisten, és pilóta a gondolkodás, ugye van egy checklisten, legyen egy hely, ahova vihetem, pipa, megvan. Keressek egy automatát, amit megvehetek, vagy talált. Ez is pipa. Van helyszínen, van automatám. Oda kell juttatni, jó, akkor hogy fognak benne fizetni? És akkor itt jönnek a buktatók, mert fölmész a YouTube-ra, Amerikába vesz a srác egy gépet, beteszi a mosodába, ráteszi a kártyaolvasót, pif, és működik.
1: De azért sejtem, itt, hogy nálunk nem így van.
4: Itthon azért ez nem így működik.
1: Ez nem mennyire így bonyolult egyébként? Csak hogy nem mondod,
4: nem bonyolult, ez adminisztráció. Tehát ez papírmunka, ez gizikét föl kell hívni a telefonon, egy olyan céggel is szerződést kell kötnöd, akik itt vannak egyébként az út túloldalán, nem mondom ki a nevüket, rettenet cég. Minden papíron megy, minden, faxold be a helyszín által aláírt hozzájáruló nyilatkozatot, és bejelentesz egy telepítési igényt, ők 30 napon belül hajlandók leplombálni az automatát. Tehát addig...
1: Mind közönségesen vállalkozásbarát.
4: Így van, és ráadásul monopól helyzetben van a cég, mert ők csinálják ezt. Aki utána jár, ők gyakorlatilag a telemetriát adják, hogy az én automatám, mint egy pénztárgép effektíve, be van kötve a NAV-hoz. És mindegy, hogy te kártyával fizetsz, vagy pénzt dobsz bele. Másik kérdés, hogy az én automatáim nem esznek meg már aprót, meg papírpénzt. Tehát ez csak kártya. De ugye ez valahogy a NAV-nak be kell vallani. És ugye ezt a telemetriai kapcsolatot adja, vagy felügyeli ez a cég havi nem kevés pénzért, és borzalom.
1: Sokan kérdezik, meg törik a fejüket, hogy lehet támogatni a kisvállalkozásokat. Hát úgy biztos ezek szerint, hogy normális körülményeket és gördülékeny üzletmenetet biztosítanak neki, és akkor lehet, hogy a vállalkozások lehet bízni, megoldják a saját gondjukat.
4: Igen, megint visszatérve erre, megnézel egy YouTube videót, Amerikában mondjuk minden tök jól működik. Itthon kártyás cég, aki a kártyaterminált forgalmazza, és végül is távolról üzemelteti, ő nekik a munkaidejük az hétfő reggel 8-tól péntek délután 3-ig tart. Na most, ha neked szombat délután lehal a terminálod, mert mondjuk a SIM-kártya...
1: Akkor az le is halt.
4: Az hétfő reggel 8-ig az lehalt. Nem tudsz élő embert fölhívni, mert nincs support. És egy olyan üzletágról beszélünk, ami ugye hát a vending 0-24-ben működik. És kis cég vagyok, és mondhatják azt, hogy legyen otthon egy tartalékkártya terminálod. Jó. Lehet. És leveszem a régit, fölteszem az újat, és működik, de kis cég vagyok, nem tudok még 3-4-500 eurót kifizetni egy tartalék kártyaterminálért. És ott vagy, hogy péntek délután 4-től hétfő reggel 8-ig nincs ember, aki fölvegye. Amerikában meg hát ugye különböző időzónák, valószínűleg ott 0-24-es a support. Én azért ugye a repülés miatt elég jól beszélek angolul, én elkezdtem az online-on, és richtig a magyar support felé tereltek, hogy akkor ezt a magyar supporttal intézzem el, mert ugye elkéri az ügyfélszámodat, ő beazonosít, hogy te egy magyar cég vagy, itt a magyar képviselet, hát őket kell keresni. Pont.
1: Ja, de péntek 3 után ne.
4: De szombat délután 2 van, és nem megy az automata. Tehát itthon azért vannak ilyen buktatók. Az igaz, hogy ezt mind lepapírozni elég komoly adminisztratív kihívást jelentett. Hozzáteszem, hogy ha már működik, és már van egy automatája az embernek 2-3-5, akkor már sokkal egyszerűbb újakat beüzemelni. De a kezdeti lépések azért elég nehezek.
1: Szénási Marci, köszönöm, hogy eljöttél.
4: Ilyen gyorsan elrepült az idő?
1: Erre. Nagyon nyomtuk a gázt. Igen. Köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
4: Köszönöm szépen a meghívást én is.
1: És a pilóta köszöntés az, hogy jó leszállást.
4: Jó leszállást, legyen így. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
3: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Szénási Márton kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadságszeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réthal Jégort hallottátok.
0: Ez volt a Dzsungelharc. Réthal Jégor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

って

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Közös rakétagyártásról folytat tárgyalásokat az Egyesült Államok Németországgal és más európai szövetségeseivel, valamint szó van egy európai üzem felállításáról a Lockheed Martin Patriot rakétái számára, jelentette a Reuters. A felek a NATO csúcs találkozóján írhatnak alá szándéknyilatkozatot a partnerségről, amely gyártási kapacitásokat szabadítana fel a leterhelt amerikai hadipari óriásoknál. Életveszélyben van az európai autóipar egy uniós biztos szerint. A gyártók mellett már a teljes beszállítói és ellátási lánc óriási nyomás alatt áll, aminek következtében több millió munkahely jövője forog kockán, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos Strasbourgban. Szerinte az ágazat egyszerre küzd technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás okozta ellátási zavarokkal, vámterhekkel, valamint a külföldi piacok korlátozásaival. Külön figyelmeztetett Kína ragadozó stratégiájára, amellyel az ázsiai ország a saját gyártási túlkapacitásait próbálja rázódítani az európai piacra, ahogy fogalmazott. Kiemelkedő befektetői érdeklődés mellett összesen 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket Magyarország, közölte az Államadósság Kezelő Központ. A Tisza kormány első devizakötvény kibocsátásán majdnem 10 milliárd eurónyi ajánlat érkezett, ami több mint háromszoros túlkereslet. A 6 éves futamidejű részlet 3,6%-os hozammal és 80 bázispontos hozamfelárral kelt el. A másik 11 éves futamidejű részlet 4,2%-os hozammal és 125 bázispontos hozamfelárral talált gazdára. A befolyó összeget általános finanszírozási célokra fordítják.
0: Tőzsde hírek.
2: 8,1%-os mínuszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe 142.432 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 6,3 milliárd forint. Vegyesen teljesítenek a vezető papírok, a MOL 8,1%-ot gyengül 3906 forintra, az OTP 1,5%-ot 46.200 forintra, emelkedik a Richter 1,1%-kal 12.310 forintra, és a Magyar Telekom 2,1%-os pluszban 2.680 forint. Európában enyhén, de pozitív az összkép, a német DAX-nál marad a 0,2%-os mínusz, a londoni FTSE 0,3, az olasz bőrze 0,2, a párizsi CAC-on 0,7%-kal emelkedik, a spanyol bőrze most 0,4%-os pluszban jár. A bankközi deviza piacon az euróért 354 forintot és 68 fillért kell fizetni, míg az amerikai dollár értéke 310 forint 45 fillér. A brit font 415 forintot és 23 fillért ér, a svájci frank 384 forint 63 fillér. Összeomlott az országos villamos energiahálózat Kubában, amelynek következtében mintegy 10 millió ember maradt áram nélkül. Az ország kétharmadában már a teljes leállás előtt sem volt áramszolgáltatás, a szigetország pedig hónapok óta súlyos, akár napokig tartó áramkimaradásokkal küzd az elöregedett infrastruktúra miatt. A kubai vezetés szerint a helyzetet az Egyesült Államok olajembargója is súlyosbítja, miközben a kormány kínai támogatással, napenergia fejlesztésekkel igyekszik mérsékelni az energiaválságot. 3535-re emelkedett a venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak száma. A sérülteké pedig meghaladja a 16700-at, közölték a hatóságok. A június 24-i 7,2-es és 7,5-es erősségű rengések után eddig 942 utórengést regisztráltak. A katasztrófa miatt közel 18 ezer ember maradt otthon nélkül, 190 épület teljesen megsemmisült, további 860 súlyosan megrongálódott. Bár a túlélők megtalálására már csekély az esély, a mentő alakulatok továbbra is kutatnak az eltűntek után. A mentési munkák során eddig több mint 6400 embert emeltek ki a romok alól.
0: Időjárás jelentés.
2: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
3: Köszönjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a hűvös stúdióban már a mai vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon sok szeretettel köszöntöm, Czoller Rebekát. Én íróként hívtalak ide, de nagyon sok mindennel foglalkozol, viszont írtál egy nagyon aranyos, nagyon kedves könyvet nemrégiben, és gondoltam, hogy beszélgessünk róla, Amka és barátai címmel. Nyilván belőled kiindulva lehet következtetni, hogy kutyusokról szól, hiszen neked az életed középpontjában én azt gondolom lehet mondani, hogy nagyon régóta a kutyák és az ő teljesítményüknek a csúcsra járatása, lehet azt mondani?
4: Igen.
3: A középpont, úgyhogy erről fogunk majd ma beszélgetni, és köszönöm, hogy eljöttél.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
3: Hogy jött az ötlet, kérdezni mi, ha nem tudnám, hogy jött az ötlet, de azért mégis mesélj róla egy picikét, hogy hogy jut el az ember oda, hogy igazából valahogy a papírra veti, és így azt mondja, hogy leteszek valamit az asztalra a jövőnek azzal kapcsolatban, amivel én nagyon szeretek foglalkozni. Azért nem mindenki, aki a kutyás szektorból érkezik, ír ezzel kapcsolatosan könyvet, és ilyen típusú könyvet.
4: Ez így igaz, és nagy valószínűséggel főként nem így fogják megfogalmazni, tehát inkább tanításról fogalmaznak meg, és nem gyerekeknek, vagy akár felnőtteknek verses formátumban mesélik el igazából a saját kutyájuknak az életét. Én igazából nagyon kicsi koromtól kezdve kutyákkal tudtam a lehető legjobban kapcsolódni. Nekem volt egy gyerekkoromban egy betegségem, ami miatt eléggé befordultam, és onnantól kezdve a kutyák felé nyitottam igazából inkább. És onnantól kezdve mindig bennem volt az, hogy én szeretnék írni egy könyvet. Ez valahogy egy megtestesületlen álom volt mindig, és akkor, amikor igazából ez a könyv megíródott, akkor egy borzasztóan nehéz időszakon mentem keresztül. Az édesanyám vesedializisre járt, tehát vesebeteg volt, és akkor transzplantálták. És igazából úgymond kizárogtam a házamból a saját kutyáimmal, és nem tudtunk átmenni, fertőzés veszélyes volt, esetlegesen, hogyha bármilyen fertőzése lett volna, akkor bele is halhatott volna akár, és ez egy borzasztóan nehéz időszak volt lelki, és ezt a nyomasztó és nehéz időszakot próbálkoztam igazából ezekkel a jó kedélyű versekkel ő számára is feldobni, meg önmagamnak a hogy mondjam, a lelkerőt tartani igazából, hogy Amkának azt a bohóságát és jókedélyét ültessem át ezekbe a versekbe, és mindenkit megnevettessek ezekkel a versekkel, és igazából főként édesanyámat. Tehát ő számára igyekeztem valami olyan lelki erőt, ami ő tovább mozdítja, hogy ő akarja látni ezeket a verseket, ő akarja majd egy idő után látni könyvformájába, és én úgy gondolom, hogy amúgy mindig megsíratta a verseket, meg mindig nevetett rajtuk, és úgy gondolom, hogy részben ez is volt az, ami őt előre mozgatta, hogy ő bennem tartsa a lelket, hogy igenis meg kell írni, igenis tovább kell menni, és igenis ki kell adni ezeket a verseket.
3: Azt szoktam mondani, hogy minden van valamiért. Szerinted, hogyha nem jön pont a édesanyának ez a krízis időszak ugye az egészségével kapcsolatosan, akkor mikor érezted volna azt a lendületet magadban, vagy azt a pontot, hogy akkor most kezdem el megírni, vagy kiírni magamból ezeket a dolgokat?
4: Az igazság az, hogy lehet, hogy sosem. Tehát lehet, hogy soha nem jutottam volna addig olyan, hogy mondjam, akár pozitívan, vagy akár mélyen, de olyan pontra, hogy én ezeket a verseket megírjam. Lehet, hogy egy másik könyvet megírtam volna, de ezeket, hogy jókedélyű legyen és nevessen mindenki, ezeket nem biztos, hogy megírtam volna és belekezdtem volna.
3: De hogy tud az ember jókedélyű és jó kedvre derítő megfogalmazásokat alkotni abban az időszakban, amikor önmaga is egy nagyon nehéz helyzetben van? Amikor tulajdonképpen szerintem ilyenkor mindig valakiben van annyi erő, hogy a többiekbe tudja tartani.
4: Ez így igaz.
3: Aztán jön a következő, és napról napra kerül mindig ez a feladat valaki
4: ez
3: másra.
4: Ez így igaz. Részben igyekeztem önmagamba tartani, úgymond a fényt, részben igyekeztem édesanyámba is tartani a jókedét és a fényt. És hát igazából Amka az, aki... Én hiszek a reinkarnációban. Tehát én azt hiszem, vagy úgy gondolom, hogy nekem a kutyám, az előző kutyám reinkarnálódott a mostani kutyámba, mert borzasztóan sok hasonló jellemük van. És nekem az előző kutyám volt az, aki miatt a lábamat nem műtötték meg, aki miatt a lelkem helyreállt, és amikor ő elment, akkor én borzasztóan összetörtem, és Amka volt az, aki újra összeszedett. És Amka, én úgy gondolom, hogy az egész család és bárki, aki ismeri, úgy gondolom, hogy mindenkit meg tud nevetetni, és ő az a lélek, igazából egy borzasztó tiszta lélek, és amúgy a nevének a jelentése az, hogy a legbarátságosabb lélek, és tényleg ő ilyen. Tehát, hogy a mindennapokban mindenkit megnevettet, mosolyra derít, és úgy gondoltam, hogy ő az az apró fény, aki mindenkibe tartani fogja a lelket azért, hogy a mindennapokat át tudjuk élni, ők is mókás dolgaival.
3: Ki adta neki a nevet?
4: Én.
3: És hogy találtad?
4: Amúgy az előző kutyámnak Amarok volt a neve, és ez egy inuit mitológiában egy farkasistennek a neve. Éppen elutaztunk megnézni, és kiválasztani őt. A barátnőmmel nézegettük a neveket, és az egyik inuit név ez volt ugyanígy, tehát ugyanúgy, ahogy Amarok, ugyanúgy az Amka is egy inuit eredetű név, és olyan, mintha az Amaroknak a rövidítése lenne. És azonnal beleszerettem, mert ő egy pici Amarok igazából, így hát egy Amka. És ugye a könyvemnek amúgy a borítóján is Amarok és Amka van, és maga a füst, meg ez a, hogy mondjam, sarki fény jellegű kialakítás, az mondhatni azt is idézi, hogy ő egy reinkarnálódó lélek, és én úgy gondolom, hogy ez igaz, és ő igyekszik mindig bennünk tartani a lelket.
3: Ő az egy lélek két testben, egymás
4: igen,
3: után.
4: Igen.
3: Eljutsz odáig, hogy megfogalmazódik benned, hogy szeretnél írni. Még meg is írod, de hát jó is. Szóval, hogy jól tudsz írni.
4: Köszönöm szépen.
3: Gondolom, vannak ilyen visszajelzési fokozatai, mert az ember megmutatja a legközelebbi hozzátartozóinak, azok már csak hivatalból is mondhatják azt, hogy hát nagyon ügyes vagy. Na de neked nem csak a hivatali családtagok mondják azt, hogy nagyon ügyes vagy, hanem ugye mások is. Mikor érezted azt, hogy tényleg jó, amit írsz? Azt kérdezem, hogy miből értetted azt meg, hogy amit át akarsz adni, az valóban üzenetként meg tud fogalmazódni benned, és át is megy azok, akik olvassák, és mondjuk segít nekik egy-egy ilyen nehezebb helyzeten felülkerekedni, vagy túlélni.
4: Igazából nem gondoltam, hogy ilyen jó lesz a könyv, és nem gondoltam, hogy ilyen pozitív visszacsengése lesz, de a lehető legpozitívabb, és ez talán mindenkitől ez volt a legpozitívabb az, hogy azt mondták, hogy látják a történetet, amit olvasnak, és talán ez adja át a lehető legjobban, hogy ha csak egy vers lenne, amit nem lehet elképzelni, akkor talán nem ütne ekkorát. És mivel egy kutyáról van szó, akit mindenki szeret, és úgymond látják is az emberek, el tudják képzelni, szerintem ez az, ami eladja igazából a könyvet, vagy a verseimet.
3: Kinek szól? Van korhatár? Tólig? kinek ajánlott?
4: Igazából nincsen. Tehát mindenki, aki szereti a verseket, mindenki, aki szereti a kutyákat, mindenki, aki szeret nevetni igazából a kutyákon, igazából szerintem mindenkinek szól. Nekem igazából, amikor elkezdtem ezeket a verseket írni, akkor nagyon sokrétűen igyekeztem megkérdezni ismerősöket, hogy tetszik, nem tetszik, mi az, amit esetleg lehet módosítani, és a lehető legkisebbektől, tehát akik még nem tudnak olvasni, de azért már értik ezeket a rímeket és a verseket, addig, hogy a nagymamám korabeli embereket is megkérdeztem, és mindenkinek tetszett, és mindenki vagy sírt rajta, vagy nevetett rajta, és igazából ez az, ami erőt adott annak, hogy tovább menjek, és igenis végig kellett csinálnom azt, hogy ki kellett adjam, és a kezembe kellett tartanom ezt a könyvet.
3: Anyukád mit mond így utólag erről az időszakról? Mit jelent neki ez a könyv?
4: Igazából sosem beszélgettem komolyabban erről vele, hogy ő számára mit jelent, de borzasztóan büszke. És én úgy gondolom, hogy az, hogy ő nevet, vagy akár sír ezeken a boldogságából, hál' Istennek, de sírja magát ezeken a történeteken, én szerintem borzasztó nagy lelki energiát ad neki, az akár, hogy ott tartja a könyvet a kezébe, amúgy a központi helyen van kitéve a lakásba, tehát ugye a kandallónak a tetején van kitéve, és mindig
5: a
4: mindenkinek...
5: A fotó mellett.
4: Így igaz, és mindig mindenkinek meg van mutatva a könyv. Tehát én úgy gondolom, hogy borzasztó nagy segítség volt igazából lelkileg azt, hogy ő ezt végigélhette, az, hogy amikor nehéz volt neki nevetni és mosolyogni, akkor adtam neki úgymond fényt azért, hogy nevethessen és boldog lehessen. Tehát én remélem azt, hogy ezzel segítettem neki is abba, hogy előre felelendüljön minden.
3: Nem kérem, hogy mondd el részletesen a könyv tartalmát, de egy pici bepillantást engedj abba, hogy mi történik Amkával. Milyen fordulatok következnek be az ő kis mindennapjai életében, ami által tudsz segíteni vagy üzenni. Igazából... Mert egy kutyus önmagában, tehát az ő szeretetük, tehát mindenféle szavak nélkül is tökéletesen át tud jönni,
4: igen.
3: Ha ott vannak.
4: Igen.
3: De itt
4: apró,
3: nincs ott.
4: Ez biztos. Igazából a könyv az első életévéről szól. Az, hogy ott milyen helyzeteket, szituációkat éltünk át együtt, vagy ismertünk meg. És én nekem borzasztóan stresszes szituációk voltak az életemben, akár egy versenyzés, akár az egyetemen egy vizsga, akár bármi. És ezek az apró dolgok, amik ővele történtek, akár hogy elkezdtem újból versenyezni, ezek az apró dolgok adják át azt, hogy ővele nem voltak ezek a stresszek. Tehát mertem önmagam lenni, mertem nevetni, mertem boldog lenni, és ezt ő hozta ki belőlem. És igazából ezeket a pillanatait próbálkoztam megmutatni, hogy ha ő nem volt maga biztos, vagy nem érezte magát biztonságban, akkor igyekeztem én ott lenni, amikor az első fürdéséről van például szó, és azóta leállíthatatlanul szereti a vizet. Tehát, hogy megérzi a vizet, és üvölt, és rohan bele a vízbe, és csapkodja a kis víz cseppeket, csak hogy elkapja. De amikor meg viszont nekem kell támogatás, akkor meg ő van ott. Tehát, hogy ha én sírok, vagy rossz kedvem van, akkor ő ott van, vagy hogyha jól akarom egyszerűséggel magamat érezni, és ki akarok kapcsolni, akkor is ott van. Tehát, hogy magát a biztonságot, kölcsönös szeretetet, amit sokszor az emberek nem tudnak úgy megadni, vagy nem mindenáron tudnak megadni egymásnak, ő meg tudja nekem adni. Meg én úgy gondolom, hogy az egész családnak.
3: Pont ezt akartam kérdezni, hogy olyan sokan, akik állatokkal foglalkoznak munkájuk során, vagy egyáltalán ott van az életükben, azt mondják, hogy sokkal különlegesebb kapcsolatuk van az állatokkal, mint sok emberrel. Nem mondom, hogy mindenkivel, de
4: igen.
3: Hogy sok emberrel. Mert azt mondják, hogy őszinték, tiszták, megbízhatóak, mindent megéreznek, hogyha szomorú az ember, ha boldog, hogyha hiányzik, szóval, hogy, mert hogy nekik ő az egész világ, ugye a gazdi igen. Az egész világ.
4: Igen.
3: De hogy vagy az emberekkel és az állatokkal ilyen szempontból?
4: Ugye én nagyon régóta kutyázom, tehát 23 éve elég komoly kutyázásban merülő múltam van, és nagyon sokszor inkább úgy mondom, hogy pszichológus szerepét játszottam a kutyaiskolában is, meg a kutyás társadalomban is, mint kutyásként vettem részt, és nem a kutyákkal kellett, hanem az emberekkel kellett foglalkozzak. És mindig elgondolkoztam, és van is egy teóriám, és mondom, hogy a napokban jött fel ez a téma, hogy én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akiknek bármilyen törés volt az életükben, teljesen mindegy, hogy ugye nekem betegségből, vagy emberből, vagy bármiből, és egy kutya, vagy egy állat felé fordulnak, sokkal nehezebben fognak utána kapcsolódni emberekkel, mint hogyha egy ember egy emberrel kapcsolódik. szeretik, mert az állat ugye nem fog hazudni, nem fog átvágni, ha ő szeret, szeret, ha nem szeret, nem szeret, és ő mindig ott van. Tehát, hogy őt nem kell kérlelni, el akarsz menni bárhova, hogyha kinyitod az ajtót, be fog ülni abba az autóba. És én is valahol így vagyok, tehát sokkal nehezebben kapcsolódom, bár nagyon sokat alakultam, de sokkal könnyebben kapcsolódok egy állattal, mint egy emberrel igazából.
2: Aztán mondtad, hogy egy betegség volt, ami elindított igazából ezen az úton.
4: Igen.
2: De az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy például valaki egy ilyen versenyzői, nagyon sikeres versenyzői múltat vagy pályát tud hat a magáénak, mint például te. Hogy jött a versenyzés, meg a kutyáknak az ilyen, hogy a legjobbat és a legtöbbet kihozni egymásból, mert itt azt gondolom, hogy egymásból hozzátok igaz, ki a legjobbat. Igen.
4: Igazából én nekem 7 évesen egy elég komoly betegségem volt, és elég ritka. Tehát, hogy elég sokat voltam kórházban, és nagyon sokat mondom úgy, hogy kísérleteztek velem, mert nem tudták, hogy milyen betegségről van szó. És én teljes mértékben befordultam, tehát nem beszéltem az osztálytársaimmal, nem beszéltem senkivel, még majd csak a családommal sem, és akkor lett egy puli kutyánk, és apa eldöntötte, hogy menjünk el egy örökbefogadói napra, hogy hát, ha én látok valamit, ami miatt kutya, és akkor nekiindulok, és ott ismerkedtem meg az Agility-vel, és onnantól kezdve teljes mértékben szerelem volt az, hogy én egy kutyával együtt dolgozzak, és onnantól kezdve igazából sorra jöttek a kutyáim, úgymond egyre alkalmasabbak erre a sportra. És ezzel a betegséggel együtt sajnos lett egy ízületi betegségem, és arról is volt szó, hogy megműtik a térdemet. És akkor érkezett a marok. És teljes mértékben elmúlt a térdfájdalmam, és

0: Én nem szerettem egyes sportágakba, tehát hogy több sportágba versenyeztem, és nagyon sokba stressz volt számomra. És az utolsó verseny, ami igazából, ugye jelenleg világbajnokok vagyunk két kutyámmal is, abba a sportba igazából kiteljesedtünk, én úgy gondolom, és nem stresszeltem sose, mert ott mi ketten voltunk, és nem szólhatott bele senki, és egyszerűséggel jól éreztük magunkat, és Amka az, aki miatt újra elkezdtem versenyezni. Tehát hiába voltak bordereim, és mindent megtettem a bordereimért is, de Amka az, aki mindig tovább vitt arra, hogy én nekem mennem kell, és próbálkoznom kell, mert annyira kicsi, és picurkák a lába, és mégis borzasztó nagy erő van benne. És az az erő, ami benne van, és amire képes ő kicsiként, az vitt talán tovább a legjobban.
1: Tovább visz merre? Melyik a te utad? Úgy teljesen mással foglalkozol a hétköznapokban, itt van a versenyzés, itt van az írás. Hogyan képzeled el a jövődet? Most jön ez a mi lesz 5 év múlva a terveidbe, de tényleg nagyon fontos, hogy merre visz az út. Néha azt mondják, hogy minden összefügg mindennel. Nálad is?
0: Ez egy borzasztóan érdekes fordulat, mert hogy ugye teljes mértékben abba hagytam a kutyázást. Tehát én nekem ugye megszűnt a kutyaiskolám, és 100%-ban megszűnt a versenyzés minden. De persze Amka mindig ott van, és ami a lehető legérdekesebb, hogy átadtam az autókra. Tehát én most már jelenleg elkezdtem gyorsulási versenyekre járni a saját autómmal, így is vásároltunk autót, és elmentem ugye autó értékesítői szakmába. És talán azért, mert itt ugyanúgy tudok segíteni az embereknek, csak autóvásárlásba, vagy a megfelelő autó kiválasztásba, és nem egy kutyának a képzésébe, de ugyanúgy igazából hasonló ez az embereknek a segítése. Nem tudom, hogy miért. Vagyis hát tudom, mert mindig erre vágytam, és mindig autókkal szerettem volna foglalkozni a kutyák mellett igazából, de nem gondolom azt, hogy Amka vagy a kutyázás ebből majd ki fog maradni. Tehát ami biztos, és minden héten biztos az, hogy Amkának megígértem, hogy minden héten elutazunk, és úszni fog, és ugyanúgy tovább fog igazából ez menni, és ugye látszik is, hogy az oldalam megindult, és itt segítek a megfelelő autónak a kiválasztásába, akár a kutyának a megfelelő biztonságos helye az autóban, de igazából őszintén a cél az lenne, hogy szeretnék egy hegyi házat, ahol van egy víz, egy patak, egy kis, teljesen mindegy, micsoda, csak az, hogy minden egyes nap Amka meddig él, belefuthasson a vízbe, és minden a férődhessen. És ő igazából a központ, és ő lenne az, hogy 100%-ban boldog lehessen.
1: Ez egy újabb vonulat, ez az autóversenyzés.
0: Így igaz, igen.
1: Ez ilyen teljesen újdonságként köszöntötte a versenyzés mellett. De ha már a versenyzés is, akkor majd mindjárt foglak kérdezni erről az autósportról is, hogy te érzed azt, hogy a kutyának is szüksége van arra, hogy megmutassa magát, hogy megmérettesse magát a többiekkel? Tehát volt olyan kutya, akiben azt érezted, hogy neki szüksége van arra, hogy ő időről időre végigrohanjon egy agility pályán, és mindenkit lehagyjon.
0: Igen.
1: Mert hogy ez benne van.
0: Igen. Amúgy ez így igaz. Van, és mond volt. Ugye nemrégiben, amikor elkezdtem fő állásban dolgozni, akkor a 3 border collie-mat a barátnőimnek odaadtam, akik a továbbiakban is versenyezni fognak velük. Az idei világbajnokságra ugyanúgy kvalifikáltak mind a 3 kutyával, tehát hál' Istennek tovább folytatják a versenykarrierjüket, és ők borzasztóan ilyenek voltak. Amka is imádja, és nagyon szereti, és imádja megmutatni magát, pláne embereknek, de hogy magára arra, hogy a dobogóra van-e szükségük, azt nem hiszem, hanem az, hogy boldogok legyenek az emberrel. De ez persze mindemellett, az biztos, hogy minden kutyám üvölt, hogyha dobogóra kerül. Tehát ők borzasztóan boldogok, és ugatnak, és tépnek felfel a dobogóra, azért, mert ők borzasztóan boldogok attól, hogy ők majd valamit kapnak ott.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektérű Ivandával című magazinműsor. Czoller Rebekával beszélgetünk, íróval, agility világbajnokkal, és hát mondhatom azt, hogy autóversenyző.
0: Igen.
1: Ez is már benne van a portfólióma. Most egy pici szünetre vagyunk, de ne menjenek messzire a készülékektől, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 12:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Ukrajna az éjszaka folyamán az elmúlt két év legnagyobb dróntámadását indította Oroszország ellen. Az orosz védelmi minisztérium szerint 452 drónt lőttek le 17 régió felett, amelyekből több mint 430 a fővárosi területet vette célba. Bár a moszkvai polgármester szerint a Moszkva felé tartó eszközöket mind megsemmisítették, a fővárosból nem jelentettek károkat, azonban a vidéki infrastruktúrát több találat érte. Belgorod megyében rakétacsapás érte egy ipari létesítményt, ahol egy ember életét vesztette. És súlyos áramellátási zavarok vannak az ukrajnai Donyeck, Szumi, Dnyepropetrovszk és Herszon megyében, miután az orosz hadsereg ma hajnalban 123 drónból álló tömeges támadást indított. Bár az ukrán légvédelem 108 drónt megsemmisített, 12 eszköz célba talált. A csapásokban Szumi megyében két civil vesztette életét, a Csernyihív megyei Kurjokivában pedig egy energetikai létesítményt és egy faipari üzemet ért találat. Ezzel párhuzamosan Vitalij Klitschko kijevi polgármester bejelentette, hogy 19-re emelkedett a fővárostért hétfői légitámadás halálos áldozatainak száma. A sebesültek száma pedig 76-ra nőtt, és jelenleg is 24 embert, köztük két gyermeket ápolnak kórházban. Idehaza az országgyűlés nagy többséggel elfogadta a titkos szolgálati múlt feltárásáról szóló törvény módosítását, amely létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot. A Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslat célja, hogy a nyilvánosságot és a tudományos kutatókat is bevonja a folyamatba, segítve a korábbi titkosítások felülvizsgálatát. A 13 tagú testület egy elnökből, a Nemzetbiztonsági Szolgálatok 4 szakemberéből, valamint 8 díjazásban részesülő ellenzéki civil szakértőből áll majd. A döntés értelmében a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés.
0: Tőzsde hírek.
4: Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindexen 0,8%-ot gyengül 142.376 pontra, a részvénypiac forgalma elérte a 7 milliárd forintot. Vegyesen teljesítenek a blue chipek, stagnál a Magyar Telekom 2.676 forint, és emelkedik a Richter 0,2%-kal 12.320 forintra. Másfél százalék a mínusz az OTP-ben, ami 46.240 forintot ér, és a MOL is gyengül 1,2%-kal 3.892 forintra. Európában folytatódik a pozitív hangulat, a londoni börze 0,4%-ot emelkedik, a német DAX pedig már 0,5%-os mínuszban, emelkedik viszont a francia CAC-on 0,7, az olasz börze 0,2, illetve a spanyol börze is pluszos, ott 0,4%-os az emelkedés. A bankközi devizapiacon az euró értéke 354 forint 19 fillér, az amerikai dollárért 309 forintot és 86 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
4: A változó felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás, záporokra helyenként lehet számítani, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A nyugatias szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutára 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
5: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Czoller Rebeka a mai vendégem. Versenyzés. Már versenyeztünk az Agility pályán a kutyusokkal, most átülünk az autóba, és ezzel fogunk versenyezni. És említetted a műsor első felében, hogy neked mindig ez volt a célod, hogy autóversenyezzél. Könyvet írjál. Hát van néhány cél, amit aztán egyébként sikerült is, hál' Istennek megvalósítanod. Na most mind a kettő versenyzés. Ez benned van?
6: Nem.
5: Miért van benned?
6: Nem tudom.
5: Melyik része van benned? A győzni akarása, az, hogy felállni a dobogóra és megmutatni magad? De biztos, hogy nem csak ez van benne, hanem valami más.
6: Nem, igazából nem tudom megmagyarázni, hogy miért. A kutyáimmal nagy valószínűséggel azért kezdtem el úgymond újra versenyezni, ugye volt egy időkihagyás, mert láttam rajtuk, hogy képesek felkerülni a dobogóra, és megérdemelték azt, hogy ők fent álljanak egy dobogón, és az a boldogsága, hogy fent állnak a dobogón, és megkapják a csomagot, az valami zseniális. De az, hogy az autóval miért kezdtem versenyezni, fogalmam sincsen.
5: De félelem nincs benned.
6: Nincsen. Nagyon kicsi gyerekkoromtól kezdve mondtam az édesapámnak, hogy rally versenyző szeretnék lenni, és vigyen ki rally versenyre, és az édesapám azt mondta, hogy leghamarabb akkor kezdhetek bármilyen autós versenyzésbe, amikor ő meghal. És mondtam neki, hogy szerintem ezzel ne vicceljünk.
5: Hál' Istennek jól van édesapád.
6: Igen. És mégiscsak belekezdtem a versenyzésbe. Jelenleg azért finomabban, tehát ugye még jelenleg csak gyorsulási versenyre járok, szeretnék a későbbiekben esetlegesen driftelni, de mindig igyekszem megmondani, vagy elmondani neki, hogy például egy cross motorral, vagy egy rally versennyel sokkal rosszabbul járna, mert nagyobb sérülési veszély van benne, mint mondjuk egy gyorsulási versenybe, és így azért nem mondom azt, hogy megnyugszik, de elfogadja.
5: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha te gyermekkorodban ugye említetted, hogy volt egy olyan betegséged, ami miatt nagyon sok időt kellett a kórházban töltened. Szerintem olyankor mindig jobban féltik az embert, képzelhető a szülők, legalábbis többször rászólnak, hogy inkább üljél, ne állj fel, akkor nem lesz semmi bajod. Ugyanez a kislány, aki annak idején nagyon sok időt töltött a kórházban egy betegség miatt, átül egy autóba, és azt mondja, hogy én versenyezni akarok. És nincs benne félelem. De nagyon hatékonyan ki tudja az ő saját kereteit tágítani. Hogy mire képes.
6: Ez így igaz, meg nem mondom azt, hogy ez a célom, de borzasztóan tudom borzolni a családomnak a kedélyeit azokkal.
5: És kiderül, hogy valójában apukádat, anyukádat szeretnél bosszantani, ezért nem mentél autóversenyezni.
6: Nem, ez nem igaz. Amúgy az édesanyám borzasztóan, most csúnyán megfogalmazva irigy, hogy én ilyen helyekre eljutok, és remélem, hogy amúgy egyszer el tudom őt is vinni. Tehát, hogy lesz olyan állapotban, hogy el tudjam vinni egy gyorsulási versenyemre, vagy ha egyszer végre sikerül driftelni, akkor remélem látni fogja, és ő borzasztóan támogat ezekbe a dolgokba. Apa is támogat, csak ő borzasztóan félt. Tehát, hogy ő benne ez nagyon benne van, hogy véletlenül megsérülök komolyabban, de ettől függetlenül azért tényleg én vagyok a család fekete bárány, aki minden, ami egyszer létezik, és marhaság, az biztos, hogy én belekezdek.
5: Mit csináltál még ezeken kívül?
6: Igazából ugye lett egy tanyánk, amit az édesapám 3 éven keresztül nem szeretett volna, sőt, majdnem 5 szerintem inkább, de az édesanyámmal 30 éve, több mint 30 éve házasok, és mindig szeretett volna az édesanyám tanyára költözni, és én lettem az indok vagy ok, ami miatt ténylegesen oda költöztünk.
5: Meg a 7 kutya
6: egy szobába. És utána 350 darab állatunk lett. Tehát birka, marha, baromfi, ló, macska, kutya, minden lett. Talán ezzel is sikerült a határait feszegetni. Aztán utána ugye az autózás, a kutyázás, az, hogy képes vagyok Lengyelországig elutazni, versenyezni, és ha kell, akkor egyedül. Tehát, hogy nem zavar az, hogy nincs mellettem senki, beülök az autóba és elmegyek 10 óra hosszat kell vezetni, akkor 10 óra hosszat kell vezetni. Azt hiszem, hogy ezekkel mind borzolom a kedélyeiket, de úgy gondolom, hogy büszkék is rám azért, mert nem, hogy mondjam, mert nem vagyok olyan, mint más.
5: Hol van a határod? Van határ nálad?
6: Nem hiszem. Igyekszem mindent, ami bennem van, azt megvalósítani.
5: Könyv van még benned?
6: Igen.
5: Na, erről mesélj egy kicsit, hogyha lehet.
6: Igazából
5: borító, hogy áll már, mikor jelenik
6: meg. Még nem áll sehogy a borító. Ez a könyv nagy része már amúgy meg van írva, és le van írva. Ez inkább lélektani, vagy önismereti könyv lesz.
5: Akkor ez nem verses formában.
6: De nem. Ez inkább regény lesz, ami inkább önismeretről szól. Nem mindenáron szeretnék részleteket elárulni, de valamilyen szinten úgymond az én utazásomnak egy leképezése. Az, hogy hogyan szedtem magamat össze, az, hogy hogyan már mertem megnyílni, és az, hogy hogyan mertem igazából önmagam lenni, és hogy hogyan találtam meg igazán önmagamat.
5: Azt mondtad, hogy hiszel a reinkarnációban, a kutyussal kapcsolatban. Igen. Mondtad. Emberekkel kapcsolatban is van ilyen elképzelésed? Mi a világnézeted? Miben hiszel?
6: Hiszek a természet feletti dolgokban, hiszek abban, hogy létezik szellem, hiszek abban, hogy léteznek angyalok, úgy hiszek abban, hogy létezik ugye reinkarnáció, és nagyon sokszor rágondolkozom, és főként az édesanyám oldaláról. Én nagyon kicsiként soha nem láttam a nagypapámat, ő unitárius lelkész volt, az édesanyámnak az apukája, és nagyon régen meghalt. Édesanyám 12 éves volt, amikor meghalt. Nagyon pici gyerek voltam még, amikor a földre szanaszéjjel szórta a fotókat az édesanyám, és magamhoz kaptam a nagypapámnak a fotóját, és magamhoz szorítottam. És ugyanaz a szemem, ugyanaz a furcsa humorom van, ugyanúgy imádom az autókat, ő gépészmérnök volt, minden autót meg tudott szerelni, ugyanígy szerette az embereket, mindent megtett az emberekért, és néha azért eszembe jut, hogy talán én ő vagyok, vagy valami hasonló.
5: Van kapcsolódás.
6: Mert az anyukám mindig mondja, hogy borzasztóan ugyanaz a stílus, ugyanaz a kinézettem, igazából minden ugyanolyan, mint ő.
5: Na ezt értesd meg velem, hogy azt mondtad, hogy nehezebben tudsz az emberekhez kapcsolódni, de mégis olyan szakmát, vagy szakmákat, utakat választasz, amiben adsz valami támaszt, segítséget, készfogót. Ez hogy jön össze akkor?
6: Nem tudom.
5: Kapcsolódni nehéz?
6: Megbízni nehéz. Vagy inkább azt mondom, hogy engedni, hogy szeressenek. Tehát én mindenkit szeretek, én mindenkinek segítek, önzetlenül. Teljesen mindegy, hogy ő viszont mit ad, vagy sem. Tehát, hogyha valaki rosszul viselkedik, akkor is igyekszem jót adni. És talán borzasztó nagy hibám amúgy, hogy úgymond megfelelési kényszerből igyekszem mindenkinek segíteni, és nem engedem, hogy szeressenek. Mert bárki próbálkozik közelebb kerülni, nagy valószínűséggel igyekszem elmenekülni. Tehát igyekszem megszakítani a kapcsolatot. Addig, ameddig viszont én adhatok, addig mindent megteszek ezért az emberért. Ez egy ilyen furcsa dolog, és talán ezek azok a dolgok, amik igazából majd meg fognak amúgy jelenni a másik könyvemben is, hogy az elmúlt időszak igazából nekem az önismeret szólt. Nekem az elmúlt egy év arról szólt, hogy szanaszél esett az életem, a párkapcsolatom, ugye a vállalkozásom, más útra tértem, ugye a kutyáimat elveszítettem, az állataimat elveszítettem. Tehát, hogy nagyon sok minden változás volt az életemben, és igazából minden egyes nehézségnél azt mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy most már mi történik, és mi megy ki még az életemben, most menjen ki, és most váljon egyszerre. És tényleg mindenki ment, ami egyszer élt és létezett és mozgott, mindenki ment az életemből.
5: Melyik fájta legjobban?
6: Talán az állataim és a kutyáim, de az borzasztóan. Azon nagyon sokáig rágtam magam, és próbálkoztam helyesen dönteni, hogy mi nekem a legjobb, és mi nekik. De igazából nem tudom. De talán ez fajta lehető legjobban, mert maga a vállalkozásomat igazából én döntöttem így, hogy abba hagyom, hogy egy újabb útra térjek. De nem gondolom azt, hogy bármelyik döntésem hibás lett volna. és mindig magányosnak éreztem magam. Tehát teljesen mindegy, hogy párkapcsolatban voltam, vagy a családommal, vagy hogy hol voltam, mindig magányosnak éreztem magam, és azt éreztem, hogy kell valaki azért, hogy egy egész legyek. És az elmúlt egy év így, hogy minden igazából újraépült az életembe, azt láttam meg igazából, de mindig egyedül voltam, és mindig egyedül építettem, csak soha nem hittem önmagamba. És most hiszek önmagamba, és úgy gondolom, hogy nem vagyok magányos, és nem vagyok egyedül, csak azért, mert egyedül vagyok. Hanem igazából boldog vagyok úgy is, hogy egyedül vagyok, és tudom, hogy képes vagyok elmenni Lengyelországig egyedül, képes vagyok egyedül elmenni egy gyorsulási versenyre, és ismerkedni, és barátságot kötni, és képes vagyok mindenre egyedül.
5: Szerinted, hogyha ez a lendület, ami benned van most, ez a pozitív lendület, ez kitart, akkor például az emberi kapcsolataid is lehetnek egy idő után olyan szinten visszájára fordultak, hogy akár te is megengeded, hogy majd szeressenek téged?
6: Most jött el az a pillanat, nem régen. Tehát nekem soha nem voltak úgy ténylegesen igaz barátok, akikkel rendszeresen találkozom, és élményeket szerzünk, mondjuk így. És most az elmúlt időszakban lett egy házas pár, nagyon jó barátom, és minden mellett amúgy lett egy párkapcsolatom is. És szombaton elmentünk egy Kowalski koncertre, és pont mielőtt ide érkeztem, azelőtt raktam ki erről egy posztot, hogy ott és akkor is ott akartam lenni, és azt akartam, hogy velük legyek, és ilyen még soha nem volt velem, és végig mosolyogtam, és boldog voltam, és úgy gondolom, hogy megérkeztem oda, ahol lennem kell.
5: Milyen terveid vannak még? Belátható jövőre gondolom, mondjuk. Mész versenyezni például a nyáron, vagy Amkával hogyan tovább?
6: Igazából a következő tervem az, hogy lehet, hogy elmegyünk mégiscsak a világbajnokságra Amkával. Ez az egyik tervem, mert amúgy kvalifikált a világbajnokságra, és még mindig a ranglista egyik legelső kutyája.
5: Mikor
6: tehát
5: lesz?
6: Lehet, hogy ez szeptemberben lesz. Lehet, hogy részt fogunk venni. Ez az egyik. A következő az a drift tanfolyam, hogy legyen egy drift képzésem, és utána szeretnék a továbbiakba is ugyanígy ez az autós vonalat is meghagyni, és talán a kutyás vonalat is meghagyni. De elég sok tervem van, nem biztos, hogy a közeljövőre, de elég sok tervem van.
5: Mi ad erőt?
6: Nem tudom.
5: Például ebben a nagyon nehéz tavalyi évben mi volt az, amiből erőt tudtál meríteni, hogy menjél tovább? Amikor mindent elveszít az ember, amikor így széthullik minden, amiért dolgozott, meg amiben hitt, akkor mi az, ami tovább viszi?
6: Az állataim. Minden egyes nap igazából ő miattuk mentem haza. Tehát tudtam, hogy kötelességem, tudtam, hogy ők az én felelősségem, és nekem haza kell mennem, és ugyanúgy, hogy ők boldoggá tesznek engem, ugyanúgy én nekem is mindent meg kell tenni értük. Ez volt az egyik, és a másik az, amikor beültem az autómba. Tehát én nekem az borzasztó nagy szabadságot adott, hogy beültem az autómba, és elmentem. Nagyon sokszor amúgy egy autópálya lelátóra mentem, és néztem az autókat. És hogyha a kutyám ott volt, az volt a lehető legjobb.
5: Mivel te ennyire jól vezetsz, muszáj megkérdeznem, hogy mit gondolsz az utakról.
6: Borzasztóak.
5: De ugyanilyen értelemben mondod, hogy a szabadságot adj. Ugye az, hogyha az ember beül az autójába is vezethet, de valakinek ez a szabadság, ez így elszalad. Fék nélküli szabadság lesz
6: ez
5: belőle.
6: Ez biztos, pláne utakon elég gáz, hogyha valakinek elszalad a...
5: Hogy az autópálya lelátón nézelődsz, akkor mi volt a tapasztalatod?
6: Teljesen mindegy, hogy hol megyek, milyenek az emberek az utakon. Ettől függetlenül mégis az, hogy benne ülök az autómba, és csak megyek, és sokszor akár céltalanul az adja lehető legnagyobb szabadságot.
5: Muszáj megkérdezném, hogy egy olyan pályán, mint az autóversenyzés nőként, mennyire vesznek komolyan, vagy mennyire mondják azt, hogy jaj, azt ne próbáld ki, mert az fiúknak való, az nagyon nehéz, az lányoknak az nem való. Tehát mennyire hiszik el rólad azt, hogy ugyanolyan jól tudsz vezetni, mint az, aki fiú.
6: Igazából nem nagyon hiszik el. Alapjáraton amúgy vannak olyan nők, akik már elismerést szereztek, és úgy gondolom, hogy például egy driftben nagyon támogatják igazából a nőket. Vannak női közösségek is, tehát kifejezetten női csapatok vannak, akik driftelnek, de mondjuk egy gyorsulási versenyen nem igazán kedvelik a nőket, vagy akik már régebbi motorosok, azokat elfogadják, de akik újak, azokat nem biztos, hogy könnyen beveszik ezekbe a körökbe. Ettől függetlenül hál' Istennek ott is megtaláltam a saját magam közösségét, de azért érezhető volt egyszer-egyszer, hogy nem biztos, hogy nem az, hogy nem kedvelik, hogy ott vagyok, hanem, hogy lenézik azt, hogy egyáltalán nekem tényleg ott kellene lennem, vagy sem.
5: Van olyan álompálya, ahol szívesen versenyeznél, vagy kipróbálnád? Mondjuk külföldön?
6: Igazából még ilyen szempontból nem gondolkoztam. Lenne olyan hely, ameddig szívesen eljutnék.
5: Monaco utcáin.
6: De nagy valószínűséggel azért odaig nem fogok eljutni, de azért lenne egy pár olyan hely, ahol szívesen megfordulnék igazából.
5: Szó szerint.
6: Igen, ez így igaz.
5: Hogy vagy?
6: Én úgy gondolom, hogy jól, és a visszajelzések alapján is jól. Bárkivel találkozom, igazából mindenki azt mondja, hogy most lát a lehető legszabadabbnak, és a lehető legjobban önmagamnak, és azt se tudom megmondani, mikor voltam utoljára önmagam. Tehát én az az ember vagyok, aki mindenkit megnevettet, és egész nap bolondozik, és jól érzem magam, és szabadnak érzem magam, és nekem borzasztóan fontos a szabadság érzése, és fogalmam sincs, hogy mikor voltam utoljára boldog és szabad. És mindig azt éreztem, hogy úgymond a saját életemnek a rabja vagyok, és egy sötét zárkában éreztem magamat lent a föld mélyén, és nem láttam kiutat, és nem láttam fényt. És utána próbálkoztam, furcsán fogtam fel, mindig azt hittem, hogy valakinek kell segítenie azért, hogy megtaláljam azt a fényt, és rá kellett jönnöm, hogy nem kell. Hogy önmagam is ki tudok menni, hogyha arra figyelek, hogy mik a határaim, és betartatom a határaim, hogy olyan helyen, ahol nem tartják be a határaimat, akkor vagy nem maradok ott, vagy pedig megkérem azt, hogy a határaimat tartsák be, és szépen lassan kimásztam a gödör mélyéről, és úgy gondolom, hogy a lehető legnagyobb részében egyedül. Aztán szépen lassan bejöttek azok az emberek, akik tovább segítettek, és ők már nem a gödörből, hanem felfele mászunk együtt a hegyre.
5: Mondd, ezt akartam kérdezni, hogy ki volt az, aki fogta a kezedet, vagy kiknek adtad, inkább azt mondom, hogy kinek adtad oda a kezedet, hogy is engedted, hogy valamilyen szempontból segítsen, még ha csak két jó szóval is.
6: Igazából ilyen szempontból az édesanyám az egyik legmeghatározóbb. Tehát ő az, aki mindenről tud, minden percemről, minden dologról, ami egyszer történt velem. És az idén, ahogy úgy minden eltűnt az életemből, úgy történt meg az, hogy meséltem is, hogy lett egy családi házaspár az életembe, és ők voltak a következők, akik mindig ott voltak, és azt mondták, hogy de ez menni fog, és teljesen mindegy, hogy mondjuk be kell zárjam a vállalkozásomat, menni fog, és büszkék rám, és ugye ezek szépen alakultak, és a családom, és ők ketten borzasztó nagy energiát, vagy töltetet adtak azért, hogy én előrefele tudjak menni igazából.
5: Így utólag hogyan tekintesz arra a betegségre, ami 7 éves korodba kijött? Az elmúlt, az rendben van?
6: Megállt, fogalmazunk így.
5: Messze került?
6: Tehát lehet, hogy újra tud indulni, aztán ki fog derülni. De megállni megállt a betegség, hál' Istennek. Talán ezért is van az bennem, hogy igyekezzek mindent megvalósítani minél gyorsabban, mert nem lehet tudni, hogy egyáltalán újraindul-e, vagy mikor indul újra, hogyha újraindul. És én azt szeretném, hogy ne kelljen orvoshoz járni, és hogyha mégiscsak egyszer megtörténik ez, addigra minden olyan dolog, amit én szerettem volna megélni, az meglegyen.
5: Hogy tudsz magadra vigyázni?
6: Hűha, igazából nem vigyázom magamra. Nincsen kifejezett olyan dolog, amivel azt mondom, hogy vigyázok önmagamra. Azért olyan szempontból odafigyelek, hogy úgymond egészségesebben egyek, és sokat mozogjak, de összességében túlságosan nagyon nem figyelek oda önmagamra.
5: A belső hangodra mennyire figyelsz oda?
6: Arra még kevésbé sajnos. És ez amúgy sokszor visszajön az életembe, hogy bár már mostanság sokszor hallgatok a megérzéseimre, de sajnos sokszor nem. És sokszor, amikor tudom, hogy néha megállt kellene parancsolni annak, hogy minden nap reggeltől estig megyek, akkor is megyek sokszor. Tehát ilyen szempontból még alakulnom kell, de legalább már nem érzem magamat másnak, önmagamnak érzem magam, és nem vagyok magányos. Hiába akár vagyok egyedül, akkor sem érzem magamat magányosnak, és ettől függetlenül ilyen szempontból igyekszem odafigyelni, hogy egy napban minden benne legyen, az, hogy akár mozogjak, az, hogy megígyem azt az x liternyi vizet, tehát ezekre a dolgokra mindenféleképpen odafigyelek, csak a megérzéseimre még nagyon oda kell figyeljek, hogy arra is.
5: Mit gondolsz, mikor fog kijönni az új könyved?
6: Hát reményeim szerint egy éven belül, és igyekeznék erre is odafigyelni, hogy minél hamarabb kijöjjön igazából a következő könyvem.
5: És ezen kívül van még benne?
6: Hát reméljük, hogy... reméljük, hogy lesz még.
5: Két kör között gyorsan írsz 3 gondolatot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én nagyon sok sikert kívánok neked minden területre, amivel foglalkozol, vagy amivel majd a későbbiekben is szeretnél foglalkozni. Nem beszéltünk róla, úgyhogy el nem kiabáltunk semmit. És köszönöm, hogy itt voltál.
6: Én is köszönöm a lehetőséget.
5: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Czoller Rebeka volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben, vagy a felületeinken is. Tartsanak velünk jövő héten is, én akkor is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigmanda.
0: Ez volt a Lélektér Vigvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
2: Egy óra van pontban, jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Most hamarosan jönnek majd a legfrissebb hírek, illetve beszélgetünk az inflációról, ugyanis ma jelentett a KSH, meg pedig az orosz-ukrán háborúról is lesz majd szó. Természetesen sporthírek is jönnek, majd világbajnokságról is beszélgetünk mi egymás, de előbb az elmúlt órák a legfrissebb történései, amelyeket Somodi Evelin állított össze, tartsanak velem a következő fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Ukrajna az éjszaka folyamán az elmúlt két év legnagyobb dróntámadását indította Oroszország ellen. Az orosz védelmi minisztérium szerint 452 drónt lőttek le 17 régió felett, amelyekből több mint 430 a fővárosi területet vette célba. Bár a moszkvai polgármester szerint a Moszkva felé tartó eszközöket mind megsemmisítették és a fővárosból nem jelentettek károkat, a vidéki infrastruktúrákat több találat érte. Belgorod megyében rakétacsapás érte egy ipari létesítményt, ahol egy ember meghalt. Súlyos áramellátási zavarok vannak az ukrajnai Donyeck, Szumi, Dnipropetrovsk és Herszon megyében, miután az orosz hadsereg ma hajnalban 123 drónból álló tömeges támadást indított. Bár az ukrán légvédelem 108 drónt megsemmisített, 12 eszköz célba talált. A csapásokban Szumi megyében két civil életét vesztette, a Csernyihivi megyei Korjukivában pedig egy energetikai létesítményt és egy faipari üzemet ért találat. Ezzel párhuzamosan Vitali Klitschko kijevi polgármester bejelentette, hogy 19-re emelkedett a fővárostért hétfői légitámadás halálos áldozatainak száma, a sebesültek száma pedig 76-ra nőtt, és jelenleg is 24 embert, köztük két gyermeket ápolnak kórházakban. Az orosz hadsereg továbbra is jelentős erőfölényben van a fronton, de a drónháború miatt csak lassan tud előre haladni. Ezt mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője. Moszkva a következő télen Ukrajna energiarendszerére nehezedő nyomással próbálna fordulatot elérni a háborúban. Ugyanakkor kérdéses az is, hogy az orosz választásoknak milyen hatása lesz. Demko Attilát hallják.
3: nyilván a Duma választások mozgósítás nem várhatóak. Nagyon népszerűtlen lépések Oroszországba, de utána ez a nyomás lekerülhet Vlagyimir Putyinról. Persze azt hozzá kell tenni, hogy nem tiszták az orosz választások, tehát ez nem egy demokrácia, manipuláltak, de teljes mértékben nem veheti figyelmen kívül a nép akaratát, még Vlagyimir Putyin sem. Viszont ha a választások megtörténtek, akár sor kerülhet részleges mozgósításra, vagy keményebb intézkedésekre. Vannak olyan elemzők, orosz elemzők is, akik azt mondják, hogy a télre készül Vlagyimir Putyin, hogy télen döntse el a háborút, hogy Ukrajna ezen elemzők szerint nem fogja bírni a következő telet. Na most sokan mondták, hogy nem fogja bírni az elmúlt telet se, meg az előtti telet se, tehát Ukrajna ezt bírta, de lehet, hogy van egy ilyen orosz kalkulus.
2: Közös rakétagyártásról folytatott tárgyalásokat az Egyesült Államok Németországgal és más európai szövetségeseivel, valamint szó van egy európai üzem felállításáról a Lockheed Martin Patriot rakétái számára, ezt jelentette a Reuters. A felek a NATO csúcs találkozóján írhatnak alá szándéknyilatkozatot a partnerségről, amely gyártási kapacitásokat szabadítana fel a leterhelt amerikai hadipari óriásoknál. Életveszélyben van az európai autóipar egy uniós biztos szerint. A gyártók mellett már a teljes beszállítói és ellátási lánc óriási nyomás alatt áll, aminek következtében több millió munkahely jövője forog kockán. Ezt jelentette ki az ipar stratégiáért felelős uniós biztos Strasbourgban. Szerinte az ágazat egyszerre küzd technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás okozta ellátási zavarokkal, vámterhekkel, valamint a külföldi piacok korlátozásaival. Külön figyelmeztetett Kína ragadozó stratégiájára, amellyel az ázsiai ország a saját gyártási túlkapacitásait próbálja rázudítani az európai piacra.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os csökkenéssel jelenleg 142.405 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 8 milliárd forintot. A vezető részvények nagy részt mínuszban, kivéve a Richtert, amely 0,5%-ot erősödik 12.360 forintra. A Telekom egy gyengébb 1%-os eséssel 2674 forinton, a MOL 1,1%-kal gyengül 3894 forintig, az OTP pedig 1,6%-ot esik 46190 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot, 1 dollárért pedig 309 forintot kérnek. Európában jó a hangulat, kivéve Frankfurtot, ott 6%-os mínuszban a tőzsde. A londoni FTSE 0,2, a párizsi CAC-on és egyébként a madridi IBEX is 0,2%-os pluszban van, a milánói tőzsde pedig 1%-kal erősödik. A friss inflációs adatok alapján idehaza akár lefelé is módosíthatóak a várakozások. Júniusban a vártnál is tovább 1,7%-ra lassult az éves infláció, a májusi 1,8 és az áprilisi 2,1% után, miközben az előző hónaphoz képest átlagosan nem változtak az árak. Az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója szerint jövőre sem száll el az infláció, akár még az MNB várakozásánál is alacsonyabb lehet. Kis Péter úgy látja, a következő években is mérsékelt inflációs környezet maradhat Magyarországon.
4: Az idei évre mi 2,1%-kal kalkuláltunk, még a mostani megjelenés előtt. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezt még lefelé kell módosítanunk majd a következő időszakban a bejövő részleteknek a fényében. És következő évre sem számolunk egy elszálló inflációval, 2027-re 2,7% a jelenlegi várakozásunk. Hogyha jól láttam, akkor ez az MNB-s várakozás alatt van, tehát hogyha az MNB-nek az alappályája jön be, akkor ennél még alacsonyabb inflációt láthatunk a következő évekre.
2: Az uniós forrásokból 1,5 milliárd eurót fordít a kormány az elektromos hálózat fejlesztésére. A gazdasági és energetikai miniszter az országgyűlésben beszélt a magyar energiaellátás helyzetéről. Kiemelte, hogy az áramellátás biztosított, a paksi atomerőmű üzemidejét pedig 20 évvel hosszabbítanák meg. Emellett a szélenergia beruházásokat is prioritásként kezeli a kormány. Kapitány Istvánt hallják.
5: Az Európai Uniós források nem csak arra adnak lehetőséget, hogy fejlesszük az elektromos hálózatunkat, hanem arra is ad lehetőséget, hogy szélenergiát is tudjunk fejleszteni 4 gigawatt mennyiségben. Kiírtuk a hálózati pályázatot, ami teljes elektromos hálózatra vonatkozik, illetőleg elkezdtük a 700 megawatt szélerőműre is a pályázati kiírást, és van egy jó hírem a tisztelt háznak, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy számban jelentkeznek magán befektetők erre a tevékenységre, és ezért bátorkodtam azt mondani, hogy körülbelül körülbelül 1,5-2 milliárd euró magántőkét, magyar és külföldi tőkét is be fogunk tudni vonni abba, hogy Magyarországon a szél is hozzájáruljon ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása kiegyensúlyozott legyen.
2: Ha már energia, nézzünk is itt végig a világpiacon olajárak tekintetében. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI horlonként $69.40, a Brent pedig $73. A holland tőzsdén jegyzett gázára augusztus végi szállítással 4,2%-ot emelkedik, egy megawattórányi gázért 46 eurót kérnek jelenleg. Végül pedig arról, hogy az országgyűlés nagy többséggel elfogadta a titkosszolgálati múlt feltárásáról szóló törvény módosítását, amely létrehozza a minősített iratok felülvizsgálat segítő tanácsadóbizottságot. A mellétei Barna Márton által benyújtott javaslat célja, hogy a nyilvánosságot és a tudományos kutatókat is bevonja a folyamatba, illetve segítve a korábbi titkosítások felülvizsgálatát. A 13 tagú testület egy elnökből, a nemzetbiztonsági szolgálatok 4 szakemberéből, valamint 8 díjazásban részesülő ellenzéki civil szakértőből áll majd. A döntés értelmében a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés.
0: Időjárás jelentés.
2: A változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk, nagyobb esél a déli és keleti vidékeken fordulhat elő, helyenként zápor, zivatar. A nyugati szelet nagy területen élénk erős, északon olykor viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most 28 fok van.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Észtországgal, Szlovéniával és Svédországgal folytatja a világbajnoki selejtezőt a magyar férfi kosárlabda válogatott. Gászper Okorn csapata a G csoportból 3-3-as mérleggel harmadik helyen jutott tovább a franciák és a finnek mögött. A magyarok a második csoportkörben az eljelű hatosba kerültek, ahonnan az első három válogatott kvalifikál a 2027-es katari világbajnokságra. Jó hír, hogy az észt-szlovén-svéd trió szintén 3-3-as mérleggel érkezik, így a magyar válogatott nem indul pont hátrányból. A második szakasz mérkőzéseit augusztus végén, november végén és jövő február-márciusában rendezik majd.
0: Futballra figyel a világ! Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról!
2: Finisbe érkeztek a nyolcaddöntős mérkőzések a labdarúgó világbajnokságon. Tegnap este Spanyolország 1-0-as győzelmet aratott Portugália ellen a labdarúgó VB nyolcaddöntőjének egyik párosításán. Hajnalban pedig az Egyesült Államok 4-1-re kikapott a belga válogatottól. Ma este 6 órakor Argentina-Egyiptom és 10 órakor pedig Svájc-Kolumbia mérkőzésekkel zárulnak a nyolcaddöntők. Aztán egy szünnap és csütörtökön folytatódnak a küzdelmek. Méghozzá Franciaország, Marokkó, Spanyolország, Belgium és Norvégia, Anglia a biztos párosítás. A ma esti mérkőzések győztesei pedig majd egymás ellen játszanak.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
2: 13 óra 11 perc van. Oroszországban a választásokig nem várható újabb részleges mozgósítás, utána viszont nőhet az esélye népszerűtlenebb háborús intézkedéseknek. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programvezetője szerint az orosz hadsereg továbbra is jelentős előfölényben van a fronton, de a drónháború miatt csak lassan tud előre haladni. Moszkva egyik lehetséges kalkulusa az lehet, hogy a következő télen Ukrajna energiarendszerében nehezedő nyomással próbál fordulatot elérni, mivel a korábbi orosz támadások súlyos károkat okoztak, a pótláshoz szükséges alkatrészek pedig egyre korlátozottabban állnak rendelkezésre. Egy új északi front megnyitása katonailag elvonhatna ukrán erőket Donbaszból, de ehhez sok tízezer katonára lenne szükség. Belarusz közvetlen bevonása szerinte inkább hátrányt jelenthet Oroszországnak, miközben a NATO-val szemben elsősorban a hibrid műveletek erősödése képzelhető el, hagyományos katonai eszkaláció viszont nem. Mindenről Demko Attilával, Nagy Károly beszélgetett a reggeli monitorban.
6: közeledik a választás, ami persze kicsit mást jelent Oroszországban, de nyilván az, hogy a helyi vezetői pozíciókat hogy osztják le, vagy egyáltalán milyen összetételű lesz a parlament, az ott helyi szinten a helyi kormánypárt számára fontos. Ha megvan a választás, adott esetben jöhetnek népszerűtlenebb intézkedések, és hogy a háborút fenntartsák az oroszok, tehát akár gazdasági téren, akár egy újabb részleges mozgósítás formájában, mert a hírek szerint havi szinten már a katonák létszámában sem állnak annyira fényesen az oroszok.
3: Hát ez az utóbbi, ez a nyugati meg az ukrán hírek. Nem tudjuk ezt, én nekem erős kételyeim vannak azzal kapcsolatban, hogy itt 30 000 lenne havi átlagban az a veszteség, aki már nem tud visszatérni a frontra. Tehát azért nem ebből kell kiindulni, az oroszok nagyjából 2,5-3-szoros erőfölényben vannak a fronton. A drónok miatt nem tudnak előre haladni, de ha megnézzük, és ugye a hírekben ez kevésbé kerül bele, a Donbass 4 maradék városából az egyik az ezekben a napokban, hetekben esik el. Nyilván vita lesz arról, hogy pontosan mikor a két fél között, de hát azért az oroszok nagyjából fél év alatt bevették Konstantinyevszkát, egy kicsit több, mint fél év alatt. De nagyon jó a kérdés. Nyilván a Duma választásokig mozgósítás nem várhatóak. Nagyon népszerűtlen lépések Oroszországba, de utána ez a nyomás lekerülhet Vlagyimir Putyinról. Persze azt hozzá kell tenni, hogy nem tiszták az orosz választások, tehát ez nem egy demokrácia, manipuláltak, de teljes mértékben nem veheti figyelmen kívül a nép akaratát, még Vlagyimir Putyin sem. Viszont ha a választások megtörténtek, akár sor kerülhet részleges mozgósításra, vagy keményebb intézkedésekre. Vannak olyan elemzők, orosz elemzők is, akik azt mondják, hogy a télre készül Vlagyimir Putyin, hogy télen döntse el a háborút, hogy Ukrajna ezen elemzők szerint nem fogja bírni a következő telet. Na most sokan mondták, hogy nem fogja bírni az elmúlt telet se, meg az előtti telet se, tehát Ukrajna ezt bírta, de lehet, hogy van egy ilyen orosz kalkulus.
6: Mert hogy annyira romokban az energiarendszere Ukrajnának?
3: Így van, tehát azért az oroszok ebben a tavalyi télen sajnos nagy eredményeket értek el, tehát nagyon nagy a kár, és ezt nem tudta Ukrajna teljesen helyreállítani, és megint rombolható. Ugye azok az alkatrészek, pótalkatrészek, amiket egyébként nagyon sokszor a kelet-európai országok adtak össze a saját erőműveikből, a szovjet típusú erőművek, azok már nincsenek meg. Azokat felhasználták, tehát nem lehet már több ilyen erőművet leszerelni. Vagy legalábbis a legtöbb olyan ország, ami erre kész volt, az már adott mindent. Tehát ezen a télen ez vélhetően már nem lesz meg. Nem tudjuk, tehát nagyon nehéz előre megmondani. Az biztos, hogy Ukrajna jóval kitartóbb volt ezen a téren is, mint az bárki gondolta volna.
6: Vannak egyébként az elmúlt hetekben olyan, nem is tudom, pletykák, sejtetések, hogy újra lehet egy északi frontja ennek a háborúnak. Korábban egy Csernyihív volt az a régió, ahol még a háború legelején próbáltak betörni az oroszok és Kijev felé menni. Aztán az első hullám a támadásnak finoman fogalmazva sem sikerült. Lehet-e újabb front északon, van-e ennek értelme, vagy igazából ez is egyfajta kommunikációs küzdelem a két ország között, és hol jön egy információ, hol annak az ellenkezője, és ezt inkább így kell értékelni.
3: Ezt inkább az ukránok vetették fel, hogy lehet egy ilyen hadművelet. Értelme lenne, ha az oroszoknak van megfelelő ereje erre. Amit elrontottak 2022-ben, hogy szétaprózták magukat, így igazából egyik fronton se, bár a déli front az egy kicsit más, nem értek el átütő eredményt. Tehát a Krimből való kitörésük volt az egyetlen egy átütő eredmény. Tehát ha ezt megteszik, akkor szétaprózzák az erejüket, de ha van elég erő, akkor lehet értelme, hiszen elhúznák a frontot. A Donbasszból ukrán egységeket vonhatnának el, megkönnyíthetnék a Donbasszi előretörést. Ez is olyan, hogy nehéz megmondani. Én nem tartom ezt valószínűnek, legalábbis akkora mértékben, hiszen itt sok tízezer katonát kéne bevetni, akkora mértékben, ami döntő tudna lenni. De meglátjuk.
6: Fehér Oroszországnak a bevonása a háborúba benne értelme orosz szemszögből, katona stratégiailag?
3: Ez inkább nehezítene Oroszország helyzetén, hiszen beszéltünk a benzinválságról. Az egyik ország, amely enyhíteni tudja ezt a válságot, a nagy olajfinomító kapacitásokkal rendelkező Belarus. A Belarusnak ez az egyik fő exporttermike, vagy ez volt, az olcsó orosz olajat Nyugat-Európában, Közép-Európában eladták finomított termékként. Most ez az óriási kapacitás, ez megvan, de ha Belarus belépne a háborúba, ezt a kapacitást az ukránok könnyedén megsemmisíthetnék. A legnagyobb olajfinomított az talán 100 km vagy 110 km-re van az ukrán határtól Mozirban, Belarusban, tehát az nem egy távolság. Én azt gondolom, hogy nem lenne értelme Oroszországnak Belarus bevonása. A Belarus hadsereg az nem nagy, nem képzett ami ezt a háborút illeti, hiszen ez egy új háború. Ez nem az a háború, amire évtizedeken át készültek a katonák, se nyugaton, se keleten. A belorusz hadsereg ebben az értelemben teljesen tapasztalatlanul menne be a háborúba. 20-25 ezer katona van jelenleg, amely jól képzett, ugyan 500 ezer főre is növelhető akár elméletben a belorusz hadsereg, de a valóság nem ez. Tehát itt pusztán pár tízezer katonával belorusz támadó hadműveletet nem tudna folytatni, sőt a saját határainak védelme is problémát okozna. Tehát ez a szövetséges, ez inkább hátrány lenne Oroszországnak. Ukrajnának lehetne előny akár, hiszen mondom, a olajfinomítók azok sokat jelentenek, és Belaruszban most nem támadhatók az olajfinomítók. Ukrajna nem támadhatja ezeket az olajfinomítókat.
6: Most zajlik egy NATO tanácskozás, kétnapos Törökországban. Várható-e bármiféle bejelentés a NATO részéről, akár Ukrajnával kapcsolatban, akár Oroszországot illetően, ami mondjuk az elmúlt évekhez képest nagy változás lenne?
3: Hát olyan, ami nagy változás lenne, nem. Lesznek támogatásról szóló bejelentések, hogy mit kap Ukrajna, jelentős összegekről van szó, 70 milliárd euró per évről, lesznek nagyon szép fotók, ez mindig van, de Ukrajna NATO csatlakozása lekerült a napirendről. Tehát ez lenne az igazi nagy áttörés Zelenszkij és Ukrajna szempontjából, de ugye az amerikaiak ezt levették a napirendről, és nem is valószínű, hogy a belátható időben ez visszakerül a napirendre. Tehát vegyes lesz a kép Ukrajna szemszögéből, jóval barátságosabb lesz most Donald Trump Zelenszkijvel, mint korábban volt, ez várható, de áttörés nem lesz. Esetleg az amerikaiak ismét megindítanak bizonyos támogatásokat, de ez se biztos.
6: Még így záró kérdésként, mert ez is felvetődött az elmúlt időszakban többször, bár megmondom őszintén, hogy első ránézésre nem sok értelmét találná az ember, főleg egy folyóháborúban, de hogy elkezdhet-e hibrid hadműveleteket Oroszország kisebb NATO tagállamok ellen?
3: Nem, hogy elkezdhet, hanem gyakorlatilag évek vagy akár évtizedes szinten folytat ilyen hadműveleteket. Az Észtország elleni kibertámadás, ez talán 2007 vagy 8. Tehát az lassan 20 éve lesz. Tehát ez mindig folyt. Az a kérdés, hogy ez mennyire növekszik, mennyire élesedik ki, illetve az a kérdés, hogy mondjuk drónok is célzottan becsapnak-e NATO területre. Ugye erre volt példa Lengyelországban, hogy orosz drónok behatoltak NATO területre. Aztán vannak persze balesetek, amikor véletlenül téved át egy-két drón. Nem hiszem, hogy Oroszországnak érdeke lenne a nagy eszkaláció, hiszen az orosz hadsereg az le van kötve Ukrajnában. Az orosz hadsereg 90%-a az ott van, vagy arra készül, hogy ott legyen. Hát ugye pihentetni is kell, meg újra feltölteni egységeket. Én azt gondolom, sőt nem, ez tényszerűen igaz, hogy ennyire kevés orosz katona a NATO határai mentén 2022 óta nem volt, mint most. Tehát a hibrid az bejöhet, a hibrid műveletek erősödése, de a hagyományos nem.
2: Az elmúlt percekben Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?

0: 6 ponton jár jelenleg a Bux Indexnek a jegyzése. A legnagyobb mértékű csökkenés az OTP-nél van, 1,6%-ot esik a bankpapír árfolyama, 46.180 forinton állunk jelenleg. Itt is fontos kiemelni, hogy egyébként egy történelmi csúcsról indult egyfajta korrekció, akár csak a Bux Index esetében. Szintén csökken a MOL, itt egy 1%-os esésről tudok beszámolni, 3.898 forinton áll az árfolyam. Változatlan viszont a Magyar Telekom árfolyama, az 2.676 forinton áll, és hát a blue chipek közül egyedül a Richter képes emelkedni, itt egy 0,4%-os emelkedés követően 12.350 forinton áll ebben a pillanatban az árfolyam. Budapesti értéktőzsde forgalmáról érdemes elmondani, hogy 8 milliárd forint fölött jár jelenleg a kereskedési összeg, ami így fél idő tájéken kimondottan jónak számít, főként itt a nyári időszakban, ez megfelel egyébként a 30 napos átlagos időszakosan arányosított forgalomnak, tehát hogy a nyári pangás az egyelőre a forgalom tekintetében abszolút nem érződik még.
1: Ezzel szemben mit látunk Európában, ott mi a helyzet? Még a hírek elején arról beszéltünk, hogy nagy részt pluszok vannak, talán Frankfurtban volt csak mínusz.
0: A német tőzsde az így igaz, az mínuszba tartózkodik, ilyen 0,5-0,6%-os csökkenés tapasztalható a német részvénypiacon. Annak ellenére egyébként, hogy a reggeli német ipari termelési adat az a vártnál jobb lett, a várakozás az nagyjából egy ilyen 0,5%-os csökkenés volt, ezzel szemben stagnálni tudott az ipari termelésük, ami nyilván nem kiemelkedően jó adat, de a német gazdaság jelenlegi helyzete mellett már a stagnálásnak is örülnünk kell. Egyébként főként az élelmiszeripar, illetve az elektronika számítás technikai ipar volt az, ami bővülni tudott, és hát a nehezék az továbbra is az autóipar a német gazdaság egészénél. Némi javulás a nagyon mély áprilisi értékhez képest ebben a szektorban is volt, de azért év per év alapon még így is csak nem 8%-ot csökken az ipari termelés sem belül az autóiparnak a súlya, tehát hogy azért az látszik, hogy ott tényleg komoly kihívásokkal küzd a német, illetve hát az egész európai autóipar.
1: Azért itthon is kedvező adatok jelentek meg ma az infláció szempontjából. Ugye itt mérséklődésről számolhatunk be, egy 1,7%-os éves alapú lassulásról van itt szó.
0: Így igaz, ugye a májusi adat az 1,8% volt, a várakozás is az volt, hogy 1,8%-on fog stagnálni az infláció, ehhez képest az 1,7% az kismértékben, de ténylegesen egy kedvező irányú meglepetésnek számít. Talán amit érdemes kiemelni az, hogy az élelmiszeráraknak egészen minimális az éves inflációs üteme, energiaáraknál ott még csökkenés is volt, és ez a szolgáltatás komponens az, ami továbbra is az, ami felfelé húzza az inflációt. Szolgáltatás árak azok 4%-kal emelkedtek, főként a teherfuvarozásnak a díjai, illetve a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás árak azok, amik elsősorban megugrottak akár hó per hó, akár év per év alapon is.
1: No hát estére meglátjuk, hogy majd mi lesz a zárás. Nagy Andrásnak, az Erste részvényelemzőjének köszönöm a beszélgetést, jó napot és további jó munkát kívánok neked.
0: További szép napot kívánok.
2: Monitor.
1: 13 óra 24 perc van. Mérséklődött az éves infláció idehaza, havi alapon ugyanakkor nem változtak az árak. Az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója szerint az adat megerősíti, hogy a magyar gazdaság alacsony inflációs környezetben van, amiben a forint erősödése is szerepet játszik. A mögöttes folyamatok kedvezőek, bár a szolgáltatásoknál még lehetnek felfelé mutató kockázatok. Az élelmiszer árak hónapok óta vártnak kedvezőben alakulnak, ezért az árnyalástopp kivezetése most kevésbé jelentene inflációs kockázatot. Kis Péter idén 2% körüli átlagos inflációval számol, ami akár további jegybanki kamatvágásoknak is teret adhat. Kovács Gergő interjúja következik.
3: Éves alapon 1,7%-on állt az áremelkedési ütem júniusban, havi alapon stagnált. Ez megerősítheti ez az adat azt a képet, hogy a gazdaságban most már egy ideje tartósan egyre kisebb probléma az infláció?
2: Egyértelműen szerintem azok a trendek kezdenek egyre erősebbek lenni, hogy itt a forintnak az erősödése az kihat az inflációra.

0: és ezáltal egy elég nyomott szinten tudott maradni az infláció, ugye annak ellenére, hogy itt a márciusban elkezdődött iráni háború miatt azért az energiaárak jócskán megemelkedtek. Szerencsére ebből itthon keveset láttunk, és szerencsére ennek a tovagyűrűző hatásai is visszafogottak maradtak, úgyhogy igen, egyértelműen úgy tűnik, hogy egyelőre, és az egyelőre az talán már kimondható, hogy akár az idei évet is jelenti, hogy egyelőre egy viszonylag alacsony inflációs környezetben van a magyar gazdaság.
1: És ez nem csak ez a főszám, hanem ahogy vizsgáljuk az adatokat, ez a belső szerkezet is ugyanezt megerősíti?
0: Igen, úgy tűnik, hogy a mögöttes trendek is kedvezőek, és az látszódik, hogy ugye nem csak az importáruknak az ára csökkent, hanem egy szélesebb körű dezinfláció van, ami ugye eddig tartott egy kicsit itt a második fél évben, azért lehetnek felfelé mutató kockázatok, és főleg a szolgáltatások áránál, ugye ezeket lehetett olvasni, meg hallani, hogy például a telekom szektorban az áremelések azok a következő hónapokban fognak beépülni, úgyhogy ez még előttünk van, de összességében a nagy kép az az, hogy továbbra is alacsony inflációval számolhatunk, és mindenképpen a következő egy évben az a várakozásunk, hogy az inflációs sáv, tehát a jegybanknak az inflációs sávjában belül lesz majd a mutató.
1: Igen, az idei év az mindenképpen egy kellemes meglepetésnek mondható, sőt Varga Mihály jegybankelnök azt mondta még júniusban, amikor jelentősen mérsékelték az idei évre az átlagos inflációs erőlejelzést, hogy akár az árintézkedések kivezetése sem fenyegetné az MNB-t, tehát akár az MNB megerősítve érezheti magát az irányadórát a vágását illetően, tehát már egyelőre az látszik, hogy ennek nincs akadálya inflációs szempontból legalábbis.
0: Mi úgy gondoljuk, hogy igen, és ahogy említettük, nem csak ez a mostani adat, hanem a korábbi trendek, illetve előre tekintve a hazai és a nemzetközi folyamatok is megerősíthetik ezt a kamatvágási trendet. És én úgy gondolom, hogy a piac meg az MNB is egyelőre azért még elég óvatos. Nyilvánvalóan azért vannak kockázatok, tehát ez érthető ez az óvatosság, de előre tekintve azért lehet egy olyan optimista pályát is felvázolni, amikor nem csak a nyári hónapokban folytatódhat ez a kamatvágási ciklus, hanem akár ez ősszel, illetve télen is tovább mehet, tehát akár még a jelenleginél beárazottnál több kamatvágásra is látunk esélyt a következő egy évben.
1: Ha a rövid távú kilátásokat figyeljük, a védettár kivezetése az most már talán abban konszenzus vagy nem fog gondot okozni, de mi a helyzet az élelmiszerinflációval, az milyen képet mutatott, mert hogy maga az ár és stopp kivezetése talán most válik leginkább szükségszerűvé ebben a pillanatban.
0: Igen, és hogyha az élelmiszereket nézzük, akkor az a mostani adatban is egy lefelé kilógó tétel volt, tehát az már egyébként hónapok óta azt lehet látni, hogy az élelmiszereknek az áralakulása az a vált alatti, és talán még a szezonalitást is alulmúlja. Úgyhogy ha arra gondolunk, hogy valamikor ugye ezeket az ár és toppokat érdemes lenne kivezetni, akkor ez a jelenlegi, ez egy jó alkalom lenne erre. És egyébként itt a kiskereskedőkkel, nagykereskedőkkel beszélve, az ő véleményüket meghallgatva egyébként lehet, hogy nem is lenne az a várt hatás, egy várt megemelkedés, mert ugye a kiskereskedelemben ezeket az ár és toppokat egyrészt elosztották, másrészt ugye itt szétterítették, tehát lehet, hogyha ennek a kivezetése megtörténne, akkor a másik oldalon lenne még valamilyen csökkentési hatás is, úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy ettől nem annyira kell félni az idei évben, és mi is úgy számolunk, hogy valamikor a második fél évben, valószínűleg ősztől kezdődően, amikor már látjuk az új költségvetésnek a számait, akkor erre lesz lehetőség.
2: Az elmúlt percekben Kis Pétert, az Amundi Alapkezelő Befektetési Igazgatóját hallották, és ez volt az Egy Órai Monitor című műsorunk. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket. A híreket Somodi Evelin állította össze, a szerkesztő műsorvezetőt Kecső Rihárdot hallották pillanatokon belül. 13:30 jönnek a legfrissebb hírek. Németh László várja majd önöket a mikrofon mögött. Én további kellemes napot kívánok, viszont hallásra.
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok, a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Forradalomra van szükség a transatlanti védelmi iparban, a NATO főtitkára szerint. Mark Rutte a szövetség csúcs találkozóján Ankarában azt mondta, a NATO gyors ütemben bővíti drón kapacitásait, és ezzel egy időben a drón ellenes védelmi képességeit is fejleszti. A szövetségesek több mint 40 milliárd dollárt fordítanak a drón ellenes kapacitásaik megerősítésére a következő 5 évben. Közben a török rendőrség Ankara belvárosában őrizetbe vett több tüntetőt, akik egy NATO ellenes demonstráción vettek részt. Holtan találták Kijev közelében azt az ukrán nőt, akit a Vadim Jermolájev üzletember ellen elkövetett múlt heti monakói robbantás gyanúsítottjaként köröztek. Az Ukrajinska Pravda információi szerint a nőt agyonlőtték. A hírportál egy másik rendőrségi forrás alapján azt írta, az üggyel kapcsolatban már 2 gyanúsítottat őrizetbe vettek. Egyikük az ukrán katonai hírszerzés tisztje, a másik pedig egy volt rendőrtiszt. Az 58 éves Vadim Jermolájev Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, 2021 óta pedig Monakóban él, a mostani merényletet túlélte. Megérkezett az MTVA ideiglenes vezetése a Media Holding székházába. Horváth András ideiglenes vezérigazgató közölte, feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen. Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, és Teszári Sára a PR és marketing osztályt vezeti, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.
3: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenés mellett 142.380 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 8,3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,2%-kal csökkent 3.890 forintra, az OTP 1,6%-kal került lejjebb 46.180 forintig, a Richter 0,5%-os erősödésben 12.360 forinton, a Magyar Telekom 2.676 forinton stagnál. A 4iG 6,2%-kal erősödik 2.030 forinton áll, a Rába 2435 forintért elérhető 2,7%-os pluszban. Az Opus 0,5%-kal erősödik, és 373 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin enyhe esésben 1,4%-kal csökkent 63.087 dollárra és 63 centre. Az Ethereumot 1,3%-os mínuszban jegyzik 1774 dolláron és 70 centen. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 24 fillér, egy amerikai dollár 309 forint 77 fillér, egy svájci frank 384 forint és 14 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 51 fillér, a cseh koronái 14 forint 62 fillér. Egy angol fontért 414 forintot és 58 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában a londoni FTSE 3/10, a párizsi CAC 2%-os erősödésben, Milánó és Madrid egyaránt 1%-kal került feljebb, a frankfurti DAX 6%-kal áll a negatív tartományban.
3: Időjárás jelentés.
4: Változóan felhős időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 15 és 22 fok közé hűl majd a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Koncert.
1: Az idei Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus 9-én nagyszabású koncertet szerveznek, ami a 80 éves Bródy János ünnepli. A produkcióban több mint 50 előadó és színész lép pályára. A rendezőt Novák Pétert hallják.
2: A Sziget úgy gondolta, ez a fesztiválnak egy régi hagyománya, tehát annak idején volt LGT nap, ott volt a Magyar Dal napja, tehát mindig minden nagy időszakos pillanatban a Szigetnek van egy ilyen visszaemlékező, nosztalgiázó, de egyben előremutató invenciója, amiben most ezen a koncerten azért tulajdonképpen az összes generáció képviselteti magát. Délután 5-kor kezdődik a koncert, és este 11-kor abba kell hagyni a legendás csendrendeletek okán. Viszont nagyon sokan jöttek a hívásunkra, és nagyon sokan jelentkeztek is, hogy lenne kedvük fellépni, így nem is volt más választásom, mint hogy ezeket a fúziókat összehozzuk. Na de, ha belegondolunk a Bródy életmű egyik alapvető üzenetébe, ami az együttműködésről szól, hogy mindannyian mások vagyunk, de mégis egyben másban hasonlítunk, hogy őt idézzem, hát ennél szemben nem is lehetne visszaadni valaminek az üzenetét, hogy igenis olyan előadók, akik adott esetben még az életben nem dolgoztak együtt, azok most együtt lépnek a színpadra, hogy nincsenek műfai határok és korlátok, és a színészek és a zenészek, és mindenki, aki él és mozog, ezért tesz. Ráadásul készül egy dokumentumfilm, amiben megpróbáltunk megszólaltatni olyan teljesen más területről a sport, a természettudományok, az irodalom területére jövő embereket, hírességeket, akiknek az életében valamikor fontos volt Bródy János, és fontos is maradt. És ebből az egészből szerintem valami olyasmi alakul ki üzenet szinten, amit túlmutat magán az előadón, hogy azért valahogy minket egy csomó minden. Sokkal több bennünk a közös, mint a különbség.
1: Mindez tehát akkor augusztus 9-én is, ugye 50 fellépő, 70 dal, de én azt...
2: 80 fok.
1: Ráadásul 80 fok várható. Szóval nem baj, hogyha az ember ezt addig szépen átböngészgeti a Sziget honlapján, hogy kik is pontosan a fellépői.
2: Igen, és mindenki szeretettel várunk.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, szervusz.
2: Én is nagyon köszönöm.
0: Kiállítás.
3: Pécs idén nyáron ismét a fények és a kortárs művészet egyik legizgalmasabb hazai központja lesz. A 10. Zsolnai Fényfesztivál egyik kiemelt programjaként nyílt meg a Pécsi Galériában, a Lehetséges Tájak című kiállítás. A tárlat Palotai Gábor, Svédországban élő magyar vizuális művész, több mint 40 évet felölelő alkotói pályájából válogat. Digitális filmek, animációk és látványos videó installációk mutatják meg, hogyan mosódhat el a határ a valóság és a virtuális világ között. Az alkotások nem egyszerűen néznivalók, inkább olyan vizuális élmények, amelyek folyamatosan játékra hívják a tekintetet. Közben felfedezhetők bennük a Bauhaus formavilágának, illetve Viktor Vasarely optikai művészetének hatásai is. Palotai Gábor pályája a konceptuális fotográfiától indult, később pedig a digitális és új média művészet egyik meghatározó alkotójává vált. Munkáiban különböző műfajok és technikák találkoznak, ettől lesz igazán sokszínű a kiállítás. A tárlat kurátora Fekete Valéria, aki egy nemzetközi szinten is különleges válogatást állított össze. A kiállítás augusztus 23-áig látogatható, így bőven lesz idő beiktatni egy pécsi kirándulásba. Most a Zsolnai Fényfesztivál napjai alatt ráadásul a galéria az esti órákban is nyitva tart, és így a fényinstallációk után is folytatódhat a kulturális kalandozás, akár a kortárs művészet áll közel, akár csak valami egészen újszerű nyári programot keres valaki, a Lehetséges Tájak kiállítás jó választás lehet.
0: Kiállítás.
1: A magyar modern és kortárs képzőművészet meghatározó alkotóinak műveit bemutató ingyenes nyári kiállítással várja a látogatókat a Virág Judit Galéria. A Falk Miksa utcai galériában bemutatott, augusztus 20-áig látható, vásárlással egybekötött kiállításon a modern klasszikusok, köztük Bak Imre, Keserű Ilona, Maurer Dóra, Rozsda Endre, Hence Tamás és El Kazowski alkotásai mellett fiatalabb művészek, így Baranyai Levente, Csató József és Király Gábor munkái tekinthetők meg. A tárlatban kiemelt helyet kaptak Konko Gyula nagyméretű tavirózsa képei. Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze szerint a cél egy könnyen befogadható színes és friss nyári kiállítás létrehozása volt, ugyanakkor arra is törekedtek, hogy az alkotók életművének kiemelkedő, esetenként monumentális darabja is kiállító térbe kerüljenek. A szervezők kitértek arra is, hogy a galéria nyári programja nem ér véget a kortárs festészeti tárlattal. Augusztus 20-áig meghosszabbították a De Forma csoport modern magyar luxus kerámiait bemutató kiállítást is, amely ritka porcelán tárgyakat mutat be. A kiállítások a galéria nyitvatartási idejében ingyenesen látogathatók.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Tengerszemtúra Sárospatak mellett, Via Ferrata és természetjárás lépésről lépésre. Többféle útvonal közül válogathatunk, legyen szó könnyű sétáról, vagy akár falmászásról. Túraútvonalak és megközelítés. Első. Körülbelül 1-2 km gyalogtúra a Ciróka pihenőparktól. A legelterjedtebb megközelítés a Ciróka pihenőparktól indul, ahol egy jól jelzett és mérsékelten emelkedő gyalogösvény vezet az erdőben a tengerszemhez. Ez az útvonal családok és könnyed kirándulást kedvelők számára is ideális. Átlagos fizikai állóképességgel könnyen teljesíthető. A terep néhol sziklásabb vagy gyökeres lehet, ezért jó túracipő ajánlott. Teljes, oda-vissza túra általában körülbelül másfél-két óra hosszúságú. Második. Hosszabb túra Sárospatak irányából. Ha szeretnénk egy kicsit hosszabb túrát tenni, Sárospatakról is elindulhatunk a piros jelzést követve, ami erdei részeken vezet fel a peremhez. Ez az útvonal több szakaszon változatos terepet kínál, miközben szép kilátást kapunk a vidékre. Via Ferrata. Kaland a víz felett. A Megyerhegyi tengerszem különlegessége, hogy a tó körül kialakítottak Via Ferrata, azaz vasalt útszakaszokat, amelyek közvetlenül a víz felett és a sziklafalak mentén vezetnek. Több, különböző nehézségű szakasz közül választhatunk, amelyek hossza 25-től 200 méter közötti lehet. Így kezdők és családok számára is izgalmas kaland lehet kipróbálni valamelyiket. A pályák nevei játékosak, például amfiteátrum vagy ördögkatlan, és mindegyik más kihívást kínál, miközben a kilátás a tóra és a környező sziklafalakra felejthetetlen élményt nyújt. A természetvédelmi terület egész évben látogatható és belépődíjmentes, de a Via Ferrata túra külön szolgáltatásként díjköteles lehet. A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Forradalomra van szükség a transzatlanti védelmi iparban a NATO főtitkára szerint. Mark Rutte a szövetség csúcs találkozóján Ankarában azt mondta, a NATO gyors ütemben bővíti drónkapacitásait, ezzel egy időben a drónellenes védelmi képességeit is fejleszti. A szövetségesek több mint 40 milliárd dollárt fordítanak a drónellenes kapacitásaik megerősítésére a következő 5 évben. Közben a török rendőrség Ankara belvárosában őrizetbe vett több tüntetőt, akik egy NATO ellenes demonstráción vettek részt. Közös rakétagyártásról folytat tárgyalásokat az Egyesült Államok Németországgal és más európai szövetségeseivel, valamint szó van egy európai üzem felállításáról a Lockheed Martin Patriot rakétái számára, ezt jelentette a Reuters. A felek a NATO csúcs találkozóján írhatnak alá szándéknyilatkozatot a partnerségről. Holtan találták Kijev közelében azt az ukrán nőt, akit a Vagyim Jermolajev üzletember ellen elkövetett, múlt heti monakói robbantás gyanúsítottjaként köröztek. Az Ukrajinska Pravda információi szerint a nőt agyonlőtték. A hírportál egy másik rendőrségi forrás alapján azt írta, hogy az üggyel kapcsolatban két gyanúsítottat őrizetbe vettek, egy ukrán katonai hírszerzési tisztet, illetve egy volt rendőrt. Az 58 éves Vagyim Jermolajev Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, 2021 óta pedig Monakóban él, a mostani merényletet túlélte. Megérkezett az MTVA ideiglenes vezetése a Média Holding székházába. Horváth András ideiglenes vezérigazgató közölte, feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen. Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodasz Balázs a hírigazgatóságért felel. Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, és Tesszári Sára vezeti a marketing és PR osztályt, illetve a szóvivői feladatokat is ellátja. Az országgyűlés nagy többséggel elfogadta a titkosszolgálati múlt feltárásáról szóló törvény módosítását, amely létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslat célja, hogy a nyilvánosságot és a tudományos kutatókat is bevonja a folyamatba, segítve a korábbi titkosítások felülvizsgálatát. Felülvizsgálja törökországi lakossági és vállalati banki tevékenységét a brit HSBC. A Reuters összefoglalója szerint a lépés a pénzintézet átfogó egyszerűsítési stratégiájába illeszkedik, amelynek célja, hogy kivonul azokról a piacokról, ahol nem rendelkezik kellő méretű jelenléttel. A hitelintézet tájékoztatása szerint a felülvizsgálat nem érinti a nagyvállalati és intézményi szolgáltatásokat, így a befektetési banki üzletágat sem.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenés mellett 142.332 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 9,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 3900 forinton forog 1%-os csökkenés mellett. Az OTP 1,8%-kal került lejjebb 46.090 forintra. A Richter 0,5%-os pluszban 12.350 forinton áll, a Magyar Telekom 0,2%-kal erősödött 2.680 forintra. A Bitcoin 63.397 dollárért és 51 centért vásárolható 1%-os mínuszban, illetve ugyancsak 1%-kal került lejjebb az Ethereum 1780 dollárra és 25 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 353 forint és 98 fillér, egy amerikai dollár 309 forint 61 fillér, egy svájci frank 383 forint és 98 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 47 fillér, a cseh koronai 14 forint 61 fillér. Egy angol font 414 forintba és 50 fillérbe kerül a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a párizsi CAC 40 szintén 3/10%-kal erősödik, Milánó 1/10, Madrid 2/10%-kal áll a pozitív tartományban, a frankfurti DAX 7/10%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 7/10%-kal erősödik, 69 dollár 7 centnél jár. A Brent jegyzési ára 9/10%-os pluszban 72 dollár 64 centen. Egy uncia aranyért 4163 dollárt és 30 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig napsütésre számíthatunk, a déli és keleti vidékeken fordulhat elő helyenként záporzivatar. A nyugati szelet nagy területen élénk, erős, északon akár viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
2: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Szinetár Miklós, rendező, színházi igazgató, az Operaház volt főigazgatója, televíziós szakember. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
3: Köszönöm a meghívást.
2: 3 hete jelent meg az utolsó kötete, egy olyan könyvsorozatnak, ami 3 kötetre lett tervezve. Fog születni még újabb könyv? Vannak még élmények, vannak még gondolatok?
3: Hát ezt nem tudom. Hát, hogy mondjam, az én koromban azt kell mondani, hogy ha még élek, és ha még a világról jut valami eszembe. Nyilvánvalóan sokkal kevesebb már a kapcsolatom, kevesebb a napi történés, de viszont figyelem a világot, és arról mindig jutnak eszembe dolgok, lehet, hogy még megírom, ha lesz időm, erőm, tehetségem, de hát nem tudom még, nem fogalmam sincs.
2: Gondolom a mostani világról az alapvetően pesszimista gondolatai vannak.
3: A történések... Hát nem pesszimisták, hanem az az alapvéleményem a világról, amit még a történelem olvasása során is leszűrtem, és ami a legfontosabb, hogy a világ kiszámíthatatlan. Tehát egyszerűen, aki arra vállalkozik, hogy megjósolja, hogy mi lesz, az csak tévedhet. Egyszerűen a mi életünk is ebbe a viszonylag békés, tehát tulajdonképpen csont nélküli békében, amivel eltelt az utolsó 60-70 év, azért csupa-csupa olyan váratlan meglepetés történt, amire senki nem számított, de a világban is. Hát ezzel én bevallom őszintén, amikor véget ért a második világháború, én azt nem hittem el, hogy lesz még olyan kor, amikor hát azt nézhetem akkor még a híradóban, most a televízióban, hogy géppisztolyakkal lőnek egymásra, hát elképzelhetetlennek tartottam. De hát amikor a Saddam ellátogatott Izraelbe, akkor arra gondoltam, hogy na most ezzel akkor ennek vége, hát az már sokkal 67 után, de hogy még ennyi idő után is még mindig tart és új, ezt nem tudtam elképzelni. Mint ahogy most se tudom elképzelni, mindenféle vízióim vannak, de hát azok ilyen álmok, meg rémálmok, meg remények, hogy mi lesz, de hát én azt tanácsolom mindenkinek, aki a jövőről gondolkodik, hogy bátran mondja azt, hogy fogalmam sincs.
2: Egyébként, hogyha már opera, és már beszéltünk Wagnerrel, még a Wagnerről a másik szobában, akkor nekem eszembe jut a ringezni, ez egy ilyen körforgás jelleggel, nem? Tehát az emberiség mindig újra-újra termeli ezeket a konfliktusokat, és nincs feloldás.
3: Vitathatatlan, de hát az emberiség sorsa rendkívül rövid. Hát kérem szépen, amiről van valami ismeretünk, írás, annyira, amennyire, de hát a régészeknek ásni kell, hogy valamit az 7-8 ezer év, hát mi az? Hát az egy másodperc se a világegyetem történetében. És hát mindig eszembe jut, egyszer egy középiskolai tanárom mondta, és nagyon bős, ez a kérem szépen, ez a Jézus történet, ez tegnap volt. Szóval nagyon pici, amiben mi gondolkozunk. A föld is, ehhez az ember öreg korára jön rá, persze.
2: Bár ön hamarabb is rájött, hiszen ugye az ön egyik alapelve mindig az volt, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat.
3: Ez egy nagyon fontos dolog. És a másik, hogy amit én igyekeztem megvalósítani, hogy tényleg csak a fontos dolgoknak tulajdonítsunk fontosságot.
2: Például mik a fontos dolgok? Mik lehetnek a fontos dolgok?
3: Hát az embernek a gyerekei fontosak. Ami fontos, hogy meglegyen minden kor, a biztonság, a családnak egy józan megélhetése. Mai szóval élve nem luxizás, hanem egyszerűen az, hogy jól éljen, tudjon nyaralni, ne legyen gondja a világítással, a fűtéssel, a közlekedéssel, tehát egy normális életet tudjon élni, az nagyon fontos. Egészséges legyen, az nagyon fontos. Amit csinál a világban, annak legyen valami értelme. Az nagyon fontos, de csak akkor, ha tényleg van értelme.
2: Ha valaki művészetet csinál, mondjuk színházat vagy operát, akkor annak van értelme? Van súlya?
3: Szerintem van, bár mindig nagyon hangsúlyozom, hogy a színházat, operát ezerféleképpen csinálják. Egyáltalán ezek ilyen ideiglenes szavak, hogy opera vagy operett. Hát ez alatt annyi mindent lehet érteni. Hát egy Belcanto operának vajmi kevés köze van egy Wagnerhez, azon kívül, hogy mind a kettőbe énekelnek. De egész mások a hatáselemek, egész más a cél. Egész más, amiről szól. Úgyhogy ez egy nagyon sokszínű dolog a színház. Mindenki, én rendező vagyok, ugye az lett a foglalkozásom, ami hát egy, mit tudom én, 150 éves foglalkozás legfeljebb, és mindenki mást ért alatta. Az egyetemben közös, hogy a végeredményért felelősek vagyunk. Na de hogy oda hogy jutunk el, hogy mit tartunk fontosnak, hogy mivel vagyunk elégedett végeredménnyel, és mivel vagyunk elégedettek, hát ez annyira személyhez kötött, és annyira szubjektív.
2: Ön mit tart a legfontosabbnak a rendezői munkában?
3: Két dolgot, illetve nem csak kettőt, tehát nem szedtem egy össze. Egyrészt nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nézőtéren bizonyos értelemben jól érezze magát. Tehát ez alatt nem azt értem, hogy megállás nélkül kacagjon meg, hanem azt érzem, hogy jól érezze azt, hogy ő most egy valami fontos dolgot lát, és neki ez jól esik. Hát ennek ilyen borzasztó, eléggé el nem ítélendő jelszavakat mondtam a növendékeimnek, amikor mindig azt mondtam, hogy kérem szépen, 10 deka közérthetőség többet ér, mint 10 kiló művészet. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy a néző, aki ott ül, mindig értse, hogy miről van szó. Azt is értse, ha neki kell kitalálni. Azt is értse, hogy gondolkozni kell. Az is értés. Az a nem értés, hogy mi van, miről van szó. Mit beszélnek? Egy szavukat nem értem. Motyognak az orruk alatt. Mi ez a izéit? Hát mi köze ennek a darabhoz? Szóval ezt értem én rossz érthetőségnek.
2: Nyilatkozta többször is, hogy ugye legtöbbször az ön gondolatait szeretné a színpadon látni, és amikor rendez, akkor ez az egyik legfontosabb cél. Ezt nehéz összeegyeztetni a közérthetőséggel, illetve azzal, hogy a közönség jól érezze magát?
3: Én szerintem ez a legfontosabb, így. A közönség jól érzi magát, ha érti, amiről szó van. Alapvetően akkor érzi jól magát.
2: Mondjuk más és más felkészültségek vannak mondjuk egy közönségben akár.
3: Jó, nem az üzeneteket, egyszerűen a dolgot, amit lát, hogy azt értse, hogy mikor mi történik. Tehát ne kelljen szünetbe megnéznie a programba, hogy miről szól a darab, vagy mi van. Az számomra egy nagyon-nagyon-nagyon rossz élmény, meg hát más dolgok, hát jó, hát tekintsenek engem rendkívül műveletlennek. Azt mondta a múltkor egy előadásra az operában, hogy hát számomra élvezhetetlen, mert olyan fokon sötét van mindig, nem látom az arcokat, és mindenféle hülyeségeket csinálnak, amikből én nem értem, hogy egyszer nem értem, hogy miről szól. Mire azt mondta egy ilyen benfentesség, na igen, de hát a struktúrák nagyon jók. Mondom, mi? Ja, ha struktúra, az más. Ül a néző a nézőtér, és azt mondja, ugyan már anyukám, hát a struktúrára figyelj, ne arra, hogy látod-e a szemét a szín énekesnek, ne arra figyelj, hogy miről van szó, hanem a struktúra. Ja, hát akkor más.
2: Uh-huh. Szoktak követni a tanár úr a mai trendeket, a rendezői trendeket? Jár operába?
3: Járok operába, meg a televízión nézem a különböző opera előadásokat a világ minden tájáról. Én ezeket az úgynevezett moderneket nem szeretem. Egyszer nem szerettem, mert remek művek esetében, amikor egy valami mellék darab van, és valamit kitalálnak, az nagyon szeretem, az nagyon jó. De, hogy mondjam, alapremek művekben van egy gondolatom, van, azt szeretném látni meg a darabot, mit tudom én meg, hát az erőszakos hülyeségeket én nem szeretem. Mit tudom, múltkor láttam a televízió egy közvetítést, ahol a bohém élet egy űr kapszulába játszódik. Effektíve úgy, hogy ott vannak az űrhajósok, de meghibásodik a kapszula, nincs elég étel, és lázálmukba látják a bohém életet. Na most hát ez egy ilyen kitaláció, aminek a világon számomra sem értelme nincs. Na most nézzem, még két dolgot elmondanék. Az egyik az, hogy azért az igazság az, hogy ezekbe a rendezői kitalációkba, ezekbe számomra 70% valami nagyon agyalt blöff, valami divatmánia, valami, ami nekem nem kell. 20%-ot tudomásul veszek, elfogadom úgy, ahogy, és 10% zseniális, mert az is van benne, csak nagyon kevés. Nagyon kevés a valóban zseniális, de azok lenyűgözőek, ilyen is van. A többség, hát tudja, erre azt tudom mondani, hogy aki ezt a űrkapszulát rendezte, az egy celeb, akinek hát a szakmában nagyon nagy a neve, és a sajtó is minden. És elmúlik 100 év, és a kutya nem fogja tudni a nevét, de a bohém életet még mindig játsszák.
2: Mi volt az utolsó olyan modern rendezés, amire azt mondta, hogy tetszett, és egy Carmenről tudok, amit szokott dicsérni.
3: Aztán igen, az tetszett, meg most az operában ment a Stuart Mária, ami egy nagyon nehéz feladat.
2: Az ön tanítványa rendezte.
3: Igen, igen.
2: Szabó Máté.
3: Igen, igen, de hát büszkén vállalom. Bár annak ellenére, hogy olvastam róla rossz kritikát is, de hát az nem érdekes, a kritikák elmúlnak, egyébként a darabok maradnak.
2: Bocsánat, a rossz kritika mit kifogásolta a darabban?
3: Én nem tudom, mindenféle. De a dolognak a lényege a következő. A Belcanto most szeretném hangsúlyozni, hogy az az én véleményem, hogy vagy igaz, vagy nem. A Belcanto történelmi operákat én nem kedvelem, mert hát azok ilyen középiskolai tanár dolgozat szövegek, szóval ilyen nagyon gyermetegek, és a zene isteni, de hát ami mint szöveg megy, hát az enyhén szólva, finoman szólva naív. Na most ezt úgy szokták modernizálni, hogy hát belebújnak kezeslábasba, meg farmer ruhába, meg minden is, ilyenkor én már hazamegyek. Itt úgy van a dolog kitalálva egy fantázia világba, hogy azért arról van szó, amiről szó van. Szóval azért végül is arról van szó, hogy a tejhatalom az mindig visszaéléssel jár. Hogy ugyanakkor az ellenfelek úgy vannak bebörtönözve, egy remek rendezői találmány, hogy a Stuart Mária cellájának a tetején azért egy gyémánt koszorú van, hogy neki azért más az elbánása. És ez a cella fölemelkedik a levegőbe, és a Máriát már kivéve, már minden elmúlt, és a Stuart Mária in floribus, az Erzsébet in floribus uralkodik, de örök mementóként és figyelmeztetésként ott függ a levegőben, hogy mindig vissza lehet élni a hatalommal. És ez nagyon fontos gondolat.
2: Hogyha már a hatalmat említi, akkor hagyd kérdezzem meg, hogy ön szerint az opera, mint műfaj alkalmas arra, hogy politikai, világnézeti, társadalmi dolgokról beszéljen valid módon?
3: Hát abszolút.
2: Én ezt gondolom, nekem ez a mániám
3: abszolút,
2: egyébként.
3: Hát az én ifjúságom nagy élménye Nádasdy rendezésében a Don Carlos, amikor azt mondja a király a pózának, hogy óvakodjon az inkvizíciótól. És már 3 inkvizíciós pap ott hallgatódzik. Hát ennél többet mit lehetett annak idején a Rákosi rendszerről elmondani? És ez nekem sokkal többet mondott, és sokkal torokszorítóbb volt,

0: Carlosnak 6 variációját csinálta legalább. Az egyikben a Fontainebleau az első kép. Na most a Fontainebleau az egy szerelmi jelenet. Már a Don Carlos és az Erzsébet között. Ezzel kezdődik a darab, szóval fölmegy a függöny, és a néző azt mondja, hogy aha, szóval ma este egy szerelmi történetet látunk. Ami nem igaz, mert ennél sokkal többről van szó, mert ha az nincs, és úgy kezdődik a darab, hogy az ötödik Károly, a világ legnagyobb császára akkor bevonul egy kolostorba, és azt énekli önkritikusan, hogy én világuralomra törtem, akkor egyszerre egy világ tárul ki, egy világuralom, és egyszerre a néző érzi, hogy itt valami nagyon nagy társadalmi dologról lesz szó. Na, de ez nem érdekes, hogyha a celeb úgy találja, hogy hát igen, de...
1: Igen, igen.
0: És hát rengeteg, az opera tele van olyan áthallásokkal. Hát itt van az, kérdezte tőlem az előbbi beszélgetés, hogy ha még rendeznék, mit rendeznék meg. Hát, ami most még mindig bennem áll, bennem él, az én nagyon szeretem a Molière Don Juanját, és a Mozart Don Giovanniát, ami két teljesen különböző dolog. De mind a kettő egy valamiről szól, ami a mi utolsó 50-60 évünkben annyira fontos, hogy a tehetség és az erkölcs az két különböző dolog. Hogy egy rendkívül tehetséges ember is lehet rendkívül erkölcstelen.
1: És a bennünk lévő rossz néha lehet élvezetes.
0: Igen, mondjuk a nagy különbség az, hogy a Molière ezt egyértelműen elítéli, és ott az arról szól, hogy bűnhődnie kell. A Don Juannak a Don Giovanni meg arról szól, hogy igen, de nélküle szegényebb a világ. Mert lehet, hogy erkölcstelen, lehet, hogy kártékony, de nagyon-nagyon érdekes, tehetséges volt. Az emberi lét, hát Mozart mindig arról szól, az emberi jellem sokrétűségéről. És még elárulom azt is, mert nem fogom, már nem jutok hozzá, meg nem bírom. Ha megrendezném a darabot, akkor úgy rendezném meg, hogy a végén ugye bejött a szobra a régi hatalomnak, a Komtúrnak, és van az a csodálatos nagy együttes a végén, a Don Giovanninak, amit kiszoktak hagyni, mert hosszú és csak ének, pedig nem az, és az alatt a szereplők finoman lebontanák azt a régi szobrot, és egy új szobrot emelnének a Don Giovanninak.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
4: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél háromban jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Helyben hagyta Marine Le Pen elítélését uniós források hűtlen kezelése miatt egy francia fellegviteli bíróság. A testület ugyanakkor lerövidítette a politikusra kiszabott közügyektől való eltiltást. Le Pen 3 éves börtönbüntetést kapott, amiből 2 év végrehajtását felfüggesztették. Emellett a politikusnak 1 éven át elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, ami megnehezítheti a jövő évi elnökválasztási kampány lebonyolítását. Megérkezett az MTVA ideiglenes vezetése a Media Holding székházába. Horváth András ideiglenes vezérigazgató közölte, feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel, Bodasz Balázs a hírigazgatóságot vezeti, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, és Teszári Sára a PR és marketing osztály vezetésért felel, illetve ő lesz a testület szóvivője. Francia segítséggel indulhat be újra a gazdaság, és különösen a bankszektor Szíriában. Emmanuel Macron francia államfő az X-en Damaszkuszban tett látogatása után arról írt, hogy hazája támogatja az arab országot. Franciaország célja, hogy ismét bizalmat keltsen Szíria iránt. Macron szerint az arab ország idővel a régió egyik pénzügyi, logisztikai és energetikai központjává válhat. A francia elnök az egyik legfőbb szószólója volt a szíriai gazdaságot folytogató nyugati szankciók feloldásának, amelyeket nagyrészt tavaly el is töröltek. Felülvizsgálja a törökországi lakossági és vállalati banki tevékenységét a brit HSBC. A Reuters összefoglalója szerint a lépés a pénzintézet átfogó egyszerűsítési stratégiájába illeszkedik, amelynek célja, hogy kivonuljon azokról a piacokról, ahol nem rendelkezik kellő méretű jelenléttel. A hitelintézet tájékoztatása szerint a felülvizsgálat nem érinti a nagyvállalati és intézményi szolgáltatásokat, így például a befektetési banki üzletágat sem.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os csökkenés mellett 142.351 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 10,3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 3896 forinton áll 1%-os mínuszban, az OTP 1,8%-kal csökkent 46.100 forintra. A Richter 0,7%-kal erősödik, 12.380 forintnál jár, a Magyar Telekom 2676 forinton stagnál. A Masterplus 0,5%-os pluszban 2740 forinton, a Rábát 2,5%-os pluszban jegyzik 2430 forinton. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 353 forint és 84 fillér, egy amerikai dollár 309 forint 11 fillér, egy svájci frank 383 forint és 75 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a párizsi CAC 40 2/10, a madridi IBEX szintén 2/10%-kal erősödik, a frankfurti DAX 6/10, a milánói bőrze 1/10%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
5: Erős napsütésre számíthatunk estig, nagyobb eséllyel a déli és keleti vidékeken lehet helyenként zápor, zivatar, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet 27 és 33 fok között várható, éjszaka 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
6: Mai vendégem Szinetár Miklós, rendező, színházi igazgató, az Operaház volt főigazgatója. Egyébként még egy szóra szóval visszatérve Mozartra és a Don Giovannira, meg úgy általában a Da Ponte operáknak a fináléjára. Ott ugye van egy ilyen happy endnek látszó valami, de közben mindenki ott elmerül a kis világába. Olvastam egy olyan elemzéspont a Don Giovanniról, hogy valószínű a Leporello az Don Giovanni halála után az elmegy a legközelebbi kocsmába és leissza magát. Don Ottavio impotens lesz, tehát hogy Don Giovanni nélkül üres lesz a világ, olyan szinten ezer szállal kötöttek hozzá a szereplők.
7: Hát ezt én nem tudom, ezt nem lehet ilyen értelmezés. Számomra a Leporello az egy örök csalódott ember, mert nem ő a Don Giovanni, holott azt szeretne lenni. Ő a Don Giovanni számomra, egyszer rendeztem növendékeknek a Zeneakadémián, a Leporello áriája, a regiszter ária, az arról szól, hogy ő ezt olyan zseniálisan adja elő, olyan módon dicsekszik a Don Giovanninak, hogy az ária közben lassan közeledik a Donna Elvirához, és majdnem elcsábítja, már tapogatja, már, de, mert ő szeretne. Ez itt egy nagyon érdekes, mint ahogy Mozartnál mindig, mint hát ami számomra, még egyszer mondom, számomra egy olyan opera van, ami a világ legjobb operája, a legtökéletesebb. Az egyszerű, ez a Figaro házassága, de az egyszerűen tökéletes.
6: Azt hittem, hogy a Cosit fogja mondani.
7: De a Cosit is, azt imádom, remek, de a Figaro tökéletes. Olyan fokon ábrázolása a férfi-nő viszonynak, és annyi minden van benne, csak hát példákat mondjak, hogy én hogy lennék ebbe modern. Hát például én végre eljátszhatnám azt, hogy van az a bizonyos levélduett, amikor a grófnő diktálja ezt a levelet. Hát ez egy olyan erotikus szám, ami arról szól, hogy egyszerre csak a Susanna, akinek ott van a férje, a Figaro, aki minden, csak nem egy érdekes férfi, észreveszi a grófnőbe a lehetséges szerelmi partnert. És a grófnő is, ez egy nagyon ilyen celofánba csomagolandó jelenet, nem gyerekeknek. Ez arról szól, aztán elfojtják, hogy a két nő egyszerre észreveszi egymásba a lehetséges partnert. Az egyik nő, akinek a férje, mikor ő bejön, azzal indul a darab, hogy jön egy csodálatos, neki csodálatos fejdíszbe, és a férje észre se veszi, hogy
6: Méricskéli a szobát.
7: Egy méricskéli a szobát, szóval egyszerűen csak a megélhetéssel van elfoglalva. Egy darabon keresztül, miközben ez egy isteni nő, akit a kerubintól kezdve a gróftól, csak épp a saját férje az, aki neki csak méricskél meg. És itt van ez a gróf, akinek meg ott van a gróf, aki hát a világon semmit nem tud, csak más. Hát ez csupa-csupa elkraholt élet. Csupa-csupa olyan jelenség. A Figaro, aki hát tulajdonképpen egy szánalmas figura, mert egyszerűen hát nem tud mit kezdeni, azután az utolsó felvonása a monológiába kibomlik, hogy ez egy milyen nagyszerű ember abba a pillanatba, ha a sorsáról van szó, az sérelme, nem egy szexuális lény, na és akkor mi van? És hát a darabnak az a gyönyörű csúcsa számomra, amikor a legvégén kijön a grófnő, és azt mondja, hogy én kérek most bocsánatot, és megáll a levegő. Megáll a levegő, ott következik egy pár taktus, ami arról szól, hogy a színpadon lévők mindnyájan mélyen szégyellik magukat azért, ami itt ma este történt, továbbá ismételten rádöbbennek, hogy az, amit az emberiség kitalált, mint házasság címén, meg egyéb kapcsolatok, azok nem működnek. Ezek majdnem remény, és ott állnak, majd egyszerre csak jön a fordulat, és azt mondják, amit az ember tragédiájában mindig az Ádám mond, hogy a Lucifernek igaza van, de mégis.
6: Igen, igen, igen.
7: De mégis, és igen, nem baj. Rossz, nem sikerült, de kelcse. Hát ennél gyönyörűbbet, ennél szebb, ennél tökéletesebbet. Igen, de ez, én azt kérem mindig az énekesektől, amikor nem érde, akkor is, hogy ebbe az utolsó pártaktusba hajtsák le a fejüket, és meg ne mozduljanak, hanem engedjék, hogy a nézők velük együtt végig gondolják, hogy te jó Isten, mi is van? Helyett mindig a rendezők, mert ha ide mozogsz, oda mozogsz, ide mész, oda mész, egyre jön a mozgás, mint kényszer. Na jó, hát ez, igen, ez meg az én...
6: Szerintem elkép. A Figaro házassága és a Kosszivándutta is az egyik legmélyebb operák közé tartozik. Egyébként visszacsatolva, amit a tanár úr mondott, én azt gondolom, hogy van ez a finálé, tehát a finálé előtti magunkban nézős lassú rész, amikor így mindenki levonja a kritikákat, ha lesikerül vonni, de utána hiába jön az erőltetett finálé, mégis azt érezzük, hogy jó élni. Emberek
7: abszolút
6: vagyunk, de azért
7: jó,
6: nyomjuk.
7: Ebbe, ezzel együtt. Így van, rémes, borzasztó, nagyon jó. Erről szól a darab. Aha. A világ rémes, a társadalom reménytelen, a történelem egy katasztrófa. Na de nagyszerű. Hát erről szól.
6: Van még valami a Don Giovanni-n kívül, amit szívesen rendezne, és úgy gondolja, hogy alkalmas arra, hogy ha nem is a személyes kapcsolatokról, hanem a világ dolgairól beszéljen?
7: Hát, most pillanatnyilag nincs ilyen.
6: Egy jó Wagner, mondjuk a Ring, vagy valami ilyesmi?
7: Nem, azért hoznám vissza a saját rendezésemet, azt nagyon sajnálom, nem játsz az opera, a Tannhäusert, amelyet egy remek darab, ami arról szól, hogy az egész életünk egy folytonos vergődés, egyik oldalon a Vénusz-barlang, másik oldalon az erkölcsőszög. Mind a kettő borzasztó túlzás. Mind a kettő, szóval a politikai, amikor azt mondják, hogy ne legyen férfi vécé és női vécé, hanem akkor is ebbe erőszakosan, mert amikor ezt az egész genderügyöt agyonforzik, az is rémes, amikor tiltják, az is rémes. Hát erről szól a Tannhäuser. Erről szóval, hát az én életem arról szerint, ezt mindig nagyon hangsúlyoztam, most elmondom századszor, aki már hallotta, és úgy a bocsánatot kérek, az élet lényege az számomra, hogy fűre lépni szabad. És semmiképp se hiszek abba, hogy fűre lépni tilos, továbbá abba se, hogy fűre lépni kötelező. Mert ez a kettő, amelyik folyton uralja a mezőnyt. Hogy van olyan az, hogy nehogy rálépj a fűre, legyél erkölcsös, mondja a Tannhäuserbe is az egyik párt, a másik azt mondja, tessék rálépni, tapos, nézzél, mondja a másik párt. Hát a Vénusz-barlang az egy ugyanolyan eltúlzása és elrontása az életnek, és a magam ugyanúgy gyönyörű. És az erkölcsőszög világa az ugyanúgy borzasztó, azzal együtt, hogy nagyon imponáló a kitartásuk és az összetart. Bonyol, Tannhäuser egy remek darab.
6: Igen. Így a végére már beszéltünk operáról, művészetről, társadalomról. Sokat hivatkozik De Gaulle-ra. mint egyik olyan politikusára, vagy államférfiára, akit sokra tart. Ha összehasonlítja De Gaulle-t a mai, ma tapasztalható politikusokkal, akkor mi a véleménye, mit gondol?
7: Nézze, megint az én személyes véleményem. Én a politikában annak idején nagy emberekhez voltam szokva. Nagy személyiségekhez, De Gaulle-hoz, Churchill-hez, Willy Brandt-hoz, Kreisky-hez, Mitterrand-hoz, szóval ezek ilyen nagy személyiségek voltak. Mindenki volt egy tartás, és volt valami elképzelés a világban. És nem éreztem rajtuk azt, hogy minden arról szól, hogy jaj, csak holnap még 20 szavazatot szerezzek. Szóval ez a rémes szavazatvadászat, ami ma már mindegy, hogy folyton csak arról szól, hogy jaj, hogy lehet megnyerni a legegyszerűbb szavazót. Ez hogy mondjam, hát ugye, amit megírtam, hát én nagyon biztos, nagyon tisztán, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, Putyin megtámadta Ukrajnát, akkor olvastam, vagy hallottam, hogy a Macron elnök felsz, meg is írtam, fölhívta a telefonon a Putyint, és tárgyalt vele. Nem tudom elképzelni, hogy a De Gaulle fölhívja a Putyint, ezt nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen után, miután szétbombáznak gyerekkorházakat, és akkor másnap fölhívja, ezt nem tudom elképzelni. Mint ahogy hát azon gondolkoztam, hogy azt mondta ez a nagyszerű elnök, ez a Trump, azt üzente a Putyinnak, amikor már szétbombázott mindent, hogy Vladimir, stop! Na most én nem látom azt magam előtt, amint a Roosevelt üzen a Hitlernek, hogy Adolf, stop! Ezt nem látom magam előtt, ezt a pillanatot. Vagy amikor alkuszik arról, hogy akkor Londonnak ezt a város részét, ha bombázod, az rendben van, de a mások részét már nem, és közben kacsingat, hogy mit szól ehhez a választó. Hát a De Gaulle nem akart kacsingatott a választóra, mert ő, mint egy alapjában konzervatív és nacionalista figura, képes volt, amikor rádöbbent, hogy az a történelmi szükségszerűség, hogy Algírt lehagyja. És ezért vállalta a merényleteket, mindent, de azt is vállalta, hogy elveszít választásokat, nem izgatta. Mint ahogy a Churchill se izgatta az, hogy majd elveszti a választásokat. El is vesztette mind a kettő. A Churchill visszanyerte, szóval nem erről szól, fontos, de nem erről szólt a dolog. Hogy jaj, csak nehogy a választó meg. Mindegyinek volt tartása, volt elképzelése. Uh-huh. Ez a Willy Brandt elment Auschwitzba, és ott letérdelt. És nem félt attól, hogy jaj, akik nácik voltak, választók, azok nem fognak rám szavazni. Szóval ez nem volt ez az állandó csüggés a közvéleménykutatókor meg. De hát ez, mondom, az én véleményem, én az volt az én ifjúságom, az én azt láttam akkor. Persze, hát akkor is voltak Brezsnyevek, kell szintén nem volt egy nagy vonalú politikus. Nem lehet ráfogni.
6: Ez azt is jelenti, hogy a mai politikában mai politikából kiveszett az etikai igazodási pont akár. Ez jobb, a politikus is egy menedzser lett.
7: Hát igen, de hát hogy mondjam, nekem ez egy ilyen eretnek nézetem, sokan elítélhetnek. Én ezt az egész választói rendszert úgy, hogy van, ezt rémesnek tartom. Hát az nekem egy olyan ijesztő dolog volt, hogy amikor a Kamala Harris-t megválasztották a Biden helyett elnökjelöltnek, akkor a sajtó meg a televízió csak arról szólt hetekig, hogy mennyi pénzt sikerült összeszedni a kampányához. Tehát ezen múlik. Meg hát én bevallom őszintén, azt is már nagyon utálom, amikor a televízióban megjelenik a politológusok, meg az ajkán az a huncut mosoly, és azták, hogy a kampány. Azt olyan huncut, hogy undorít, hogy nem lehet számon kérni az ígéreteket. Hát arról aztán nem is beszélve, hogy világszerte rengeteg olyan ember szavaz, akinek fogalma nincs róla, hogy miről van szó. És ez nem okosság, intelligencia, pénz vagy végzettség kérdése, ez érdeklődés kérdése. ezt még elmondom, volt egy nagyon jó film. Az volt a címe, hogy Borg, egy dán film volt, és a dán politikai életről, demokráciáról, stb. Szólt. És abban a filmben volt egy hölgy, aki az egyik pártnak a sajtófőnöke. Egy lelkes, nagyon tehetséges, érzelmes, nagyon jól képviseli a pártot meg. És annak van egy szerelme, aki egy rendkívül értelmes, okos komputer szakértő. Azzal foglalkozik, hogy komputerrel. De a szakításig elmegy köztük a viszony, mert ezt a komputer szakértőt, aki nem igazán nem egy buta, annyira nem érdekelte a politika. Egyszerűen nem volt vélemény, egyszerűen nem érdekelte. És nem tudott a dologba belefolyni, miközben annak az volt az élete. Most rengeteg ember van. Hát az, a másik az én sokat, szint megírtam, sokat irigyelt élményem, hogy Liszt Ferenc filmet rendeztem, és nyugat-német partnerem, akkor még volt Nyugat-Németország, és a szerkesztőmmel, a nyugat-német szerkesztőmmel, aki egy állami televízióban volt, még egyszer mondom, állami televízióban. És együtt ebédeltünk, és jött a hír aznap reggel, hogy a Kohl különböző cselekkel, a Helmut Kohl megfúrta a Helmut Schmidtet, és már nem a Helmut Schmidt a szociáldemokrata kancellár van, hanem a Helmut Kohl a kereszténydemokrata kancellár. És én mondtam ezt ennek a kollégának, hogy hát ez történt, és mit szól hozzá. Mire ő tőlem a következőt kérdezte, hogy és ez engem mennyiben érint? Mert eszébe nem jutott, hogy ez neki az életét valamibe is befolyásolja. Hát ez sajnos nálunk elképzelhetetlen.
6: Még egy kérdést tennék fel a végére, hogyha már így politikáról, meg a világról beszélgetünk, hogy még a másik szobában az interjú előtt beszélgettünk arról, hogy nem látja azt a fajta egyenes és evidens béketeremtési szándékot a világban. És az aggodalomat tölti el.
7: Nézzem, kicsit messzebbről indulok. Azt megírtam a könyvben, vagy az én véleményem szerint, az én hangsúlyozom, meg a statisztikákat én úgy élvezem, hogy a kapitalizmus, mint olyan, az a legeredményesebb rendszer a világon. Rengeteg olyan mutató van, ami soha, semmikor, sehol ilyen jó nem volt, mint a kapitalizmus alatt. Egészében úgy, ahogy van, ez egy rendkívül haladó, nagyon progresszív, nagyon eredményes rendszer. Na de rémes. Mert hát végül is Eisenhower, ez a nagy amerikai elnök, amikor már befejeződött az elnöksége a búcsú beszédébe, óva intette Amerikát a fegyvergyárosok túlzott befolyásától. Már akkor. Na most az, hogy ma nincs sehol béke, ilyenkor mindig az a kérdésem, hogy vajon kinek nem érdeke az, hogy béke legyen. Úgyhogy én ezt úgy látom, hogy a világban, hát tényleg én mondtam, hogy nem láttam magam előtt, hogy ilyesmi még bekövetkezik, ami jött, de hát sajnos azt kell látni, hogy minden mögött nyilván valamilyen fajta érdek van. Az érdekel együtt vannak mindenféle valós sérelmek, mindenféle valós dolgok is, szóval a dolgok borzasztó bonyolult. Én nem érzem magam alkalmasnak arra, hogy erről ítéletet mondjak, nem úgy, mint az a sok ember a Facebookon, aki mind rögtön tudja, hogy ki a bűnös. Én nem tudom, hát, de azt tudom, hogy a szavak, mint olyak, nagyon elvesztették az értelmüket. Szóval nagyon keveset, szóval, hogy mondjam, amikor a Trump elnök azt mondta a választás előtt, hogyha megválasztják, ez egy kampánytéma volt, akkor ő 24 óra alatt békét csinál Ukrajnában. Majd a választás után, mikor ezt számon kérték tőle, azt mondta, tehát az csak egy szarkasztikus mondat volt, innentől kezdve miről beszélünk.
6: Hiszen ő megtett mindent, hiszen mondta, hogy Vladimir stopp, és mégsem állt meg, ugye?
7: Hát Vladimir stopp, és nem állt meg.
6: Igen. Ezt a beszélgetést fejezzük be úgy, hogy amit a tanár úgy szokott mondani, hogy nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, lehet jó és rossz, és bízunk a jobb fordulatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgetünk.
7: Bízunk a jövőben, és higgyünk abban, mint ahogy a Mozart befejezte a Figaro házasságát, igen, hogy és mégis jó.
6: És élni jó, és tök jó, hogy emberek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
7: Én is köszönöm.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: bella ragazza, americana, eh?
1: Trend FM, gazdaság és kultúra.
2: 94.2 Trend FM,
1: műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás, minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Felmentette az MVM Állami Energiaszolgáltató Holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Mátrai Károly és Cepek Gábor megbízatása a mai nappal megszűnt. Megérkezett az MTVA ideiglenes vezetése a közmédia székházába. Horváth András ideiglenes vezérigazgató közölte, feladatuk a működés átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel, Bodasz Balázs a hírigazgatóságot vezeti, Kerényi György a Kossuth Rádió irányítását, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, Teszári Sára a marketing és PR osztály élére kerül, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el. Helyben hagyta Marine Le Pen elítélését uniós források hűtlen kezelése miatt egy francia felvételi bíróság. A testület ugyanakkor lerövidítette a politikusra kiszabott közügyektől való eltiltást. Le Pen 3 éves börtönbüntetést kapott, amiből 2 év végrehajtását felfüggesztették, emellett a politikusnak 1 éven át elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, ami megnehezítheti a jövő évi elnökválasztási kampányának lebonyolítását. Francia segítséggel indulhat be újra a gazdaság és különösen a bankszektor Szíriában. Emmanuel Macron francia államfő az X-en Damaszkuszban tett látogatása után arról írt, hogy hazája támogatja az arab országot. Franciaország célja, hogy ismét bizalmat keltsen Szíria iránt. Macron szerint az arab ország idővel a régió egyik pénzügyi, logisztikai és energetikai központjává válhat. A francia elnök az egyik legfőbb szószólója volt a szíriai gazdaságot folytogató nyugati szankciók feloldásának, amelyeket tavaly nagyrészt el is töröltek. Enyhítené az Egyesült Királyságban működő bankokra vonatkozó tőkekövetelményeket a Bank of England. A lépés célja, hogy a brit pénzintézetek szabályozását közelebb hozzák a nemzetközi normákhoz. A Reuters írása szerint a brit központi bank mérsékelné a tőkeáttételi mutató hatását, amely arra kötelezi a hitelezőket, hogy a teljes eszközállományukhoz mértem egy meghatározott minimális tőkét tartsanak fenn, emellett rugalmasabb felhasználást biztosítana a tőkepuffereknél. Azokat a jövőben könnyebben fel lehetne szabadítani, anélkül, hogy ez automatikusan korlátozná a részvényeseknek kifizethető osztalékot. Megkezdődött Németország legnagyobb tengeri szélenőmű projektjének kivitelezése. A szükséges létesítmények 2 év múlva készülhetnek el, és évente mintegy 6 teravatt óra villamos energiát termelhetnek. A Nordlicht Komplexum elnevezésű projekt az Északi-tengeren, a holland határhoz közeli Borkum szigetétől mintegy 85 kilométerre északra helyezkedik el.
1: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-os csökkenés mellett 142.409 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 11 milliárd forintot. 1,2%-kal csökkent a MOL 3.892 forintra, az OTP 1,5%-os mínuszban 46.230 forinton. A Richter 3,1%-kal erősödött 12.340 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-os mínuszban 2672 forinton áll. A Bitcoin 6,1%-kal csökkent 63.366 dollárra és 77 centre. Az Ethereum 1%-os mínuszban 1779 dolláron és 77 centen áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 354 forint és 15 fillér. Egy amerikai dollár 309 forint 71 fillér, egy svájci frank 384 forint és 19 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 43 fillér, a cseh koronáé 14 forint 62 fillér. Egy angol font 414 forintba és 53 fillérrel kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 8-tized, a párizsi CAC 3-tized, a madridi börze 4%-kal erősödik, a frankfurti DAX 6-tized, a milánói tőzsde 1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,1%-kal jött feljebb, 69 dollár 27 centre, a Brent jegyzési ára 1%-os pluszban 72 dollár 75 centen. Egy uncia aranyért 3%-os erősödés mellett 4178 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
4: Estig napos időnk lesz, csapadék nélkül, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, éjszaka 19 és 24 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Dig, dig, dig this tune. Dig, dig and you'll learn it soon. Dig, dig, dig our band. If you wanna get it, yes, then dig it.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Felmentette az MVM állami energiaszolgáltató holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károlyt és Cepek Gábort a mai nappal mentették fel tisztségükből. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás. A pénzügyminisztérium közleménye szerint az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelő szülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedő fiatalok. A jelenlegi adatbázisok alapján a támogatás az idén nagyjából 400 000 gyermek után jár majd. Helyben hagyta Marine Le Pen elítélését uniós források hűtlen kezelése miatt egy francia felelvíteli bíróság. A testület ugyanakkor lerövidítette a politikusra kiszabott közügyektől való eltiltást. Le Pen 3 éves börtönbüntetést kapott, ebből 2 év végrehajtását felfüggesztették. A politikusnak 1 éven át elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, ami megnehezítheti a jövő évi elnökválasztási kampányának lebonyolítását. Holtan találták Kijev közelében azt a nőt, akit a Vadim Jermolajev üzletember ellen elkövetett, múlt heti monakói robbantás gyanúsítottjaként kerestek. Az Ukrajinska Pravda információi szerint a nőt agyonlőtték. A hírportál egy másik rendőrségi forrás alapján arról ír, hogy az üggyel kapcsolatban már 2 embert őrizetbe vettek, egyikük az ukrán katonai hírszerzés tisztje, a másik pedig egy volt rendőr. Az 58 éves Vadim Jermolajev Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, 2021 óta pedig Monakóban él, a mostani merényletet túlélte.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,8%-os csökkenés mellett 142.399 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 12 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,1%-kal csökkent 3894 forintra, az OTP 1,4%-kal került lejjebb 46250 forintra. A Richter 1%-os pluszban 12320 forinton, a Magyar Telekom 4%-kal csökkent 2666 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 17 fillér, egy amerikai dollár 309 forint 52 fillér, egy svájci frank 384 forint 29 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 47 fillér, a cseh koronáé 14 forint 62 fillér, egy angol font 414 forintba és 45 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában a londoni FTSE 6 tized, a frankfurti DAX 3 tized, a spanyol tőzsde, a madridi IBEX 4%-kal erősödik, a frankfurti DAX 6 tized, a milánói tőzsde 2%-kal áll a negatív tartományban. Néhány perccel nyitás után New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 4%-kal erősödik, az S&P 500-os 1 tized, a Nasdaq kompozit 6%-kal csökken.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos derült időnk lesz estig, eső nélkül, a szél megélénkülhet. A hőmérséklet 27 és 33 fok között várható, késő estére 16 és 24 fok közé hűl majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. A vendégem Erdész László galerista, egyenesen Szentendréről. Szia, Laci!
3: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
2: A hűvös Szentendréről az imént beszéltük, hogy ott legalább normális hőmérséklet van esténként, de most nem az időjárásról fogunk beszélgetni Lacival, hanem arról, hogy kezdődik hamarosan, körülbelül egy hónap múlva a Füred Art Week, 7. hó 24-től 26-áig tart, a szokásos péntek, szombat, vasárnap, ahogy korábban is volt, a Balatonfüred Kongresszusi Központ a helyszín, ez is most már hagyomány, nagyon klassz a rendezvény egyébként. A lényege, hogy a kortárs művészetet innen a budapesti elefántcsontoronyból leviszi a Balaton mellé, ahol többnyire mindenki nyaral ez időtájt, illetve akkor ott a környékbeliek is egy kicsit részévé válhatnak a kortárs művészetnek. Laci, neked ez lesz az első alkalom, vagy már voltál korábban a Füred Art Weeken?
3: Füreden még nem szerepeltünk, most ez lesz az első.
2: Uh-huh. És mivel készülsz? Majd beszélünk persze a galériádról Szentendrén, bár többször csevegtünk itt már a rádióban mi itt kettesben, úgyhogy ha a hallgatók a korábbi adásokat hallgatták, akkor azért ismernek téged, meg egyébként is mindenki ismer téged, mert hogy a kortárs művészeti élet doajenje vagy tulajdonképpen, ez bőven kijelenthetjük, és a Szentendrei Galériád egy intézmény. Szóval mivel készülsz, Laci, Füreden?
3: Megkeresés volt, hogy szerepeljünk egyfelől, másfelől pedig nekem régi barátom a Fehér László, aki ugye Tácon él és alkot. Én meg székesfehérvári vagyok, tehát majdnem gyerekkori az ismertség, középiskolás. Uh-huh. És sok olyan műve van, ami a Balatonhoz vagy vízhez kapcsolódik. Ezért az ötletem támad, hogy megbeszélem vele, hogy az ő olyan típusú képeit állítsuk ki, amelyek a Balatonról szólnak. A másik inspiráció, neki egy híres képe az Új Szenzibilitás kiállításon bemutatott, ez egy legendás áttörés volt a Magyarországon a kortárs művészet megismertetésében. Tehát ott szereplő fontos kétméteres munkája, még a fekete-sárga korszakból, és egy másik mű szintén ebből az időszakból. Úgyhogy az egész így összeállt a fejembe, és arra gondoltam, hogy Balatonról van szó, hát akkor ünnepeljük így közösen.
2: Egy picit szerintem, mondjuk, ha valaki egy kicsit is ismerős a kortárs művészeti életben Magyarországon, akkor az ismeri Fehér László nevét, de hát ha van olyan hallgató, aki nem vesz ebben a kortárs művészeti szcénában részt rendszeresen, picit mesélsz nekünk Fehér László művészetéről.
3: Ez egy érdekes életút, nagyon sikeres. Nekem két olyan nagyon vonzó momentum van az ő művészetében, hogy az elmúlt 40 éve, 45 éve kísérem. Az egyik az, ami nagyon szimpatikus és ritka a magyar kortárs művészetben, hogy Fehér László dolgozik. Ez azt jelenti, hogy állandóan foglalkoztatja az a téma, amit a világban lát, és ezt nap mint nap gyakorolja. És miután nagyméretű képeket fest, egy hatalmas műtermet épített Vácon, ahol el tud vonatkoztatni a budapesti zsesgéstől, nyüzsgéstől és minden áron való jelenlévéstől, és ott tényleg akár a szűkebb környezetét figyelembe véve, ez nagyon inspiráló környezet. Tácon van egy ilyen nagy római romterület, provincia volt, a provinciának egy szélső állomása, és egy alkalommal a megbeszélt időpontnál korábban mentem hozzá, és ősz volt, ilyen nagyon szép, sárguló, igazi napsütéses idő, és kimentem erre a romterületre, mert már régebben voltam, nagyon-nagyon fejlődött, és fantasztikus az az oszlopsor, ami a színházhoz tart, és érdekes volt elgondolni, hogy ugyanazt sétálok ugyanazok az oszlopok között, mint 2000 évvel azelőtt. Uh-huh. Ezt kevesen tudják, de ott egy ilyen kis patak abban az időben hajózható volt, tehát hajóval tudtak közlekedni, és ez volt az egyik ilyen provincia.
2: Római.
3: A környéken, ahogy Szentendre környékén is, uh-huh. az szintén egy ilyen megerősített határvidék volt. Szerettek a római hadsereg, illetve a birodalom patriciusai villákat építeni. Szentendre körül is rengeteg ilyen szép villa volt. Két császár is látogatta, tehát az egésznek van egy levegője. Uh-huh. Lacihoz ez úgy tartozik, hogy természetesen számára is egy inspirációs forrás. Igen gyakran látjuk a képein ezeket az elemeket. A másik dolog, hogy az ő művészetén visszatérő elem a víz, a csillogás, a tükröződés, aminek a jelentése hát mindenki számára világos, illetve hát több rétegű. És aki szereti a Balatont, vagy ugye közelben volt Székesfehérváron a Velencei tó, uh-huh. ami szintén hasonló élményeket tartogat, az tudja, hogy milyen csodákat tud egy nap felkelte, vagy egy naplemenés, ahogy én hívom, az ember lelkében milyen változásokat indít el, vagy éppen hát egy olyan örömforrás, amit minden nap lehet ráadásul mindenki birtokosa. És bármilyen furcsa is, az ember akár a Görög-sziget világban jár, vagy Amerikában, vagy Kínában, vagy a Velence, az a nap, az pontosan ugyanaz a nap.
2: Szóval még azért térjünk vissza egy kicsit Lacihoz. Most megtudtuk, hogy Vácon alkot, és hogy tényleg egy olyan típusú művész Fehér László, aki nagyon következetesen napi szinten foglalkozik a művészettel, és termékeny alkotó, rengeteg izgalmas periódusa van, sorozata van, amiket most említettél, ezek a képek, ezek tulajdonképpen különböző korszakokból érkező képek nyilvánvalóan, hiszen csak a téma közös a víz, vagy a Balaton. Mostanában mivel foglalkozik Fehér László egyébként, hogy milyen irányban változik a művészete? Egyáltalán változik?
3: Természetesen folyamatos változásban van. Maga a kiállításról, hát az az érdekessége, amit említettél is, hogy szinte az egész élettudat végigkíséri ez a fajta, tehát a vízzel való kapcsolat, illetve a Balatonnal. És a kiállítás azért is jött létre az agyamba, aztán a valóságban létre fog a következő hetekben, mert az egész élet ott tükröződik. Tehát a 80-as évek közepétől kezdve a mai napig. Tehát ugye elmentem a műtermébe, és ott válogattunk olyan képeket, amelyeket arra ítéltünk, hogy kiállításra alkalmas. Ugye nem nagy területről van szó, egy 10x3 méteres terület, 30 négyzetméteren vagyok, tehát van egy főfa, meg két kisebb. Ennek megfelelően 2 méteres, tehát egy 80-as képek közül válogattunk, és van neki egy több száz miből álló sorozata, 100x70 cm-es méretekben papírra, guassal, akvarellel, olajjal dolgozik, és ezek közül válogattunk néhányat, arra gondolva, hogy egyrészt a nagy méretű képek miatt, más, amit nem mindenki engedhet meg magának, uh-huh. nincsen akkor a fala, vagy éppen a zsebét feszíteni szét, uh-huh. hát ők is tudjanak egy olyan elsőosztályú minőségű, de kisebb méretű művekből, és kedvezőbb áru művekből persze, hiszen ez egy vásár, tehát nem azért megyünk oda, hogy a Balaton uh-huh. látványát élvezzük, hanem a betérőket arra próbáljuk rávenni, hogy ne csak ismerkedjenek a művészettel, hanem esetleg ők is birtokolják.
2: Mm-hmm. És Laci, ezen a vásáron kívül mivel készülsz még a nyáron, akár a Szentendrei Galériában? Vannak-e tervek, vagy akár külföldi kiállítással foglalkoztok-e mostanában?
3: Természetesen rengeteg terv van, kiállítási terv is. Ami jelentős lesz, két nagyon komoly kiállítás lesz. Az egyik a galériában, hogy a Szentendréhez kapcsolódik Vajda, Bálint, Kornis és így tovább. És egy olyan fantasztikus minőségű, abszolút kicsit elcsépelt, de most helyén való kifejezés a főművek, tehát mindkét művész életéből olyan jelentős művekhez jutottam, illetve mutatunk be, amelyek minden könyvben, minden nagy kiállításon szerepeltek, és az Európai Iskolához tartozóan is főműveknek számítanak. Természetesen ez csak úgy lehetséges, hogy ez egy gyűjtő anyaga, aki hát sajnos már nem él, és ilyen módon bemutathatjuk. Ez nekem nagy öröm, mert hogy én egyáltalán erre a pályára kerültem, az többek között Bálint Endrének köszönhető, mert az ő egyik kis katalógusában látott képek indítottak arra, hogy érdekeljen intenzíven ez az egész világ, és hát kikerestem a nevét a akkoriban meglévő sárga vastag ilyen telefonkönyvből. Budafokhiút 41B volt egy telefonszám, és felhívtam. Egy mester, én szeretnék több képet látni. Hát kicsoda magát, egy középiskolás Székesfehérvárról.
2: Középiskolás hát, volt jöjjön
3: fel, igen. Jöjjön fel, azt mondja. És így is lett. Fölmentem, kinyitottam az ajtót, és ott volt a Mészöly, a Polcalán, a Pilinszky, akit már ismertem Székesfehérvárra, és hát ott leültem, és néztem a nagy embereket. Aztán végül is ez az egész történet odáig fajult, hogy megismerkedtünk, vásároltam tőle, és később Szentendrére, amikor oda hívtak, akkor ez volt az egyik vonzerő, hogy akkor Bálint Endrével foglalkozhatom, sőt, segíthetem a pályáját, hiszen ő akkoriban nem állíthatott ki Budapesten, szóval a Kornis hasonló módon. Úgyhogy...
2: És akkor az egész pályád az végső soron így kezdődött?
3: Én ismertem az ő művészetüket, mert Székesfehérváron középiskolásként az István Király Múzeum, illetve a Csók István képtár kiállításait látogattam. Oda jártunk könyvtárba a bátyámmal, és minden alkalommal keresztül kellett menni a Csók István képtáron. Tehát 91 és 94, vagy igen, amikor középiskolás voltam, 4 éven keresztül.
2: Ez nem lehet.
3: Akkor 64, egy kicsit arrább vagyunk. Igen, tehát 1961 és 64 között jártam. És minden nap kétszer végigmentem az összes kiállításon, és ebben az időben a fantasztikus művészettörténész házaspár, Kovács Péter és Koloszki Márta Székesfehérváron, ez az álmos vidéki városból egy művészeti, képzőművészeti központot tudtak szervezni. Tehát fantasztikus kiállítások voltak, Kondor, Vajda, Európai Iskola. Úgyhogy én ezeket látogattam, és átitattak ezek a dolgok. Úgyhogy...
2: És te tanultál is valamit, ami később ebbe az irányba tanultál, vagy valami teljesen más?
3: Muszáj volt. Én mérnök vagyok, én beruházó mérnök, a Dunai Vasműben kezdtem, a tervezőirodán, aztán utána pedig a Magyar Optikai Műveknél dolgoztam beruházó mérnökként, zöldmezős beruházásokat csináltuk.
2: Milyen úttörő voltál?
3: Imádtam, én nagy szervezés. hát gondolják el, hogy van egy zöld mező, és ott kell egy gyárat építeni bonyolult technológiával, ahol több száz ember dolgozik. Úgyhogy ez egy érdekes feladat volt, nagyon sokrétű. Manapság ezt több tíz vagy száz ember csinálja, még ketten csináltuk egy kollégával. Ő építész volt, elosztottuk a feladatokat, minden, ami a föld fölött volt, az enyém volt, a technológia és minden. Az összes többi, az pedig az övé, és hozzánk tartozott, ugye meg kell terveztetni. Tehát a MÉP tervvel, illetve a KOGÉP tervvel, ami az ország legnagyobb tervezőirodája volt, ők csinálták nekünk a terveket, de ugye ezt egészet ki is kellett fizetni. Beruházási bank adta hozzá a pénzt, de nekünk kellett mindent bonyolítani, tehát a szerződéseket kötni. Mindegy, ez az egész egy nagy organizáció, és 100 ága van. Ebből az következik, hogy amit most csinálok, ez ugyanaz, csak nem gyárat építünk, hanem valamit. Na, a kérdésedre visszatérve, a másik kiállítás az nagyon várom már, a szeptember 10 és 20 között lett Olaszországban, Velencébe. Mert a
2: kiemelt... Na, erről meséltél korábban, akkor ez megvalósul.
3: Igen, kibéreltem a helyet, megvannak a művészek, dolgoznak, csináljuk a katalógust, tehát még nem valósult meg, a kiállítás összeállt, minden meg van szervezve, a szárazföldi és vízi szállítások, és minden, ami nincs meg, az a szállás, mert elképesztően drága a Velencében, teljesen eszement árakat kérnek, és minden nap négyszer nézem a vonatkozó oldalakat, hát ha sikerül lecsapni egy normál, meg is 10 napig tartózkodunk ott, tehát ez egy jelentős dolog. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy tavaly, amikor először voltunk, akkor 24-en látogattak Magyarországról, 17-en jöttek Amerikából gyűjtők, és 4-en Kínából, és az idén, amikor, de ez egy kis kiállítóhely volt, most egy reprezentatív palotában leszünk, mégpedig az Akadémia és a Guggenheim Múzeum között, persze nem a palotában, hanem egy mellékszárnyában, de utcára néző betekintési lehetőséggel, úgyhogy nagyon készülünk erre, és nagy örömömre szolgál. Hát Velence amúgy is egy csoda.
2: Ha és ez magyar... a Velencei Biennale alatti?
3: A Velencei Biennale még tart, de ez egy külön rendezvény. Uh-huh. A neve az, hogy The Venice Glass Week. Uh-huh. Tudnék, 10 napon keresztül az egész világról, 40 országból jönnek művészek, illetve galériák kiállítani, és Velencében, ebben az időszakban, Velencében és Muránóban persze, 220 különálló helyszínen, múzeumokban, galériákban, és mindenféle egyéb bérelhető helyen események vannak, mind az üveghez és a kortárs üveghez kapcsolódnak.
2: És kik jönnek, milyen üvegművészeket viszel erre a kiállításra?
3: Tavaly One Man Show volt, a Borkovics Péter műveit vittük, nagyon, nagyon szép, jó kiállítás rendezni, mikor egy művész művei vannak döntő többségben, illetve egyedül, akkor egy egységesebb világ ott lehet bemutatni. A mostani hely az 22 méterszer 5 méteres, tehát viszonylag széles, és, tehát nem széles, de hosszú. Ezért indokolt több művészt bemutatni, meg amúgy is ezt a lehetőséget szerettem volna több művésznek biztosítani, és Magyarországról nem állít ki más, tehát van egy olyan felelőssége is ennek az egész bemutatkozásnak, hogy ne csak egy irányt mutassunk be. Tehát a kiállító művészek névsora, Borkovics Péter természetesen, Botos Péter, aki egy más hang, viszont egyedülálló az optikai üveg alkalmazásával, egy rendkívül nagy minőséget és egyfajta másfajta gondolkodást képvisel. A harmadik a González Gábor, az a nagy örömre szolgáló, hogy ő is részt vesz. Tudnék, a kiállításnak kellett egy címet adni, Álmok és hullámok ez lett. A vásár többi résztvevője, illetve a magyar vásár igazgató, nem vásár, Art Week, Glass Week-nak a vezetősége, az mindig egy ilyen költői megközelítést kíván meg, és ezért mi azt a címet adtuk, hogy Álmok és hullámok, mert a nagyon sok művész munkájában, az üvegművész munkájában a hullám, mint motivum jelen van, valamilyen formában, González Gábornál pedig ez a lényeg, tehát minden művet tulajdonképpen egy megmerevedett hullámnak felel meg. És Soltész Melinda van még, aki megint különleges alkotó, ő az üvegművészek közül az egyedüli, aki foncsorozott, tehát olyan felületű munkákat készít, amiben a világ és a látogató saját magát látja, tehát ez egy új dimenzió, de a formák ott is közelítenek sokszor vissza. Az, hogy ahogy Velence állandóan jelen vannak a hullámok, ez
2: az egyértelmű.
3: Ez egyértelmű. Úgyhogy ez a címe Waves and Dreams, és meglátjuk. Mindenkit szeretettel várunk. Szeptember 10 és 20 között a repülőjegy 15 000 forint oda-vissza, tehát bárki megengedheti magának.
2: Elképesztő vagy, Laci. Olyan szintű munkát végzel itt, most már 80 felett, igaz? Jól mondom?
3: Igen, 90 fele ballagok.
2: Szóval annyi energiád van, hogy a 20 évesek is megirigyelnék, és akkor találkozunk a Fehér László válogatásoddal a Füredártferen, és hát nagyon-nagyon ajánljuk akkor a hallgatóknak, hogy látogassanak el Velencében ősszel. Pontosan mikor, Laci, megismételnéd?
3: Nálunk a megnyitó 15-én, maga az esemény az 10 és 20 között zajlik, uh-huh. Hát bármikor lehet jönni, ott vagyunk, ez a Contarini Polignac palota, ez a, ahol kiállítunk.
2: Na, majd berakjuk a Facebook posztba az adatokat, hogy mindenki rá tudjon keresni, és megtaláljon. Köszönöm szépen a beszélgetést, Erdész Lászlóval beszélgettem, az Erdész Galéria tulajdonossával Szentendréről, a Füred Art Week kapcsán, ami július 24-től 26-áig tart, illetve hát említetted, hogy szeptember 15-től 10 napig látogatható Velencében az üvegművészeti kiállításot. Köszönöm szépen a beszélgetést, Laci.
3: Köszönöm én is.
2: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: gazdaság és kultúra a 94.2. Trendefel műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trendefem 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Felmentette az MVM állami energiaszolgáltató holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Mátrai Károly és Cepek Gábor megbízatása a mai nappal megszűnt. Megérkezett az MTVA ideiglenes vezetése a közmédia székházába. Horváth András ideiglenes vezérigazgató közölte, feladatuk a működés átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban. Bodac Balázs a hírigazgatóságot vezeti, Kerényi György a Kossuth Rádió irányítását, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Tesszári Sára a PR és marketing osztály élére kerül, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el. Közben az Index, a Telex és a Kontroll információi szerint felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1, és Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját. Az MTVA több közép- és felsővezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. Egyúttal néhány órán belül le kellett adniuk mindent, amit a munkájukhoz használtak. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTVA épületéből. Több rendkívüli tájékoztatást is közzétett az Opus Global nyerte a múlt héten. A tőzsdefórum összefoglalója szerint a társaság legutóbbi tranzakciói saját részvényvásárlásokhoz, illetve tulajdonosi befolyások változásaihoz kötődnek. Az Opus Management Kft. 4.282.000, illetve 3.407.000 darabos saját részvény eladásról, a Viresol Kft. 10 millió darab részvény értékesítéséről számolt be. Ugyanakkor a Talentis Group Zrt. És a Talentis Management Kft. Opus részvényeket vásárolt. Április 30-án Mészáros Lőrinc, az Opus főtulajdonosa nyilatkozatot tett, hogy a 2025-ös év után nekijáró osztalék összegét meghaladó mértékben vásárolna saját részvényeket a társaságtól. A Portfolio.hu akkori számításai szerint a főtulajdonos számára csaknem 2,5 milliárd forint osztalék járhat, vagyis ezt meghaladó mértékben kerülhet sor a vásárlásokra. Francia segítséggel indulhat be újra a gazdaság, és különösen a bankszektor Szíriában. Emmanuel Macron francia államfő az X-en Damaszkuszban tett látogatása után arról írt, hogy hazája támogatja az arab országot. Franciaország célja, hogy ismét bizalmat keltsen Szíria iránt. Macron szerint az arab ország idővel a régió egyik pénzügyi, logisztikai és energetikai központjává válhat. A francia elnök az egyik legfőbb szószólója volt a szíriai gazdaságot folytogató nyugati szankciók feloldásának, amelyeket tavaly nagyrészt el is töröltek. Helyben hagyta Marine Le Pen elítélését uniós források hűtlen kezelése miatt egy francia fellebbviteli bíróság. A testület ugyanakkor lerövidítette a politikusra kiszabott közügyektől való eltiltást. Le Pen 3 éves börtönbüntetést kapott, amelyből 2 év végrehajtását felfüggesztették. Emellett a politikusnak 1 éven át elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, ami megnehezítheti a jövő évi elnökválasztási kampány lebonyolítását.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 9,1%-os csökkenés mellett 142.235 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 13,7 milliárd forintot. 9,1%-kal csökken a MOL 3902 forinton áll, az OTP 1,6%-kal került lejjebb 46.140 forintra, a Richter 12.300 forinton stagnál, a Magyar Telekom 2,1%-kal csökken és 2670 forinton jegyzik. A bankközi deviza piacon 1 euró 354 forint és 32 fillér. Egy amerikai dollárért 310 forintot és 3 fillért, egy svájci frankért 384 forintot és 25 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX 3-tized, a madridi IBEX 4%-kal erősödik. A frankfurti DAX 6-tized, a milánói bőrze 2%-kal csökken, Párizsban a CAC 40 3%-os pluszban. New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 4%-kal került feljebb, az S&P 500-os 1%-en, az a kompozit 6%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
1: Estig napsütésre számíthatunk csapadék nélkül, a szél viszont megélénkül. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, éjszaka 19 és 24 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután a Trend FM-en kedden hosszú műsorsában egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk, majd 5 óra után a műsor második felében mindent megtudunk arról, hogy hogyan működik egy call center. Fél 5 és 5 óra között a futballnak adózunk figyelemmel, VB, kutatás, izgalmas információk, most pedig néhány perc múlva a nyárra, a nyaralásra, az idegenforgalmi szezonra fókuszálunk. Viszmajor, egy olyan előre nem látható elháríthatatlan akadály vagy kényszerítő körülmény, amely miatt egy szerződésben vállalt kötelezettséget vagy jogszabályi előírást objektív okokból nem lehet teljesíteni. Ezt mondhatják a biztosítók, de milyen esetben? Többek között erről is beszélgetünk majd Jenei Attilával, a Mabisz kommunikációs vezetőjével. Szóval Viszmajor, és ami mögötte van, itt a Monitor délutánban néhány perc múlva.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik műsorunk itt a Trend FM-en, Jenei Attila, Mabiz kommunikációs vezetője ül itt a stúdióban. Viszmajol. Egyre többféle káreseményre egyre többször hallja az ember ezt a kifejezést szakértőktől is. Tanulnunk kell ezt is. Mi lehet viszmajor, mire kell készülnünk, kell felkészülni a váratlanra, ugye erről szól a biztosítás, biztosítani magam a váratlan helyzetekben. Hát, ha már nyár és utasbiztosítások, akkor azt gondolom, hogy itt most nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, ami a viszmajor kifejezést erősíthette bennünk.
2: Hát mondjuk a viszmajort azért a polgári jog ismeri már régebb óta, tehát tágítsunk el az időtávon. Ami a biztosításokat illeti, igen, való igaz, a biztosítások is kiterjednek a viszmajorra, ami azt jelenti magyarul, hogy egy olyan esetnek a bekövetkezte, amiről aztán tényleg végképp nem tehet senki. Még a földrengés, háború, terrorizmus. De ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a biztosítások egyértelműen kiterjednek arra, hogy melyek azok a kockázatok, amelyekre fedezeteket nyújtanak, és melyek azok az esetek, amelyekre nem. Ezeket úgynevezett kizárásoknak hívja a biztosítási szakma, és amikor szerződést kötünk, amikor utasbiztosítást kötünk, akkor erre külön felhívják a figyelmet, és én is helyről szeretném felhívni a figyelmet, hogyha megkötik a biztosítást, akkor gondoljanak arra, nézzék végig ezeket a kizárásokat, mert ezek nem csak természeti katasztrófa, vagy terrorizmus, vagy háború lehet, hanem például olyan is, hogyha eltitkol mondjuk egy olyan betegséget, amiről neki van fogalma, de nem akarja belevetetni a szerződésbe, és mondjuk ennek a betegségnek a következtében éppen azon az adott úton éri őt valami baj, akkor a biztosítónak akkor joga van mondjuk ezt is a
1: vagy
2: kizárások körében.
1: Az összes kizárások körében. Meglátogattam, ugye?
2: Na ez a másik, az így van, alkohol, drog, tehát nagyon sok, nagyon széles körű ez a kizárási kör, de mindez nem azt jelenti, hogy a biztosító bármikor, bárhol bajban hagyná a biztosítottat. Tehát ez is egy nagyon
1: fontos
2: dolog.
1: Ez egy olyan szerződés, ahol mind a két fél vállal valamit.
2: Ez egy szerződés, így van, kötelez mind a kettőnket arra, hogy mind a ketten felelősséggel járjunk el, jogkövető magatartást tanúsítsunk, és ha már említetted, ez nagyon fontos, hogy bár téli sportokról beszélünk a sízésről, de azért nyáron is vannak olyan sportok, amelyek azt hiszük, hogy hát azt mondjuk magunknak, hát mi baj lehet, elmegyek, kipróbálom, paplanernyő, vízisi. Igen, ám csak amikor nagy sebességgel, mondjuk nagy magasságba, vagy nagy mélységbe megyünk le, értelemszerűen növeljük a kockázatokat. De ezeket a kockázatokat nem feltétlenül az adott veszélyközösségnek kell vállalnia, ezért erre léteznek külön extrém sport biztosítások. Ezeknél is nagyon széles körül a választék, és ezeket is érdemes egyenként áttanulmányozni, hogyha utasbiztosítást.
1: Világos, mert kötöttem egy utasbiztosítást egy egyhetes olasz nyaralásra,
2: megyek,
1: de a bungee jumpingozni fogok
2: csinálni,
1: ott egy héten keresztül, arra nem feltétlenül fog kiterjedni az én biztosításom.
2: Hát az extrém sportoknál is akkor meg kell kötni az adott biztosítást.
1: Azért az, hogy az elmúlt időszakban ennyi minden történt a világban, itt a háborúk, a járványok, a földrengések, a vulkánkitörések, volt itt már tényleg
2: igen, minden.
1: Azért ez azt gondolom, hogy elgondolkoztatta azokat is nagy tömegben a világban, így Magyarországon is, akik nem kötöttek utasbiztosítást, és abból indultak ki, tehát meg lesz a bőröndöm, annak nem lesz problémája, más meg mi történhet. Most meg már mindenre lehet biztosítást kötni, arra is, hogy süt a nap, vagy nem lesz-e hó, vagy nem lesz hó, esik az eső, tudom-e nézni a nap felkeltét, tehát most már minden kézre áll, hogy úgy a biztosítással kapcsolatban, és nem csak a bőröndről szól meg, hogy az autóm ne romoljon el.
2: Igen, és ismét hangsúlyozzuk a felelősséget, mert mindezek a dolgok nem olyan dolgok, amelyeket nem láthatunk előre. És a Magyar Biztosítók Szövetsége most a évek óta nagyon jól együttműködik a külügyminisztériummal. Ugye most külügyminisztérium korában külgazdaság és külügyminisztérium, láthatják a honlapunkon és az utasbiztosításoknál, hogy folyamatosan közzétesszük az ő közleményeiket is. Ilyenkor szezon elején ők külön utastájékoztatást nyújtanak, ami azért fontos, mert például az ő tájékoztatások között mindig van egy olyan link is, ami a nem ajánlott, utazásra nem ajánlott országokat, kockázatos országokat veszi lajstromba. És ez nem azt jelenti, hogy nem mehet el az adott országba, senki nem tilt meg semmit, ugye, önálló individuum, mindenki magától dönti el, hogy hova megy, vagy nem megy. Viszont gondoljanak bele abba, hogy például a külgazdaság és külügyminisztérium az elmúlt években azért valóban megmutatta, hogy mindenkit hazahoztak, senkit nem hagytak hátra, akármilyen katasztrófa, vagy konfliktus, vagy válságzónában voltak. De ez nem mentesíti az alól a bejelentkezési kötelezettség, a tájékoztatási kötelezettség alól az utazót, mert a külügyminisztérium, ad mindig egy olyan linket is nekünk, hogy a konzuli osztályra, a konzuli védelemre regisztráljunk, bárhova megyünk. Ne higgyük azt, hogy nem történhet.
1: Mert akkor tudnak rólunk,
2: Mert akkor tudnak rólunk, el tudnak érni, ha pontos adatokat mondunk, akkor el fognak érni, és akkor kimentenek, és a segítségünkre sietnek. Mert még az utasbiztosításoknál azért azt említsük meg, hogy minden utasbiztosítási alapcsomagban benne van az asszisztencia szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy az anyanyelvünkön nyújt 0-24 órás szolgáltatót, addig, hogy jogsegélyszolgáltatót is nyújt például, sőt még az is beletartozhat, hogy segít a hozzátartozóknak a kiutazásban, hazautazásban. Tehát nagyon-nagyon széles körű ez is, a gépjárműveknél szervizszolgáltatást, autóvontatást, szállítást.
1: Vagy nyelvtudás hiány, az milyen jó, hány ember beszélgetésen volt.
2: Pontosan, tolmácsot, biztosít. Ez így van, összehozatott egészségügyi intézménnyel, kórházzal, mert ugye amikor azt is nagyon sokan elfelejtik, hogy ugye amikor bármilyen kár ér bennünket, teljesen természetesen egy stressz helyzetbe kerülünk. Egy stressz helyzetben az ember nem tud mindent végig gondolni. Így van. Ilyenkor nagyon fontos, hogy ott legyen a magyar biztosító társaságnak, az adott magyar biztosító társaságnak a kellően felkészült
1: fogja tudni
2: szakembere,
1: hogy mire van ott nekem lehetősége.
2: Aki higgadtan el fogja mondani, szinte fogja a kezét. Igen, távvezérlése szinte fogja a kezét, és végigvezeti az egész folyamaton, és segít neki abban, hogy valóban biztonságban hazaérjen, illetve meggyógyuljon.
1: Nem mindegy, hogy hol műtik, ha műteni kell, nem mindegy, hogy ott műtsék kint, mondjuk Svájcban, vagy jöjjünk haza, és itthon műtsék, meg rengeteg
2: hát bizony, hogy nem, mert gondoljanak bele a hallgatók. Érdekes módon most pár éve folyamatosan mondjuk ezt az úgynevezett EU-taj kártyát, a kék kártyát, hogy figyeljenek arra, hogy emellé mindenképpen kell egy teljes körű utasbiztosítás. És egyre jobban kezd átjönni, egyre jobban kezdenek erre figyelni, hál' Istennek az utazók, mert itt azt kell megérteni, hogy ez az európai tajkártya, a kék kártya csak olyan biztosítási fedezetet nyújt, amit egyébként az adott részes tagállam, mondjuk egy spanyol, vagy egy portugál, ott az ottani állami egészségügytől megkap. De, hogyha például, ahogy mondtad, sízésnél a magas hegyen, 2000 méteren, balesetet szenved, igen, ahol a sípályák mellett ugye, jól lesz, magánklinikák vannak, vagy nyáron, amit szoktam mondani, hogy egy banális bokaficam miatt úgy esik el, hogy beveri a fejét, mindezt egy szigeten történik, a szigetről ugye helikoptere ki kell hozni a szárazföldre, gondolják meg, korábbi is összegeket emésztettek föl mindezek. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy ott legyen velünk valaki, és gondoskodjon rólunk. Az utasbiztosítás erre, az asszisztencia szolgálat erre megfelelő.
1: Roller balesetek.
2: Hát ez egy új
1: sláger, igen. Ez egy negatív sláger. Egy nagyon hasznos dolog, remek, milliók használják, de az biztos, hogy itt a szabályzás az események után kullog. Az új kressz is majd ugye ezzel sokat foglalkozik. Az kérdés, hogy a biztosítóknak ez mekkora plusz feladatot ad.
2: Ugye fontos hangsúlyozni, hogy a Magyar Biztosítók Szövetség ugye nem egy joghatóság, nem egy szabályozó szerv. Ezt sokan félreértik, az ügyfélszolgálaton látjuk, hogy néha olyan kérdésekben hozzánk fordulnak, ami nem hozzánk tartozik, de amit meg
1: de jó lenne a véleményeteket a biztosítók kérdezni,
2: így van, de el is mondjuk, igen, éve, most már ugye 2024 óta érvényes ez az EU-s rendelet, hogy a kötelező felelősségbiztosítást kell kötni az adott rollerekre is, akkor már a Magyar Biztosítók Szövetsége honlapján közé tettünk egy nagyon részletes táblázatot, hogy hány kilométer per óra, hány kilogram, hány fajta különböző roller típus vonatkozik, és akkor is felhívtuk a figyelmet hogy az nem a biztosító kötelezettsége, hanem a vevőnek a kötelezettsége, hogy mielőtt megveszi azt a rollert, nézze meg,
1: vagy,
2: hogy az
1: bérli.
2: Vagy bérli az adott kategória. Igen, hát a bérlés ugye az egy,
1: igen,
2: az, az
1: csak
2: is egy érdekes
1: dolog. A balesetek 80%-ánál bérelt.
2: Pontosan. Tehát, hogy mindig meg kell nézni, egy nem véletlen ez a, ugye ez a táblázat is, amit a holnapunkon megnézhetnek, hogy milyen kategóriában, milyen kilométer per órás sebességhez, milyen öntömeghez, saját tömeghez köthető. De amire szeretnék kitérni, és köszönöm, hogy ezt szóba hoztad, hogy való igaz, azért hangsúlyoztam, hogy nem vagyunk joghatóság, ebben nem tudunk semmit tenni. Az annyit tudunk tenni, hogy elmondjuk, felhívjuk a figyelmet, a mára a biztonság hetén, tavaly előtt is, és tavaly is. Ez volt a központi téma, mi úgynevezett mikromobilitási eszközök. Ugye itt ez a gond, hogy nem válik külön az e-roller, az elektromos roller a többitől, hanem itt ebbe benne van a, nem tudom, a Segway, benne van az, az egykerekes, nem tudom, ezt hogy hívják. Tehát most már különböző féle és fajta eszközök vannak, és mi is bízunk benne, hogy azért a szabályozás ezt követni fogja, mi is csak a hírekből értesülünk erről, de valóban hát gondoljanak bele, hogyha a kerékpárosokra, hogyha a segédmotoros kerékpárosokra, hogyha a gépjárművezetőkre, tehát hogyha mindenki másra szabályok vonatkoznak, és hogyha teljesen természetesen elfogadjuk, hogy a piros lámpán nem megyünk át, akkor miért ne fogadnánk azt el, hogy a rollerekre is szabályoknak kell vonatkozniuk. Arról nem is beszélve, ha már a biztosítókat említetted, hogy igenis, nagyon komoly károkat tudnak okozni a rollerek, és az ORFK, OBB adatai és a Központi Statisztikai Hivatal adatai is azt mutatják, hogy az elmúlt két évben fél évente drasztikusan megnőtt, szinte duplázódik a roller balesetek száma, és ugye egy ember balesete is, és egy ember halála is őrült veszteség az egész magyar társadalom számára. Tehát azt mindenki megérti, hogy ez egy könnyű, természetbarát, környezetbarát, energiatakarékos eszköz, rendben van. De azért gondoljanak bele abba, hogy nem tudom, egy olimpikont is elvesztettünk, ha jól emlékszem, vagy egy ilyen sportolót, de gyerekeket vesztünk el. Most voltunk az első mikromobilitási konferencián a Krisztina városban. Két traumatológus, gyermektraumatológus orvos mondta el, hogy milyen tragikus eseteket kénytelenek kezelni, ugye amikor gyerekek vannak a kezük alatt,

0: jogászaink is mindig azt hangsúlyozzák, hogy ha kiskorút ér ilyen baleset egy adott rolleren, ami mondjuk nincsen kötelező felelősségbiztosítás, a szülő a felelős érte. Tehát a bármilyen jogkövetkezmény, vagyoni jogi következmény, büntető jogi felelősség a szülőé lesz.
1: És hát, hogyha az ember járja a várost, akkor azt is látja, hogy alkoholosan, többen egy rolleren, sokkal nagyobb sebességgel, ott is, ahol nem lehet, és erre nem szocializálódott se a gyalogos társadalom, se az autós társadalom, Magyarországon egészen biztosan nem látom, én magam is érzem, és ezek az emberek, akik ezeket az eszközöket használják, ezek sem feltétlenül. Lehet, hogy csak egy hétre megy el valahova nyaralni, és akkor egy ilyen rollerre föláll, és akkor ilyen körülmények között okoz vagy nem okoz balesetet. Ez biztos, hogy ebben itt mindenkinek tennivalója van. Hát nem véletlen, hogy városok meg országok szállnak ki, és mondják azt, hogy na eddig és ne tovább, mondjuk nálam már nem lehet bérelni, vagy nem lehet. Tehát itt mindenki keresi a megoldást. Ez amit az internet rengeteg áldással, de közben vannak önárnyoldalai, amire valamilyen módon készülni kell.
0: Hát igen, csak ugye gondoljunk bele, hogy amikor, tehát a rollert annyiban különböztetjük meg mondjuk az internettől, az internet használattól, hogy azért emberéletekről van szó.
1: Hát az interneten is.
0: Iszonyatos, persze, igen, nyilván, igen, azért, igen, nyilván, persze. Igen, ez is igaz, hogy ennek is lehet következménye, de itt viszont azt látjuk, hogy hetente, havonta iszonyatos balesetek történnek, saját magukban is kárt tesznek, és másban is kárt tesznek, emberéletben és mondjuk tárgyban is, tehát gépjárművekben. És ugye most például ezen a konferencián nagyon világosan elmagyaráztak a szakemberek, hogy ezek instabil eszközök. Nagyon pici a kerekük, látjuk a rengeteg kátyút, ismerjük a magyar kátyú helyzetet. Egy-egy kátyú is pillanatok alatt megdobja őket, és az embernek az egész egyensúlyi elrendezése teljesen más, mint egy kerékpáron. Amikor egy kerékpáron ülünk, szélesebben is fogjuk a kerékpárt, és a testsúlyunk is hátrébb helyeződik. A rollernél pedig, ahogy látják, mindenki szinte egyenesen áll rajta.
1: Egy áll rajta, igen.
0: Ja, és jó esetben egy áll rajta, igen. És pontosan az instabilitása és a nagy sebessége miatt, mert állítólag ezek a fedélzeti komputerek manipulálhatók, tehát nem igaz az, hogy annyival megy, amennyi rá van írva, akkor ezeket a súlyos balesetek.
1: Már régi talán.
0: Igen, ezért következnek be ilyen súlyos balesetek, mert szó szerint átrepül a kormányfőt, lerepül a rollerről.
1: Utolsó dolog, de ennek is van aktualitása, mert hogy tegnap is volt vihar, mikor ezt a felvételt készítsük, meg szerintem holnap is lesz vihar, valahol biztosan Magyarországon. De néztem, az egyik biztosító tavaly 8000 lakossági viharkár bejelentést kezelt, 1 milliárd forint összegű biztosítást fizetett ki a károsultat, és ez csak egy biztosító. A MABIS 25, ugye azt mondtad, 25 biztosító.
0: Igen.
1: Tömörítetek. És ez most már egész éves jelenség.
0: Igen. És annak ellenére, hogy bármikor jellemzőek a biztosítók, illetve a Magyar Biztosítók Szövetsége, az úgynevezett vihar szezont májustól augusztusig méri.
1: Ezért van adatotok szeptemberben.
0: És éppen ezért közülünk mindig szeptemberben adatokat, visszakövethetők egyébként minden évben a honlapunkon, a sajtóközlemények között. És én is a kollégáktól mindig ezért kérek türelmet, hogy értsék meg, hogy amikor történik egy viharkár, és már csönk a telefon, hogy mondja meg a biztosító, hogy mekkora kár keletkezett, nem tudja megmondani egyetlen biztosító sem, mert teljesen észszerűen ennek megvan a maga módja, hogy mikor jelentik be, milyen hamar, mennyi idő alatt jelentik be, hogyan jelentik be, valóban pontos adatokat adnak-e meg, mert arra is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy minden dokumentálni kell egy-egy viharkárnál, függetlenül attól, milyen stressz helyzetben vagyunk, de mindig csak azért szabad, akkor szabad elmozdítani tárgyat, hogyha valóban kármentésről van szó, mert mindennek jelentősége van, hogyha kijön a kárszakértő, hogy éppen az az adott tárgy hol volt, amikor a kár,
1: mikor volt.
0: Pontosan. Tehát a pontos adatközlés nagyon fontos. És ez a szeptemberi adatközlés pedig azért van szeptemberben, mert ilyenkorra ér össze minden tagbiztosítónál, 13 tagbiztosító kínál lakásbiztosításokat, és ugye ezek a lakásbiztosítások körébe tartoznak. Ezek a viharkár fedezetek, természeti katasztrófák fedezetként. És ilyenkor ér össze teljesen természetesen, és ilyenkor tudunk valóban egy mérleget vonni. Évről évre egyre nagyobbak a károk, és itt arra is felhívják a figyelmet a szakemberek, hogy van egyfajta kárinfláció, tehát egyre magasabbak az építési árak, építési költségek, ugye, és amikor bekövetkezik egy kár, értelemszerűen lehet, hogy egy kisebb kár következik be, de az újjáépítése, a megépítése, az újra elkészítése, az viszont már komolyabb összegekbe kerül évről évre. Tehát ezért nagyon fontos, de ez hogy megfelelő

0: ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy megfelelő biztosítással rendelkezünk, és itt is, hogyha fölmennek a Mabisz honlapra, van egy külön, a Lakásbiztosítási Bizottságnak külön van egy tájékoztatója, és külön van egy ajánlása, hogy hogyan kell megkötni egy jó lakásbiztosítás, és kifejezetten a viharkárok kapcsán, hogyan kell felkészülni egy adott viharra. Mert például van egy nagyon érdekes dolog, amit évek óta megfigyelnek a szakemberek, hogy van az elsődleges és a másodlagos villámcsapás kára. Ugye ez azt jelenti, hogy nem csak azt, hogy rögtön belecsap az áram a villámhárítóba, vagy a házba, hanem hogy mondjuk 100 méterre, vagy 2 kilométerre lévő elosztóba csap bele, és de végig ég a vezeték, és a nagy high-tech elektronikus berendezéseink is például kárt szenvedhetnek. Tehát a túlfeszültség, a másodlagos villámcsapás elleni
1: vagy
0: kára
1: a visszakapcsolás.
0: Is, igen, fel lehet készülni, ezt is nézzék meg, legyenek kedvesek, ezt is megtalálják a mabisz.hu honlapon, a lakásbiztosításoknál, erre is egy külön tájékoztató szól.
1: 2026-ban mi a kulcs kifejezés a biztosításokkal kapcsolatban?
0: Hogy a biztonságot, ahogy a biztonság hetén szoktuk mondani, minél szélesebb körben értelmezzük. Tehát a biztonság a napi 0-24 órás életünkben, munkánkban, családi életünkben, közlekedésünkben ott van velünk, és nekünk kell gondoskodni arról, hogy ugye a biztonság hetének az ORFK jelmondat az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, de ez nem csak a közlekedésre vonatkozik. Biztonságosan érjünk haza a bebiztosított ingatlanunkban, az életünk legyen biztonságban 0-24 órában, a lehetőség szerint, és a minden vagyontárgyaink és a gyerekeink is legyenek biztonságban. Ha rollerezik, ha kerékpározik, ha egy fiatal felnőttről van szó, motorozik. A Magyar Biztosítók Szövetsége arra hívja fel a figyelmet, és ezt láthatják az egyik tevékenységünk során is, hogy a biztonságot minél szélesebb körben kezeljük, és minden adott lehetőségre találjuk meg a megfelelő tartalmú biztosításokat.
1: Nagyon szépen köszönöm, Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, viszont hallásra.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél 50, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA ideiglenes vezetése leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. Az M1-en átmenetileg a következő szöveg olvasható, a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen, a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Az összegzés szerint 19 óra 56 perckor az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartók Rádió műsora hallgatható hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben, az M4 Sport közvetítései változatlanul zavartalanul folytatódnak. Az Index, a Telex és a Kontroll információi szerint felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1, és Siklosi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját. Az MTVA több közép- és felső vezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. Egyúttal néhány órán belül le kellett adniuk mindent, amit használtak. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTVA épületéből. Felmentette az MVM Állami Energiaszolgáltató Holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly és Cepek Gábor megbízatása a mai nappal megszűnt. A társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt, aki Kapitány István Facebook bejegyzése szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik.
2: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1,1%-os csökkenés mellett 142.064 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 14,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,2%-kal csökkent 3.890 forintra. Az OTP 1,8%-os mínuszban 46.090 forinton áll. A Richter 2%-kal került lejjebb 12.280 forintig, a Magyar Telekom 1%-os mínuszban 2674 forinton. A Masterplast 0,5%-kal erősödött, 2740 forintnál jár. A Foregy 4,8%-os pluszban 2002 forinton forog. A Rába 4,4%-kal erősödött, 2475 forintra. Az Opus 371 forinton stagnál. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 384 forint és 76 fillér, elnézést, 354 forint és 58 fillér. Az amerikai dollár árfolyama 310 forint 18 fillér, 1 svájci frank 384 forintba és 77 fillérbe kerül. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 6-tized, a párizsi CAC 3-tized, a madridi IBEX 4-tized%-kal erősödik, a frankfurti DAX 6-tized, a milánói bőrze 2-tized%-kal áll a negatív tartományban. Vegyes a hangulat a tengeren túlon New Yorkban a Wall Street-en, ahol a Dow Jones 1-tized%-kal erősödik, az S&P 500-os 6-tized, a Nasdaq Composite 1,4%-kal korrigál lefelé.
2: Időjárás jelentés.
4: Estig napsütésre számíthatunk csapadék nélkül, a szél viszont megélénkül, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
5: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Gyimesi András van itt a stúdióban, Hunrenc Taki kutatója, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. És szereti a futballt?
6: Igen, köszönöm a kérdést. Hát szerintem ilyenkor, amikor futball
5: VB van,
6: akkor igazából mindenki azt fogja mondani, hogy szereti a futballt.
5: Az önök kutatása, a Hunrenc Taki kutatása, spoilerezek, hogy miket állapított meg. Megduplázódik a tét nélküli meccsek szám. A. B. A holt versenyszabály megöli az izgalmakat. C. Van pozitív fordulat, ezt majd a végén elmondja. Miért kell ezt kutatni, vagy mit kellett most kutatni? A FIFA szabályváltozást, meg a 48 csapat mit hoz a nézőknek? Tulajdonképpen ez itt a kérdés.
6: Én azt gondolom, hogy ezt azért kell kutatni, mert valójában ez a labdarúgó szövetségeknek lenne érdeke, hogy minél izgalmasabb lebonyolítási rendszerben rendezzék meg a labdarúgó VB-t, meg egyébként egy a versenysorozatokat is, és jó lenne, hogyha ezeket a kutatásokat figyelembe vennék, amikor ezt megrendezik, mert ez nekik is érdekükben áll, és az embereknek is érdekükben áll, hogy izgalmas mérkőzéseket lássanak.
5: Imesi András és Csató László, a Hunens Taki kutatói. Hogy jött az ötlet, hogy, és ezt közösen publikálták ezt a kutatást, hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzanak?
6: Igazából ennek egy ilyen előszele volt, hogy már korábban elkezdtünk azzal foglalkozni, korábbi években már, hogy azt vizsgáljuk, hogy bizonyos lebonyolítási rendszerek miatt mennyire lesz izgalmas az egyes tornáknak általában az utolsó fordulóra koncentráltunk, mert ott fordulnak elő legtöbbször ilyen anomáliák. És most igazából konkrétan ezt a módszert, amivel ezt vizsgáljuk, ezt a labdarúgó bajnokok ligája kapcsán jutott eszünkbe, hogy meg lehetne nézni, hogy az utolsó meccsek közül mennyi lesz az érdekes, meg nem érdekes, és nem csak úgy, hogy van-e tétje, vagy nem, hanem hogy mennyire erős az ösztönző a csapatok számára. És akkor hát ez igazából kézenfekvő megoldásként adódott, hogy hát ha ennyi változás van itt a labdarúgó világbajnokság kapcsán, akkor ezt itt is megvizsgáljuk. De egyébként ez korábban már bajnokok ligájára is.
5: És mindig futballra koncentráltak? Lehetne ez más sportoknál is ugyanígy, nem?
6: Teljes mértékben. Eddig igen, de tervezzük ezt más sportágban.
5: Hát nem azért mondom, hogy én a Forma 1-et szeretem, tehát a Forma 1 is állandóan változtatják a szabályokat, ott is lehetne így matekozni. Na jó, és hogy ment az egész? Tehát kíváncsi vagyok ennek a folyamatára. De úgy mesélje, legyen szes, bölcsész vagyok, nem matematikus, jó, nem kutató.
6: No, hát igazából az egész, ahogy mondtam, onnan jött, ez szerintem egy ilyen érdekes jelenség volt, amikor a 2024-25-ös labdarúgó bajnokok ligájában az utolsó fordulóban volt egy Paris Saint-Germain-Stuttgart meccs, ekkor született meg az ötletünk. Azért, mert erről a meccsről mindenki úgy beszélt, vagy sokan, sok cikk is kijött róla online, hogy nagy valószínűséggel döntetlenre fognak játszani a csapatok, azért, mert döntetlennel mind a két csapat ott lett volna az egyenes kieséses szakaszban biztosan. Vereséggel meg egyébként még volt matematikai esélye, hogy kiesnek. Több emberrel is beszéltem, volt egy Brüss csapatának szurkoló belga ismerősem, aki kifejezetten aggódott, hogy az ő csapata azért fog kiesni, mert hogy ez a két csapat...
5: Ezek X-elnek.
6: Tehát ez egy összejátszás, gyanús mérkőzés volt, mert hogy hát mind a kettőnk meg feldöntetlen. Egyébként volt egy ilyen, tehát ez azóta nagyon érzékenyek erre a sportszervezők, mióta 1982-ben ez a NSK Ausztria elhíresült mérkőzésen, ott tényleg megcsinálták a csapatok, hogy tudták mindkét csapat, az NSK is meg Ausztria is, hogy 1-0-ás NSK győzelemmel mindkét csapat tovább jut, és 10. percben meg is volt a gól, és utána végigpasszolgatták a mérkőzést. És ez egy ilyen, ez a Gihoni szégyen néven vonult be a történelembe.
5: A futball történelembe. Ez az én szégyenem, hogy ezt én nem hallottam. Jó, világos, de ezt nagyon nehéz bizonyítani, de jó, ebben nem is akarok benne. Rendben, tehát akkor magyarul lehet olyan a csillagok állása, hogy mind a két csapat tudja azt, hogy neki jó mondjuk az X, ugye? És akkor itt ez történt. Tehetett meg, nem tudom azt, hogy mi történt
6: ez valójában ezt PSG-re. A Paris Saint-Germain megnyerte 4-1-re ezt a mérkőzést.
5: Valakinek nem szóltak, és rúgott egy mester álmos.
6: Igen. Tehát hát, hogyha megszerzik a vezetés, ez nyilván nem mindig fordul elő, de hogyha véletlen úgy adódik, akkor lehet, hogy egyébként a Paris Saint-Germain is azt nyilatkozta, hogyha a meccs utolsó negyed órájában úgy áll a mérkőzés, akkor lehet, hogy a döntetlenre fognak játszani. Na és akkor igazából itt jött az ötlet, hogy nem csak azt kéne meg, mert elvileg ennek a meccsnek volt tétje, mert valami kicsi valószínűséggel mind a kettő csapat kieshetett, meg, tehát hogy nem volt teljesen érdektelen a mérkőzés, meg nem is volt matematikailag biztosítva döntetlen esetén se a továbbjutás, csak valami 99% volt. És akkor itt jött az ötlet, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy korábbi kutatások azt vizsgálták csak, hogy van-e tétje vagy nincs, és azt is vizsgáljuk meg, hogy mennyire erősek az ösztönzők a két csapatnak, és az alapján azt is próbáljuk megmondani, hogy mennyire kompetitív ez vagy mennyire erős az ösztönző a győzelemre a mérkőzésen. És akkor igazából erre dolgoztunk ki egy módszert, ami azon alapul, hogy hát igazából be lehet azonosítani, hogy az egyik csapatnak a mérkőzésen háromféle ilyen ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy...
5: Pénz. Jó, igen, nem.
6: A fő ösztönzője az egyértelműen a pénz lehet, de hogy sportszakmai szempontból háromféle ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy nincs ösztönzője, mert hogy nem érdekli, hogy már igazából vagy tovább jutott, vagy kiesett, nem számít neki a mérkőzés. Igen. Itt most abból indultunk egyébként ki, hogy az mindegy a csapatoknak, hogy hányadik helyen jutnak tovább, mert erre vannak ilyen tapasztalati bizonyítékok, hogy ez egyébként ezt nem nagyon szokták figyelembe venni a csapatok. Akkor egy másik ösztönző lehet az, hogy ezt ilyen támadó ösztönzőnek neveztük el, amikor többet nyernek a tehát, hogyha a 0-0-hoz képest viszonyítjuk, tehát a 0-0-es döntetlen álláshoz, amitől kezdődik a meccs. Igen. Ha ide ez az ilyen benchmark, hogyha ehhez viszonyítunk, akkor többet nyer a győzelemmel a csapat, mint amennyit a vereséggel veszítene. Tehát például ilyen csapat lehet egy olyan, amelyik tehát a győzelemmel biztos, hogy tovább jut, döntetlennel meg vereséggel meg biztos, hogy kiesik. Tehát igazából a döntetlen neki nem ér semmit, mindenképpen támadnia kell, tehát mindenképpen gólt kell szereznie ahhoz, hogy tovább jusson, és akkor ez ösztönzi arra, hogy támadó focit játszon. És akkor van a harmadik, az meg a védekező ösztönző, amikor igazából döntetlennel is, meg győzelemmel is, tehát döntetlenhez képest nem nyer sokat a győzelem.
1: Ilyet láttunk már itthon is.
6: Hát ugye a sokan. Paris Saint-Germain Stuttgarton is sokan erre számítottak, mert ott ugye sokat veszíthettek a vereséggel, de a győzelemmel nem nyertek szinte semmit, mert a döntetlen is ugyanolyan jó lett volna neki. És akkor ez a háromféle ösztönző alapján, az, hogy nincs ösztönző, a támadó meg a védekező, ugye ez mind a két csapatra megvan ez a három, és akkor ez alapján be tudjuk kategorizálni a meccseket, hat kategóriában, mert az alapján, hogy mondjuk van olyan, hogy egyiküknek sincs ösztönző.
1: Mind a kettőnek van.
6: Mind a kettőnek van. A legideálisabb helyzet az az, amikor mind a kettőnek a nézői szempontban, amikor mind a kettőnek támadó ösztönzőik vannak, mert az egy valószínűleg egy ilyen nyílt sisakos küzdelem lesz. Ez alapján tudtuk bekategorizálni a meccseket, és ezt vizsgáltuk igazából ebben a kutatásban, hogy ezen a világbajnokságon ezeknek az aránya, az hogyan módosul az előző világbajnokságokhoz.
1: Ahhoz képest, hogy a 32 helyett ugye 46-48 csapat van, ugye ez is változtat. Ezen a kérdezem, hogy ez is változtat, meg hogy a harmadikokkal mi történik, ugye, vagy ott is van valami az egyenlőség, vagy gólarány, ugye, tehát itt is belenyúlt a FIFA. Tehát ezek a szabályváltozások az összképet módosították-e a végén, hogy milyen lesz ez a VB az előzőhöz képest? Erre lehet következtetést lejutni?
6: Abszolút, tehát hogy pont ezt néztük.
1: Hú, de rajta vagyok most ezért. Igen.
6: Pont ezt néztük, hogy ezek a szabályváltoztatások, ezek mit fognak okozni, mert hogy igazából azt gondoljuk, hogy a csoportkör utolsó fordulója az nagyon meghatározó egyébként, mert az egyenes kieséses szakaszt az úgy is követik a nézők, de az azért elég meghatározó, hogy a csoportkörben mennyire tudnak ilyen...
1: Hogy a végén mi történik? Uncsi lesz, mert senkit nem érdekelt benne, vagy mind a kettő támadó focit játszik, ugye?
6: Pontosan, hogy a csoportkör utolsó körébe a B csapatot küldi az összes nagy válogatott ki, és igazából nem érdekli őket a mérkőzés, vagy pedig izgalmas lesz, hogy ki fog tovább jutni a csoportból. Ez egy nagyon meghatározó része. És hát mi azt találtuk, hogy ebben igazából három dolgot módosított a FIFA, ami mind befolyásolhatja azt, hogy mennyire lesz izgalmas a csoportkör utolsó fordulója. Az egyik az, hogy ugye 48 csapatra bővítették a létszámot. A második az, hogy igazából most már nem 16 csapat jut be az egyenes kieséses szakaszban, hanem 32. Tehát igazából a 48-ból 32 csapat tovább jut, tehát a kétharmada válogatottaknak. A harmadik pedig az, hogy nem a gól különbség számít, holt verseny, pont egyenlőség esetén, hanem az egymás elleni eredmény. Igen. Mind a háromnak külön megnéztük a hatását arra, hogy mennyire lesz.
1: Hát eleve az, hogy a 32 tovább jut a 48-ból, jól mondom? Hát az eleve higítja ezt az egészet az utolsó körben, nem?
6: Tehát igen, higítja az is, eleve a 48 csapat is, tehát igazából jóval könnyebb tovább jutni, főleg a nagy csapatoknak, mert hogy átlagosan, mivel 48 csapat van, ezért gyengébb ellenfelekkel fognak találkozni.
1: Hát ezért nem verték meg a spanyolok a zöldfoki szigeteket. Ezt az egy meccset láttam. Tehát ugye ezt 0-0, gratulálok.
6: Egyáltalán ezért jutottak ki a zöldfoki szigetek eleve, mert amúgy...
1: A 32-ben nem jutottak volna.
6: Valószínűleg nem jutottak volna. Igen, bár nem tudjuk, hogy akkor mi lett volna, de valószínűleg nem. Hát és azt találtuk, hogy például lesz, hogy 48 csapatra bővítették, ez egyértelműen negatív hatással van arra, hogy mennyi ilyen teljesen érdektelen meccs van az utolsó fordulóban. Nagyjából csak ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egy ilyen 20% körüli arányról, mert olyan nagyjából az eddigi VB-ken picit 20% alatt volt az ilyen érdektelen mérkőzések aránya, ahol egyik csapat sem érdekelt semmiben, mert nincsen ösztönzőik. Ezt nagyjából 30-ra emeli önmagába ez. Nagyjából ennek ez az ilyen egyetlen ilyen jelentősebb következménye. Az egy Hát látszólag nem egy fontos változás, hogy a gólkülönbség helyett az egymás ellen eredmény számít a pontegyenlőség esetén, de valójában, hogyha belegondolunk, így előállhatnak olyan helyzetek, hogy mondjuk, nem tudom, A csapat játszott B csapattal már korábban a csoportkörbe, és az utolsó körbe már igazából A csapat mindenképpen tovább fog jutni B csapat rovására, mert már nem
1: tudja. Ezért nem vagyok érdekelt abban, hogy lődözzem a gólokat, ugye?
6: Így van, hogy mindegy nekem igazából, hogy 3-0-ra vagy 1-0-ra nyerem meg a mérkőzést,
1: mert nem számít a
6: különbség. Csak akkor számít, hogyha az egymás ellen eredmény az döntetlen. És ez egyébként, ez pedig tovább, még tovább növeli egyébként ezeknek az érdektelen meccseknek az arányát, mert szűkíti a lehetséges csoport végeredményeket. Tehát már lehetne az például, hogy B csapat gólkülönbséggel meg tudja előzni A-t a korábbi rendszerbe, de a mostani rendszerbe, mivel már játszottak korábban egymással a csoportba, ezért lefutott, ezért ha 3 pont a különbség köztük, hiába nyer a B a C ellen.
1: Egy kevesebb lamentálás lesz így a különböző szakkommentátor kollégáktól, hogy hát ha majd esetleg ők azt játsszák, és akkor mi még rúgnánk 3, ezeket tele volt a padlás.
6: Ezek lesznek most is szerintem.
1: Csak nem annyi, nem? Csak hát a gól különbsége nem?
6: Egyébként igen, nem annyi, de ez egyébként így kevesebb gondolkodás, igen, vagy igen. Kevesebb opció, kevesebb lehetőség jöhet ki, és igazából a csapatok is tudni fogják már, hogy mi az állás már 2 forduló után.
1: Mi a jó hír?
6: Igen, jó hír is van. Elsősorban azon válogatottak szurkolói számára, akik hát a továbbjutásért fognak küzdeni a csoportkörbe. Tehát ha például Magyarország kijutott volna, akkor nekünk lehet, hogy ez egy nagyon jó hír lenne izgalom szempontjából. Hogy azoknak a meccseknek is megnő egyébként az aránya, amikén offenzív ösztönzőket tartalmaz mind a két csapatnak. Tehát ahol mind a két csapatnak támadnia kell mindenképp a győzelemért. Ezeknek nagyjából...
1: Ez a harmadik helyekért?
6: Igen, ez tehát ez leginkább azért fog bekövetkezni, mert nagyon ritkán fog ez most bekövetkezni ebben az új rendszerben, hogy valamelyik csapat már biztosan kiesett a 2 forduló után. Tehát ez nagyon ritkán fog megtörténni. És nagyon gyakran fog megtörténni, hogy ha nyernek az utolsó mérkőzésen, akkor még tovább juthatnak. És ezért nagyon jóval több lesz az olyan mérkőzés, ahol élet-halál küzdelmet folytat két csapat egymással, akik valószínűleg egyébként olyan válogatottak lesznek, amik az európai nézők számára kevésbé ismertek, de mondjuk könnyen előfordulhat, hogy mondjuk Spanyolország a döntetlen, első fordulós döntetlenjük után lehet, hogy ilyen helyzetbe fog kerülni, hogy mindenképpen győznie kell az utolsó.
1: Nem hozok most egy új szint a beszélgetésbe azzal, hogy most fölcsillant a szemem, mert tulajdonképpen önnel, vagy a kutatókkal együtt sportfogadásban gondolkozni, az nem lenne botorság egyébként, és nagyobb eséllyel eltalál egy-egy ilyen VB-n, vagy nem tudom, bárhol egy eredményt, mint mondjuk egy mezei polgár. Biztos jó érzéke lenne hozzá, aki ilyen kutatással foglalkozik.
6: Hát itt a legfontosabb szerintem, amikor az ember fogadás, tehát minél jövedelmezőbben akar fogadni, hogy valami olyan modellje legyen, olyan előrejelző modellje tulajdonképpen, aminek így viszonylag nagy pontossággal megmondja, hogy mi fog történni.
1: Igen.
6: Na most mi nagyon pontos modelleket nem szoktunk csinálni, vagy nagyon részletes modelleket, ami figyelembe veszi a sérüléseket, meg a nem tudom, a játékosok állapotát, meg ilyesmi. Szóval ennyire részletes modelleket nem szoktunk csinálni, ennél vannak egyébként, de vannak olyan kutatók, akik csinálnak ilyeneket. Viszont nagyon erős a gyanúm, hogy ezeket, amivel mi foglalkozunk, hogy milyen ösztönzőik vannak a csapatoknak, ezt ritkábban veszik figyelembe az ilyen modellekben. Tehát például, hogyha mi beazonosítunk egy meccset, hogy ez támadó ösztönzői vannak mindkét csapatnak, akkor az könnyen lehet, hogy meg fog mutatkozni mondjuk a gólok számában. Igen, tehát és akkor erre bizony lehet fogadást alapozni. Ez igazából még a kutatásnak egy hátralévő része, hogy ezt megnézzük, hogy valóban az van-e, hogy a mondjuk az ilyen offenzív mérkőzéseken ténylegesen több gól születik-e.
1: Ha.
6: Ezt csak inkább gyanítjuk jelen pillanatban.
1: Jó, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy megszületett ez a kutatás, Hurenstaki kutatói ezt hozták létre. Milyen jó lenne, hogyha ezt a FIFA megkapná, és valahogy bekalkulálná, mert hát ha most itt egy csomó szabályt módosított, és ugye önök azt mondják, hogy nem biztos, hogy ez meghozza azt a fajta izgalmat, meg nem tudom, élményt, amit egyébként azért kéne szabályt, többek között szabályt módosítani, nem, hogy a fogyasztó élmény az növekedjen, meg még többen nézzék meg. Tehát, hogy valahogy ez eljusson. Van arra esély, hogy egy ilyen kutatás az ott betalál valahol? Eljut egyáltalán?
6: Van egyébként esély rá, nincs közvetlen kapcsolatunk így a szövetségekkel, vagy a labdarúgó szövetséggel, vagy nemzetközi ilyen szervezetekkel, viszont volt erre már példa. Egyébként ezeket a kutatásokat ilyen nemzetközi folyóiratokban elég jól látható helyeken tudjuk publikálni szerencsére, úgyhogy a nemzetközi kutatóközösség ezt észleli, és egyébként volt már rá példa, hogy kutatók hívták fel a figyelmet milyen anomáliákra, és ez alapján változtattak szabályokat, mert ezt a labdarúgó VB-t eredetileg úgy szerették volna megrendezni, ugyanúgy 48 csapattal, hogy három fős csoportok lettek volna, és 16 darab háromfős csoport, mert akkor könnyebb lett volna megoldani ezt a továbbjutást, nem kellett volna ez a legjobb csoport harmadikak is továbbjutnak. Ezzel az lett volna a probléma, hogy ugye csak három mérkőzés van a csoportban, és az utolsó mérkőzésen már ismert az előző kettő mérkőzésnek teljesen mértékben a végeredménye, úgyhogy ott viszont nagyon gyakran előállt volna olyan szituáció, hogy az utolsó mérkőzésen mondjuk tudja a két csapat, hogy milyen eredményre
1: van szükség. Két érdektelen fél, az egyik győzött már, vagy már benn van, a másik meg már úgyse lehet benn, ugye jól értem?
6: Vagy az, vagy mind a kettők bent van, igen. Hogyha ezt az eredményt játsszák, akkor mind a kettők bejut a harmadikra vására.
1: Tehát a és FIFA-nak akkor, se könnyű.
6: Igen, és akkor ez a gihoni szégyen ez így megismétlődhetett volna, és ezt erre több kutató felhívta a figyelmet, és hát azt nem tudjuk, hogy ennek hatására, vagy...
1: Emiatt változt, vagy tértek el ettől a tervtől, díltől.
6: Igen, eltértek ettől a tervtől, vagy maguktól is rájöttek, vagy a kutatások hatására.
1: Egyébként a Hurrenz Takinál mondjuk az előző meg a következő két kutatása az mi lesz? Mond két témát, mert ez nekem most nagyon izgalmas, meg jó pofa, és bocsássam meg, hogy így levittem az átlag néző szintjére, és nyilván ez egy sokkal tudományosabb foglalkozás, de nyilván nem mindegyik ilyen színes, és nem mindegyik ilyen, nem tudom, ilyen élő.
6: Én nem annyira régóta vagyok a Stakinál, és alapvetően eddig is ilyen szimulációkkal, sporton belüli szimulációkkal foglalkoztam, úgyhogy az előző két témám, hát az leginkább ugyanehhez kapcsolódott, csak a Bajnokok Ligájával kapcsolatban megvizsgáltam, hogy mennyire érdekesek változások mit okoztak. Arra jutottunk, hogy ez a Bajnokok Ligájának az új formátuma, amit 2024-25-ös szezontól vezettek be, az viszont egyébként egy kedvező változás az izgalom szempontjából, és egyébként, ahogy az ismerőseimmel beszélgetek, tényleg sok mindenkinek jobban tetszik ez az új rendszer, szóval ebből a szempontból azt mondhatom, hogy bejött. Meg korábban még vizsgáltam, amikor volt ez az Európai Szuperliga ötlete, hogy egy ilyet akartak létrehozni, azzal kapcsolatban is vizsgáltam ezt, hogy mennyire lenne ilyen kompetitív ez a mostani Bajnokok Ligájához képest.
1: Hát akkor futball specialista kutató, hát, lehet ezt mondani.
6: Igen.
1: Specializálódott.
6: Igen, mert erről még sok-sok ötlet van. Tehát ahogy mondtam, például meg lehet vizsgálni, hogy empirikusan, tehát adatok alapján tényleg az van-e, hogyha nem tudom, offenzívnek azonosítjuk a mérkőzést, akkor tényleg több gól van-e. Hogyha defenzívnek azonosítjuk, akkor tényleg kevesebb gól van-e. Ez egy fontos kérdés, hogy ezt ténylegesen figyelembe veszik el a csapatok. A taktika megválasztásakor, meg egyébként sok minden más is lehet nézni a mérkőzések sorrendjének a hatását erre, és azt is lehet javasolni valamit a FIFA-nak, hogy egyébként így ilyen sorrendbe kéne lejátszani mérkőzéseket, mert akkor lenne a legizgalmasabb a nézők számára. De egyébként én a Stakinál ezzel foglalkozom, de egyébként a Pécsi Tudományegyetemen meg teljesen mással, úgyhogy...
1: Ott mivel? Akkor most már derüljön ki a másik sapka.
6: Ott, hát ott leginkább ilyen ellátási lánc hálózatok gazdasággá meg ezeknek a hálózatoknak a sérülékenységével.
1: Egy háború vagy egy Covid mondjuk ebben bőven adott.
6: Igen, tehát amikor van egy sok hatásére egy országot, akkor az mondjuk milyen terméken keresztül, melyik másik országot mennyire érinti, ilyesmikkel foglalkozok. Tehát teljesen
1: jó,
6: más.
1: Jó, megnyugtatott, hogy a futballon kívül is van élet.
6: Igen. Ha már közgazdász vagyok, nem csak a futballal foglalkozok, de szeretem a futball témájú kutatást.
1: Ez kiderült. Nagyon szépen köszönöm, Gyimes András volt a vendégem. A Hurrenz Taki kutatója, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. Köszönöm szépen. Már meglátjuk, hogy a végén, hogy mennyi izgalmat hozott ez a VB.
6: Én is köszönöm.
1: Köszönöm.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! Lassulást tapasztalható a fővárosban a Szél-Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvartól kifelé, ugyanis a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Szintén akadozik a haladás a Margit körúton mindkét irányban, a budai alsó rakparton pedig egybefügg a sor a Margit hídtól dél felé. Telített a Rákóczi út mindkét irányban a Blahalujza tér előtt, a Károly körút az Asztória felé, a pesti alsó rakpart a Szent István parktól délre, az Andrássy út az Erzsébet tér előtt, és erős a forgalom az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, valamint szakaszonként a Nagykörúton is. A Szilágyi Erzsébet fasorban befelé lezárták a külső sávot a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Így ott nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig egyenesen a buszsávból tudnak tovább haladni. Lezárták a belvárosban a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után csatorna átépítés miatt, ezért a 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót, a Kálvin téren pedig a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 17 óra múlt 1 perccel, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA ideiglenes vezetése leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. Az M1-re kapcsolva átmenetileg a következő szöveg olvasható, a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen, a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Az összegzés szerint 19 óra 56 perckor az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartók Rádió műsora hallgatható egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak. Az Index, a Telex és a Kontroll információi szerint felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 és Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját. Az MTVA több közép- és felső vezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTVA épületéből. Itthon a friss inflációs adatok alapján akár lefelé is módosíthatók a várakozások. Júniusban a vártnál is tovább 1,7%-ra lassult az éves infláció, a májusi 1,8% és az áprilisi 2,1% után, miközben az előző hónaphoz képest alig átlagosan nem változtak az árak. Az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója szerint jövőre sem száll el az infláció, akár még az MNB várakozásánál is alacsonyabb lehet. Kis Péter úgy látja, a következő években is mérsékelt inflációs környezet maradhat Magyarországon.
3: Az idei évre mi 2,1%-kal kalkuláltunk, még a mostani megjelenés előtt. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ezt még lefelé kell módosítanunk majd a következő időszakban a bejövő részleteknek a fényében. És következő évre sem számolunk egy elszálló inflációval, 2027-re 2,7% a jelenlegi várakozásunk. Hogyha jól láttam, akkor ez az MNB-s várakozás alatt van, tehát hogyha az MNB-nek az alappályája jön be, akkor ennél még alacsonyabb inflációt láthatunk a következő évekre.
2: Az uniós forrásokból 1,5 milliárd eurót fordít a kormány az elektromos hálózat fejlesztésére. A gazdasági és energetikai miniszter az országgyűlésben beszélt a magyar energiaellátás helyzetéről. Kiemelte, hogy az áramellátás biztosított, a paksi atomerőmű üzemidejét pedig 20 évvel meghosszabbítanák, emellett a szélenergia beruházásokat is prioritásként kezeli a kabinet. Kapitány Istvánt hallják.
4: Az Európai Uniós források nem csak arra adnak lehetőséget, hogy fejlesszük az elektromos hálózatunkat, hanem arra is ad lehetőséget, hogy szélenergiát is tudjunk fejleszteni 4 gigawatt mennyiségben. Kiírtuk a hálózati pályázatot, ami teljes elektromos hálózatra vonatkozik, illetőleg elkezdtük a 700 megawatt szélerőműre is a pályázati kiírást, és van egy jó hírem a tisztelt háznak, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy számban jelentkeznek magán befektetők erre a tevékenységre, és ezért bátor azt mondani, hogy körülbelül 1,5-2 milliárd euró magántőkét, magyar és külföldi tőkét is be fogunk tudni vonni abba, hogy Magyarországon a szél is hozzájáruljon ahhoz, hogy Magyarország energiaellátása kiegyensúlyozott legyen.
2: Felmentette az MVM Állami Energia Szolgáltató Holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly és Cepek Gábor megbízatása a mai nappal megszűnt. A társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt, aki Kapitány István Facebook bejegyzése szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A Magyar Kerékpáros Klubhoz érkezett visszajelzések alapján a MOL-Bubi új díjszabása túlárazottnak tűnik. A szervezet szerint ez még annak fényében is igaz, hogy az elektromos rásegítésű kerékpárok érthető ártöbletet jelentenek. A klub sajtószóvivője hangsúlyozta, hogy közösek a céljaik a BKK-val és a fővárossal, de az árazást szerinte mindenképpen kedvezőbbé kell tenni. A szervezet sajtóreferensét Kádár Melindát hallják.
5: Úgy látjuk, hogy sokak számára ez egy túlárazott terméknek érződik. Mi úgy gondoljuk, hogy az elektromos bringák megjelenése indokolja a magasabb árazás és magasabb díjszabás, viszont fontosnak tartjuk, hogy egy olyan díjszabás alakítsanak ki, ami valóban tükrözi azt, hogy a célunk még mindig az, hogy minél többen használják ezeket a járműveket. A jelenlegi formájában szerintünk nem a legideálisabb a díjszabás, és ezért is szeretnénk, hogyha egy kedvező árazás valósulhatna meg, hiszen közös a célunk fővárosra és a BKK-val is, minél többen kerékpározzanak, akár rövidebb távok, akár hosszabb távokon, és ebben a Bubi nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy a budapesti jövedelemhez mérten egy kedvezőbb és alacsonyabb árakat kell bevezetni a MOL Bubi teljes elindulására.
2: Tudományos tanács dolgozik a vízhelyzet kezelésén, erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter az országgyűlésben. A tárcavezető azt mondta, a lehetőségekhez mérten kezelik a mostani helyzetet és hosszú távú megoldásokat keresnek. A miniszter szerint nagy eredmény, hogy 95%-ban van egészséges ivóvíz az országban, és 140 millió köbméterrel több vizet mentettek meg, mint tavaly. Gajdos Lászlót hallják.
6: A civil szervezetekkel közösen össze kell fognunk mindannyiunknak azért, hogy megőrizzük a vizet. Nagyon fontos, hogy azonnal sikerült elérni a szemléletváltást a vízügyi főigazgatóságon, és a szabályozások helyett elkezdtek gazdálkodni a vízzel. Itt van a lehetőség most arra, hogy a gazdák is odafigyeljenek az öntözésre. Kihirdettük a tartósan vízhiányos állapotot, ami azt jelenti, hogy van lehetőség ingyen öntözésre, de a kvótákon felül nincs. Tehát szeretnénk mindenkitől önmérsékletet kérni, és szeretnénk, hogyha betartanák azokat a szabályokat, hogy mindenkinek jusson ivóvíz és öntözővíz ugyancsak.
2: Az orosz hadsereg továbbra is jelentős erőfölényben van a fronton, de a drónháború miatt csak lassan tud előrehaladni. Ezt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programvezetője mondta. Moszkva a következő télen Ukrajna energiarendszerére nehezedő nyomással próbálna fordulatot elérni a háborúban. Ugyanakkor kérdéses az is, hogy az orosz választásoknak milyen hatásuk lesz. Demko Attilát hallják.
7: Nyilván a Duma választásokig mozgósítás nem várhatóak. Nagyon népszerűtlen lépések Oroszországba, de utána ez a nyomás lekerülhet Vladimir Putyinról. Persze azt hozzá kell tenni, hogy nem tiszták az orosz választások, tehát ez nem egy demokrácia, manipuláltak, de teljes mértékben nem veheti figyelmen kívül a nép akaratát, még Vladimir Putyin sem. Viszont ha a választások megtörténtek, akár sor kerülhet részleges mozgósításra, vagy keményebb intézkedésekre. Vannak olyan elemzők, orosz elemzők is, akik azt mondják, hogy a télre készül Vlagyimir Putyin, hogy télen döntse el a háborút, hogy Ukrajna ezen elemzők szerint nem fogja bírni a következő telet. Na most sokan mondták, hogy nem fogja bírni az elmúlt telet se, meg az előtti telet se, tehát Ukrajna ezt bírta, de lehet, hogy van egy ilyen orosz kalkulus.
2: Visszakerülhet az F-35-ös amerikai vadászgépek beszerzéséről szóló programba Törökország, erről az amerikai elnök beszélt az ankarai NATO csúcson. Donald Trump méltatta az Egyesült Államok és Törökország erős kapcsolatait, miközben azt hangoztatta, hogy az Irán elleni katonai művelet során az Egyesült Államoknak nem volt szüksége a szövetségesekre, de tesztelte azokat, hogy adott esetben készen állnak-e segíteni. Trump a NATO csúcs találkozó kezdetét megelőzően megismételte Washington igényét Grönlandra, és úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok felügyelete alá kell kerülnie a szigetnek.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os csökkenés mellett 141.692 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma megközelítette a 22,4 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,1%-kal csökkent 3894 forintra, az OTP 2,4%-os mínuszban 45790 forinton zárt, a Richter 2,1%-kal csökkent 12280 forintig, a Magyar Telekom 1,1%-kal került lejjebb, és 2674 forinton zárta a kereskedési napot. Nyugat-Európában a londoni FTSE 4%, a madridi IBEX 2,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 1,2%, a párizsi CAC 40 2,1%-kal csökken, Milánó 6,1%-kal áll a negatív tartományban. Kissé elromlott a hangulat New Yorkban, a Wall Street-en, a Dow Jones 4%, az S&P 500-as 6%, a Nasdaq Composite 1,4%-kal csökken.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Holnap napközben 26 és 32 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Az Iszensz Magyarország vezérigazgató és vezérigazgató helyettese vannak itt a stúdióban. Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes. Call Centeres cég, idén 25 éves, és még egy, hogy az egyetlen tőzsdén jegyzett cég az Iszensz Magyarország, ugye, ami többek között a call center szolgáltatással foglalkozik. Varga Gábor vezérigazgató, azt számoltuk, hogy 6 éve van az Iszensznél, ugye, a cég eladása óta, de majd később jutunk el ide a kronológiában. Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes pedig az egyik alapító.
2: Így van, pontosan.
1: Miért alapították az Iszenszt annak idején, 25 éve? Menjünk nagyon vissza az időben, akkor nagyon sok minden nem volt még. Nem volt még mesterséges intelligencia.
2: Azt például nem volt, igen. Az az igazság, hogy én az egyetem mellett egy call centerben kezdtem el dolgozni. A jogi egyetemre jártam.
1: Akkor ezt már operátornak hívták, vagy még csak call centeresnek?
2: Akkor telefonos bankárnak hívták, mert hogy ez egy bank volt, ez a Citibank volt, ahol elkezdtem dolgozni, és ez egy teljesen új terület volt, mikor mondták a barátaim, hogy van erre lehetőség, akkor én nem is hallottam erről, megmondom őszintén még korábban. És ott kezdtem el 1998-ban dolgozni, ami aztán tökre megtetszett, és annak ellenére, hogy elvégeztem az egyetemet és befejeztem, ott maradtam akkor már, mint vezető a bankban, és végül egészen 2001-ig 3 évig ott dolgoztam. És amikor egy picit megismertem ezt a területet, akkor sokat gondolkodtunk azon Osztrúcki Dénes barátommal, hogy milyen vállalkozásba lenne érdemes kezdeni így hosszabb távon, és így találtuk ki, hogy akkor csináljunk egy call center szolgáltató céget, mert hogy az akkori tudomásunk szerint akkor még ilyen nem nagyon volt Magyarországon. Aztán persze később kiderült, hogy egy-két versenytárs már volt, de
1: akkor állok jobban kellett volna tudni csinálni.
2: Igen,
1: jobban
2: pontosan,
1: kellett csinálni.
2: Pontosan, úgyhogy akkor ez egy teljesen új terület volt, és úgy döntöttünk, hogy akkor ezt megpróbáljuk. Nálam volt ez a call centerhez kapcsolódó szakmai tudás, Dénes barátom pedig tanácsadói oldalról érkezett, szintén banki háttérrel, meg a négy nagy tanácsadó cég közül az egyiknél is volt tapasztalata, és akkor megpróbáltuk ezt így összerakni, hogy ő hozza az üzleti tudást, én meg a szakmai tudást.
1: Én nagyon örültem egyébként, amikor készültem a mai interjúra, mert ugye egy 25 éves cég, call centeres cég, egyetlen tőzsdén jegyzett call centeres cég az Iszensz, és láttam, hogy jön a vezérigazgató, tehát remek, de annak nagyon örültem, hogy ez egy plusz hitelességet ad a mai beszélgetésnek, mert azért az, aki az első perctől azt a munkakört látta el, ami egyébként most ugye a törzsgárda nagy részét, ugye most már operátornak. Ez azért nekem nagyon jó, mert ad egy muníciós lehetőséget. Nézzük akkor, hogy mi az a három, ugye három alapvető terület, amivel az Iszensz foglalkozik.
3: Igen, bár ezt több szempontból lehet megközelíteni, ugye ennek van egy munkajogi területe, és akkor ugye itt az, hogy most mi a call center szolgáltatást, azt munkaerő kölcsönzést formájában kínáljuk az ügyfeleinknek, vagy outsourcing szolgáltatás keretében, vagy pedig adott esetben, hogyha a pénzügyi szolgáltatások értékesítésről beszélünk, akkor ugye ügynök, függő ügynöki konstrukcióban. Talán így ez lehet egy hármas típusú megkülönböztetés, de egyébként alapvetően szerintem, ugye most már négy cégről beszélünk cégcsoport szinten, azért az árbevételünknek a 99%-a az valamilyen formában call center szolgáltatásból származik. Azért mondom, hogy 99, mert van egy negyedik cégünk, a Card Consulting ZRT. Ez gyakorlatilag egy informatikai szolgáltatás, és a MBH bank által kibocsátott szépkártya fizetési folyamatban az autorizációs részét végzi. Tehát ugye ez egy IT terület, de ott is van valamilyen szinten telefonos ügyfélszolgálat az ügyfelek felé, úgyhogy végül is klappol vagy passzol a körbe.
1: Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy működtetnek saját call centereket, ugye? Vannak úgy, ebből van négy az országban most már.
3: Négy telepünk.
1: És van egy csomó olyan nagy partner, vállalat, bank, biztosító, hogy nagyjából jól mondom. Ezek prémium ügyfelek, majd a prémium szót is egy kicsit kibontjuk, akiknek a call centerében az önök, vagy a ti munkavállalatok ülnek.
3: Igen, ez jellemzően a kölcsönzött munkavállalók, ugye ők beépülnek az ügyfélnek az operációjába, és ugye gyakorlatilag ugyanúgy működnek jogilag, mint az ottani munkavállalók. de ők hivatalosan a mi munkavállalóink és kölcsönzött munkavállalók.
1: Menjünk vissza, akkor a 25 évet megint ugorjuk vissza az idővonalra. Nagyon gyorsan lett sikeres, ugye? Ez a vállalkozás.
2: Az az igazság, hogy jókor szálltunk be ebbe a történetbe, tehát amikor ezt elkezdtük 2001-be, akkor még ez nem nagyon volt ismert azoknál a cégeknél, akik a partnereink lettek aztán később. Bankoknál indult, biztosítóknál indult ez a dolog, és aztán onnan terjedt el, és viszonylag hamar egy olyan 2-3 évvel később már elég sikeresek tudtunk lenni. Tehát az első 1-2 év volt az, ami kifejezetten nehéz volt, főleg az első. Nyilván erről nekünk viszonylag korlátozottan volt információnk, hogy ez hogy működik. Mi ezt nagyjából úgy képzeltük el, hogy mi csinálunk egy tök jó call center céget, én fölhívom a potenciális partnereket, elmagyarázom nekik, hogy ez miért lenne nekik jó, és akkor ők nyilván azt fogják mondani, hogy persze srácok, akkor gyertek, csináljunk egy jó call centert. Hát ez a valóságban nem pont így történt. Szembesültünk azzal, hogy milyen beszerzési eljárások vannak, milyen elvárásrendszernek kell megfelelni mondjuk egy nagy multinacionális cégnél.
1: Egy nagy bankhoz így beépülni, így módon.
2: Így van. Tehát, hogy ez egy kicsit... Ez egy kicsit furcsa elképzelés volt, és nagyon vicces volt a pénzügyi tervezésünk is, mert azt gondoltuk, hogy körülbelül egy 3 hónapos puffert kell nekünk fölépíteni a DNS-sel ahhoz, hogy hát 3 hónap alatt biztos, hogy rengeteg ügyfelünk lesz. Tehát ez volt az alapvető.
3: Kocsikat, nem? Meg
1: az irodaházakat.
2: Igen, körülbelül így. Aztán persze kiderült 3 hónap után, hogy ez nem pont így fog történni, de körülbelül egy 1,5-2 éves fölépülési idő alatt aztán tényleg lettek komoly partnereink. Az első ügyfeleink között volt annak idején a Budapest Bank, ami akkor amerikai tulajdonban volt, a G-nek volt a tagja. Aztán a Citibank is az ügyfelünk
1: lett. Akkor lett a banki ezüstkor vagy aranykor, ugye? Ez,
2: pontosan.
1: Tehát akkor ez pontosan. Jókor volt.
2: Voltunk jó helyen, olyan,
1: mert igen, tehát sok ügyfelük lett, és az kellett egy ilyen fajta szolgáltatás is.
2: Abszolút, és ugye akkor terjedt el maga ez a telefonos kommunikáció is, és ez egy óriási, tudom, hogy ez a mai időkben már nagyon furán hangzik, de akkoriban mindenki bement a bankfiókba, és ott intézte az ügyeit. Tehát az, hogy volt egy olyan lehetőség, hogy be lehet telefonálni, és nem kell feltétlenül nekem bemenni a bankba, mondjuk egy átutalást elintézni, az egy óriási áttörés volt, és nyilván nagyon sokan az ügyfelek közül még idegenkedtek tőle, de ugyanakkor nagyon sokan megörültek ennek a lehetőségnek, és elkezdték nagyon aktívan használni. Úgyhogy ez viszonylag hamar futott föl 1-2 év alatt. 98-ban, amikor én elkezdtem ezt, akkor még csak a Citibanknak volt call center-e, és aztán 1-2 éven belül szinte az összes banknak lett, mert hogy óriási ügyféligény volt rá.
1: Mert ez egy versenyképességi kérdés. Abszolút. Volt, hogy van-e, mint ahogy ma már a digitalizáció, meg a mesterséges intelligencia, meg a különböző ügynökök, és ez érdekes lesz majd a beszélgetés második felében, hogy ebből az állapotból, meg ebből a 20 évből mit viszel, vagy mit változtat meg majd a mesterséges intelligencia. Ez most egyébként egy fontos kérdés. Top 3-ba benne van? Nálatok?
3: A középtávú stratégiai gondolkodásunkban mindenképpen benne van, évek óta. Folyamatosan közel vagyunk a témához, és folyamatosan igyekszünk rajta tartani ugye az ujjunkat a fejlődésnek a vénáján.
1: Hogy mi és az, amit kiválthat, mi és az, amit nem.
3: Van, mi az, ami nekünk ebből értelemszerűen hasznosítható, és értelmesen hasznosítható, és nem próbálunk ugye beleesni olyan hibákba, hogy csak azért csináljuk, mert most mindenki ezt csinálja. És nagyon sok tapasztalt és külföldi magyar szakemberrel beszéltünk folyamatosan. Kicsit árnyaltabb a kép szerintem, mint ahogy a ma egy átlagember gondolná, hogy ez mondjuk egy call center területén mit jelenthet akár holnaptól, mi nem feltétlenül így gondoljuk.
1: Meg attól függ, hogy milyen call center.
3: Attól
1: milyen
3: is
1: ügyfelekkel, milyen termékkel.
3: Pontosan. Tehát, hogyha egy call center-esnek az a feladata, és akkor, hogyha belemegyünk nagyon röviden, hogy be kell diktálni egy mérőóra állást, azt simán meg lehet csinálni egy géppel, bár itt is a magyar nyelvnek azért a trükkjeire. A trükkjeire figyelni kell, hogy a számokat hogyan mondjuk be, de megoldható. De hogyha ugye mi értékesítés, az árbevételünknek szerintem 85%-a értékesítésből származik, na ott azért már egy kicsit nagyobb a kihívás, amikor meg kell győzni egy ügyfelet.
1: Igen, ez egy humán alapú szakma, és mint ez engem nagyon érdekel, majd azért a skill-ekről még mindenről kérdeznék. Jó, akkor jöttek a vidéki, ugye Nyíregyháza volt az első, ha egy nagyot ugrunk 15.
2: Ha egy nagyot ugrunk, akkor 2015-ben a nyíregyházi call center volt az első. Igazából ez is egy érdekes történet, ez úgy jött, hogy

0: egy közös vállalatot, ez is most ez a Qualcomm ZRT nevű leányvállalatunk, és most már ők is idén 10 évesek, illetve egész
1: 11.
0: 11, igen, tavaly voltak 10 évesek, tehát ott is egy jubileum volt nem olyan régen. Ők voltak az első fecskék, akivel együtt dolgoztunk, később aztán, amikor a cég eladásra került, akkor ez a cég is 100%-ban az eSense-nek a tulajdonába került.
1: De ez már csak 2020.
0: Ez majd 2020-ban, igen. És aztán ennek a sikerén felbuzdulva nyitottunk, ha jól emlékszem, sorrendben Miskolcon is egy helyszínt, és utána most nem olyan régen, tavaly Salgótarjánban nyitottunk egy új irodát. Ezek különböző méretű irodák, a legnagyobb az a nyíregyházi helyszínünk, és akkor így lett 4 telephelyünk a budapestivel együtt.
1: Mi alakítja ki a lokációt? Nyilván egy call center bárhol lehet, a fél Európa call center itt működik Magyarországon, vagy
2: közel. Igen, igen.
1: De nyilván a munkavállaló, az éhes, az agilis, a jó potenciális munkavállaló az lehet Salgótarjánban, Miskolcon, Nyíregyházán.
0: Abszolút.
1: És akkor az egy tuti dolog, mert teljesen mindegy, a bank az bárhol lehet a világon.
0: Abszolút, abszolút. Amikor ez a dolog fókuszba került itt 2015-16 környékén, annak az volt az alapvető oka, hogy nem tudom, hogy mennyire emlékszel rá, de akkor volt egy nagyon erős felfutás a munkaerőpiacon, és egyre kevesebb elérhető kolléga és jelentkező volt.
1: Mondjuk ki hiány.
0: Abszolút, mondjuk ki.
1: Billent a Libikóba.
0: Abszolút, igen, és ez nyilván elsősorban, első körben Budapestet és Pest megyét, meg az agglomerációt érintette, és olyan helyszínt kerestünk, ahol ez a hiány még nem volt olyan veszélyes, így jött a képbe Nyíregyháza, tényleg nagyon sok jó kolléga került akkor a csapatba, és nyilván azt láttuk, hogy a különböző magyar lokációk, azok különböző mértékben vannak érintve ebbe a problémába, és ezért mentünk tovább aztán a Miskolc-Salgótarján tengelyen. Így van. Tehát ennek elsősorban ez volt az oka. A másik része, amit meg a Covid indított el, hogy akkor megint ugorjunk egy jó nagyot az időben, hogy a partnereinknek, akik tényleg jellemzően pénzügyi szervezetek, multinacionális cégek, biztosítók, telekommunikációs cégek, tehát tényleg a legnagyobb magyar cégek, nekik a nyitottságuk a home office-ra, és arra, hogy megoldjuk azt technológiailag, hogy ezt a munkát lehessen otthon végezni, azért az egészen 2020-ig nagyon korlátozott volt. Tehát én emlékszem egy olyan beszélgetésre 2020 februárjában, amikor már lehetett olvasni erről a dologról, hogy jön valamilyen betegség, és hogy ez egy új dolog a világban, és hogy mi történik Kínában, meg Észak-Olaszországban, nem tudom, emlékszel nagy erre, de akkor még az volt a mondás, hogy nyugodjunk meg, ide nem fog elérni.
1: Nem gyűrűzik be.
0: Nem lesz baj, nem gyűrűzik be, igen, ez volt a kommunikáció, én is emlékszem, és én elgondolkodtam azon, hogy mi van, ha esetleg mégis, és elkezdtem beszélni az egyik nagy partnerünknek az IT vezetőjével, meg a jogi igazgatójával, hogy készüljünk már föl erre a szituációra, hogyan tudnánk azt megoldani egyrészt jogilag, másrészt IT technológiailag, hogy az emberek otthonról hozzáférjenek a rendszerekhez, és ki tudják szolgálni az ügyfeleket. És akkor én emlékszem, hogy február második felében, amikor erről leültünk beszélni, akkor az volt a válasz, hogy hát ez teljesen ki van zárva, ez megoldhatatlan, GDPR szempontból kivitelezhetetlen, technológiailag nagyon nehezen megoldható, és egyébként is egy rossz ötlet. És eltelt onnantól kezdve 2 hét, és beléptünk március elejére, és elkezdtek égni a vonalak, hogy hogyan tudjuk megoldani azonnal azt, hogy ezek a kollégák otthonról dolgozzanak, és ez az egész mindset egy néhány hét alatt átfordult, tehát az összes ügyfelünk, aki ezt nem támogatta korábban, és mi már szerettük volna ebbe az irányba vinni ezt a dolgot, mert egyébként munkaszervezési okokból borzasztó nagy lehetőséget nyitott
1: meg volna. Nektek nagyon fontos, ahogy én ezt láttam, és nagyon sok ilyen kis személyes videót megnéztem, meg meghallgattam, nektek nagyon fontos a munkavállaló, meg az, hogy lojális legyen sokáig, és ne Abszolút. Legyen fluktuáció. És az, hogy egy kismama, és hogy 4 órába, vagy 6 órába, és meg tudja oldani, és
0: pontosan
1: ápolni is tudja. Ne kell eltitkolni egy munkavállalónak, akkor most fordítsak egy picit a munkavállalót, hogy gyereke van, mert láttam ilyen vallomást.
2: Mert leszaladtam a boltba.
1: Igen. Hogy ezt ne kelljen eltitkolni. Igen. Óriási előnyt lehetett ebből, Kovács, csak azért mosolyogtam, amikor hallgattak benneteket, mert a rádió ugyanezt csináltuk. Jó, akkor mindenki hazavitte a felvevőt, és akkor mindenki...
0: Gondolom.
1: De már láttam azt a filmet veletek a kollégákkal, amikor ők hazacuccoltak, kiürült, és akkor mindenki hazament. Jó, és akkor 2020 ez a cég eladása is ráadásul, és akkor már,
2: én akkor
1: már ott vagy,
2: igen. Én az akkori, ugye, mert azóta történt még egy tulajdonos váltás, a igen. főtulajdonos, én az ő révén kerültem oda. Nem sokkal azelőtt jöttem haza, én külföldön voltam, multi allianz csoportnál sok országban, és akkor elegem lett a multi vállalatból, hazajöttem, és akkor elkezdtem.
1: Ezt de egy turbulens időszakban csatlakoztál akkor.
2: Amikor én oda kerültem, akkor még full irodában
1: voltam.
2: Még békeidő volt. Tehát ide

0: a nagy hullám.
1: Túl voltunk az első hullámon, 2020 tavaszán.
0: Igen, igen, igen.
1: És akkor ott az ősszel úgy nézett ki, hogy, ja, igen, hogy lehet, hogy nem lesz második lesz hullám. Igen. És aztán kiderült, hogy igen, lesz igen, második igen, hullám. Szép,
0: mindenképpen érdekes dolog volt. Nekem is nagyon, ugye nem voltam nagyon tapasztalt magyarországi középvállalatok működésével közelről legalábbis, és rendkívül pozitívan lepődtem meg, hogy egy milyen jól felépített operációs rendszert, vagy operációjú céget ismertem meg. A mai napig mondogatom ezt egyébként, amikor erről beszélgetünk másokkal, hogy szakmailag rendkívül felkészült középvezetői réteg, akik lojálisak, lelkesek, látszik rajtuk, sugárzik róluk, hogy szeretnek ennél a cégnél dolgozni.
2: Mert egyrésztük, nagy részük azért végigjárt a ranglét, hát operátor, call center volt, tehát az mondjuk az egy óriási hitelességet ad, azt gondolom, egy külső szemlélőnek is hátuljunk, hogyha valaki így bele
0: abszolút, de ugye ennek van egy olyan része is, hogy ugye itt ezért ez a cég, és majd biztos itt is, mert ez is az emberi részhez tartozik, hogy Szabolcsék a kezdetektől fogva egyébként Szilvivel együtt nagyon komoly energiákat fektettek abba, igen, a kommunikációs vezetőnkkel, hogy ugye, és ez egy kicsit ez is a prémium szót már említette, tehát hogy itt ne egy olyan call center legyen egyébként, amire szerintem a többség gondol, ahol ilyen robotok elnézést
2: rabszolgálnak, dolgoznak, igen, kutricába és nyolcorán keresztül
0: ordítozok az ügyfélel, ideges vagyok. Itt ilyen lelkes, motivált vezetők is, meg operátorok is.
2: Sokféle végzettséggel, sokféle korosztályba, hogy én láttam.
0: PlayStation-ük volt, és látszott, hogy ez egy teljesen más légkör, és egyébként ennek ugye számtalan előnye van ugye a vállalat szempontjából is, mert ezek az emberek akkor ugye, hát ugye ezt nem kell mondani, hogy a boldog munkavállaló az ugye
2: a legjobb
0: reklám, meg hasznot termel, ráadásul ezt az ügyfél is érzi, meg hát ugye említetted a fluktuációt, tehát nekünk nagyon nem mindegy, hogy mennyi a fluktuáció. Ugye itt ez az a szakma, hogy van, Szabi, hogy 3 évente gyakorlatilag.
1: Igen, tehát az iparági átlag az a call centerben az, hogy körülbelül 3 évet, ha eltölt egy munkavállaló egy call centerben, az már egy nagyon jó eredmény. Nyilván úgy, hogy nem ég ki közben, élvezi a munkáját, stb. És ugye hát ezt lefordítjuk a számok nyelvére, ez azt jelenti, hogy akkor ez egy 33%-os fluktuáció lenne.
0: És akkor meg kell találni, ugye, ami a kódlást,
2: be kell tanítani,
0: amikor betanult még szerintem egy fél évig, még azért ő is folyamatosan fejlődik, tehát
2: hogy még nem hozza rögtön
0: incentív alapon dolgozunk, tehát ugye nem feltétlenül termel még hasznot, tehát itt nagyon nem mindegy, hogy egyébként éves szinten kiválasztunk
1: több száz ember.
0: Tehát most van körülbelül 650-700 munkavállalónk, ugye ez egy kicsit ugye elég gyorsan úgymond fluktuál. Tehát ezeknek az embereknek, hogyha csak az egyharmados részét mondjuk, akkor ugye azért több száz embert ki kell választani a feladatokra, és hát már az én időmben volt olyan év, hogy egyébként az egyik nagy partnerünknél ott egy éven belül 100% volt a fluktuáció. Tehát azért itt nálunk egyébként ez a kiválasztási csapat is egy fantasztikus munkát végez. Nagyon sok egyébként informatikai támogatottsággal, meg tudja, ezért ezt meg kell támogatni, de hát itt ilyen 10 000 számra érkeznek CV-k hozzánk, amiket át le kell elemezni, ki kell értékelni,
2: olyan megfelelő feladat.
0: Interjúztatni kell, és sokkal több embert kell kiválasztani, amit aztán az ügyfélbe is állít a munkába. Itt lehet itt kicsit majd egyébként a mesterséges intelligenciának az előnyeit elemezni.
2: 2021, ugye, hogy én jól puskázom a papíromból, ez a következő dolog, mert már vásároltok is.
0: Igen. Szerintem akkor történt ugye a Qualcomm-nak az 50%-ának, a további 50%-ának a megszerzés, illetve a Card Consulting ZRT-t is akkor akviráltuk, vagy vettük meg, mint leányvállalat, és hát igen, elkezdődött az építkezés, illetve lassan ugye, tehát ilyenkor már erősen készültünk a tőzsdére menetelre.
2: Ezt a horizonton föltűnt a tőzsde. Igen, miért igen. volt fontos?
0: Igazából először is talán az előző tulajdonosunknak ez egy ilyen állandó sztoria volt. Ő
1: névjegye,
0: nagyon erős sztorikat, tőzsdére menetelt, bonyolított a múltban, illetve hát egyértelműen ugye az volt a cél, hogy a tőzsdére menetelnek ugye a forrásbevonás lehetőségével élve az e-sense-et is tovább tudjuk ezáltal növelni, és ugye az volt a cél, hogy egészen konkrét akvizíciós tárgyalásokkal is túl voltunk, már kvázi leütött dílekkel, akkor söpört be teljes mértékben a Covid-nak az üzleti életre a hatása, és hát hogy gyakorlatilag a tőkepiacok azok lefagytak, úgyhogy ott az a része még előttünk van, hogy egy IPO-val adott esetben tovább növekedjünk, de egyébként emellett az egész hiszen sztorinak a lényege, ugye ez a premium koncenter, és az, hogy megkülönböztessük magunkat a piacnak az egyébként nem feltétlenül hófehér hátterű szereplőitől, ezáltal úgymond multinacionális vagy nagyvállalatoknál adott esetben egy KYC szempontjából egy attraktívabb beszállítói partnerré tudjunk válni. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része egyébként a mai napig a stratégiánknak.
2: Tehát szempont volt az, hogy versenyelőny legyen. Az átláthatóság az, hogy én ezt is tudom, mint annyi
0: ESG, amit elvárnak, ugye, és az már látszott akkor, hogy szinte minden magyar bankkal dolgozunk a mai napig, nagyvállalatokkal elsősorban, és azt gondoljuk, hogy ott azért nagyon megválogatják, hogy kivel
2: szerződnek. És ez egy certifikát, hogy mégiscsak a tőzsdén van az iszenz.
0: Így van, és transzparens mindenünk, ugye minden számunk, minden tevékenységünk, ami a tőzsdei létből fakad, úgyhogy ebben mi nagyon hiszünk, és szándékosan is erősítjük ezt az oldalát is.
2: És ez volt 22. május 31-dik a tőzsdére lépés, beváltotta a reményeket az azóta eltelt, nem tudom, 4 év. És erről a szürke zónáról még beszéltek, kérlek, mert ez engem meglepett. Az, hogy call centert működtetni szürkén, feketén, nyilván el tudom képzelni, de ez egy kihívás az iSense előtt is.
1: Abszolút. Még egy gondolat az előző témához, a tőzsdére menetelhez, hogy részben egyébként ez volt, amikor mi a Dénessel eldöntöttük, hogy eladjuk ezt a céget, ahhoz nyilván kellett egy potenciális érdeklődő, tehát ugye legfontosabb, hogy legyen egy vevő, de hogy szokták kérdezni, hogy miért döntöttünk így, és alapvetően azért, mert azt gondoltuk, hogy mi az iSense-et elvittük nagyjából odáig, ameddig mi a saját erőnkből tudtuk, és például ez a tőzsdei vízió, vagy jövőkép, az egy olyan előrelépési lehetőséget kínált, amit mi a saját erőnkből, a saját tapasztalatunkkal nem tudtunk volna megvalósítani, és azt gondolom, hogy a cégnek meg nagyon előnyére várt, pont azért, amit a Gábor is mond, hogy a transzparens működés, a tényleg minden részére a cégnek kiterjedő átláthatóság, ez nagyon sokat hozott, és amikor azt kérdezed, hogy elégedettek vagyunk-e most már 4 évvel később, akkor nyilván egyrésztről nem, mert hogy az ukrán háború meg az egyéb dolgok miatt a tőkepiacok azért nem feltétlenül úgy működtek ebben az időszakban, mint előtte. Másrészt viszont abszolút igen, mert hogy ezt a részét, amit mi szerettünk volna ezzel üzenni, meg amilyen irányba szerettük volna a céget továbbfejleszteni, ezt abszolút meghozta. És itt visszakanyarodnék arra, amit kérdeztél, hogy ez a szürke zóna. Az az igazság, hogy mi ezzel már 25 éve küzdünk, tehát mi voltunk az egyik első olyan vállalat, aki azt tűzte ki a céljául, mivel mind a ketten a Dénessel multinacionális háttérből jöttünk, hogy ez egy olyan cég lesz, ahol ezt megpróbáljuk úgy üzemeltetni, hogy a kollégák ilyen szempontból is teljesen biztonságban érezhessék magukat. És akkoriban, a 2010-es évek elején, hát ez egy komoly versenyhátrány volt, mert hogy az árképzésnél abszolút, tehát igen. Ha belegondolsz abba, hogy egy call center szolgáltatónak a költségeinek a 70%-a mondjuk bérköltség, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a bérköltséget te milyen egyéb költségszín mellett tudod fenntartani, tehát hogy ezek teljesen bejelentett bérek, vagy részben, vagy egyáltalán, és akkor nagyon sok ilyen cég volt. A szomorú igazság az, hogy egyébként ez még mindig megvan ebben a magyar call center piacon, és egyrészt nyilván azért, mert mindig lesznek olyanok, akik ezt megpróbálják, ami végül is érthető, tehát így működik a gazdaság, hogy mindenki azt gondolja, hogy akkor valahol kéne faragni a költségeken, mi a legnagyobb költségünk, hát a bérköltség, hogy lehet azon faragni, mivel az embereknek ugye azért van egy elvárt jövedelmi szintje teljesen jogosan és érthető módon, akkor próbáljunk meg ennek az oldalán spórolni egy kis költséget, de nyilván ez nagyon függ az ügyfelektől is. Tehát amikor a Gáborra, mi arról beszélünk, hogy premium call center, akkor nyilván itt az is egy nagyon fontos kérdés, hogy a megbízó, az ügyfél milyen elvárásokkal rendelkezik ezen a területen, és mondjuk milyen kritériumokat támaszt egy pályázatban erre vonatkozólag. És ebben azért nyilván óriási fejlődés volt az elmúlt 25 évben, 2001 és 2026 között, de még mindig az a helyzet, hogy ez a probléma, ez nagyon erősen bejön néha a képbe egy-egy tendernél, egy-egy pályázatnál, és hát nyilván az az igazság, hogy ismerjük a piacot, tehát pontosan tudom, hogy ez a versenytárs miért tud ennyire kedvező árakat kínálni a partnereinek, és én mindig azt mondom, hogy ez a versenytársak döntése mellett két dologtól nagyon függ. Egyrészt az, hogy az ügyfél, a potenciális ügyfél ezt tolerálja, vagy nem tolerálja, foglalkozik-e ennek az ellenőrzésével, vagy nem foglalkozik. Nyilván itt jogilag ez elválik egy munkaerőkölcsönzésnél jogi kötelessége, hogy ennek utána menjen. Egy outsource szolgáltatásnál ott nem feltétlenül, ott az inkább a saját, a cégnek a saját mindsetjétől függ. A másik rész, amiben mi továbbra is várjuk, hogy komoly változások legyenek, az ennek az ellenőrzési oldala. Tehát itt azért van egy hatóság is, és ezeket a dolgokat leellenőrizni, megnézni nem olyan nagyon bonyolult dolog. Tehát abban bízunk, hogy ez tovább fog javulni, és hogy a különböző hatóságok is jóval nagyobb transzparenciát fognak elvárni, hogyha fogalmazhatok ilyen nagyon diplomatikusan.
2: Pont mikor készítem veszélyt, eszembe jutott ez egy mozgóárus, aki nem tudom, hideg sört árult, meg régen volt ilyen a strandokon. Ilyen,
0: az, ismertem.
2: Az 10 perc a másik strandon volt már, persze. De egy call center, ja, az nem lehet olyan könnyen mozgatni, persze. Tehát azért az egy ellenőrizhető dolog, az nem egy ilyen utánfutóról árulom most a dinnyét.
0: De azért ennek van most egyébként itt a választások után még egy nagyon jelentős potenciális lehetőség egyébként azt gondolom a mi számunkra, mert ugye azért itt külön kell választani azt a fajta call centert, amelyik mondjuk vidéken, Zala megyében kis családi vállalkozásként egy ügyfélnek dolgozik 10 éve, és ott ugye ott ilyen kicsibe matekoznak. De azért itt mi nagyon sok olyan tenderen is meghívtak minket az elmúlt pár évben, ahol mondjuk egy nagy közüzemi szolgáltatónak a több száz fős call centerét rendereztették, és pontosan tudtuk, hogy nyúlnak vagyunk meghívva, mert ott már megvolt, ott le volt osztva nagyon erősen évek óta, hogy ott kicsinálja a munkát, és esélyünk se volt oda, hogy ott betegyük
2: tehát
0: a lábunkat.
2: Akár ez a piac is tisztulhat.
0: És mi azt gondoljuk, hogy itt egy
2: versenyelőny lehet az, ha valaki
0: pontosan. És ez nem kicsi.
1: És van ennek szerintem egy olyan nagyon fontos oldal, ami általában kevésbé szokott szóba kerülni, hogy ennek van egy felelősség része a munkavállaló felé is. Tehát amikor employer brandingről beszélünk, meg arról, hogy érezzék magukat jól a munkavállalók, és azokban a szünetekben tudjanak csocsózni, meg amiről a Gábor mesélt, hogy tényleg úgy van kialakítva nálunk a call center, hogy ez egy élhető, élvezhető tér legyen. Amellett szerintem legalább ilyen fontos az is, hogy felelősséget is vállaljunk értük. Tehát ezek többségében a kollégáink fiatalok, nyilván az ember 20-25-30 évesen nem feltétlenül azzal van elfoglalva, hogy mi lesz majd, amikor nyugdíjba megy, és
2: igen,
1: hány év
2: munka viszonya lesz. Igen, de azért akkor tudok nyugodtan csocsózni a szünetben, ha azért biztos vagyok abban, hogy ezt a pénzt megkapom, és be vagyok jelentve.
1: Pontosan. Tehát, hogy
2: és az első perctől be vagyok jelentve.
1: Van egy olyan része is, hogy mi ezt az egész dolgot az employer branding kommunikációnkban is nagyon erősen használjuk, hiszen ez egyébként a munkavállalóink számára még fontosabb kell, hogy legyen, mint mondjuk a partnereink számára, vagy mondjuk a hatóság.
2: Az azt láttam, hogy ez díjakban, meg mindenféle elismerésekben ez visszaköszön, tehát ez látszik, abszolút, hogy abszolút. Ezt a piac visszaigazolta.
0: Hát a Qualcomm ZRT tavaly elnyerte középvállalati kategóriában az év felelős munkaadója díjat, hatalmas nagy egyéb cégek mellett. Tehát, hogy ez valóban értékelik, és egyébként, hogyha belépsz az irodánkba, tele van a fal ilyen szerethető munkahely, meg családbarát munkahely. Tehát ezek külsős díjak. És még egy dolgot ehhez, mert ez meg a legjobb, ami ezt alátámasztja. Amikor én oda kerültem, akkor a úgynevezett menedzsmentünk, akik a középvezetők voltak, azt hiszem 22-en, ma vannak 36-an, 38-an, mióta én ott vagyok, innen egy vagy két ember ment el, de ő is egyébként valami pozitív személyes okból, vagy valami karrier szempontból. Tehát itt nincs fluktuáció. Ezek az emberek annyira szeretnek és minket, és annyira jól érzik magukat, legalábbis én ezt szűröm le a számokból, hogy itt megmaradnak és megragadnak, és itt képzelik el a jövőjüket még továbbra is.
1: Egyébként csak egy gondolat, hogy amit mondtál, hogy sok díjat kaptunk, és nyilván ez persze büszkeség, és örülünk neki, és mindig megünnepeljük, amikor kapunk valami hasonló elismerést, de én azt gondolom, hogy ezek nem azért fontosak, hogy minket valaki megdicsérjen, hogy srácok, jól csináljátok, tök jó ügyesek vagytok, hanem azért nagyon fontos, mert hogy igyekszünk a potenciális munkavállalónkkal is láttatni azt, hogy ez tényleg egy jó cég, de tényleg érdemes eljönni dolgozni, és nyilván egész más dolog, ha én ezt én mondom magunkról, annak van egy hitelessége, meg egész más, hogyha ezt mondjuk egy komoly szervezet, egy felelős foglalkoztató díj, vagy egy szerethető munkahelyek nagy díj, is visszaigazolja, azt gondolom,
2: vagy
1: hogy
2: akár innen... a dolgozók szavazata alapján, mert ilyen verseny.
1: Így van, így van.
0: A dolgozók jelölik
2: a céget. Pontosan. Igen.
1: Így van, tehát, hogy az nyilván egy olyan dolog, ahol ezt könnyebb megmutatni, és nekünk elsősorban ezzel ez a célunk, hogy a kollégáink felé, nem csak elsősorban nem azok felé, akik ott vannak, mert ők remélhetőleg tapasztalják, hanem akik majd egyszer csatlakoznak hozzánk, tudjuk azt megmutatni, hogy ez mennyiben más cég.
2: Nyilván nagyon fontos a szakma, a betöltött pozíció presztízse is. Az a társadalomban milyen lenyomatot, hogy az azon, hogy egy nagyon jó cégnél dolgozom, és tisztességes fizetésem, az két dolog, de az, hogy egyébként, ha azt mondom, hogy én operátor vagyok, vagy koncert, az mit vált ki a kávézóban, vagy a sörözőben a szembe ülő barátaim, az megint egy nagyon fontos dolog, főleg a mai fiatal generációnak.
1: Abszolút.
2: Ebben azért van változás, ez látható, hogy tapintható, hogy van változás. Ebben a nagyon bonyolult világunkban ez a munkakör is azt gondolom, hogy előbbre tudott lépni.
1: Így van, én is ebben bízom, de megmondom őszintén, hogy mi ezen nagyon tudatosan elkezdtünk dolgozni néhány évvel ezelőtt, mert azt láttuk, hogy amikor munkaerőhiánnyal küzdöttünk, akkor annak van egy olyan, vagy volt egy olyan oka, hogy kevésbé ismertek minket, mert kevesebbet kommunikáltunk, és nem tudták, hogy mi az az e-sense, a potenciális munkavállalóink sem. De volt egy olyan oka is, hogy ahogy te mondod, ennek a társadalmi megítélése, vagy presztis ennek a munkakörnek, azért alapvetően negatív sztereotípiák mentén épült föl. És ezért indítottunk el néhány évvel ezelőtt egy olyan kampányt, aminek az volt a neve, hogy én is call centeresként kezdtem.
2: Hát megdöbbentem, hogy ott micsoda vállalatvezetők, meg humoristák, stand-uposok, meg mind ismert emberek kezdték call centeresként.
1: Abszolút, és azt akartuk megmutatni, hogy aki ide eljön dolgozni néhány évre, az például olyan szinten meg tudja ismerni egy banknak a működését, és szinte az összes területét, hiszen találkozik az ügyfeleken keresztül az összes lehető problémával, lehetőséggel, megoldandó dologgal, és utána ebből nagyon sokan
2: profi rálátásod lesz.
1: Abszolút, és nagyon sokan tudnak tovább lépni cégen belül, összetettebb, komplexebb feladatkörökbe. Nyilván, ha van bennük ambíció, az ez elengedhetetlen, de hogy ezt a kampány fönn van a YouTube-on, érdemes megnézni tényleg, hogy nagyon sok magyarországi cégnek a vezetője, és ezt abszolút felvállalva, tehát pozitív kontextusban büszkén vállalva mesél arról, hogy hogyan kezdte a
2: bizonyos banknál. Mert így tudott megtanulni, kommunikálni, pontosan emberekkel tárgyalni.
0: Meg a sales része nagyon fontos, és nálunk azért a tréning az nagyon komoly, és azért a sales-es, egy jó sales-es az egyik legkeresettebb pozíció egyébként, és ugye itt mi pénzügyi termékek sales-éről, meg egyébként telekommunikációs sales-ről beszélünk, tehát ez önmagában egyébként azt is jelenti, hogyha valaki jó, egyébként jól is tud keresni, tehát ugye azért az incentív módon működik.
1: Abszolút.
0: Tehát igazából itt valóban az van, hogy ez egy egyre jobban vállalható és attraktív kihívás fiataloknak.
2: Fiataloknak, de azt láttam is videókból, meg a fotóalbumokból, hogy 40-50, akár 6
0: ránézésre.
2: Abszolút. Tehát azért mondom, mindenféle generációt láttam.
0: Igen.
2: És azt gondolom, hogy egy jó munkahelynek azért ez is ma már ismerve kell, hogy legyen. Hát a generációk együtt tudjanak dolgozni.
0: És egy érdemes bejönni az irodába, és tényleg azt látod, hogy ott mindenféle, tényleg olyan változatos, olyan diversifikált a munkavállalói kör, és tényleg jó nézni.
1: Én azt gondolom erről, hogy a call center magában egy olyan terület, ahol tényleg nagyon sokfajta generáció meg tudja találni az éppen aktuális élethelyzetének leginkább megfelelő munkát. Tehát, hogy a fiatalok tudnak mellette tanulni, hogyha valaki halaszt és egy kicsit gondolkodik, akkor ez egy tök jó lehetőség. Hogyha valakinek kisgyerekei vannak, és őket neveli, akkor ez egy abszolút olyan munkakör, ahol mi tud alkalmazkodni azokhoz a feladatokhoz, amit ott el kell látni. Később is ez egy olyan dolog, ahol tehát abszolút minden generáció szívesen látott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy sztereotípia, hogy csak fiatalok vannak. Valóban nagyon sok fiatal munkavállalónk van, de abszolút lefedjük a teljes korfát. És amit még ki akartam emelni, hogy ez most egy viszonylag új fejlesztés nálunk, körülbelül egy éve működik tesztüzemben, hogy kialakítottunk egy olyan rugalmas beosztási lehetőséget, ahol a kollégák saját maguknak állíthatják be, hogy egy adott napon, nyilván bizonyos keretek között, de mennyit dolgoznak. És ez nagyon-nagyon rugalmassá teszi a munkavégzést. Nyilván a törvényi kereteket be kell tartani. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatban, hogyha mondjuk valaki alapvetően egy 6 órás munkaviszonyban van, akkor eldöntheti azt, hogy mondjuk ma csak 4 órát dolgozik, mert tök meleg van, és inkább kimenne a strandra, és utána jövő héten, meg amikor meg jobban van ideje, akkor csinál egy 8-ast, és ezt nem kell megbeszélni a szupervájzorával, nem kell engedélyt kérni rá, hanem van egy IT felület, ami ezt támogatja, ott ő ezt ledokumentálja magának, és ezáltal például valaki szabadnapot is tud magának teremteni, mert mondjuk az egyik nap nem dolgozik, és 3 nap meg plusz 2 órákat hozzátesz, és akkor van egy teljes szabadnapja. Nyilván mondom, az nagyon fontos, hogy a törvényi kereteket be kell tartani. Egy évvel ezelőtt kezdtük el tesztelni azt, hogy mit szólnak ez a kollégák, és hogy tetszik-enek, és nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, és a kollégák nagy felelősséggel használják ezt a dolgot, tehát átgondolják.
0: Segítik abszolút egymást, coachingolják egymást, kérdeznek egymástól, és egyébként meg csapatban mozognak.
1: A célok is nagyon sokszor, akár az értékesítési fejlesztési célok, akár az ügyfélszolgálati minőségi mutatók, azok csapatszinten vannak meghatározva. Nagyon sok ilyen értékesítési játékunk, versenyünk van, ahol a csapatok versenyeznek egymással, mindenféle díjakat lehet nyerni, mindenféle bulikban lehet részt venni. Tehát a call centerről azt gondolnád, ha nem dolgoztál benne kívül, hogy ez egy ilyen nagyon individuális dolog, és pont az ellenkezője, amiért én annak idején 25 éve nagyon megszerettem, hogy egy olyan baráti társaságba kerültem be, ami egyébként utána az egész életemre meghatározó lett, és egy olyan jó csapatban dolgozhattam, amit én korábban elképzelni sem tudtam, és ezt a hangulatot, ezt a mindsetet próbáljuk megteremteni a kollégák számára.
2: Köszönöm szépen, Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettesek voltak itt az ISZESZ-től. Köszönöm szépen.
1: Nagyon mi is szépen köszönjük.
3: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a keddi Monitor délután, legközelebb csütörtökön ugyanebben a műsorsában rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.

0: Dee-dee-dye. Tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tom. Tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, dee-dee-dee-dye.
1: Trend FM. Gazdaság és kultúra. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt a közúti forgalmat a villamospályára terelik. Lassulást tapasztalhatnak az Alkotás utcában a déli pályaudvartól kifelé, ugyanis a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Szintén akadozik a haladás a Margit körúton mindkét irányban, a budai alsó rakparton pedig egybefügg a sor a Margit hídtól dél felé. Telített a Rákóczi út mindkét irányban a Blahalujza tér előtt, a Károly körút az Asztória felé, a pesti alsó rakpart a Szent István parktól délre, az Andrássy út az Erzsébet tér előtt, és erős a forgalom az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, valamint szakaszonként a Nagykörúton is. A Szilágyi Erzsébet fasorban befelé lezárták a külső sávot a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Így ott nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig egyenesen a buszsávból tudnak tovább haladni. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 18 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA ideiglenes vezetése leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. Az M1-re kapcsolva átmenetileg a következő szöveg olvasható. A közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Az összegzés szerint 19 óra 56-kor az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállításával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak. Az Index, a Telex és a Kontroll információi szerint felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 és Siklosi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját. Az MTVA több közép- és felső vezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, akit biztonsági őrök kíséretében hagyta el az MTVA épületét. Felmentette az MVM állami energiaszolgáltató holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly és Cepek Gábor megbízatása a mai nappal megszűnt. A társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt, aki Kapitány István Facebook bejegyzése szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik.
1: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os csökkenéssel 141.692 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt. A vezetőpapírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal csökkent 3.894 forintig, az OTP 2,4%-kal esett 45.790 forintra. A Telekom 1%-kal gyengült 2674 forintig, a Richter 2%-kal esett 12280 forintra. A nyugat-európai börzék közül jelenleg a londoni FTSE 4%-os pluszban áll, a frankfurti DAX 1,2%, a párizsi CAC40 2%-kal csökken, Milánó 6%, Madrid 1%-kal korrigál lefelé. A tengeren túl a New Yorkban kevéssé optimista a hangulat, a Dow Jones 4%, az S&P 500-os 6%-kal csökken, a Nasdaq Composite 1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,9%-kal drágult, $70.53-nél jár. A Brent 3%-kal erősödött, $74.12-re. Egy uncia aranyért 4%-os mínuszban $4,152.60 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az augusztus végi határidő szállításban egy megawattórányi energiahordozó 47 euróba kerül jelenleg. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Több rendkívüli tájékoztatást is közzétett az Opus Global nyerté a múlt héten. A tőzsdefórum összefoglalója szerint a társaság legutóbbi tranzakciói saját részvényvásárlásokhoz, illetve tulajdonosi befolyások változásaihoz kötődnek. Az Opus Management Kft. 4.282.000, illetve 3.407.000 darabos saját részvény eladásról, a Viresol Kft. 10 millió darab részvény értékesítéséről számolt be. Ugyanakkor a Talentis Group és a Talentis Management Kft. Opus részvényeket vásárolt. Április 30-án Mészáros Lőrinc, az Opus főtulajdonosa nyilatkozatot tett, hogy a 2025-ös év után nekijáró osztalék összegét meghaladó mértékben vásárolna saját részvényeket a társaságtól. A Portfolio.hu akkori számításai szerint a főtulajdonos számára csaknem 2,5 milliárd forint osztalék járhat, vagyis ezt meghaladó mértékben kerülhet sor a vásárlásokra.
1: Időjárás jelentés.
3: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24 fok között várható. Holnap napközben 26 és 32 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Szép napot kívánok, ez itt a Trend FM napvendége című műsorunk. A mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől válik egy magyar egyetemen végzett orvos nemzetközileg elismert kutatóvá és intézetvezetővé az Egyesült Államokban? Milyen tudás, szemlélet és kitartás szükséges ahhoz, hogy valaki évtizedeken át a világ élvonalában dolgozzon, miközben megőrzi a szakmai és szemmélyes kötődését Magyarországhoz, és vajon hogyan alakíthatja át a neurológiát, az egészségügyet és az orvos-beteg kapcsolatot a mesterséges intelligencia? Ez is egy nagyon izgalmas kérdés. Vendégem a stúdióban dr. Mechtler László, neurológus, professzor, kutató, a Dent Neurológiai Intézet orvosigazgatója, valamint a Roswell Park neuroonkológiai vezetője, emellett a Buffalo-i New York-i Állami Egyetem neurológia és neuroonkológiai professzora, Magyarországon pedig a Mind Klinika alapítója. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
5: Köszönöm szépen.
4: A mai beszélgetésünk apropója, hogy a Semmelweis Egyetem professzor honoris causa, azaz díszdoktori címmel tüntette ki. Professzor úr, először is gratulálok, másrészt egyből adódik a kérdés, hogy 4 évtizeddel ezelőtt ugye a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomát, most pedig ugyanazon az intézményen díszdoktori címet szerzett. Amikor megtudta a hírt, mi volt az első gondolata, mit jelentett az ön számára ez az elismerés?
5: Hát elsősorban csodálkoztam, de hát nagyon-nagyon meg tisztelt, hogy a Semmelweis, ahol 1978 és 84 között voltam itt, hogy elismernek, hogy nem csak a tudományos munkám miatt, hanem 30 éve a magyarokon próbálok segíteni. Van ez a exchange program, ami lassacskán 700 magyar 6. éves medikust hozok ki Buffalo-ba az egyetemre, és nálam dolgoznak, mint ideggyógyász egy 3 hónapig, és azt már 30 évet csinál. És azóta nagyon sok barátok vannak itt Magyarországon, sőt, nagyon sok tanítványom elég komoly pozícióban vannak itt, akik itt maradtak. Szóval ez nekem egy komoly dolog, és hát holnap lesz a díj kiosztás, és hát remélem, hogy hozhatok itt vendéget, a feleségem, aki szintén csoporttársam volt, és a lányom, aki szintén itt Budapesten végezte az egyetemet, a Semmelweist, és hát most ő Svédországban dolgozik.
4: Viszont nem Budapesten, nem Magyarországon született, mégis nagyon fontos szerepet tölt be az életében Magyarország. Honnan jött az ötlet, az a gondolat, hogy itt végezzen, és utána egyébként ugye 3 gyermeke van, őket is Magyarországra küldte tanulni?
5: Hát ez a válasz kicsit összetett és bonyolult, mert az igazság, hogy édesapám azt akarta, hogy magyar feleséget hozzak haza. és hát sikerült is.
4: Ausztráliában
5: neki.
4: Született?
5: Ausztráliában születtem, Sydneybe, és utána Kanadába értem, Montrealba, és utána Buffalo, New Yorkba, és akkor ott jártam iskolába, és a középiskol után apám azt mondta, hogy menjek Magyarországra a Semmelweisra tanulni. Hát én nem tudtam, hogy milyen nehéz volt az, mert egy komoly egyetem, és hát én akkoriban édesapámmal és a bátyámmal együtt autószerelőként dolgoztunk. Hát édesapám autószerelő is volt, egy műhely, és ott dolgoztam, és fiatalon visszajöttem Magyarországra 6 évig, és hála Isten jó sikerült. Az is fontos volt, hogy én egy nagy foci rajongó voltam, fociztam is sokat Amerikában, és hazajöttem focizni is, OSC-ba, Orvosi Sportklubba, szóval az is sikerült. De hát végül nagyon jó egyetem a Semmelweis, és komoly alapot adott nekem, hogy mikor visszamentem Amerikába, akkor hála Isten nagyon sikeres lettem. De egyébként azok a magyarok, akik kijöttek azok a években, azok majdnem mind sikeresek voltak. Szóval érezni lehet azért, ez az egyetem, ez egy komoly egyetem, és nagyon komoly alapot adott nekem.
4: Mikor kezdte el érdekelni az idegrendszer működése, mikor döntött úgy, hogy a neurológiát választja főirányként?
5: Hát szerintem ez nekem egy, mert tudtam, hogy én autószerelőként kezdtem, szóval nem volt nekem egy komoly hátterem Amerikában. Nem a legjobb iskolákban jártam, hanem sokat dolgoztam a műhelyben.
4: Szóval az édesapja mégis látott önben valamit.
5: Igen, látott egy magyar feleséget szerintem, de látott valamit benne. A bátyám is egyébként jött ki, visszajött, és ő nőgyógyász lett, és én a ideggyógyász. Mi az ideggyógyászat? Mert szerintem az akkoriban a legnehezebb volt, és mindig próbáltam a legnehezebbet csinálni, mert a ideggyógyászat után az onkológiát is megcsináltam. MD Anderson, Houston, Texas, ott végeztem a onkológiát. Szóval mindig próbáltam a legnehezebbet, mert azt hiszem kicsit kompenzáltam azért, mert a hátterem nem volt a Harvard vagy a Yale, hanem de hála Isten, jó sikerült ez egész.
4: Mi fogta meg ebben a területben igazán?
5: Hát minden családban van valaki, akinek volt egy betegsége, és az édesanyámnak a unokatestvére addaganata volt, és én egy addaganat kutató és szakértő vagyok, én a ideg onkológiával foglalkozom főleg, és mindig van valakinek a családja, és mint gyerek mindig emlékeztem, hogy volt ez a édesanyámnak unokatestvére, akinek a daganata volt, és emiatt mentem az ideggyógyászaton és a ideg onkológiával.
4: Nyilván nagyon fontos akkor az, hogy az ember segíteni tudjon. Mikor volt az a pont, amikor először megérezte ennek a súlyát, a felelősségét?
5: Hát nagyon korán, mert mindig a legnehezebb betegek jutottak hozzám. Azok a betegek, sajnos mikor elkezdtem az idegonkológiát, hát átlagban 11-12 hónapig éltek a betegek. És már rögtön tudtam, hogy mit kell csinálni, hogy nem csak a medicinával foglalkozunk, hanem a betegnek a lelkével. Hogy hogy lehet beszélni vele, és hogy lehet kezelni egy ilyen beteget, aki halálos. De hála Isten a kezelés javult a 30 év alatt, most is nagyon nehéz az a rákkal foglalkozni, de azért van az, hogy nem csak klinikus vagyok, hanem kutatok is. És most jelenleg érdekes kutatásom van, ami szerintem lehet, hogy a jövőt jelenti az addaganat kezelésbe.
4: Egyébként, hogyha nézzük, hogy melyik terület az, amivel többet foglalkozott, ez mindig egymás mellett futottak, tehát a gyakorlati gyógyítás és a kutatás, vagy voltak időszakok, amikor az egyik vagy a másik előtérbe került?
5: Én nagyon korán kezdtem a kutatásra, ami mindig azt mondtam, hogy ha a betegek halálosak, és nem tudom kezelni őket, akkor kell valami jobbat keresni. És mindig az én betegeimnek akartam valami többet adni. És ezért volt fontos nekem a kutatás, és a ideggyógyászat után, a onkológia után, utána idegradiológus lettem. És ez a három terület nagyon fontos ahhoz, hogy a beteget tudok kezelni, mert fontos megnézni az addaganatot, MRI vagy CT-n, és nem csak a kezelés, a kutatás, hanem a tanítás, sok tanítványom van, és az utolsó, az sok cikket írok. Könyveket, 5 könyvet írtam, és fejezeteket, szerintem ez nagyon fontos egy orvosnak.
4: Itt Budapesten végzett, viszont mégis visszament az Egyesült Államokba. Miért?
5: Persze azért, mert egész családom Buffalóba, bátyám is visszament, édesapám, édesanyám ott volt Buffalóba. Azért is mentem vissza, de Én akkoriban nem voltam magyar állampolgár, hanem amerikai asztrál állampolgár voltam, és gondoltam, hogy a továbbképzése ott kell lennem. Volt egy időszak, mikor gondolkoztam, hogy visszajövök Magyarországra, csak alapvetően a diagnosztika, a kutatás, Amerikában eléggé komolyan csinálják, és ott elkezdtem a munkát is. Hál' Isten sikeres voltam, és egy intézetnek, elkezdtem egy komoly intézetbe, ez a Dendrologic Institute, és most az ország legnagyobb intézete, ahol naponta 1500 beteget látunk el, csak az ideggyógyászaton belül.
4: Fiatal orvosként milyen kihívásokkal szembesült, ha így visszagondol?
5: Túl sokat dolgoztam. Hetente ilyen közel 105 órát dolgoztam. Ez évekig tartott. Hát a feleségem szintén csoporttársam volt, és akkor gyorsan rájött, hogy ha ő is annyit dolgozik, én is, akkor abból egy család nem lesz. És ő végül három lányom lett, és a feleségem Kati otthon maradt a gyerekekkel, és megengedte, hogy én éjjel-nappal dolgozzak. Nagyon sokat kellett dolgoznom, hát megmondom őszintén, most is sokat dolgozom, de élvezem, és mindig mondom az amerikai orvosoknak, hogy a magyar nyelv annyira szép, hogy angolban nincs az, hogy hivatás, mert angolban egy profession,
4: igen,
5: magyar szóban egy hivatás.
4: Igen, mert nem lehet, hogy vagyok, szakma vagy hivatás.
5: Igen, ezért vagyok hívva, azért, hogy orvos legyek. Angolban nincs ilyen, és mindig mondom az amerikai orvosoknak, hogy ha nincs meg az a hívás, akkor ne menjenek a medicinába.
4: Mi segítette leginkább az érvényesülését? Amellett, hogy volt egy támogató társa?
5: Maximálisan támogattam, hogy tudtam ilyen dolgozni. Hát szerintem belül jön valamilyen angol szó passion.
4: Szenvedés.
5: Uh-huh. Ez nekem az. És sok fiatal orvos jön ki hozzám, és mindig megjegyzem nekik, ha nem látom azt a szenvedést, nem látom az hogy OCD, hogy állandóan figyel a betegre, és a laborra, és a MRI-ra, hogy nem figyelj oda, akkor ne legyen orvos. Mert ha valaki ennyi időt befektet egy szakmába, és nem úgy kezeli, mint egy hivatás, az nekem, ez feszültséget okoz nekem, mikor tanítok fiatal orvosoknak.
4: Most azt mondta, hogy ugye nehéz területet választott, a legnehezebb helyzetben lévő betegekkel foglalkozott, hogyha ma találkozna a pályakezdő önmagával, akkor mit mondana neki? Így csinálna? Így kéne
5: így,
4: csinálni?
5: Pontosan. Így. Máshogyan nem lehet. Nem lehet. Ha nem maximálisan dolgozik, és átérzem a szenvedét a betegeimtől. Látom, mi megy nekik, és miért. Vannak ilyen furcsa szokásaim, ami, aki ismer engem, mikor az én betegeim nem éli túl a daganatot, akkor el szoktam menni a temetésükre. És ez egy szokatlan dolog, nem vagyok biztos, hogy egészséges, de ha már megvan az a kapcsolat a betegeddel, és olyan közeli kapcsolat, és bíznak benne, akkor a család miatt szoktam elmenni, és szóval ez a szenvedély biztos, de...
4: Ez egyébként nem gyakori, az orvosok nem feltétlenül állnak így ehhez?
5: Nem, Amerikában se. De sajnos az én betegeim a betegségük miatt, a agyalák, úgy mondjuk glioblastoma, az általában halálos, de ha már megvan az a kapcsolat, és az sokszor 5-10 évig a betegeim, és minden 2-3 hónapban látom őket. Szóval megvan az a kapcsolat, emberi kapcsolat, akkor én el szoktam menni.
4: Meg ez az emberi kapcsolat szükséges, gondolom, ahhoz az együttműködéshez, hogy közösen dolgozzanak a sikerért.
5: Közösen dolgoznak, és...
4: Még ha az néha csak pici siker is.
5: Igen, és mindig, mikor meglátom betegem, amíg átöleljük egymást, amíg megvan az emberi kapcsolat, és szerintem az fontos a betegnek, de nekem is.
4: A magyar származás, a magyar országon szerzett tapasztalatok inkább előnyösek vagy hátrányosak voltak bizonyos helyzetekben?
5: Én mindig mondom a magyar diákok, akik jönnek ki hozzám, hogy van óriási előnyük, mert nem szeretik Magyarországon, de a szóbeli vizsga az nagyon nehéz itt. Szubjektív. De az élet mindig szubjektív. Mikor jön egy beteg hozzám, az egy szubjektív kapcsolat. Vagy megszeret, mert bízik bennem, vagy nem vagyok szimpatikus neki. Amerikában minden vizsga az írásbeli. Szóval a szóbeli vizsga szerintem nagyon előnyös a magyar diákoknak. Azon kívül nagyon, nagyon nehéz az egyetem itt, az alaptudományokat nagyon megtanítják. És szerintem a végeredmény az is előnyös. Szóval, ahogy mondtam előbb, azok a magyar fiatalok, akik jönnek hozzám, majdnem mindegyik vezető pozícióban vannak.
4: Tehát azt mondja, hogy akkor ez a szakmai szint, ez az elmúlt 40 évben nem változott.
5: Nem változott. Abba változott, hogy azok a magyar diákok, akik hozzám jönnek, az angoluk tökéletes. Régebben nem beszéltek úgy angolul. Szóval megtanultak angolul, hát gondolom itt Magyarországon, és nagyon, ha benne van az akarat, akkor szakmailag jók, nagyon jók. És ezért van az, hogy az én intézetem egy csomó magyar dolgozik, magyar fiatal orvos, aki kijött valamikor, és nálam vannak, és büszke is vagyok rájuk, hogy milyen jó orvosok.
4: És azt mondta, hogy nagyon nehéz területeket választott, nagyon nehéz élethelyzetekkel találkozik. Mit jelenthet ezekben a helyzetekben szakmailag sikert?
5: Hát nekem a siker az, hogy amikor a beteg jön hozzám, és azt mondja a sebész, hogy egy éve van, és 10 év után még nálam van, az nekem egy siker. Úgy van velem tovább él 10 évig, 15 évig, minőségen, nem minőség nélkül. Szóval az nekem egy siker, hogy életbe tartom a betegemet minőséggel. Mert az nem jelent semmi, ha valaki minőségtelen élet szintje van. Szóval az nekem siker, az is siker, hogy tudok adni valamilyen kutatást, valami új dolog, és beteg nagyon szeretik, hogy van valamilyen újabb kezelés. És szóval ez nekem a siker, az is nekem siker, hogy szeretek tanítani fiatal orvosokat, hogy kijönnek, és hazamennek, és azt mondják, hogy ez igen, bezeg, ez egy igazi intézet. Ezért, ami az én intézetem Buffalo-ba mondhatjuk, szakmailag, minőségileg szerintem egyik legjobb, ha nem a legjobb az országban. És mindenki ezt mondja, és akkor kijöttek a magyar tanítványaim, és mindig mondták, mi nem tudok egy ilyen intézetet Magyarországon? Én mondtam, mi ne? Szóval ezért alapítottam 6 évvel ezelőtt a Mind intézetet, ami szerintem, ha hallgatók nem látták, egy csodálatos szép intézet, belülről, kívülről és szakmailag is. Persze nem dolgozok ott minden nap, vagyis 2-3-szor jövök haza, ma is láttam egy beteget.
4: Tehát amikor itthon van, akkor praktizál is itthon?
5: Hát 6 év alatt egyszer se kértem fizetést, mert nekem nem volt szükségem.
4: Tehát segíteni akar.
5: Én csak segíteni akartam. Ezt a intézetet alapítottam, nagyon jó orvosok vannak ott. Először Schwab Dicsi, lehet a hallgatók ismerjék, egy gasztroenterológus, és most Ernst Laci, aki egy idegsebész, hihetetlen jó orvosok, de amikor én jövök ide, akkor nem anyagi okok miatt jövök, hanem szakmai okok miatt, ha van most Ernst Lacival beszéltem, van egy betegünk, aki lassan 6 éve ráka van, és kérdeztem, hogy megy, is. Rendben van most is, 6 év után, amikor azt mondták, hogy 1 éve van hátra.
4: Hát ezek tényleg óriási sikerek.
5: Igen. Ez mindent jelent.
4: Mi volt hogyha visszatérünk a Mind klinikára, mi volt a legnagyobb kihívás az induláskor 6 évvel ezelőtt?
5: Hát az, hogy a magyar állam nem támogatta a magánintézeteket. És Amerikában nagyon sok a magánintézet. És én úgy érzem, nem csak érzés, úgy tudom, hogy a magánintézetben jobban és olcsóbban lehet kezelni betegeket. Több ok miatt. Azt most nem kritizálom a kórházokat, vagy a egészségügyi intézeteket, de magánintézetben lehet gyorsabban szerezni MRI-t, CT-t, vagy olyan kezelést kapni, ami minőségileg nagyon jó, csak a baj az, hogy a betegnek fizetni kell. Most én nem tudom azt mondani, hogy ingyen a kezelés, hanem ha én látok a beteget, akkor soha nem kértem pénzt, de hát nekem van egy komoly szakmám kint Amerikában, szóval nem kell aggódnom, hogy én éhezni fogok. De hát a magyar orvosok, akik ott dolgoznak, sajnos ott kell magánpénzből fizetni, és ezt valahogyan, ha meg tudom ezt változtatni, azt szeretném.
4: Ugye egy magas szakmai innovációkról beszélünk a Mind intézet esetében. Mennyire nyitott Magyarország ma ezekre az egészségügyi innovációkra? Mit tapasztal?
5: Hát nem teljesen nyitott, de azt hiszem, hogy ez lehet, hogy meg fog változni a jövőbe. Mert rá fognak jönni ezek a magány intézetek, ezek minőséget hoznak. És az a magyar népnek minőség kell. Én megmondom őszintén,

0: Orvosok Magyarországon komoly tapasztalat, komoly tudományt hoznak. És ez jó, ez az alap. Anélkül nincs egy egészségügy, ami a jövőben előnyös lesz. De hát fel kell újítani épületeket, légkondicionálás kell, szóval ilyen dolgokat, de ez csak pénzkérdés.
1: Hogyha megvan a szemlélet, az innovatív szemlélet, akkor ez már ami a hozzáadott érték még. Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk. Beszélgető partnerem továbbra is dr. Mechtler László, neurológus, professzor, kutató, a Dent Neurológiai Intézet orvosigazgatója, valamint a Roosevelt Park neuroonkológiai vezetője, emellett a Buffalo-i New York-i Állami Egyetem neurológiai és neuroonkológiai professzora, Magyarországon pedig, hogy beszéltünk róla, a Mind Klinika alapítója, akivel a folytatásban arról beszélgetünk, hogy hogyan változott meg az orvoslás az elmúlt évtizedekben, milyen szerepet kap a technológia és a mesterséges intelligencia, illetve milyen egészségügy várhat ránk a következő években. Tartsanak velünk, innen folytatjuk.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb információkkal. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA ideiglenes vezetése leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. Az M1-re kapcsolva átmenetileg a következő szöveg olvasható. A közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen, a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Az összegzés szerint 16 óra 56 perckor az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartók Rádió műsora hallgatható egyelőre hírek nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak. Az Index, a Telex és a Kontroll információi szerint felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 és Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját. Az MTVA több közép- és felsővezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTVA épületéből. Felmentette az MVM állami energiaszolgáltató holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly és Cepek Gábor megbízatása a mai nappal megszűnt. A társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt, aki Kapitány István Facebook bejegyzése szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal is rendelkezik.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os csökkenéssel 141.692 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt. A vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 3.894 forintra csökkent, az OTP 2,4%-kal 45.790 forintig esett. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.674 forintra, a Richter 2%-kal 12.280 forintra került lejjebb. Több rendkívüli tájékoztatást is közzétett az Opus Global nyerte a múlt héten. A tőzsdefórum összefoglalója szerint a társaság legutóbbi tranzakciói saját részvényvásárlásokhoz, illetve tulajdonosi befolyások változásaihoz kötődnek. Az Opus Management Kft. 4.282.000, illetve 3.407.000 darabos saját részvény eladásról, a Viresol Kft. 10 millió darab részvény értékesítéséről számolt be. Ugyanakkor a Talentis Group Zrt. És a Talentis Management Kft. Opus részvényeket vásárolt. Április 30-án Mészáros Lőrinc, az Opus főtulajdonosa nyilatkozatot tett, hogy a 2025-ös év után nekijáró osztalék összegét meghaladó mértékben vásárolna saját részvényeket a társaságtól. A Portfolio.hu akkori számításai szerint a főtulajdonos számára csaknem 2,5 milliárd forint osztalék járhat, vagyis ezt meghaladó mértékben kerülhet sor vásárlásokra. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1%-os pluszban zárt, a frankfurti DAX 1,4%, a párizsi CAC 40 0,5%-os mínuszban. Milánó 1%-kal, Madrid 2%-kal került lejjebb a nap végére. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 4%, az S&P 500-as 3%-kal csökken, a Nasdaq Composite 7%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
3: Változékony esőnk, időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A hőmérséklet éjszaka 17 és 24, holnap napközben 26 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: A nap vendége továbbra is dr. Mechler László, neurológus professzor, kutató, intézet vezető, a Dan Neurológia Intézet orvosigazgatója, a Buffalo-i New York-i Állami Egyetem neurológia és neuroonkológiai professzora, Magyarországon pedig a Mind Klinika alapítója, akivel ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nagyon fontos az, hogy azt a szemléletet, amit megtapasztalt az Egyesült Államokban, azt hazahozza, és volt ezzel kapcsolatban egy nagyon komoly elhivatottsága. 6 év távlatából sikerült megvalósítani, amit tervezett?
5: Azt hiszem bizonyos fokig igen, mert nagyon sok magyar fiatal orvos kijött hozzám hosszabb időre, egy hónap vagy két hónapra intenzíven megtanítottam őket bizonyos szakmai dolgokra, például nagyon sok fiatal orvos kijött hozzám fejfájás, mint fejfájás központ van nálunk. És ők visszajöttek, és itt dolgoznak, és azt hiszem szakmailag nagyon sikeresek a fiatalok. Szóval a szakmában azért az orvosok maximálisan ki vannak képezve, és nagyon jó orvosok. Csak hát, ha valaki orvos, akkor az legyen csak orvos. Az dolgozzon. És az a szemlélet meg kell változni, hogy itt azért nem úgy dolgoznak nálunk. Azt megértem, hogy a fizetés is más, szóval nem, még egyszer nem kritizálom, hogy itt augusztusban kivesznek egy hónapot, az egy ilyen szokásos dolog. Nálunk maximálisan egy-két hét hetet vesznek ki évente a fiatal orvosok, de itt én azt hiszem valaki ilyen radikális féle módon kell praktizálni a medicinát, mert anélkül nem egy, ez egy hivatás, úgyis. Azt mondom a fiatal orvosoknak nálunk, ha szombaton felhívod a rabid vagy a papot, és azt mondja, hogy, hogy szombat van, hívjon vissza a hétfőn, akkor szerzen neked új papot. Mert ez egy hivatás. Az orvosnál is ez
4: tehát
5: van.
4: Azt mondja, hogy 0-24-ben elérhetőnek persze, kell lennie orvosként? Persze. Mindig felveszi a telefont?
5: Most, hogy Magyarországon vagyok, ha mindjárt megnézem.
4: A külföldi betegeinek ilyenkor is felveszi a
5: persze,
4: telefont?
5: Mindenképpen. Nincs az, hogy nem dolgozom. Muszáj, mert súlyos betegeim vannak is. Ha kell valami, akkor rögtön válaszok. Ez a jár.
4: És említette a sikereket, és azt, hogy mennyire nagy siker ezen a területen, hogyha akár 1, 2, 5 vagy 10 évvel meg tudja hosszabbítani jó életminőségben egy betegnek az életét. Viszont ott vannak néha a kudarcok is az orvosi pályán. Azokat hogyan kezeli, hogyan éli meg?
5: Hát fiatalon lelkileg nehéz volt, az biztos. De én mindig úgy gondoltam, hogy inkább én legyek annak a betegnek az orvosa, mint valaki más. Mert én nagyon benne vagyok az empátiában. Lehet azért, mert autószörőként kezdtem, és tudok betegekkel beszélni, és nem fentről lefelé beszélek egy betege, hanem úgy, mint amikor dolgoztam a kocsikon, hogy mi a baj, és stb. Szóval nem vagyok olyan orvos, aki...
4: Tehát nem az elefántcson toronyból igen, szól le, hanem hát partnernek nem, tekinti a beteget.
5: És a betegek szeretik. Szóval igen, én most is csomó betegeim vannak, és
4: de kudarc egy beteget elveszíteni, gondolom.
5: Egy kudarc, igen, de van, mikor azt mondom, hogy elment az életminőség. Mindig azt mondom a betegeknek, hogy lesz egy időpont, hogy át kell mennünk ezen a hídon. De én rögtön fogok szólni, mikor megjön az az idő. De addig maximálisan fogom kezelni, őszinte, nem hazudok magának, és ha eljön az idő, akkor én ott leszek. És ők ebbe bíznak az orvosba, bennem, és én úgy érzem, hogy ezzel jó a kapcsolatom, és hát nagyon sok betegem van, akik most is kezelek a daganattal.
4: Ugye ha az elmúlt 40 évet nézzük, rengeteget változott mindegyik szakterület, amin elmélyült, amivel igen. foglalkozik. Mi az, amit akár még 15-20 évvel ezelőtt is elképzelhetetlennek tartott volna, nem amikor pályakezdő volt?
5: Mindig mondom, én kicsit bigott vagyok, mert én ideggyógyászatot imádom. Ha van egy szakterület, ahol az egészségügyben megváltozott legjobban, az az ideggyógyászat. A diagnosztika miatt, a farmakológia miatt, a kezelés miatt, én megmondom, a műtétek miatt, én azt hiszem, hogy a idegtudomány az legérdekesebb, és ott változik a legjobban. Például megmondok, most jelenleg Amerikában két gyógyszer van, ami Alzheimer betegség, ez a demencia betegség, kezelés, két. 198 gyógyszert vizsgáljuk most a kutatásban, 198. Szóval én úgy érzem, hogy a következő 10-20 év alatt olyan változások lesznek, és ezért mindig mondom, van egy nagyon helyes fiú, aki kijött hozzám, mondhatom, lehet, hogy hallgat, a pécsi fiú, és a Fazekas Fülöp, akkor első naptól kezdve azt mondta, ő ortopédsebész akar lenni. És azt mondta, dolgozzál velem egy hónapig, és ideggyógyász leszel. Nevetett. Most ideggyógyász Pécs. Ott dolgozik, mint ideggyógyászat. Szóval ideggyógyász...
4: Tehát, hogy bele lehet szeretni ebbe a szakterületbe.
5: Mentorship, úgy mondja. Uh-huh. Az hogy lelkesen szeretek tanítani, és látják, a betegek ott vannak előttem, és hogy reagálnak. És nekik nehéz egy fiatal orvos látni, hogy beszélek a halálról. Beszélek, hogy 3 hónapja van hátra. Ilyenek. Ez nem könnyű dolog. Én is így kezdtem el, hogy figyeltem az idősebb orvosokat. De így is lehet beszélni emberekkel.
4: Egyébként megviseli még ma is egy-egy ilyen beszélgetés?
5: Igen, mindig megvisel, de mindig úgy vagyok vele, inkább én, uh-huh. mint más. Igen, mindig. Most, amikor elmentem, volt egy helyes nő, akinek visszajött a daganat, és el kellett mondanom is. És szóval mindig megvisel, de ebben nincs baj. Rosszabb lenne, ha nem viselne meg.
4: Beszéljünk arról a dinamikus fejlődésről, ami a legutóbbi pár évünket jellemzi, ugye a mesterséges intelligencia megjelenése az orvostudományban egy nagy mérföldkő, de nem tudom, hogy ön inkább eszközként vagy paradigmaváltásként tekint rá.
5: Hát szerintem a kutatásba, a tanításba biztos, hogy nagy fejlődés. Én annak a hívője vagyok, hogy nem, a orvosok nem fognak eltűnni, mert a medicina nem egy abszolút tudomány. Van benne a művészet. Én ránézek egy Monet képre, elmondom a véleményet. Ilyen a medicina. Nem lehet egy komputer kitalálni mindent, ad egy listát, hogy ez lehet, de mindig az orvosnak ott kell legyen. Szóval én bízok benne, hogy a medicina nem fog eltűnni, és a computer AI nem fog eltűnni.
4: Tehát nem fogja helyettesíteni az orvost, a mesterséges intelligencia, viszont megkönnyítheti mind az oktatást, az utánpótlás
5: minden.
4: Képzést, a kutatást.
5: Az biztos, igen.
4: A gyakorlati kutatást.
5: Kutatás, például.
4: Illetve az adatelemzést.
5: Igen. Az biztos, hogy óriási előny lesz. Az is érdekes, hogy amikor írok most írtam 3 fejezetet, ami több hónapig tartott volna, és kb. 2 hét alatt megírtam, mert használom a AI-t.
4: Szóval tehát hatékonyabbá tud tenni bennünket.
5: Igen.
4: De
5: vigyázni kell, hogy nem ember elolvas, és azt mondja, ez egy AI cikk.
4: Egyébként hogyan változott az orvos-beteg kapcsolat akár a mesterséges intelligencia hatására? Képzettebb, edukáltabb betegek érkeznek önhöz?
5: Nagyon is. Hát mindenki ChatGPT vagy Google. Amerikában főleg. Amerikában, amikor bejön a beteg, hoz egy listát, ők már...
4: Tehát tudatosan érkezik a
5: nagyon,
4: beteg.
5: Nagyon. És nem lehet nekik azt mondani, hogy bezzeg, ezt akarom. Sokszor ilyen vitatkozás, megbeszélgetés, hogy miért kell csinálni, miért nem csináljuk úgy, és stb. És vannak olyan betegségek, akik a médiában van, például a Lyme disease, vagy a chronic fatigue szindrómát, és a fibromyalgia, ezek állandóan vannak a Google-on, és betegek bejönnek, és már megvan a diagnózis.
4: Hát a diagnózis az csak az első lépés, ha
5: igen.
4: jól értem. Utána a kezelési terv, az viszont az orvos kompetenciája.
5: Igen, de beleszólnak. Beleszólnak. De hál' Isten, mert annyi éve dolgozom, és ismernek a könnyéken nem nagyon vitatkoznak velem, de egy fiatal orvosnak nem könnyű dolga manapság.
4: Említette azt a bizonyos Monet képet, hogyha ránéz, igen, akkor, igen, akkor milyen érzések, vagy milyen gondolatok vannak önben, és erről eszembe jutott a tudomány, vagy az egészségügy és a művészet kapcsolata, ami úgy tudom, hogy egy nagyon fontos dolog az ön, illetve az önök életében a feleségével, mert hogy fiatal művészeket is támogatnak.
5: Maximálisan. Hát annyi év után a feleségem feláldozta a szakmáját. A legidősebb lányom, aki Londonban él, ő a kortárs művészettel foglalkozik magas szinten, a David Zwirner Art Gallery, és Magyarországon is nagyon elismert szakmailag. És a Katia feleségem elkezdett egy Bubu programot, Bubu Budapest Buffalo, Bubu program. És abból áll, hogy amit én csináltam 30 évig, hogy magyar fiatal orvosokat hoztam ki, ő magyar művészeket hoztak ki őket Buffalo-ba 3 hónapig, és amerikai művészeket Budapestre küldött. Szóval hihetetlen sikeres, nagyon ismert, jobban ismert ő, mint én a Budapesten, és nagyon sikeres, és például a Mind intézetben, hát minden falon van valamilyen kortárs művész Magyarországról. Teljesen nagyon szép. És van tudományos munka, hogy mikor van ilyen művészeti festmények egy ilyen helyen, az nyugtat a beteget. És egészségileg...
4: Tehát pozitív hatással van pozitív. Lelkileg, ami visszahat az egészségre.
5: Pontosan. És ez így is van. Így is van.
4: Tehát gyakorlatilag művészetterápiáról beszélünk.
5: Igen, ha valaki el akar menni a Mind intézetbe, csak olyan, mint egy múzeumban lehet menni, mert nagyon szép.
4: Nagyon fontos visszaadni a társadalomnak. Igen. Kell, hogy az ember egy bizonyos szintre eljusson a saját életében, hogy ezt megléphesse?
5: Ugyan nem igazán. Látja? Én fiatalon kezdtem ezt a csereprogramot. Emlékszem, az első magyar orvos, aki kijött hozzám, a mai filológégészetnek igazgatója Tamás Laci. És nagyon fiatal, mint barátként jött ki, ott maradt nálam, és visszajött, és filológégész igazgatója lett. Szóval nem kell megválni az, hogy valaki 30 éve, ez most lehet elkezdeni. Csak ahhoz kell feldozni egy időt.
4: Tehát nem feltétlenül egzisztenciális kérdés, hanem sokszor idő és energia kérdés, ennyi azt
5: az
4: mondja?
5: Ennyi az egész, nem pénzkérdés ez. Nem. Régebben kaptam egy kis támogatást, amerikai és magyar, de az elment, és most vettünk egy lakást a intézetem mellett, ahol mind a magyar diákok ott vannak, 3 hálószoba, 4-5-en vannak ott, átsétálnak hozzám, ennyi az egész. Nem kell ehhez sok pénz, csak szív kell hozzá.
4: Ez nagyon fontos. Említette, hogy ugye mind a hazai egészségügy, mind az amerikai egészségügy terén nagy tapasztalatai vannak. Mi az, ami ott jól működik, itt még nem, és fordítva? Vannak ilyenek, amiket így lát?
5: Hát a technika Amerikában nagyon fejlett. Tudományos munka, a kutatás nagyon fejlett. Vannak ott is problémák. Az egészségügyben például az, hogy drága az a kezelés, és vannak olyan, sok olyan orvos, aki mondjuk szakmailag nem annyira jók, de megfelelnek. Én azt mondom, hogy ott is jó van, itt is jó van. Itt azért látom, hogy szerintem itt kell egy kis idő, de én pozitív értelemben látom itt a egészségét. Remélem, hogy összeszedik magukat, mert a magyar nép érdemel egy jó egészségügyet.
4: Több intézményben vezető szerepet tölt be. Ezek tervezett karrierlépések voltak, vagy jöttek a lehetőségek, és nem ugrott el előle?
5: Én úgy látom, hogy tehát bizonyos fokig tervezett volt. Ez a Dent Institute, én fiatal orvosként kezdtem, a nagy főnök mellett dolgoztam sokáig, és ő sajnos elhunyt, 92 évesen, és amilyen 15-20 évet átvettem. És attól kezdve egy komoly intézetet építettünk fel, hogy sok magyar fiatal orvos van, nem csak a betegellátás, hanem tudományos munkát. Mindig azt mondom, hogy a 3 legfontosabb a betegellátás, egy a kutatás, és a 3. az, hogy a tanítás, hogy vannak fiatal orvosok, akik nálam, még ők a jövők. A legtöbb orvos, aki nálam dolgozott, vagy nálam dolgozik, az az én tanítványom. Mert őket megismerem.
4: Egyébként a jövő orvosainak milyen készségekre lesz szükségük?
5: Hát az, hogy keményen dolgozni a szakmában. Ez annyira hivatás, hogy át kell érjezni, hogy nem azért csinálják, hogy szép kocsikkal legyenek, és, hanem tényleg egy népet ellátni. Mert az a fontos, hogy a népnek a egészsége, és ehhez kell olyan orvosok, akik feláldozzák magukat, ezért 100%. Az a orvos, aki eljön hozzá, mert Amerikában sok ilyen van egyébként, aki azt mondja, hát ő 9-4-ig akar dolgozni, és utána lekapcsolja a telefont. Mondom, jó van, de ne dolgozzál nálam. Most vannak olyan orvosok, akik nyugodtan tudnak ilyen csinálni. Például az én lányomnak van egy 10 hónapos kislánya, és megértem, hogy ő most nem dolgozik, hanem otthon van a gyereke, Svédországban. És ezt megértem. Szóval nem kell valaki annyira bolond, mint én, aki csak a szakmára dolgozott, de kell ilyen orvos vezető pozíciókba, hogy feláldoz mindent azért, hogy a intézet vagy a szakmájában a legjobb legyen.
4: Mire a legbüszkébb? Itt beszélhetünk a tudományos eredményekről, az intézetekről, a mentoráltakról.
5: Hát mi a legbüszkébb? Az, hogy fel tudtam építeni olyan intézetet 2 országba, amire büszke vagyok. Persze sok diplomám van, sok szakvizsgám van. Arra büszke vagyok, amit holnap kapok. A professzor honoris causa.
4: A Semmelweis Egyetemen.
5: Semmelweis, arra is büszke vagyok. Arra is büszke vagyok, hogy 6 évvel ezelőtt megkaptam a lovak keresztet, szintén a szakmai munkám miatt. Szóval ilyenekre büszke vagyok, de hát én nem a pályafutás elején vagyok, én már lassacsán végén, mindenki kérdezi, mikor megyek nyugdíjba, és akkor ránézek, és azt mondom, miért? Ezt élvezem, ebben jó vagyok, még kell nyugdíjba menni egy orvosnak.
4: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi motiválja még?
5: Hát,
4: milyen tervei, céljai vannak?
5: Magyarországi intézetet bővítem, komolyan nagyobbnak szeretném lenni, az nekem fontos. Amerikai intézetet tovább fogom bővíteni úgy, hogy más államba is fogom vinni, azt is. Az ember, aki autószerelőként most sikeres orvos, miért hagynám abba? Nem megyek le Floridába napozni, hanem inkább dolgozok, és ellátom a betegeimet.
4: Ez adja az örömet.
5: Ez, ja. És a család.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, megtisztelt bennünket. Köszönöm ezzel szépen a beszélgetéssel, és még egyszer gratulálok a díjhoz,
5: köszönöm
4: az elismeréshez. Dr. Mechtler László, neurológus professzor, kutató, a DEN Neurológia Intézet orvosigazgatója, valamint a Roosevelt Park neuroonkológia vezetője, Magyarországon pedig a Mind Klinika alapítója volt a nap vendége. Én megköszönöm a mai figyelmet, hallgassák a nap vendégét minden este, Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA ideiglenes vezetése leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. Az M1-re kapcsolva átmenetileg a következő szöveg olvasható, a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen, a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, maradjanak velünk. Az összegzés szerint 19 óra 56 perckor az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartók Rádió műsora hallgatható egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak. Az Index, a Telex és a Kontroll információi szerint felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 és Siklosi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatornaigazgatóját. Az MTVA több közép- és felső vezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTVA épületéből. Felmentette az MVM állami energiaszolgáltató holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly és Cepek Gábor megbízatása a mai nappal megszűnt. A társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt, aki Kapitány István Facebook bejegyzése szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Az országgyűlés 135 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kiemelte, hogy még a rendszert bevezető képviselők sem szavaztak annak fenntartása mellett, ami szerinte egyértelműen jelzi annak bukását. A rendszert számos pedagógus és szakmai szervezet bírálta, túlzott szubjektivitása, adminisztrációs terhei és a tantestületekben keltett feszültségek miatt. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás. A pénzügyminisztérium közleménye szerint az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedő fiatalok. A jelenlegi adatbázisok alapján a támogatás az idén nagyjából 400 ezer gyermek után jár majd.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os csökkenéssel 141.692 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 3894 forintra csökkent, az OTP 2,4%-kal esett 45790 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2674 forintra, a Richter 2%-kal 12280 forintra került lejjebb. Nem volt jó a hangulat a nyugat-európai tőzsdéken, a londoni FTSE 1%-os plusszal, a frankfurti DAX 1,4%-os mínusszal zárt, a párizsi CAC40 0,5%-kal gyengült. Milánó 1, Madrid 2%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést. Nézzük, hogy mi a helyzet New Yorkban, ahol a Dow Jones és az S&P 500-os 3%-kal csökken, a Nasdaq kompozit 7%-kal áll a negatív tartományban. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 354 forintba és 43 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 310 forintot és 24 fillért, egy svájci frankért 384 forintot és 39 fillért kérnek. Több rendkívüli tájékoztatást is közzétett az Opus Global lenyerté a múlt héten. A tőzsdefórum összefoglalója alapján a társaság legutóbbi tranzakciói saját részvényvásárlásokhoz, illetve tulajdonosi befolyások változásaihoz kötődnek. Az Opus Management Kft. 4.282.000, illetve 3.407.000 darabos saját részvényeladásról. A Viresol Kft. 10 millió darab részvény értékesítéséről számolt be. Ugyanakkor a Talentis Group ZRT és a Talentis Management Kft. Opus részvényeket vásárolt. Április 30-án Mészáros Lőrinc, az Opus főtulajdonosa nyilatkozott, hogy a 2025-ös év után nekijáró osztalék összegét meghaladó mértékben vásárolna saját részvényeket a társaságtól. A portfólió akkori számításai szerint a főtulajdonos számára csak nem 2,5 milliárd forint osztalék járhat, vagyis ezt meghaladó mértékben kerülhet sor a vásárlásokra.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap további részében kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A hőmérséklet éjszaka 17 és 24, holnap napközben 26 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon, zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földesi Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
0: Trend Night.
1: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Tengerszemtúra Sárospatak mellett, Via Ferrata és természetjárás lépésről lépésre. Túraútvonalak és megközelítés. Első, körülbelül 1-2 kilométer gyalogtúra a Ciróka pihenőparktól. A legelterjedtebb megközelítés a Ciróka pihenőparktól indul, ahol egy jól jelzett és mérsékelten emelkedő gyalogösvény vezet az erdőben a tengerszemhez. Ez az útvonal családok és könnyed kirándulást kedvelők számára is ideális. Teljes, oda-vissza túra általában körülbelül 1,5-2 óra hosszúságú. Második, hosszabb túra Sárospatak irányából. Ha szeretnénk egy kicsit hosszabb túrát tenni, Sárospatakról is elindulhatunk a piros jelzést követve, ami erdei részeken vezet fel a peremhez. Ez az útvonal több szakaszon változatos terepet kínál, miközben szép kilátást kapunk a vidékre. Via Ferrata. Kaland a víz felett. A tó körül kialakítottak Via Ferrata, azaz vasalt útszakaszokat, amelyek közvetlenül a víz felett és a sziklafalak mentén vezetnek. Több, különböző nehézségű szakasz közül választhatunk, amelyek hossza 25-től 200 méter közötti lehet. Így kezdők és családok számára is izgalmas kaland lehet kipróbálni valamelyiket. A pályák nevei játékosak, például amfiteátrum vagy ördögkatlan, és mindegyik más kihívást kínál, miközben a kilátás a tóra és a környező sziklafalak felejthetetlen élményt nyújt.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Rényi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Rényi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
3: Épp a

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Az MTVA ideiglenes vezetése leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. Az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül működik majd. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak. Az Index, a Telex és a Kontroll információi szerint felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 és Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját. Az MTVA a több közép- és felső vezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTVA épületéből. Felmentette az MVM Állami Energiaszolgáltató Holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly és Cepek Gábor megbízatása a mai nappal megszűnt. A társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt, aki Kapitány István Facebook bejegyzése szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Az országgyűlés 135 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kiemelte, hogy még a rendszert bevezető képviselők sem szavaztak annak fenntartása mellett, ami szerinte egyértelműen jelzi annak bukását. A rendszert számos pedagógus és szakmai szervezet bírálta, túlzott szubjektivitása, adminisztrációs terhei és a tantestületekben keltett feszültségek miatt.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,3%-os csökkenéssel 141.692 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt. A vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 3894 forintra csökkent, az OTP 2,4%-kal esett 45790 forintra. A Magyar Telekom 1%-kal 2674 forintra gyengült, a Richter 2%-kal került lejjebb 12280 forintig. Nem volt jó a hangulat a nyugat-európai tőzsdéken. A londoni FTSE 1% plusszal, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, Párizsban a CAC40 0,5%-kal gyengült. Milánó 1, Madrid 0,2%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést. Helyben hagyta Marine Le Pen elítélését uniós források hűtlen kezelése miatt egy francia fellebbviteli bíróság. A testület ugyanakkor lerövidítette a politikusra kiszabott közügyektől való eltiltást. Le Pen 3 éves börtönbüntetést kapott, amelyből 2 év végrehajtását felfüggesztették. Emellett a politikusnak 1 éven át elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, ami megnehezítheti a jövő évi elnökválasztási kampány lebonyolítását. Francia segítséggel indulhat be újra a gazdaság és különösen a bankszektor Szíriában. Emmanuel Macron francia államfő az X-en Damaszkuszban tett látogatása után arról írt, hogy hazája támogatja az arab országot. Franciaország célja, hogy ismét bizalmat keltsen Szíria iránt. Macron szerint az arab ország idővel a régió egyik pénzügyi, logisztikai és energetikai központjává válhat. A francia elnök az egyik legfőbb szószólója volt a szíriai gazdaságot folytogató nyugati szankciók feloldásának, amelyeket tavaly nagyrészt el is töröltek. A két ország 10 év után most újra nagyköveti szinten tartja majd egymással a kapcsolatot. 26 milliárd dollárra csökkent Kína devizatartaléka a múlt hónapban, a májusban jegyzett több mint 10 éves csúcsot követően. A kínai központi bank közleménye szerint a mutató 3416 milliárd dolláron állt júniusban. A csökkenésben szerepet játszott, hogy az amerikai dollár 2,3%-kal erősödött a főbb valutákkal szemben. Felülvizsgálja törökországi lakossági és vállalati banki tevékenységét a brit HSBC. A Reuters összefoglalója szerint a lépés a pénzintézet átfogó egyszerűsítési stratégiájába illeszkedik, amelynek célja, hogy kivonuljon azokról a piacokról, ahol nem rendelkezik kellő méretű jelenléttel.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Holnap napközben 26 és 32 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night.
1: Wake up! Time to die!

Különleges zenei válogatás a 94.2-n. Egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiből egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait. Az Apple is használt a Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -8 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

Ez a különleges zenei válogatás, a Mr. Igen következik, ami egy 1998-ban alakult hazai rockabilly trió. A kezdeti egy-két évben olyan példaképek bemutatásával kezdték, mint Carl Perkins, Johnny Cash vagy Buddy Holly. Majd a saját dalok felé fordultak, és milyen jól tették. Műsoraik Egri Péter énekes gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikerek után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manérjait, stílusuk színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Megalakulásuk óta itthon és külföldön több mint 1600 koncertet adtak, köztük olyan jelentőseket is, mint például 2009. januárjában a Művészetek Palotája színpadán bemutatott Privát Buddy Holly Story. 2010-ben sikerrel szerepeltek többek között Londonban, New Yorkban, Milánóban és Párizsban is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter pedig Brenner szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében. 2014-ben az együttes bekerült a Dal 2014 Eurovíziós Nemzeti Dalválasztó Show elődöntőjébe, Játsz még jazzgitár című dalukkal. Íme most a 94.2-n a Mr. Igen zenél.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Az MTVA ideiglenes vezetése leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. Az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül működik majd. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak. Az Index, a Telex és a Kontroll információi szerint felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 és Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját. Az MTVA a több közép- és felső vezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTVA épületéből. Felmentette az MVM állami energiaszolgáltató holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly és Cepek Gábor megbízatása a mai nappal megszűnt. A társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt, aki Kapitány István Facebook bejegyzése szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Az országgyűlés 135 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kiemelte, hogy még a rendszert bevezető képviselők sem szavaztak annak fenntartása mellett, ami szerinte egyértelműen jelzi annak bukását. A rendszert számos pedagógus és szakmai szervezet bírálta, túlzott szubjektivitása, adminisztrációs terhei és a tantestületekben keltett feszültségek miatt.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,3%-os csökkenéssel 141.692 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt. A vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 3894 forintra csökkent, az OTP 2,4%-kal esett 45790 forintra. A Magyar Telekom 1,1%-kal 2674 forintra gyengült, a Richter 2,1%-kal került lejjebb 12280 forintig. Nem volt jó a hangulat a nyugat-európai tőzsdéken. A londoni FTSE 1,1% plusszal, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, Párizsban a CAC40 0,5%-kal gyengült. Milánó 1, Madrid 0,2%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést. Helyben hagyta Marine Le Pen elítélését uniós források hűtlen kezelése miatt egy francia fellebbviteli bíróság. A testület ugyanakkor lerövidítette a politikusra kiszabott közügyektől való eltiltást. Le Pen 3 éves börtönbüntetést kapott, amelyből 2 év végrehajtását felfüggesztették. Emellett a politikusnak 1 éven át elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, ami megnehezítheti a jövő évi elnökválasztási kampány lebonyolítását. Francia segítséggel indulhat be újra a gazdaság és különösen a bankszektor Szíriában. Emmanuel Macron francia államfő az X-en Damaszkuszban tett látogatása után arról írt, hogy hazája támogatja az arab országot. Franciaország célja, hogy ismét bizalmat keltsen Szíria iránt. Macron szerint az arab ország idővel a régió egyik pénzügyi, logisztikai és energetikai központjává válhat. A francia elnök az egyik legfőbb szószólója volt a szíriai gazdaságot folytogató nyugati szankciók feloldásának, amelyeket tavaly nagyrészt el is töröltek. A két ország 10 év után most újra nagyköveti szinten tartja majd egymással a kapcsolatot. 26 milliárd dollárra csökkent Kína devizatartaléka a múlt hónapban, a májusban jegyzett több mint 10 éves csúcsot követően. A kínai központi bank közleménye szerint a mutató 3416 milliárd dolláron állt júniusban. A csökkenésben szerepet játszott, hogy az amerikai dollár 2,3%-kal erősödött a főbb valutákkal szemben. Felülvizsgálja törökországi lakossági és vállalati banki tevékenységét a brit HSBC. A Reuters összefoglalója szerint a lépés a pénzintézet átfogó egyszerűsítési stratégiájába illeszkedik, amelynek célja, hogy kivonuljon azokról a piacokról, ahol nem rendelkezik kellő méretű jelenléttel.
0: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Holnap napközben 26 és 32 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a Próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk Zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Bangosi Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk rock stílusú zenét játszó erdélyi magyar zenekar. A zenekar 2013 májusában alakult Gyergyószentmiklóson, nevét a Bagosi testvérpár Bagosi Norbert és Bagosi László családneve ihlette. Hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Barti Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az erdélyi rádiók mellett számos határon túli, magyar területen működő, illetve magyarországi rádióadó is. A csapat eddigi pályafutása során 4 nagy lemezt, egy szimfonikus koncertlemezt, egy EP-t, rengeteg klippet és egyéb anyagot jelentetett meg. A zenekar minden albuma többszörös aranylemez, míg a 2019-ben megjelent Veled utazom 6-szoros platina minősítést ért el.
0: Trend Night.
1: A Bagosi Brothers Company-től már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: forget it.
1: Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Az MTVA ideiglenes vezetése leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén. Az M1 átmenetileg új formában filmekkel és hírszolgáltatás nélkül működik majd. A Kossuth Rádió frekvenciáján a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben. Az M4 Sport közvetítései változatlanul, zavartalanul folytatódnak. Az Index, a Telex és a Kontroll információi szerint felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 és Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió csatorna igazgatóját. Az MTVA a több közép- és felső vezetőjével közölték, hogy felfüggesztik őket a munkavégzés alól. A döntés érintette Császár Attilát is, aki biztonsági őrök kíséretében távozott az MTVA épületéből. Felmentette az MVM állami energiaszolgáltató holding vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly és Cepek Gábor megbízatása a mai nappal megszűnt. A társaság új vezérigazgatója Bertalan Zsolt, aki Kapitány István Facebook bejegyzése szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Az országgyűlés 135 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kiemelte, hogy még a rendszert bevezető képviselők sem szavaztak annak fenntartása mellett, ami szerinte egyértelműen jelzi annak bukását. A rendszert számos pedagógus és szakmai szervezet bírálta, túlzott szubjektivitása, adminisztrációs terhei és a tantestületekben keltett feszültségek miatt.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,3%-os csökkenéssel 141.692 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt. A vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 3894 forintra csökkent, az OTP 2,4%-kal esett 45790 forintra. A Magyar Telekom 1%-kal 2674 forintra gyengült, a Richter 2%-kal került lejjebb 12280 forintig. Nem volt jó a hangulat a nyugat-európai tőzsdéken. A londoni FTSE 1% plusszal, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, Párizsban a CAC 40 0,5%-kal gyengült. Milánó 1, Madrid 0,2%-os csökkenéssel fejezte be a kereskedést. Helyben hagyta Marine Le Pen elítélését uniós források hűtlen kezelése miatt egy francia fellebbviteli bíróság. A testület ugyanakkor lerövidítette a politikusra kiszabott közügyektől való eltiltást. Le Pen 3 éves börtönbüntetést kapott, amelyből 2 év végrehajtását felfüggesztették. Emellett a politikusnak 1 éven át elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, ami megnehezítheti a jövő évi elnökválasztási kampány lebonyolítását. Francia segítséggel indulhat be újra a gazdaság és különösen a bankszektor Szíriában. Emmanuel Macron francia államfő az X-en Damaszkuszban tett látogatása után arról írt, hogy hazája támogatja az arab országot. Franciaország célja, hogy ismét bizalmat keltsen Szíria iránt. Macron szerint az arab ország idővel a régió egyik pénzügyi, logisztikai és energetikai központjává válhat. A francia elnök az egyik legfőbb szószólója volt a szíriai gazdaságot folytogató nyugati szankciók feloldásának, amelyeket tavaly nagyrészt el is töröltek. A két ország 10 év után most újra nagyköveti szinten tartja majd egymással a kapcsolatot. 26 milliárd dollárra csökkent Kína devizatartaléka a múlt hónapban, a májusban jegyzett több mint 10 éves csúcsot követően. A kínai központi bank közleménye szerint a mutató 3416 milliárd dolláron állt júniusban. A csökkenésben szerepet játszott, hogy az amerikai dollár 2,3%-kal erősödött a főbb valutákkal szemben. felülvizsgálja törökországi lakossági és vállalati banki tevékenységét a brit HSBC. A Reuters összefoglalója szerint a lépés a pénzintézet átfogó egyszerűsítési stratégiájába illeszkedik, amelynek célja, hogy kivonuljon azokról a piacokról, ahol nem rendelkezik kellő méretű jelenléttel.
1: Időjárás jelentés.
2: Változékony időnk lesz, kisebb esők, záporok bármikor kialakulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Holnap napközben 26 és 32 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Au revoir, monsieur.
1: Gazdaság és kultúra a 94.2.

Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holubec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a Budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta

0: A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

szímát? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik.

0: Lucy, πώς τα κουβάμεις?
1: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: az ég, ragyognak a csillagok, könnyű szeretni, mert szeretni akarok. Legyen így, előre hát.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Az Amigot formációban köteles Leander a 80-as évek szintipop zenéje iránti szeretetét önti formába. A Hősöd volt a zenekar első slágere, melyet a Love Story követett. Ez a dal egészen a Mahasz rádiós játszási lista 13. helyéig repítette az Amigodot. A zenekar első albuma 2015. októberében jelent meg Love Story címmel, melynek A38 hajón tartott lemez bemutatójáról az M2 koncertfilmet is forgatott. Zeneileg a rock és a pop keveréke elektronikus elemekkel, de még némi hagyományos magyar folkkal is. Köteles Leander mellé az ex-Leander dobos Macák Márk sorakozott fel elsőként, majd Fábri András és Cifra Miki gitárosok csatlakozásával lett teljes a csapat.
2: Trend Night.
3: És meg is hallgatunk most egy dalt az Amigottól, itt a különleges zenei válogatásban.

Paja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Be The First indie rockzenekart Péli Barna Péterfi Attila basszusgitárossal hozta létre, majd csatlakozott hozzájuk Kotler Ákos dobos is. Az együttes 2011 nyarán alakult Budapesten, majd koncertezni kezdtek, ahol Péli Barna szerzeményei mellett a koncerteken olyan világsztároktól választottak dalokat, mint például Britney Spears, Rihanna, Jamiroquai vagy akár Bruno Mars. 2012 nyarán jelent meg az első nagylemez, amelyről a Shake It és a Sexy Butterfly című dalokhoz videóklip is készült. 2014-ben felkérték őket, hogy az Origo egyik oldalán online gitáriskolát indítsanak. Majd ennek folyamányaként elindult a zenekar tehetségkutató versenye is, amely a formáció nevét viselte, és az ehhez íródott Be The First című dalhoz 2014 tavaszán videóklipet is forgattak. 2014 májusában megjelent a második lemez, amelyen helyet kapott a tehetségkutató dala is.
1: Trend Night.
2: A Be The First következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Ki mondja meg?